0: bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és tőzs be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú.

0: Hogy?
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: szeplőtelen szíved szeretetlen anyja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Angyal által,
1: szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által,
1: szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által,
1: szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által,
1: szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által,
1: szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által,
1: szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által,
1: szűzanyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által, árasz szeretetlen angot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretetlen angyal által. Árasz szeretetlen angot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért, amen.
3: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
3: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja adhassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretett lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei vagy édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szizanya, keservít a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj Uram örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: A rádió egy fénysugárral lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megpróbálunk eligazodni a Szentírás őserdeiben, mert aki megpróbálja elolvasni a Szentírást, elkezdi a Teremtés könyvével, és legkésőbb Mózes törvényénél az az érzése, mintha elveszett volna. Mint hogy ez egy őserdő lenne, és már nem tudjuk, hogy akkor miről is szól az egész. Aztán a prófétáknál is oly sok szöveg van, ami nehezen értelmezhető, amit nem értünk. És éppen ezért gondoltam, hogy próbáljuk megnézni és leegyszerűsíteni, hogy miről is szól a Szentírás. Persze ez most mindent nem fog megoldani, de legalább egy kis irányvonalat tud adni, hogy amikor olvassuk Isten igéjét, ne érezzük úgy, mintha el lennénk veszve. És az eddigiekben az Ószövetségről beszéltünk, és röviden azt mondtam el, hogy lényegében két nagy téma van a Szentírásban, és minden könyv, minden írása a Szentírásnak valahová besorolható, többé-kevésbé. Lényegében van az a téma, hogy Isten története az ő népével, és ide tartoznak inkább az elbeszélő részek, a történelmi könyvek, hogy Isten hogyan mentette meg az emberiséget, hogy a teremtéstől elkezdve, aztán a bűnbeesés, az emberiség egyre mélyebbre került, majd Ábrahámmal kezdve Isten beleszól újból a történelem folyásába, kiválaszt egy népet, és azzal a néppel próbálja azt létrehozni kicsiben, amit tulajdonképpen az egész emberiséggel szeretne, hogy megmentse a népet, hogy újból lehetséges legyen az, ami az Édenkertben elveszett, hogy Isten és ember együtt vannak, együtt sétálnak, beszélgetnek, egységben vannak. Ez az, amire az emberiség mindig is vágyott, és kereste, hogy hogyan kerülhetek vissza az Édenbe, Isten jelenlétébe, de ugye, amikor az ember próbálja ezt meg, az mindig félre sikerül, és bálványimádásban torkollik. Istennek van egy terve, és ezt a tervet Ábrahámmal kezdi el, és az ő népével akarja véghez vinni, a zsidó néppel, de az Ószövetségből kiderül, az Ószövetség végén azt látjuk, hogy Isten akar az ő népével lenni, de az ő népe nem méltó erre, és lehetetlen tulajdonképpen, hogy Isten az ő népe körében lakjon. Egyszerűen azért, mert a nép újból is újból bálványimádásba esik, nem hajlandó a kapcsolatra, inkább törvény kell neki, de egy élő kapcsolat Istennel az túl nehéznek tűnik. És ezért minden egyes király valamilyen módon elbukik, és Dávid, ő Isten szíve szerinti férfi, de az ő fia már Salamon élete végén nagyot bukik, bálványimádásba esik, és utána az egész sorozat, de már előtte is, ott már Mózessel is azt látjuk, hogy bár Isten jön, és irgalmas, és mindent megtesz, a nép újból is újból elfordul Istentől. És azt kéri, hogy hát adjon valami törvényt, csak ne kelljen találkozni ezzel az Istennel, aki mennydörög, és aki füstben és felhőben jelenik meg. Szóval ez egy tragédia, mert annak ellenére, hogy Isten ennyi mindent tesz, és ennyire lehajol a bűnbe esett emberiség felé, az emberiség nem képes megfelelni Isten szentségének. Tehát ez a történet az Ószövetségben. A másik nagy téma, ami a Szentírásban végigvonul, az Isten érzelmei. És ez legfőképpen a profétikus könyvekben és az úgynevezett írásokban, a zsoltárokban, az énekek énekében, a példabeszédek könyvében ott jönnek elő, hogy Isten hogy érez az ember iránt, és lényegében azt mondtuk, hogy vannak a Isten bírói érzelmei, amikor őt felháborítja az emberek igazságtalansága, és ítéletet mond, de az ítélet mindig az ő irgalmával is kapcsolatos, mert van egy másik nagy érzelem Istenben, a vőlegényi érzelmek. Mert Isten nagyon szeret minket, lehet mondani, egy kicsit ilyen antropomorf módon lehet mondani, hogy Isten szerelmes az emberben. És ezek az érzelmek főképpen
a prófétai könyvekben nagyon erőteljesen megjelennek, és ezeket is fel lehet fedezni, de olyan nagyon élesen a két témát nem lehet szétválasztani, hogy na, Isten története a népével és Isten érzelmei, mert minden könyvben megjelenik ez is, meg az is valamilyen formában. Tehát ez volt az Ószövetség, és most áttérünk az Új Szövetségre, mert az Új Szövetségben ugyanaz a terv, ugyanarról az Istenről beszélünk, és ugyanaz az ő célja, Isten közösséget akar az emberrel. Egyszerűen, mert Isten szerelmes az emberben, és velünk akar lenni. Jézus a főpapi beszédében, János 17-ben azt mondja, atyám, azt akarom, hogy ők, az emberek, az övéi, ott legyenek, ahol én vagyok. Ez az ő mélységes vágya. És mivel, hogy az Ószövetségben nem működött az, hogy Isten az ő népe között lakkozzon, egyszerűen azért, mert a nép nem tudott felemelkedni Isten szentségéhez, nem tudott elég szent lenni ahhoz, hogy Isten úgy tudjon ott lakni az ő népe között, a szövetség sátrában, hogy ne kelljen elpusztítsa őket az ő bűneik miatt. Ezért az Új Szövetségben, bár a terv ugyanaz maradt, hogy Isten velünk akar lenni, a kivitelezés más, Isten maga jön közénk. Tehát mi nem tudunk Isten közelében lenni, ezért Isten maga lesz emberré, felveszi a mi esendőségünket, az emberi létnek minden részét, kivéve a bűnt, és a Szent Isten lejön közénk, hogy köztünk legyen. És ugye az Ószövetség végén két kérdés maradt. Az egyik, hogyan válhatnak az emberek olyanokká, hogy Isten közöttük tudjon lakni, és láttuk az Ószövetség azzal végződik, hogy ez lehetetlen. A másik kérdés, hogyan válhat Isten olyanná, hogy az emberek között lakhasson. És ez az, ami az Új Szövetségben történik. Jézus emberi alakot vesz fel, hogy úgy találkozhassunk, hogy ne semmisüljünk meg, ne kelljen meghalnunk. És a keresztben, azáltal, hogy megváltott minket a kereszt halála által, megszentelt, hogy tudjunk az Atya közelében is úgy lenni, az Atya jelenlétében, hogy ne kelljen megsemmisülnünk, hogy szent népévé váljunk. A kereszt az a végső szeretet bizonyítéka Istennek. És ugye itt is végigvonul az Új Szövetségben ez a téma, Isten története a néppel. Most már belevágtunk, már pont a közepén vagyunk. Isten emberré lesz, hogy közösségben lehessünk, hogy velünk lehessünk. De az Új Szövetségben is a terv újból csődöt mond, mert a teljes ellentét Jézus és a farizeusok között, és a főpapok között, az arról szól, hogy Isten velünk akar lenni, irgalmában le akar jönni hozzánk, de a farizeusok és a főpapok jobban ragaszkodnak a törvényhez, a holt betűhöz, mint az Istennel való személyes kapcsolathoz. Inkább ritusok kellenek az embereknek, valamit elvégzünk és kipipáljuk, Isten nem kell. És a kereszt Isten szentségének és az emberek bűneinek végső összeütközése. A szomorú az, hogy vallásos emberek vitték keresztre Jézust. De olyan vallásos emberek, akik a vallásosságukban, a törvény teljesítésében látták az Istennel való kapcsolat minden értelmét, nem az élő kapcsolatot keresték, hanem a rítusok elvégzésében. És ez mindmáig azért egy veszély. Különösen a történelmi egyházakban, nálunk a katolikus egyházban is egy reális veszély, hogy sokkal inkább azon vagyunk gyakran, hogy el van végezve a szentmisé. Voltam szentmisén, voltam vasárnap a szentmisén. Ki van pipálva, elvégeztem, megtörtént. A szentségekhez is volt egy ilyen magatartás, hogy az a kérdés foglalkoztatta a teológusokat, hogy mennyi az a minimális például a szentségek anyagában, mennyi az a minimális, amivel még létrejön a szentség. És ezek ugyan fontos kérdések tudnak lenni, és jó, hogy ezekkel foglalkoztak, csak könnyen átcsúszunk, hogy akkor tényleg a minimálisat, tehát hogy
mennyi az a minimum, amit meg kell tennem Istennel kapcsolatban, Istennel szemben, hogy még üdvözüljek is. Nagyon sok katolikus keresztény, tehát én ezt konkrétan hallottam katolikus keresztények szájából, hogy hát én arra vágyom, hogy valahogy éppen csak besuranjak a mennyországba. Tehát, hogy mennyi az, amennyi a minimum, hogy éppen csak besuranjak, ne legyen túl nehéz nekem, itt az életet is élvezzem, és éljem az életemet, és még éppen besuranjak. Mennyi az a minimum? És ez nagyon szomorú. Vagy bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, akár például a szexualitással, vagy házasság előtti kapcsolatban, sokszor kérdezik ezt a fiatalok, hogy mennyi fér még bele? Tehát, hogy mennyi az, ami még nem bűn, de még mindig kényelmes nekem. És ez nagyon szomorú, mert ez pont ugyanaz, amiért Jézus a keresztre lett feszítve, hogy az emberek azon voltak, hogy valahogy feleljek meg Istennek is, legyen meg neki is, legyen elégedett, és én éljem az életemet. Jézus azt mondja, hogy a szájukkal tisztelnek engem, de a szívük messze van tőlem. És Isten nem az üres rítusokban érdekelt. Most a rítusoknak természetesen megvan a létjogosultságuk és a fontosságuk. Én katolikusként ezt nagyon jól látom, és nekem fontos is, és fontosak ezek a törvények, amik megmondják, hogy te minimum vasárnap menj el misére. Minimum egyszer egy évben azért gyónjál, de ez a minimum, tehát ez nem kapcsolat, ez a minimum. Ez az, ami nem engedi, hogy teljesen elfordulj Istentől, de Isten ennél sokkal többre vágyik, és hogyha mi szeretjük Istent, akkor nem így fogunk hozzáállni, hogy mennyi a minimum, és mit kell elvégezni. Azt is megtesszük, természetesen is fontos, és nekünk embereknek fontos az is, hogy legyen egy bizonyos rutin is, mert nem minden nap van kedvem az Istennel való kapcsolathoz. Sajnos az érzelmeink ugye változnak, nem mindig van kedvem. Ehhez kell az, hogy legyen egy szokásom, hogy tudjam, hogy nekem minden nap reggel 6-tól 7-ig imaidőm van például. Ebben segít, hogy megtartson akkor, amikor érzelmileg nem vagyok tetőponton, vagy amikor vasárnap nem lenne kedvem elmenni a misére, tudjam, de azért minimum vasárnap el kell menjek. Ehhez jók a törvények és a rítusok. De Isten ennél sokkal többre vágyik, és élettelen marad, ha csak ennyiben nyilvánul meg az én vallásos életem. És ezt láttuk a Jézus életében, hogy a farizeusok ugyan volt egy odaadásuk és egy szeretetük Isten iránt, csak félreértették, és tényleg ezen voltak, hogy mit kell nekem megtennem, hogy Istennek megfeleljek. És ez még hogyha nem is a kapcsolat kiüresedéséhez vezet, de minimum ahhoz vezet, hogy azt képzeljem én el, hogyha én elvégeztem bizonyos dolgokat, amikkel a törvényben le vannak írva, akkor már én elég jó vagyok Istenhez. És sőt, még egy lépést, ha tovább lépünk, és ezt könnyen megtesszük, kialakul az bennünk, hogy én ezt is ezt megtettem Istenért. Én minden vasárnap ott voltam a templomban. Minden nap elmondtam a rózsafűzért, sőt a zsolozsmát is imádkoztam, tizedet fizettem az anyagiaimból. Én ezt és ezt megtettem Istenért. Nem hazudtam, nem loptam, tisztességes voltam, imádkoztam. Ezért Isten köteles jót tenni velem. Ezért is nem csak, hogy az üdvösségem, az is, de itt is, és milyen dolog az, hogy gondolja Isten, hogy megenged egy katasztrófát az én életemben. Ezért nagyon veszélyes ez a magatartás, ami a farizeusoké volt. Mert a farizeusok és a főpapok el sem tudták képzelni, hogy az ő odaadó cselekedeteik ellenére Isten valami mást akarjon. És Jézus nem azzal jött, Jézus nem azt mondta, Jézus ugyanúgy tudta szeretni azokat, akik semmit nem tettek Istenért. A prostituáltak és a vámosok, és ez felháborította a farizeusokat. Hogy lehet, hogy Isten jön, és ugyanúgy szeresse a vámost, mint engem, aki annyi mindent teszek Istenért, aki naponta imádkozom, és tizedet adok meg mentából is. És Jézus pont azt akarta elmondani, hogy drága testvérem, drága farizeus,
nem az van, hogy nem látom, hogy mindent teszel, csak egy rossz motivációval teszed. Mert igazából te nem tudsz megfelelni Istennek. Isten annyira szent, hogy te a bűnös embert bármennyi jót tennél, te nem fogsz megfelelni nekem. Hanem úgy azáltal, hogy mit teszel te Istenért, nem lesz lehetséges, hogy Istennel közösségben legyél, hanem azáltal lesz lehetséges, hogy Isten a te bűneid ellenére irgalmas és lejön, lehajol hozzád. És a bűnös ember és a farizeus közötti különbség elenyésző az ember és Isten közötti különbséghez mérten. És ezért mondja Szent Pál a római levélben, mindannyian vétkeztek. Igazából mindannyian a kárhozatot érdemeljük meg, és akármennyi jót tennénk, úgyis a kárhozatot érdemelnénk meg. Mert egyszerűen bűnös emberek vagyunk, és nem tudunk megfelelni Istennek. Hogy ezt jobban értsük, Isten annyira szeret minket, és az ő irgalma olyan nagy, hogyha én most elkezdeném mindent rosszul csinálni, tehát mától kezdve az összes lehető bűnt elkövetném, gyilkolnék, elmennék Afrikában, és gyermekeket kényszerítenék a háborúba, és szexrabszolgákat tartanék, és dolgoztatnék családokat, gyerekeket, és nem fizetném meg őket, és felrobbantanám, én lennék az, aki felrobbantotta a World Trade Centert, és tehát az elképzelhető minden rosszat elkövetném, Isten semmivel sem szeretne kevésbé engem. Fordítva, ha holnaptól kezdve, vagy mától kezdve a világ legnagyobb szentévé válnék, ha túlszárnyalnám Teréz anyát, ha megoldanám az emberiség éhínség problémáját, nem lenne többet olyan, aki éhen hal, és valamilyen módon én kibékíteném Oroszországot Ukrajnával, és kibékíteném az arabokat a zsidó néppel, és Amerikát Iránnal, és minden konfliktus megoldanék, mindenkihez kedves lennék, szétosztanám a vagyonomat, sőt, még elmennék és evangelizálnék, minden nemzetben beszélnék Jézusról, és az sem érdekelne, ha engem akár megölnek, és vértanúhalát halok, mindezek a tetteim miatt Isten semmivel, egy gramnyival sem szeretne jobban, mint ahogy most teszi. Egyszerűen azért, mert nem lehet jobban szeretni, mint amennyire Isten már szeret most is, amikor még nagyon tökéletlen vagyok. És ez az, amit a farizeusok nem értettek meg, és ez volt az Új Szövetségben a tragédiája annak, ahogyan Isten akart jönni, találkozni az emberrel, és az ember akkor sem volt képes. Eljött Isten az emberek közé, és az emberek azt mondták, nem kell lesz nekünk, ne légy köztünk, nem érdekelsz. Jézus, mondd meg, hogy mit kell tenni. És megtesszük, csak nem akarom mi veled kapcsolatban lenni. Mi ez, hogy nem a tetteink fogják meghatározni? Mi az, hogy mi nem vagyunk elég jók? Nézzétek, ott volt a gazdag ifjú. Ő is azzal jött. Mit kell tennem? És Jézus azt mondja, nem tehetsz semmit. Nem tehetsz semmit. Amit tehetsz, az, hogy tedd szabaddá magadat a vagyonodtól, mert a vagyonod téged megkötöz, tedd szabaddá magadat Isten számára. Ezt teheted. De semmi más, mert azt kérdi az ifjú, hogy mi jót tehetek, hogy elnyerjem az örök életet, és Jézus azt mondja, mit kérdezel ez engem a jóról, csak Isten jó. Te nem tudsz jó lenni, ha Isten téged jó dolgokra tesz képessé. Ugye az Efezusi levélben azt mondja Szent Pál, hogy a jó tetteket, amiket mi véghez viszünk, Isten előre eldöntötte. És mi azért vagyunk képesek jó dolgokat tenni, mert Isten szent lelke minket arra indít. És olyan jó dolgokat, amikre a Szentlélek nem indít, jobb, ha nem teszünk meg. Tehát az Új Szövetségben is ez a téma, hogy Isten történet az emberekkel, azt mondja el, Isten az emberek közé jött, de az emberek nem akarták azt, amit Isten akar, és nem arra vágytak, hogy Istennel legyenek, bár a szívünk legmélyén ott van a vágy, hogy Istennel legyünk, csak mi nem úgy akarjuk. Mi nem akarjuk elfogadni, mi csupán teremtmények vagyunk és tökéletlenek. És ezért Jézus a keresztre ment, mert a kereszt Istennek a legnagyobb szeretet bizonyítéka. És olyan szép, ahogyan János evangélista leírja, ugye ő volt az egyetlen, aki a kereszt alatt ott volt,
és ő látta, hogy Jézus mit tett értünk, és ez a szeretet bizonyíték, ez a szeretet tette Istennek, meg tudja változtatni a szívünket, hogy megértsük azt, amit a farizeusok nem tudtak megérteni. A kereszten Isten lehetővé teszi, hogy Isten mégis nálunk lakjon. A menny és a föld érintkezik, és beteljesedik a terv. És a Jelenések könyvének végén végre beteljesedik ez, mert ott az áll, ők az ő népe lesznek, és ő az Istenük lesz, közöttük fog lakni. Az ember vétkezett, és nem tud önerőből olyan szenté válni, hogy Isten elé lépjen. De Jézus tökéletes ember volt, nála érintkezett a menny és a föld. És a kereszten lehetővé tette, hogy ő saját életét élje bennem. Nem én leszek az, aki olyan nagyon jó lesz, és Istennek jót tesz. És éppen ezért van az, hogy az is helytelen, amikor ezt is hallom gyakran keresztény testvérektől, hogy hát remélem, hogy a mennybe kerülök, mert azért annyi jót tettem. Nem azért kerülsz a mennybe, mert annyi jót tettél. Azért kerülsz a mennybe, ha elfogadod, hogy Jézus a te megváltod. Akkor kerülsz a mennybe, ha elfogadod, hogy Jézus a te megváltod, és pont ellenkezőleg elhiszed, elfogadod, és megvallod, hogy nem te vagy annyira ügyes, hogy a mennybe kerülj, hanem Jézus volt annyira ügyes, hogy megnyitotta az útat a mennybe. És ennek van egy következménye, hogyha én megtértem és elfogadtam őt, megváltom, hogy Isten képes tesz jó tettekre is, és ezeknek is van jelentőségük természetesen, még a mennyországban is, mert Jézus azt mondja, még egy pohár víz sem lesz elfelejtve. De nem ez a belépőm a mennyországba. A belépőm a mennyországba a Jézusba való hit. A célja Istennek ezzel az egész történettel, az Ószövetség és az Új Szövetség tulajdonképpen az volt, hogy mondjatok csődöt a törvényekkel, ezért adott egy olyan törvényt a zsidóknak, hogy ne lehessen beteljesíteni. Mondjatok csődöt a törvényekkel, hogy segítségét kiáltsatok, és akkor elküldöm Jézust. És ennek a műnek a beteljesülése a Jelenések könyvének a végén, mikor Jézus visszajön, és az ő mennyasszonya mellé tud állni az egyház. Addigra az egyházat Isten valamilyen módon annyira megtisztítja, hogy oda tudjon állni, hogy az egyház is megérti ezt az üzenetet, amit évszázadokon keresztül olyan nehezen nem akarunk megérteni. Újból és újból beleessünk abba, hogy mi akarjuk csinálni a mennyországot, pedig Isten csinálja a mennyországot. Ez volt a története az Új Szövetségnek. Mik az Isten érzelmei az Új Szövetségben? Hát különösen a levelekben találjuk meg, illetve a Jelenések könyvében ez is van, az is van. A levelekben van egy központi gondolat, mégpedig a törvény és a kegyelem. És másodlagosak Pál apostolnál az útbaigazítások, a konkrét útbaigazítások. Szent Pál azt mondja, Isten kegyelemből üdvözít minket, például a 12. fejezet a római levélnek, ezért próbáljatok meg ennek megfelelően élni. Tehát először van az üdvösség, Isten, ez egy kegyelmi aktus Isten részéről, hogy üdvözít minket, ezt csak elfogadni lehet, és ez alapján, mivel Isten ezt tette veled, ezért próbálunk ennek megfelelően élni, és jó tetteket véghez vinni. Erről nagyon részletesen él Szent Pál a római levél 3. fejezetében. De az alapgondolat itt is az, hogy Isten közösséget akar, és ezért nem a törvények teljesítése fog üdvözíteni minket. Azoknak más szerepük van. De visszatérve a témához, itt is ugyanaz a két fő, vagy ilyen, ha csoportosítjuk az Isten érzelmeit, amik úgy áttűnnek a levelekből, az egyik az, hogy Isten mint bíró, ez is benne van az Új Szövetségben is. Ha megnézzük a Jelenések könyvében nagyon is, de az 1 Korintusban is benne van, de Isten mint bíró ott van a keresztnél is, vagy a zsidókhoz írt levélben is, a zsidókhoz írt levél ezt nagyon szépen kifejezi, hogy tulajdonképpen a keresztnél Isten mint bíró volt jelen. Hogyan volt Isten mint bíró jelen a keresztnél? Hát ez nagyon megrázó, és talán a legjobban a 2 Korintus 5.21 fejezi ki, ahol azt mondja Szent Pál, Isten őt, Jézust, aki bűnt nem ismert, tehát akit nem kellett volna érjen semmilyen
ítélet, mert ő nem követett el bűnt, bűné tette értünk, vagyis Jézus azonosult a bűnnel, hogy vigye fel a keresztre, és ott érje a bűnt, Isten teljes haragja, teljes ítélete. Tulajdonképpen, ami történt, így az, hogy Isten magát Jézust ítélte el, aki azonosult az emberek bűneivel, identifikálódott a bűnnel. Isten haragja őt érte. Ezért van az, hogy Jézus felkiáltott a kereszten, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez nem csupán úgy tűnt Jézusnak, hanem valóban Jézust érte a bűn átka. Jézust érte Isten teljes haragja a bűnnel szemben, mivel Jézus magára vette a bűnt. És ez tényleg elképzelhetetlen, hihetetlen, hogy történhet ez meg Isten fiával. De csak ez volt a megoldás, hogy minket üdvözíthessen. Jézus felvitte a bűnt a keresztre, a kereszten a bűn Isten teljes ítélete alá került, de ezzel együtt maga Jézus, ezért halt meg Jézus a kereszten, utána pedig feltámadt, de a bűn ott maradt a sírban. Ez, ha most valaki azt mondja, hogy hát ezt nem értem, teljesen nem kell megérteni, ezt elfogadni lehet. De lényegében a kereszt az Isten, mint ítélőbírónak az érzelmeiről szól, az ő haragjáról a bűnnel szemben. A másik érzés csoport, amiről beszélünk, az Isten, mint vőlegény. Hát ha az Ószövetségben már megjelentek ezek a vőlegény érzések, az Új Szövetségben van a kiteljesedés, Jézusban érik el a teljességüket. Jézus nagyon sok példabeszédet mond, ahol a mennyegzőről van szó. És Jézus nem csupán szeretetteljes, rendes alak, aki úgy jót tesz az embereknek, hanem ő szenvedéllyel szereti a mennyasszonyát. Ő szenvedélyesen szereti a mennyasszonyát, és azt mondja ugyancsak a főpapi imájában, János 17:24-ben, azt akarom, hogy velem legyenek örökké. A szerelem mondja ezt, hogy örökké. Ugye, ha szerelmes vagy, azt mondja, ez a szerelem, ez örökké tart. A különbség az, hogy a Jézus szerelme valóban örökké tart. De látjuk a János 4-ben a szamariai asszonnyal a beszélgetése Jézusnak, ahol beszélnek ilyen-olyan dologról, hogy hol kell Istent imádni, stb., de az asszony megtapasztalja Istennek a végtelen irgalmát, aki annak ellenére szóba áll vele, és kedves hozzá, hogy pontosan tudja, hogy neki 5 férje volt. És az egész egy kútnál történik, Jákob kútjánál. Az érdekes az, hogy aki ismeri jól a Szentírás, annak rögtön eszébe jut, hogy az Ószövetségben a legtöbb szerelmi történet egy kútnál kezdődik. Mózes a felesége Ciporát egy kútnál ismeri meg. Jákob a feleségét, Ráhelt egy kútnál ismeri meg. Ábrahám szolgája, amikor Ábrahám elküldi, hogy Izsáknak feleséget hozzon, egy kútnál találja meg Rebekát. Tulajdonképpen a kút az egy akár szimbolikus hely is, mert ugye, ha az énekek énekét vesszük, és így ezt az egész szimbolikáját a kútnak, vagy akár az édenkertet, az édenkert közepén víz fakadt, forrás fakadt, vagyis ott is egy kút volt, az jelképezi az Istennel való találkozásnak a helyét. És ez egy kimondottan szerelmi hely. Ezért volt az, hogy a legtöbb szerelmi sztoriai kútnál kezdődött az Ószövetségben. És aki ezekre emlékszik, akkor amikor Jézus egy kútnál beszél a szamaria asszonnyal, akkor megérti, a szamaria asszony képviseli a bűnös emberiséget. Aki a kútnál találkozik Jézussal, és Jézus felteszi a kérdést, hogy akarsz-e te velem lenni mindörökre. A probléma az, hogy a mennyasszony szajhává lett. Ózeás proféta így fejezni ezt ki. Vagyis elfordult, hűtlenné vált Istennel szemben. De Jézus utána megy. Elmegy a kútig, és ajánlja magát. És azt mondja, akarsz-e ide jönni? Akarsz-e jönni, mint a mennyasszony? Egy olyan helyzetbe, ahol Isten és az emberek együtt élnek az Új Jeruzsálemben. Gyere vissza. Én vagyok a te vőlegények. Gyere vissza. Nem kell semmi jót tenned még ahhoz, hogy szeresselek, mert már szeretlek, csak mondj egy igent. És utána majd csodálatos dolgokat fogunk tenni is. Az egész ott kezdődik, hogy én téged akarlak, akarsz-e te is engem. Kedves testvérek,
Ezeket azért mondtam el, egyrészt, hogy tudjunk eligazodni a Szentírásban, de azért is mondtam, hogyha nem ilyen a magatartásunk, akkor azon legyünk, hogy ilyenné váljon, hogy térjünk vissza Jézushoz. Nem a cselekedeteinkkel elsősorban, hanem a szívünkkel. És utána majd jönnek a cselekedetek is. Ebben segítsen minket a drága jó Isten. Dicsértessük Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük rádiónk minden kedves hallgatóját. Imára hívjuk Önöket a következő közel egy órában. Szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Tartsanak velünk!

Köszöntelek, drága Jézusom, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Köszönjük, hogy ezen a mai estén is meghívtál minket, hogy a te szent színed elé járuljunk. Köszönjük, Jézusunk, a megváltás kegyelmét. Köszönjük, hogy arra hívtál minket, a benned való szabadságban való élésre. És köszönjük, hogy te tettél minket szabaddá. De kérlek, Uram, bocsásd meg nekem és nekünk, hogyha nem élek és nem élünk ezzel a szabadsággal. Bocsásd meg, Uram Jézusom, hogy félreteszem ezt a kegyelmet, amivel megáldottál, hogy nem veszem számba az Isten gyermekségemet. Uram Jézusom, bocsásd meg nekem, hogy nagyobb figyelmet szentelek a kísértéseknek, a nehézségeknek és a próbatételeknek. De köszönöm, Jézusom, hogy bárhányszor bűnbánó lélekkel jövök és jövünk elődbe, újra átvehetjük ezt a kegyelmet, amiben részünk van, és köszönjük, hogy arra hívtál minket, hogy nem csak a szabadság ideje alatt, a vakáció ideje alatt, hanem életünk minden percében és minden hátra levő percében úgy éljünk, Uram, hogy a te jelenléted tükröződjön a mi életünkön. Köszönjük ezt a szabadságot, és köszönjük a megváltás kegyelmét. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus, valóban a te neved minden név fölött áll, és minden névnél édesebb az én szívemnek. Hálát adok neked, Uram, a hetedik napért, a vasárnapért, amit már Atyád a teremtéskor az ő végtelen bölcsességében úgy rendelt el, hogy 6 nap az ember dolgozzon, de a 7. nap pihenjen. Hálát adok neked, Uram, hiszen a te dicsőséges feltámadásod is egy vasárnap történt. És tudom, Uram, hogy ez sem véletlen. Köszönöm neked, Uram, hogy teszítasz vágyat a mi szívünkbe, hogy ezen a napon a te nevedbe, a te hajlékodba összegyűlve, igéidből és a te szentestedből és a te szentséges véredből tápláljuk testünket, lelkünket. Áldott vagy, Uram, hogy még a templomaink nem üresek. És kérlek, Uram, hogy ne engedd meg, hogy ez megtörténjen. Mindig szólíts meg, Uram, sok-sok embert hívjál el, hogy megszenteljük az Úr napját, hogy ne csak a léhaságot, ne csak a pihenést és a szórakozást, hanem a veled való találkozást, az együttlétet is fontosnak tartsuk. De Uram Jézusom, én hálát adok neked, hogy megérinted azokat a vállalkozókat, megérinted az ők szívüket azoknak, akik puszta nyereség vágyból az alkalmazottaikat vasárnap is dolgoztatják. Mutasd meg nekik, Uram, hogy 5 vagy 6 nap alatt is, amit te megáldasz, az talán még több is lehet, mint az, amit vasárnap kitermelnek. Adják meg a szabadságot az alkalmazottaiknak, hogy pihenjenek, de főleg, hogy hozzá tudjanak menni, Uram, hogy ne gátolják meg őket abban, hogy a te hajlékodba, a te szent nevedet megszenteljék az ők jelenlétükkel, az ők részvételükkel. Áld meg, Uram, minden jó akaratú embert, aki a vasárnapot nem csak dőzsölésre, hanem a veled való találkozásra és együttlétre is használja. De áld meg, Uram, mindazokat, akiknek ez még eszük ágában sem áll. Érints meg őket, hívd el őket. Mutasd meg, hogy milyen csodálatos az, amikor veled vannak együtt, amikor a te nevedben összegyűlünk sokan, és áldhatunk, és magasztalhatunk, és imádhatunk téged, téged a legcsodálatosabbat. Dicsőség neked, Uram, most és mindörökké, minden egyes megszentelt úrnapjáért. Amen.

0: Jézusom, te vagy minden álmom, te vagy mindaz, amire vágyom. Hálatelt szívvel térdelek itt, a te jelenlétedbe, a te csendedbe. Hálatelt szívvel hozom elédbe mindazon személyeket, embertársaimat, akik szabadság előtt állnak. Áld meg, Uram Jézus Krisztus, hogy mindaz a fáradtság, mindaz a teher, mindaz, ami lesújtotta az év során, ki tudják pihenni mindazt, ami áld meg, Uram Jézus Krisztus, hogy ez a szabadságolás ne csak egy világi vakációzás legyen, hanem a természetben, vagy bárhol, ahova elmennek szabadságolni, hogy a természetben téged találjanak meg, te rá tudjanak figyelni, és még közelebb tudjanak kerülni te hozzád, hogy ne a világi csillogás, villogás hatalmaskodjon az ő életükbe, hanem még mélyebben rá tudjanak figyelni, Jézusom. Amen.
1: Amen.

Igen, Jézus Krisztus, szükségünk van rád, szükségünk van a te két karodra, szükségünk van a te óvó két karodra, hogy átölelj minket, hogy átöleld a mi életünket. De a szívünk hálával van tele, Uram. Hálával van tele, Uram, mindazért, amit értünk tettél, hogy vállaltad ezt a földi életet, hogy vállaltad a keresztet, hogy nekünk szabadságunk legyen. Szabadságunk legyen itt a földi életben, és az örök életben is, Uram. És Uram Jézus Krisztus, köszönjük mindazt a tanítást, mindazt a példát, amit te mutattál nekünk, hiszen

Megmutattad, hogy amikor tanítványaid visszatértek, te félrevontad őket, hogy megpihenjenek. Megmutattad, hogy egy jól elvégzett munka után méltó az ember a pihenésre, a megpihenésre, a szabadságra. Uram Jézus Krisztus, én most a te szent színed elé hozom azokat, akik most szabadságon vannak, akik most pihenéssel, kikapcsolódással töltik idejüket. Kérünk téged, Uram, érintsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy a világ csillogása, a túlzott szabadság, a kicsapongás ne rabolja el az ő szívüket, hanem rád tekintsenek, téged befogadjanak, hogy felismerjék, hogy megóvják a testüket. Áld meg őket, Uram, hogy ez a pihenés, ez a testi, lelki fejlődésükre és lelki javukra szolgáljon. Testi, lelki feltöltésükre szolgáljon. De Uram, én elédbe hozom azokat is, akik valóban szabadságon vannak, de nem pihenéssel töltik az időt, hanem akár idős szüleiknek segítenek, vagy rászorult testvéreiknek segítenek, önkénteskednek, Uram. Áld meg mindazokat, akik munkával töltik a szabadságot. Áld meg munkájukat, dicsőj meg, Uram, tevékenységükben. És mindaz, amit tesznek, legyen a szabadságukra, Uram, a lelki szabadságukra. Legyen áldott a te szent neved mindenért, most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, Uram, hogy Te itt vagy, jelen vagy velünk, élő Isten vagy, és mindenütt jelen vagy. Velünk vagy szabadság alatt és után is. Életünk minden helyzetében velünk vagy. Csak nekünk kell rád figyelnünk. Most azokat a testvéreimet hozom elődbe, akik most szabadságból térnek haza. Látod, Uram, hogy a szabadság alatt sokszor a figyelmünket elvonza a világ csillogása, de Uram, kérlek, segítsd meg őket, hogy visszajöjjenek a Te jelenlétedbe teljességgel, mert Te teszed valóban szabaddá őket és minket, mindnyájunkat. Uram, Te ismersz minket, és tudod, hogy eléggé szomorúan jövünk vissza, mennek vissza testvéreim a munkába, hogy kezdődik a mindennapi nehéz munka, a taposomalom. De Uram Jézus, Te erőt adsz minden helyzetben. Ha megfáradunk, hozzád jöhetünk, és Te felüdítesz, hívod a megfáradtakat. Úgyhogy bátran indulhatnak munkába, mert Te adsz erőt, ha rád bízzák magukat, beléd kapaszkodnak, erős hittel veled élnek, élő kapcsolatban, akkor minden nehézséghez Te erőt adsz. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te adsz áldott munkanapokat a szabad napok között. Megáldod azokat a napokat, mikor munkába vagyunk. Megáldod gyermekeidet, hogy áldás lehessenek kollégáiknak, főnökeiknek, és mindazokkalnak, akikkel a munkahelyen találkoznak. Ezért kérlek, Uram, árasz ki a Te lelkedet, hogy a Te lelked bőségében, örömmel, szabadon, Isten gyermeki szabadságban tudjanak lenni a munkahelyén, és Téged dicsőítve, áldva és magasztalva. Amen.

Köszönöm, Uram, hogy te nem erőszakos vagy. Te nem erőlteted ránk sem a jót, sem a te akaratodat. Nem követelőzöl, de mindig, nap mint nap felkínálod a jót, hiszen megvan írva, hogy eléd tárom a jót és a rosszat. Uram, a szabadságozókért, a vakációzókért imádkoztunk, de vajon tudjuk-e, hogy mi az igazi szabadság, az Isten gyermeki szabadság? Tudjuk-e, hogy a lelki életben nem lehet szabadságot, sőt, nem kell és nem szabad szabadságot vennünk, mert akiket a te lelked vezet és betölt, futnak, de nem fáradnak, és nem lankadnak, ahogy a Zsoltáros írja. Látod, Uram, hogy mennyi szorongattatás éri sok testvérünket, akár azért, mert a lelki szabadságukat elvették, talán már magzat korukban megpecsételték. Talán a szülők tudatlanságból, kicsinyhitűségből, az ők fogságuk miatt gyermeküket úgy nevelték, hogy több volt a gyötrelem, a fájdalom, a szeretetlenség, mint az igazi szabadság és öröm. Vannak, Uram, embertársaink, akiket kizsákmányolnak, testileg is, Uram, kihasználnak, dolgoztatnak, apró pénzért, és nem csak felnőtteket, hanem gyermekeket is, és ők nem tudják, mit jelent a szabadság, sem a lelki, sem a testi. Uram, én őértük hozzád kiáltok, őértük, Uram, bárhol lennének, bármivel volnának meggyötörve és megtörve. Tudom, Uram, hogy neked van hatalmad minden rabláncot megoldozni, feloldozni, a lelkeket szabaddá tenni, a testeket felüdíteni. Vannak, Uram, olyanok, akik minden munka mellett annyira szegénységben, nehézségben élnek, hogy a mindennapi alig jut ki. Talán soha nem voltak, és nem is álmodoznak arról, hogy ők vakációra menjenek. Nekik a mindennapi a fontos. Míg mások nagyon sokat költenek egy-egy kirándulásra, vakációra, ők a legszükségesebbet, a mindennapi kenyeret nem tudják megengedni. Bocsáss meg, Uram, hogyha ezért téged hibáztatnak, vagy téged vonnak felelősségre, hiszen az Atya ránk bízta a földet, és mi kéne adjunk nekik. Uram, nyisd meg a mi szívünket, a mi szemünket, hogy meglássuk, kiken kell segítsünk, kik azok, akiket lelkileg is szabaddá kell tegyünk a te kegyelmed által, kik azok, akiken valóban segíteni tudunk. Árasz ki, Uram, a te szent lelkedet, hogy átformálja gondolkodásunkat, hogy megújuljunk gondolkodásmódunkban és egész életvitelünkben. Amen.

0: Uram Jézus, nagy szükségem van rád, és hálatelt szívvel térdelek most szent színed előtt, hogy megköszönjem, hogy megmutattad azt az utat, ahol jó nekem együtt járni veled. Ó, Uram Jézus, mielőtt megismertelek volna, azt hittem, hogy az anyagiakban találom meg a boldogságomat, és hova tovább nagyobb nehézségekben volt részem. És amikor meghívtál, Uram, és megmutattad az utat, hogy veled járjak, megadtál mindent, amire szükségem volt. Azt mondtad, Uram, hogy keressétek Isten országát a többi megadatik. Jézusom, én most szent színed elé hozom mindazokat, akik az anyagi javak gyűjtésében és azoknak a szórakozásra, a dőzsölésre, a mértéktelenségre és hiába valóságokra költik. Nyisd meg ezeket a szíveket, Uram, és add, hogy felfigyeljenek nélkülöző, nehézségekkel küszködő embertársaikra, mert az igazi boldogság abban van, hogyha ajándék, áldás lehetünk embertársainknak. Erre kérem a te áldásodat, Uram, áld meg mindannyiunkat, hogy tiszta szívvel áldások legyünk a környezetünkre. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Áldalak, mert a szívünk újong a te jelenlétedben, és ki te teszel szabaddá, az igazán szabad. Hálát adok neked, Istenem, az Isten gyermeki szabadságunkért. De megköszönöm, Uram, a nyári szabadságot, a munkaszüneti napokat is. És megköszönöm, hogy új lehetőség a te élő jelenlétedbe kerülni, és az általad elnyert szabadsággal is felüdüléssel élni. És köszönöm, Uram, hogy az a szabadság, az a felüdülés, az az erő, amit te adsz, az felülmúl minden luxus és divat nyaralást. És erre még kölcsönt és hitelt sem kell felvenni, hogy eljuthassunk oda. És köszönöm, Uram, hogy rád bízhatom mindazokat, akik úgy nyilatkoznak, hogy most szabadságban nyaralunk, és akkor mindent szabad nekünk. Köszönöm, Uram, hogy megadod azt a józanságot, hogy felismerjék, hogy talán minden szabad, de nem minden válik a javunkra. Köszönöm, Uram, hogy nincs szükségünk másra, csak az általad kapott szabadságra, erőre és felüdülésre, ami igazi szabadságra és nem szabadosságra vezet. Áldott légy, és dicsőség a te szent nevednek, most is mindörökké. Amen.

Köszöntelek Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy nálad és általad elnyerhessük azt a békét, amire oly nagyon vágyunk a mi szívünkben. De bocsáss meg Jézusom, hogy ezt a békét, ezt az örömet oly sokszor máshol keressük, más dolgokban, világi dolgokban, és rengeteg pénzt el is költünk ezért, és mégsem találjuk meg. Bocsáss meg Jézusom, hogy oly kényelmesek vagyunk, oly könnyen átadjuk magunkat mindenféle szórakozásnak, féktelen költekezésnek, és az, ami ingyen van, és teljes szeretetből adod nekünk, abból nem kérünk, attól távol tartjuk oly sokszor magunkat. Bocsáss meg nekünk, Jézusunk, hogy oly sokszor szabadságot veszünk még tőled is, és minden mennyei kegyelemtől. Bocsáss meg, hogy máshol keressük a mi pihenésünket és szórakozásunkat. Bocsáss meg mindazoknak, akik szabadságra menvén teljesen megfeledkeznek rólad, és féktelen költekezésbe kezdenek, topzódásba és mindenféle bűnös dolgokba. Érints meg szent lelked által mindezen embereket, hogy benned is általad örömük legyen és békéjük legyen, hogy felismerjék, hogy ez csak is nálad található meg a felüdülés, a kipihenés. De érints meg szent lelked által azokat is, akik nem ismernek téged, talán soha nem is ismertek és nem ismerték meg a te békédet és örömödet. Küld el szent lelkedet ezen emberekre, hogy megismerjenek, hogy felismerjék, hogy nálad van a szabadság, az igaz szabadság és kikapcsolódás, és hogy minden más hiába valóság, ami nem szolgálja a lelki üdvösségüket. És köszönöm Jézusom, hogy te mindazt megadod nekünk, és hogy gondunkat viseled, és hogy árasztod a te végtelen kegyelmedet, és erősíts meg minket Jézusom, mindazokat, akik szabadságra megyünk, vagy voltunk, hogy ne feledkezzünk meg a mennyei atyáról, ne feledkezzünk meg a te közelségedről, és ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a pihenés, ez a szabadság nem jöhetett volna létre, csak is általad. És köszönöm Jézusom, hogy te itt vagy velünk minden nap. Amen.

áldott légy, drága Jézus Krisztus, itt az oltári szentségben. Hálát adok neked, Uram, hisz én is azok közé tartozok, akik szabadságon vannak. Én ugyan egy hosszabb szabadságon, de kérlek, bocsáss meg nekem, hogyha olykor a saját világosságommal próbálok világítani, Uram, környezetemben, és nem ismerem fel azt, hogy rád van szükségem. Kérlek, bocsáss meg nekem, Uram, hogyha nem a te akaratod szerint, hogyha nem veszlek észre, segíts engem, Uram, hogy valóban fény lehessek, ugyanúgy embertársaimat is, akik éppen szabadságukat töltik, hogy meghajgul a te hívásodat, hogy észrevegyünk téged, hogy érezzünk téged, Uram, egy látó szemet is, halló fület, Uram, a te ígédre, hogy ne vegyünk szabadságot tőled, hanem a te kegyelmedben megérezzük a lényeget, a valóbi Isten gyermeki szabadságot. Áldott légy ezért, Uram. Amen. Amen.

Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben, kín szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodsz.

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent György Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt közel egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzom önöktől a mikrofonnál. Majoros Attilát hallották, viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amely hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is,

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami enyhénkkel, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűzmánya, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Van méhedben hordoztál,
1: asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszony.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz, Mária, Isten te szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja.

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösöké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál. Amen.

0: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennel szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul. Amen. Üdvözlő.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé.

0: csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária rádió királynője,
2: az Atya, a Fiú és a Szentlélek neve.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái. Szent Atya franciaországi apostoli útjának harmadik napja. Leó pápa imája a lourdi jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. A Szent Atya beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája Lourdesban. A Szent Atya a lourdi befogadó központban. A betegek nem terhet jelentenek, hanem az emberiség dobogó szívét. Leó pápa imája a lourdi jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. Közel két napos párizsi látogatása után a Szent Atya szombaton délután búcsút vett a francia fővárostól, és a 700 kilométerre délre fekvő Lourdesba repült, ahol érkezése és köszöntése után este 8 órakor a Massabielle barlangnál, ahol egykor a szűzanya szeplőtelen fogantatás néven többször is megjelent a kis Bernadettnek, imádságot mondott. Már esteledett, amikor a Szent Atya a Massabielle barlang előtt elvégezte a zarándokok hagyományos szertartását. Letérdelve imádkozott a jelenés helye előtt, kezével megérintette a sziklát, és ivott egy pohár vizet a forrásból. Végül személyes pápai gesztusként egy aranyrózsát ajándékozott a szűzanyának, majd a barlang elé térdelve így imádkozott.
1: Notre Dame de Lourdes.
0: Ó Lourdi, mi asszonyunk, szepültelen fogantatás! Ezen az áldott helyen, ahol oly kedvesen és gyengéden szóltál Szent Bernadetthez, a francia nép alázatos leányához, hogy átadd a világnak az imádság, a megtérés és a remény ragyogó üzenetét, most bizalommal sietünk hozzád, te vagy az anya, akit Jézus ad nekünk, és figyelsz minden szükségletünkre. Anyánk, Franciaországért fohászkodunk hozzád, amelynek patronája vagy,
1: dont tu es la patronne,
0: és amelyet oly sok századon át oltalommal vettél körül. Nyerd el népének a testvéri harmónia ajándékát. Hadd építsen el olyan harmonikus társadalmat, amely száműzi az erőszakot és a gyűlöletet, amely lehetővé teszi mindenkinek, hogy dolgozzon, családot alapítson, és teljes életet éljen nyugalomban és derűs lelkületben. Ott, hogy a nehéz sorsúak és a legszegényebbek mindig támogatást kapjanak. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelki vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek szembenézni a kihívásokkal, és lelkesen szolgálják a közjót. Őrizzék meg az országot békében a nemzetek közti egyetértéssel. Hallassák hangját az alapvető emberi jogok és a világ béke védelmében, örökre elutasítva a háború logikáját. Szentséges Szűz Mária, neked ajánljuk Isten népét, amely ebben az országban él, és amelyet közelségeddel annyira kitüntettél. Újítsd meg a keresztény családok hitét és buzgalmát, amelyek oly kedvesek a szívednek, hogy napról napra Jézus jelenlétéből, kegyelméből és támogatásából élhessenek a nehézségekben is. Legyenek nagylelkűen nyitottak az életre, és Isten támaszon bennük hivatásokat, különösen a papi és szerzetesi életre.
1: Donaton Église en France d'indiquer notamment aux plus jeunes.
0: Add meg, hogy franciaországi egyházad megmutassa, különösen a fiataloknak, az evangélium ragyogó útját, hogy felépíthessék azt az igazságos és testvéri társadalmat, amelyre vágynak. Végül szeretettel teli anya, rád bízzuk legsürgetőbb személyes szándékainkat, különösen a betegekét és szenvedőkét, valamint mindazok iránti szándékainkat, akik kísérik őket, hogy erőt és gyógyulást nyerjenek. Rád bízzuk szeretteinket és elhuntjainkat, kérünk távolíts el minden akadályt, amely még mindig elválaszt minket szeretett fiattól is engedd. Hogy ő uralkodjon mindenkinek a szívében. Amen. Leó pápa beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Vasárnap délelőtt találkozott Leó pápa a francia püspöki konferencia tagjaival Lourdesban, amely egyúttal a francia püspökök közgyűlésének székhelye, hogy mindig közel érezzék magukat a szűzanya hathatós támogatásához. Leó pápa beszéde kezdetén bátorításra fordult a francia püspökök felé. Korunk hatalmas kihívásaival szembesülve tanúsítsatok bátorságot, merészséget és missziós kreativitást. Ne csüggedjetek a hibák és kudarcok miatt. Legyetek bátrak beismerni a hibákat azzal az elszántsággal, hogy a jó pásztor szeretetével begyógyítsátok a sebeket. Hivatkozzatok a francia egyház gazdag történelmére, országotok jövőjének építése során. Az egyház tanúja volt és mai szerves része az ország kultúrájának, identitásának és evilági hivatásának. Joga van ahhoz, hogy a hangja jelen legyen a nyilvános vitákban, hiszen természeténél fogva prófétai tekintéllyel rendelkezik. A Szent Atya arra buzdítja őket, hogy tartsanak ki minden jó akaratú emberrel együtt, akik ugyanezeket az értékeket védik. Jelenleg egy nagyon sajátos szekuláris környezetben élnek, egy viharos történelem eredményeként, amely most békében van ugyan, de amelynek lehetővé kell tennie az egyház számára, hogy betöltse küldetését. Az a tény, hogy a fáradtságos munkával elért egyensúlyt fokozatosan megkérdőjelezik, ahogy az a nyugati világ más részein is történik, nem vezethet beletörődéshez. A pápa arra kéri a püspököket, hogy legyenek éberek,
1: pour défendre la liberté et les droits de l'église à évangéliser.
0: Védjék meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz, az igazi szabadságban való neveléshez és a nyilvános Isten tisztelethez, hogy látható módon Jézus Krisztus nevében gyakorolhassák a szeretetet. Amit az Úr Franciaország katolikusainak, az egyház első szülött leányának adott, az valóban nagy hálaadásra indít, mint az életszentséggel törekvés megszakítatlan folyama, a művészetek, az irodalom és a tudománynak virágzása a hit és a Szentlélek ösztönzésére, az emberi személy elidegeníthetetlen értékének, méltóságának és jogainak védelme, és persze a bámulatos missziós buzgalom, amely a földkeresség végéig gyümölcsöt termett. Igen, Jézus sokat adott nektek.
1: Jézus vous a beaucoup donné.
0: És szeretetében továbbra is ajándékokat akar adni nektek, szólt elismeréssel a pápa. A fiatalok nagy vágyai és a jövő miatt érzett szorongásuk kapcsán a Szent Atya a katekumenátus bátorító jelére utalt, amely elsősorban a fiatal felnőtteket érinti. Ez kegyelem és öröm Isten egész népe számára. Arra kérte a püspököket, hogy gondoskodjanak róluk főként azzal, hogy befogadják őket az egyház élő közösségeibe. Új missziós rendület keretében az oktatásnak elsődleges szerepe van. A katolikus oktatási intézmények nyitottak mindenki előtt, ám a katolikus oktatás semmiképpen sem hagyhatja el a Krisztus központi nevelési projektjét, amely az emberi személy átfogó fejlődését célozza minden dimenziójában, lelki, kulturális, intellektuális, erkölcsi és társadalmi téren. Egyetlen diáknak sem szabad marginalizálódnia az osztályában pusztán azért, mert hisz Jézusban. A papság tagjai által elkövetett gyermekbántalmazás fájdalmas csapása kapcsán Leó pápa elismeréssel szólt a püspökök bátor intézkedéseiről, az áldozatok meghallgatásával, az igazság keresésével, a megbocsátással, a jóvátétellel, valamint a megelőzés és a védelem kultúrájának határozott előírásaival. Ahhoz, hogy papi hivatások születhessenek, a papoknak Krisztushoz hasonlónak kell lenniük életük minden tekintetében. A pápa szomorúan beszél tudomásul a szerzetesi és főként a szemlélődő hivatások számának hanyatlását. A hivatások feltételei leggyakrabban a keresztény családokban születnek meg, amelyek a legnagyobb figyelmet és támogatást érdemlik. Végül a Szent Atya számára oly fontos egység kérdését érintette. Az ideológiai megosztottság aláássa az egyház tanúságtételét. Az egyház történetében mindig is voltak feszültségek, de az igazi egység befogad minden hiteles katolikus érzékenységet, ha természetesen összetartanak a közös hitvallásban a főpásztorok és főként a Péter utódja iránti engedelmességben. Kedves testvéreim, az egyház Franciaországban nagyon kedves a pápa szívének.
1: L'église en France est précieuse au cœur du pape.
0: Mennyire szeretném átadni nektek azt a lelkesedést és reményt, amely átjár, amikor rátok gondolok, szólt búcsúzásként a Szentatya, majd a Lourdes-i szűzanyag közben járását kérve megáldotta őket. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája. 14. Leó pápa vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel szentmisét mutatott be a Lourdes-i Miasszonyunk bazilika előtti téren, mintegy 200 ezer hívő számára. Homíliájában nagy örömmel köszöntötte a Franciaországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokokat, akik az egyház anyja házában ültek össze, megállapítva, hogy bennük az egyház egyetemes arcát lehet meglátni. A vasárnapi liturgia szövegei a Szűz Mária által Szent Bernadettre bízott üzenet egyik alapvető szempontjából érintik, amely felhívás a megtérésre.
1: Un appel tendre, pressant à la conversion,
0: mondta szentbeszédében Leó pápa. Az evangéliumi szakaszban Jézus mély szomorúsággal tekint a bezárkozott szívekre, mivel Isten nem akarja gyermekei kárhozatát. Ezekkel próféta is arra emlékeztet bennünket az olvasmányban, hogy a bűnös, ha megtér, életben marad és nem hal meg. Megtérni azt jelenti, hogy elhagyjuk a tévutakat, és az élet útjára lépve megnyitjuk szívünket az egyetlen, soha el nem múló örömnek. Míg a földi boldogság mulandó, az igazi boldogság ígérete mindenkihez szól. Szűz Mária sem a földi, hanem a túlvilági boldogságot ígérte meg Szent Bernadettnek. Ez különösen erőteljesen visszhangzik a francia földön korunkban, egy olyan társadalomban, amely a haladást és az anyagi jólétet keresi, de elfelejti az örökké valóság távlatát, fejtette ki homíliájában Leó pápa. A jelenlegi tendenciákkal szemben, amelyek az ember élet értékét a betegség, a szenvedés, az öregség szempontjából próbálják értelmezni, a Massabielli barlang a keresztény reménység szentélye.
1: La grotte Massabielle se dresse comme un sanctuaire de l'espérance chrétienne.
0: Ahol nem utasítanak el semmilyen törékenységet. A betegeket itt átalakítja Isten végtelen szeretete. Lourdes áldott hely, ahol az életét Isten értékes ajándékaként fogadják el, amely arra hivatott, hogy az Atya szeretetében virágozzon az örökké valóságban. Az örök élet az Úr ígérete, amelyet már elnyert számunkra a kereszten, halála és feltámadása által, valamint ezt valósítja meg bennünk minden nap a keresztség kegyelme révén. Személyes felelősségünk, hogy szabadon befogadjuk. Az örök élet egyetlen akarája a bűn, Isten elutasítása, fejtette ki a pápa, arra buzdítva, hogy ezt a nekünk ajándékozott szabadságot Krisztus kegyelmének a segítségével éljük meg. Mária nyomdokaiba lépve, a végsőkig mondjuk igent, mint az üdvözlő Mária imában, most és halálunk óráján. Mária éppen Lourdes-ban szólított fel kitartóan a megtérésre, háromszor ismételve a bűnbánat szót, kérve, hogy a bűnbánatot ne csak magunkért, hanem a világért is gyakoroljuk. A korunkat sújtó rossz, az egyre inkább terjedő, sok ártatlan életet elpusztító konfliktusok az emberi szívből fakadnak, ezért az emberek szívét kell megváltoztatni, kezdve a sajátunkkal. A bűnbánat olyan cselekedet, amely szeretetet ébreszt Isten iránt, minden testvérünk iránt, akik nem hallgatnak a megtérésre szóló hívásra, és akiket bűneik a halál felé sodornak. Az egyháznak elsőként kell megélni ezt a megtérést, és ehhez elengedhetetlen, hogy elismerjük hibáinkat. Mária felhívása az imádságra és a megtérésre nagy reménnyel tölt el bennünket, hiszen megmutatja, hogyan változtathatjuk meg a dolgok menetét, ami nem más, mint az, hogy egyesülünk Krisztus szenvedésével, mondta szentbeszédében a pápa, hangsúlyozva, hogy a betegek az egyház szívében vannak, és szerepük pótolhatatlan. Homiliája végén Leó pápa arról biztosította az zarándokokat, hogy Lourdesból nem úgy fognak hazatérni, ahogyan ide érkeztek, hanem a remény misszionáriusaként fognak távozni.
1: Vous ne repartirez pas de Lourdes comme vous y êtes arrivé. Vous repartirez en missionnaire de l'espérance.
0: Ez ugyanis ennek a helynek a csodája, felébreszti a remény örömét éppen a megpróbáltatások és a fájdalom idején. Szűz Mária békét ajándékozva meggyógyítja tekintetünket és átalakítja szívünket. Legyenek hazájukban, otthonaikban, egyházmegyéikben és családjaikban ennek az isteni erőnek és gyengétségnek a tevékeny tanúi, akik lehetővé teszik számunkra, hogy folytassuk az utat és elérjük a célt. A betegek imáinak és Mária édesanyán szeretetének támogatásával haladjanak bizalommal a jövő felé. Ne féljenek a világ viharától. Isten szent anyja vigyázza előre haladásukat, gyengítségének köpenyével beborítja az egyházat, és mint ragyogó hajnalcsillag irányítja lépteiket, hogy örömmel megszülessenek fia Jézus életébe. Zárta homíliáját Leó pápa.
2: A 14. Leó pápa Lourdesban a betegek nem terhet jelentenek, hanem emberségünk dobogó szívét. Az Accueil Notre-Dame 1997 óta fogadja a Lourdesba érkező betegeket és időseket. Az egészségügyi intézményként működő központban alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak az zarándokokról. 14. Leó egy orvos és egy gondozó tanúságtételét hallgatta meg, majd emlékeztetett, több mint 150 éve érkeznek ide zarándokok, hogy Márián keresztül Jézusra bízzák testi, lelki és pszichés szenvedéseiket. Itt a törékenységet nem rejtik el, hanem egy szent találkozás helyévé válik, fogalmazott a pápa. A Szentatya a kegyhely idei lelkipásztori témájából Gábor arkangyal Máriához intézett köszöntéséből indult ki. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Mária minden embernek azt üzeni. Az Úr veled van. Ez emberi méltóságunk alapja, hangsúlyozta 14. Leó. Mária anyai tekintete arra emlékeztet, hogy Isten szemében senki sem láthatatlan. Korunkban azonban egyes társadalmak hajlamosak elfordítani tekintetüket az emberi élet méltóságáról. Az ember pusztán azért méltó, mert létezik, és az örökké valóságra kapott meghívást. Méltósága nem mérhető és nem vitatható, hangsúlyozta a Szentatya. 14. Leó közvetlenül azokhoz is fordult, akik súlyos betegséggel és nagy fájdalmakkal küzdenek. Bármilyen kilátástalannak tűnjön is helyzetük, semmilyen emberi törvény nem foszthatja meg őket méltóságuktól. Ezért határozottan el kell utasítani azt a kísértést, hogy hamis együttérzésre hivatkozva kioltsák az emberek életét. Lehetetlen normálisnak tekinteni az élet kioltását. Ami törvényes, nem feltétlenül erkölcsös, szögezte le 14. Leó. A pápa ezután az egészségügyi dolgozókhoz fordult. Lourdesban, a betegek és a remény városában arra kérte őket, hogy őrizzék hivatásuk mély értelmét. A szenvedő emberről gondoskodni kell, nem pedig megsemmisíteni őt. Legyetek az élet szenvedélyes szolgálói, buzdította őket 14. Leó. Az orvoslás soha nem állhat a megtervezett halál szolgálatába. Ehelyett fejleszteni kell a palliatív ellátást és a kutatást, a betegeket pedig gyengétséggel kell kísérni. A Szentatya köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak, betegszállítóknak, lelkipásztori munkatársaknak és önkénteseknek. A testek gyógyításával a lelkeket is gyógyítjátok, mondta a pápa. Végül ismét a betegekhez fordult. Nem vagytok teher, emberségünk dobogó szíve és az egyház értékes kincse vagytok. Imáiról biztosította mindazokat, akik szenvednek, és Szűz Mária anyai szeretetére bízta őket.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Az Úr adta, s az Úr elvette. Amint az Úrnak tetszett, úgy lett. Legyen áldott az Úr nevem.

Jobb ezeket a szavakat élet egyik legsötétebb órájában mondta Kim. Egyetlen nap alatt elveszítette a vagyonát, szolgáit és gyermekeit. Mégsem keseredett meg. Nem fordult el Istentől. Még a veszteség közepette sem mondott le arról, hogy dicsőítse az Urat. Nem értette, hogy mi történt vele, de ennek ellenére mégsem mondta azt, hogy Isten igazságtalan vagy kegyetlen. Kérdezett, vitatkozott, panaszkodott, de nem fordított hátat az Úrnak. Még a legsötétebb órákban is hozzáfordult. Nem úgy tekintett a vagyonára, a családjára vagy az egészségére, mint valamire, ami jár neki. Tudta, hogy minden, amije volt, Isten ajándéka. A hála lelkülete még a veszteségben is megmaradt. Példája arra tanít, hogy a dicsőítés nem csupán ének vagy ima. Azzal is dicsőíthetjük Istent, ha eléje állunk a fájdalmunkkal, és nem engedjük, hogy a keserűség uralja a szívünket. És az is Isten dicsőítés, amikor hálatelt szívvel emlékezünk arra, amit kaptunk. Amikor kimondjuk, nem értem, Uram, ami történt, de továbbra is benned bízom. Ez talán a legmélyebb dicsőítés. Amikor nem csupán az ajándékokért, hanem magáért az ajándékozóért ragaszkodunk Istenhez. Az Úr nem csak a bőség napjain méltó a dicséretre, hanem a próbatétel idején is. Ha a szenvedésben is hűséges maradsz hozzá, megtapasztalhatod, hogy a legmélyebb fájdalomban sem hagy magadra. És ahogy Jobbnál is történt, a te életedben is képes helyreállítani azt, ami összetört. Nem engedi, hogy a haláli, a veszteségé legyen az utolsó szó, hanem az életi, a reményi és a helyreállítási. Mert Isten képes a legnagyobb veszteségekből is új kezdetet, a könnyekből örömöt, a próbatételből pedig áldást fakasztani.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely Szűzi miattben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Érettünk.

Ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket. Kedvem telt szavadban és öröme szívemnek, mert a te nevedet viselem, Uram, seregek Istenem.

0: Üdvözítünk minket országává és papjaivá tett, hogy Istennek kedves áldozatokat mutassunk be. Szólítsuk őt hálás szívvel, Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban. Krisztus örök főpap, aki népedet szent papságban részesíted, engedd, hogy mindenkor Istennek kedves lelki áldozatokat tudjunk bemutatni.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.
0: Ajándékozz nekünk jóságosan a Szentlélek gyümölcseit, a türelmet, a jó szívűséget és a szelídséget.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.
0: Add, hogy szeressünk és magunkénak mondhassunk téged, mert te magad vagy a szeretet, és segíts jót cselekednünk, hogy életünkkel is magasztaljunk téged.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.
0: Add, hogy testvéreink javát keressük, és így könnyebben elnyerjék az üdvösséget.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.

0: Urunk, mindenható Istenünk, Te elvezettél minket ennek a napnak kezdetére. Védj meg isteni erőttel, hogy ma semmi bűnre el ne hajoljunk, hanem arra irányuljon minden szavunk, gondolatunk és cselekedetünk, hogy megtegyük igazságodat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiat által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. A kertben mindig több terem, mint amennyit a kertész elvet. Tartja egy szólásmondás.

Mária Rádió egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvöl helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Kedves hallgatóink, most a nap örömhírét fogjuk hallani, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt üzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt, ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Kedves rádió hallgatók! A mai evangélium egyik nagyon őszinte emberi kérdéssel kezdődik. Ki a legnagyobb közülünk? Talán nem is olyan távol áll ez a kérdés tőlünk, mint ahogy elsőre gondolnánk, mert bennünk is ott lehet az a vágy, hogy észrevegyenek, értékeljenek. Számítsunk valakinek, hogy tudjuk, amit teszünk, annak van jelentősége. Jézus azonban egészen más választ ad arra, mit jelent nagynak lenni. Nem azt mondja, hogy aki többet birtokol, hangosabban beszél, több embert irányít, vagy nagyobb elismerést kap. Az a legnagyobb, aki erős, nem. Hanem azt mondja, aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Jézus ekkor odahív egy gyereket, nem véletlenül. A gyermek nem azért értékes, mert teljesítményt mutat fel, nem azért, mert hasznot hoz, és nem is azért, mert sok mindent tud. Egyszerűen rábízza magát arra, aki szereti. Jézus pedig azt mondja, aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Mintha azt mondaná nekünk, figyelj oda arra, aki kicsi, gyenge, félénk, magányos, vagy éppen segítségre szorul, mert amikor lehajolsz hozzám, valójában hozzám hajolsz le. Talán éppen ez az evangélium egyik legszebb üzenete. Isten szemében nem azt tesz nagyjá bennünket, hogy hányan szolgálnak nekünk, hanem hogy hány embernek tudok szeretettel szolgálni. Egy pohár víz, amit szeretettel adunk. Egy telefonhívás ahhoz, akiről tudjuk, hogy egyedül van, egy türelmes meghallgatás, egy bocsánatkérés, egy idős ember meglátogatása, egy gyermek fordított ide, egy gyermekre fordított idő, egy fáradt édesanyja tehermentesítése, egy szó, amellyel valakit nem összetörünk, hanem felemelünk. Ezek talán kicsinek tűnnek a világ szemében, de az égben egészen másképpen mérik az értéküket. Gondoljunk csak bele, hogy milyen különös Isten logikája. A mennyországban a szeretetnek nincs szüksége tapsra. Amit titokban önzetlenül szeretetből teszünk, azt Isten látja. Lehet, hogy senki nem köszöni meg. Lehet, hogy valaki észre se veszi. Lehet, hogy sokszor úgy érezzük, amit teszünk, az kevés. De ha szeretetből tesszük, Isten kezében, szemében nem kevés. Van azonban az evangéliumban egy másik nagyon fontos mondat. János arról beszél Jézusnak, hogy láttak valakit, aki Jézus nevében jót tett, de nem tartozott közéjük. Ezért meg akarták tiltani neki. Jézus pedig azt mondja, ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Milyen könnyen gondolkodunk mi is úgy, hogy csak az lehet Isten munkatársa, aki úgy tesz, ahogyan mi. Csak az a jó szándékú, aki velünk együtt gondolkodik. Csak az szolgál jól, aki a mi módszereink szerint szolgál. Jézus azonban egy tágosabb, szívet kér tőlünk, ne azt keressük elsősorban, hogy ki másképpen csináljam, hanem azt, hogy hol van jelen Isten szeretete. Kedves rádió hallgatók, talán már érdemes lenne feltennünk magunknak néhány csendes kérdést. Ki tudnék a mai napon szeretettel szolgálni? Ki az, akire már régóta rá kellene kérdeznem, hogy vagy igazából? Ki az, akinek szüksége van egy kis bátorításra? Van-e valaki a környezetemben, aki talán túl kicsinek, túl jelentéktelennek érzi magát, és én is annak tartottam ahhoz, hogy igazán figyeljek rá? És talán azt is kérdezzük meg Istentől, Uram, ne engedd, hogy mindig azt keressem, én hol vagyok a többiek között, taníts meg arra, hogy azt keressem, kit szerethetek általad. Mert az igazi nagyság nem felfelé emel bennünket, hanem megtanít lehajolni a másik fele. Nem önmagunk köré gyűjt embereket, hanem mások életét gazdagítja. Nem azt kérdezi, hogy mit kapok, hanem azt, hogy mit adhatok. Aki a legnagyobb köztetek, sokszor mi így gondolkodunk, az valaki értékes. De Jézus nem ezt mondja. Aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. És ez nem pusztán egy szép evangéliumi mondat, hanem Jézus életének az egész titka. Ő, aki az Isten fia, nem uralkodni jött közénk, hanem szolgálni, és amikor mi szeretettel szolgálunk, egyre inkább hasonlóvá válunk hozzá. Segítsen minket ebben a mindenható Isten, hogy napról napra ezt tudjuk megtenni. Mert aki szeretetből lehajol egy másik emberhez, az valójában Krisztushoz hajol le, és aki Krisztus szolgálja a legkisebbekben, az soha nem él hiába. Add meg, Uram, nekünk azt a kegyelmet, hogy életünk ne önmagunk nagyságáról, hanem Isten szeretetének nagyságáról tegyen tanúságot. Amen.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben az evangéliumot, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ábel papbácsitól hallottuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk,
1: kérünk téged, Úristen, özs lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akit az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. szeptember 28-án a Székelyduarhelyi stúdió mikrofonjainál.
1: Amcs István Ábel.
0: És Dávid Gyöngyi köszönti önöket, a pontos idő 7 óra és 11 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Gyergyószent Miklós és Szent István templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békért és a lelkek megmentéséért.

0: negyedszázados székelyudvarhely legújabb temploma.
1: A Líziói Kis Szent Teréz plébánia templom 25 éves jubileumára készül a közösség. A mérföldkörhöz érkezve jubileumi évet hirdetnek a plébánián. Az ünnepség a templom védőszentjének napján kezdődik. A Kis Szent Teréz búcsút csütörtökön tartják, a délután 5 órakor kezdődő Szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József nyugalmazott segédpüspök lesz, aki jelen volt 2001-ben a szentelési ünnepségen is. Ezt az ünnepi alkalmat arra is szeretnék szentelni, hogy a templom építőkről, támogatókról is megemlékezzenek, így Kovács Sándor néhai főesperes plébánosról és a templom első plébánosáról, a 2016. februárjában elhunyt Botár Gáborról. A búcsúra tridummal készülnek a Kis Szent Teréz plébánia templomban, amelyet az ünnepet megelőző 3 napon, szeptember 28-án, 29-én és 30-án tartanak. Az esti 6:30-kor kezdődő szentmiséket Timár Sándor Asztrik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója prédikál és vezeti a jubileumi búcsúra történő lelki felkészülést, melyeket rádiónk élőben közvetít.

0: Ezüst Akadémia Csíkszeredában.
1: Amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. Tudatos tájékozódás a digitális világban címmel tart előadás Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus holnap déli 12 órától a Csíkszeredai Művészetek Házában. Az internet és a közösségi média mindennapjaink részévé vált. Segítségével kapcsolatot tarthatunk szeretteinkkel, tájékozódhatunk, és számos hasznos tartalomhoz férhetünk hozzá. De egyre gyakrabban találkozhatunk álhírekkel, hamis oldalakkal, megtévesztő

0: Szent Ferenc ünnep Székelyudvarhelyen.
1: Szombaton Szent Ferenc tranzitusára emlékezve délután 5 órától ünnepélyes ferences rózsafűzére várják a híveket a székelyudvarhelyi ferences templomban. 6 órától ünnepi szentmisét mutat be Kerekes László segédpüspök. A szentmise végén elvégzik Szent Ferenc tranzitusának szertartását, amelyben megemlékeznek Assisi Szent Ferenc atyánk boldog haláláról és a mennyei hazába való átköltözéséről. A szertartást követően lehetőség nyílik arra, hogy a hívek lerólják tiszteletüket Szeráfi Szent Atyánk erekiéje előtt, és imádságban kérjék közbenjárását. Vasárnap Assisi Szent Ferenc ünnepén a székelyudvarhelyi ferences templomban ünnepi szentmisékkel és közös imádsággal emlékeznek meg rendalapító atyánkról. A szentmisék délelőtt 9 órakor és délután 6 órakor lesznek.

0: Gyimesföldi Rózsafüzér Társulatok nagy találkozója Kosteleken.
1: Vasárnap tartják a Gyimesföldi Rózsafüzér Társulatok 17. nagy találkozóját Kosteleken. Az esemény délelőtt 10 órától ünnepés Mária köszöntővel veszi kezdetét. Déli 12 órától lesz az ünnepi szentmise, melyet egy órakor a társulatvezetők éves beszámolója követ, illetve zár le. Autóbusz indul Komját Szádából reggel 8 órakor.

0: Őszi orgona muzsika Székelyudvarhelyen.
1: Ősszel, immár 8. alkalommal indul útjára a Legato Egyesület őszi orgona muzsika koncertsorozata. A rendezvény sorozat célja, hogy a klasszikus zene és az orgona muzsika különleges világát közelebb hozza a közönséghez, és lehetőséget teremtsen arra, hogy a hallgatók neves orgona művészek játékán keresztül fedezhessék fel a felújított templomi orgonák hangzását. 4 koncertet foglal magában a többnapos rendezvény sorozat székelyudvarai és környéke templomaiban. A 2. koncertet október 8-án este 7 órától Deák László játékát lehet hallani. A közönség az Etalaki Szent Kereszt megtalálása plébánia templomában. Majd október 22-én délután 6 órától Kovács Mózes József koncertezik a belvárosi unitárius templomban. A sorozat november 5-én 6 órától a székelyudvarhelyi Ferences templomban Lászlóffy Árpád Ádám fellépésével zárul.

Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből kevés csapadék délkeleten várható. Az északi-északkeleti szél gyenge marad, délutánra 23 fok köré melegszik a levegő. Kedden szinte nem lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. Keleten, az északkeleti, a nyugati, északnyugati határ közelében pedig a déli-délkeleti szél időnként élénk lehet. Hajnalra, reggelre helyenként ismét párássá, ködössé válik a levegő. Kora reggel 1 és 11 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 20-23

0: 65 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ma reggel 6 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Pálciumban és Ansákban. Aradon 8, Baróton 4, Beszterce 8, Brassó 7, Csíkszereda 0, Dés 5, Déva 8, Dicsőszentmárton 12, Fogaras 7, Gyergyóalfalu 2, Gyulafehérvár 9, Kézdivásárhely 3, Kolozsvár 7, Máramarosziget 8, Maroshévíz 1, Marosvásárhely 6, Nagybánya 11, Nagysármás 8, és Nagyszeben is, Nagyvárad 11, Resicabánya 8, Sepsiszentgyörgy 4, Szatmárnémeti 8, Székelyudvarhely 5, Temesvártorda 10, és Zilahon 9 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére érkeztünk. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Rui Szent Lőrinc és 15 társa. Japán vértanúk. A japán keresztényüldözés Toyotomi Hideyoshi shogunnak 1587. július 24-25-én kiadott tilalmi rendeletével vette kezdetét. E rendeletet nem hajtották ugyan szigorúan végre, 1597-ben mégis 26 vértanú esett áldozatául. Az üldözés sokkal nagyobb mértéket öltött Tokugawa Ieyasu shogunnak 1614-ben kiadott rendeletével, mely minden külföldi hithirdetőt kitiltott az országból, és elnyomta a japán keresztényeket. A hithirdetők közül többen titokban Japánban maradtak ugyan, és folytatni próbálták működésüket, de Ieyasu utódai alatt az üldözés véressé vált, és egészen a kereszténységet tiltó rendelet visszavonásáig, 1873-ig egyre növekvő kegyetlenséggel folytatódott. A keresztények száma a 16-17. Században nem haladta meg a 300 ezret. A legtöbb esetben a hitehagyást kikényszeríteni próbáló borzalmas kínzások, zsúfolt börtönökbe zárás, ostorozás, kénes forró vízzel öntözgetés, jéghideg vízbe merítés, napokon keresztül fejjel lefelé bűzös gödörbe lógatás, a szemére mérzett legocsmányabb megsértései. Mindezek ellenére hitüket mindvégig megvalló vértanúk száma körülbelül 4000-re tehető. Ha ehhez hozzávesszük a Simabara fölkerés 1637-38 leverésekor kivégzett 35 ezer keresztényt, akik hittagadással megmenthették volna életüket, a vértanúk száma körülbelül 40 ezerre emelkedik. A japán vértanúk sorát az 1597. február 5-én Nagasakiban keresztre feszített 26 vértanú nyitja meg. Rui Szent Lőrinc és 15 társa, domonkosok és munkatársaik 1633-ban lettek vértanúk. Kevés kivétellel, fejjel lefelé verembe lógatva végezték ki őket.

Szent Eusztokium szűz. Rómában született 367 körül. A régi római patríciusok, a Scipiók és a Gracchusok nemzetségéből Eusztokium volt az első, aki az úr kedvéért lemondott a házasságról és fátyol töltött. Eusztokiumot a Szent Özvegy Marcella házában avatták be a szűzi életmódba. Lányával csak nem egy időben Paula is csatlakozott-e Szent Római asszonyhoz. Eusztokium akkor 12 éves volt. Marcella házában ismerte meg Szent Jeromost, aki oktatta az özvegyeket és hajadonokat a szerzetesi és lelki életre. Mindenek előtt bevezette őket a szentírás ismeretébe, és ösztökélte hallgatóit a szentkönyvek buzgó tanulmányozására. Eusztokium volt a legtanulékonyabb és legbuzgóbb tanítványa, és csak hamar szívbéli barátság szövődött tanítvány és tanítója között, amit Jeromosnak Eusztokiumhoz írt levelei tanúsítják. Lányának és úrnőjének nevezi, társa és nővére ő a hitben. Krisztus szeretete kapcsolja egymáshoz őket. Aki ismeri Szent Jeromos gyakran szigorú buzgóságát, meglepődik, ha beleolvas az Eusztokiumhoz intézett leveleibe. Ahogyan például megköszöni levelét, és azt a kosárkát, amelyet Eusztokium tele pompás szüzélyes pírban mosolygó cseresznyével küldött Jeromosnak. Jeromos arra tanította Eusztokiumot, hogy Krisztus iránti szeretetét a Szentírás igéjével táplálja. Isten szava az a gyöngy lett számára, amely mindenhol megtalálható, és annak, aki körbejárja és szemléli teljességét, feltárja teljes misztériumát. Könyvvel kezedben, írja neki Jeromos, kell, hogy meglepjen az álom, és a szentírás lapjainak kell felfogniuk lehanyatló fejedet. Eusztokium egyre jobban csüggött a szent igén, és mivel szíve az Úrhoz és igéjéhez tapadt, megszabadult minden földi kötődéstől. Az írás szaván egyre nagyobb lángra lobbant vágy a Krisztus iránt, a szívnek követnie kell a hajlamait, ha az ember értelmes életet akar élni. Eusztokium számára a szentírás tanulmányozása lett az a vágy, mely mind nagyobb buzgósággal foglalta le a szívét, s adottságait, okosságát, tanulékonyságát a szent szövegek memorizálására használta föl. Nem akart más lenni, csak az Úr menyasszonya. Eusztokium mindenben atyai barátja útmutatását követte, aki ezt írta neki. A szentek számára még az álomnak is imádsággá kell lennie. Ki kell jelölnünk mégis bizonyos órákat az ima számára. Az imádságnak ezen időpontjait mindenki úgy ismeri, mint a harmadik, hatodik és kilencedik, a reggeli és az esti órát. Az asztaltól se távozz el addig, amíg köszönetet nem mondtál a teremtődnek. Éjszaka pedig kétszer-háromszor föl kell kelnünk, s eközben ismételgetnünk kell, amit kívülről megtanultunk az írásból. Minden cselekvés, minden új foglalatosság, minden kezdet előtt vesz keresztet. 385-ben Jeromos elhagyta Rómát és Betlehemben telepedett le. Barátságuk Betlehemben még szorosabbá vált. Eusztokium ugyanis szent anyjával, Paulával együtt elhagyta szülővárosát és rokonait, és követte tanítóját az úr születésének helyére. Ott azután támogatta anyját az összegyűlt hajadonok vezetésében. Jeromos Paulával és Eusztokiummal együtt folytatta a szentírás tanulmányozását. Mindketten szent figyelemmel hallgatták, amikor Jeromos feltárta a szent szövegeket, mégpedig nem csupán saját szavaival, hanem más kiváló tanítók szavaival is. Hogy még mélyebben megragadják Isten igéjének értelmét, a latin és görög nyelv mellé megtanulták a hébert is, és mindezeken a nyelveken együtt énekelték a zsoltárokat. Jeromos mégsem csupán adakozó és ajándékozó, hanem elfogadó és megajándékozott is volt. A különféle támadásokban, amelyeket Jeromosnak is el kellett viselnie, az imádság pajzsát, amely mögé elrejtőzött, Krisztus barátnői biztosították számára, így nevezi Paulát és Eusztokiumot. Az egyes szent könyvekhez készített művei alig képzelhetők el e szent nők segítsége nélkül. Eusztokiumnak ajánlotta Izaiáshoz készült nagy kommentárját, melyben a nagy profétáról szóló hatalmas, sodró erejű oldalakon vízjelként maradt meg az érzékeny női lélek hatása. Ezékielhez írt magyarázatait, öregkorának művét csak Eusztokium bátorítására készítette el.
Megmondom neked, Eustochium, jobb lenne semmit sem szólni, ha csak kevés a mondani valónk. Te viszont úgy gondoltad, inkább mondjuk ki azt a keveset is, mint hogy semmit se szóljunk. Engedtem neked. Kifeszítem vitorlámat, hogy a Szentlélek szélhez hasonlóan lendítse előre. Hogy azután mely partra jutok, nem tudom. Ezékiellel együtt kiáltom mégis. Jöjj, négy szél lelke! Eustochium élete a legszorosabban kapcsolódott össze édesanyjáival, Paula elhunyta tehát, megkínoszta a szívét, de át kellett vennie a rámaradt örökséget. Nagy örökséghez jutottál, az úr az osztályrészed, mondta neki Jeromos. Ennek az örökségnek volt mégis egy földi, megfogható oldala is. Magára kellett vállalnia a kolostori közösség vezetését. Az úrban való rendíthetetlen bizalommal vette birtokába örökségét. Eustochium anyja halála utáni életéről keveset tudunk. Az az öröm érte, hogy Paula nevű unokahúgát, testvérének leányát fölvehette a vezetése alatt álló szüzek közé. 420. év vége felé hirtelen megbetegedett, és néhány napon belül meghalt. Jeromost, aki immár a saját halálával is szembenézett, megrendítette távozása, és képtelen volt nekrológiának összeállítására. Egy Riparius nevű papnak megvallotta, a szent és tiszteletre méltó szűz, Eustochium, hirtelen elhunyta, mélyen érintett. Teljesen megváltoztatta az életemet, mert sok eltervezett dolgot nem tudok már megvalósítani, és az öregség gyengesége megbénítja a szellem minden lendületét. Eustochium 420. szeptember 28-án halt meg.

0: Nagy szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat, azokat is, akik csak időközben kapcsolódtak be műsorunkba, azokat is, akik autóban ülve, iskolába, munkába menet hallgatnak minket. Pontos idő 7 óra 37 perc, és a nap eseményeinek ismertetése következik. 2026. szeptember 28-a van, hétfő, az esztendő 271. napja, és 94 nap van ebből az évből még hátra. Vencel nap van, és van hozzáfűzött időjárási hiedelem is, ami így hangzik, ahányszor van fagy Vencel nap előtt, annyiszor lesz fagy Jakab nap, azaz május 1-e előtt. A gazdák szorosan követték az őszi lehűléseket, mert ebből következtethettek arra, hogy a következő tavaszon hányszor kell majd félteniük a zsenge hajtásokat a májusi fagyoktól. Sok borvidéken ez a nap jelezte a szüreti munkálatok hivatalos kezdetét, vagy az arra való intenzív felkészülést.
1: Most pedig 813 évre tekintünk vissza. 1213-ban meggyilkolták II. András magyar király feleségét, Gertrud királynét.
0: 1573-ban, 453 éve Caravaggio-ban megszületett Caravaggio, eredeti nevén Michelangelo Merisi, olasz festőművész. Már kortársai is zseniálisnak tartották Caravaggio a manierizmus hanyományaival szakítva megteremtette a tárgyilagos és realisztikus emberábrázolást, erős fény árnyék hatásokkal dolgozott. Festményei nagy hatással voltak a barokk festészetre Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Német Alföldön is. Művei Máté apostol elhivatása, sírbatétel, az Emmauszi vacsora.
1: 396 éve 1630-ban Betlen István Erdély fejedelemmé választották.
0: 1817-ben 209 éve megszületett Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat jelentős képviselője, akadémikus.
1: 135 éve 1891-ben meghalt Herman Melville, amerikai író, a Moby Dick szerzője.
0: 131 évvel ezelőtt 1895-ben felavatták az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hídat.
1: 103 éve 1923-ban megszületett Kabos László színész komikus.
0: 1963-ban 63 éve meghalt Sík Sándor, Kossuth Díjas költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, piarista tanár és cserkész vezető is volt. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Kossuth Díjas, a 20. század jelentős magyar lírikusa. Kutatási területe a barokk korszak irodalma, az újabb irodalom, az esztétika és verstan. Most pedig, ha meghallgatjuk tőle, vagy meg fogunk később hallgatni tőle egy verset.
1: 55 éve 1971-ben amnestiában részesül Mindszenty József bíboros herceg primás, esztergomi érseki, és elhagyta Magyarországot. A Vatikán és a magyar kormány közötti megállapodás értelmében részesült amnestiában. A kommunista hatalom súlyos támadásokat indított az egyházak ellen, amely támadásokat Mindszenty igyekezett visszaverni, míg nem 1948. december 26-án letartóztatták. A koncepciós perben életfogytig tartó fegyházra ítélték.
0: 1978-ban, 48 éve meghalt első János Pál pápa, eredeti nevén Albino Luciano, a 263. római pápa. Mindössze 33 napos uralkodása nem tette lehetővé, hogy bíborosokat nevezzen ki, és nem jutott idő pápai enciklikára sem. Egyszerű, közvetlen és derűs személyisége miatt azonnal óriási népszerűségre tett szert, ezért a köznyelv elnevezte mosolygós pápának. Nyilatkozatai szerint folytatni kívánta a II. Vatikáni zsinat által elindított reform folyamatokat, valamint alapvető változásokat tervezett a katolikus egyház működésében.
1: 13 éve 2013-ban meghalt Botka Valéria karnagy, a Magyar Rádió gyermekkórusának megalapítója. Tanítványa volt Kodály Zoltánnak is. 1954-ben megalapította Csányi Lászlóval a Magyar Rádió gyermekkórusát, amelynek vezetője volt. A kórussal Európa szinte minden országában, az USA-ban, Kanadában és számos alkalommal Japánban is turnézott hatalmas sikerrel. 1970-ben az Állami Operaház gyermekkarát szervezte meg, és karigazgatója volt 1986-ig. 1966-ban Liszt Ferenc díjat és 1982-ben Szott díjat kapott.
0: Ma Szent Vencel napja, amint hallottuk is, a nap szentjétben, és ez a cseh állam alapítás ünnepe, hiszen Szent Vencel a cseheknek nagy szentjük. És a mai nap a hallássérültek, azaz a siketek világnapja is. És amint már emlékezhetnek, ebben a krónikában mondtuk, hogy 63 évvel 1963-ban halt meg Sík Sándor. Nagyon sokan szeretjük verseit, halljunk egy nagyon rövid versecskét tőle, de annál több mondani valóval ez a Ne félj című verse.

0: Sík Sándor, ne félj! Ember, ne félj a rossztól! Arkangyal áll a poszton, van, aki hallja hangod, szabadíts a gonosztól. Ne félj a fájdalomtól, nem kontár kése koncol, próbáld sebész az Isten, megifjodol, ha boncol. A bűnt se féld, a pázsit, gyomot is hajt, ha ázik. Ravasz művész az Isten, a rossz is jót csírázik. Még magadat se féljed, Isten kezén a mérleg. Ha még oly semmi volnál, majd megnagyít a lélek. Ha napba holdba lőnek, örülj a szép erőnek. Minden javára munkál az Isten szeretőnek. A kék magasba néz föl, ne kérd, hogy meddig érsz föl. Egyet pillant az Isten, és egész lesz a részből. A halál is csak ennyi, ne félj elébe menni. Édesapád az Isten, röpül feléd ölelni.
1: Ezt a verset Sík Sándor írta, aki ma 63 éve, hogy meghalt. És kedves hallgatók, megyünk tovább műsorunkkal. A Venceleket köszöntjük nagy szeretettel, hiszen ők ünneplik nevük napját. És természetesen mindazokat, akik családi ünnepet ülnek, bármilyet is, köszöntjük szeretettel a születésnaposokkal együtt.
2: A Vencel név német szláv eredetű név, a szláv Venceslav névből származik. A név Venceslaus, névforma német Vencel, rövidüléséből került a magyarba. Jelentése koszorú dicsőség.
1: Hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk, kedves hallgatók, a következő számok egyikén.
2: 0259-420-555 vagy a 0359-420-555.
1: És várunk SMS-eket is.
2: A 0758-420-555.
1: Érkezett egy SMS-ünk, lényegében ima szándékkal összefűzve, így hangzik: dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai összes imákat felajánlom Csíkszentkirályon Ravasz Gizellának születésnapjára, kívánunk sok egészséget. Tehát Ravasz Gizellának szól az üzenet születésnapjára Csíkszentkirályra, és az imákat érte fogják ajánlani azok, akik küldték az üzenetet.
2: Halló, halló, szeretettel köszöntjük!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretném köszönteni Szent Domokos Mosárosútba. Neve napja alkalma volt Török Mihályt. Adjon a jó Istennek is segítők egyelmet, szeretetét, egészséget, békességet, egyetét és feleségével, gyermekeivel együtt.
2: Köszönjük szépen, hogy betelefonált, mi is minden jót és az ünnepeltnek Isten áldását és kegyelmét.
1: Mire jó az internet? Érkezik az üzenet Németországból, Piroskától. És így hangzik: szeretettel köszöntök mindenkit, Isten áldását kérem mindenkire. Köszönjük szépen, és a Mária Rádió összes hallgatója nevében is, és mi is üdvözöljük Piroskát Németországban.
2: Halló, halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szívem mély szeretetével köszöntöm. A hit remény szeretet jegyében szeretném köszönteni Csíkszentkirályom Gábor Misikét. Jó Isten adjon neki hosszú boldog életet a kedves családjával együtt, a Csíksomely Szizanya Takarja bevédőpalassával. Ezt kívánja Csíkszeredából Jutka néni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned, egy áldott szép napot.
2: Mindörökkel, meg köszönjük szépen, hogy betelefonált. és minden jót kívánunk.
1: És várjuk, hogy telefonáljanak, kedves hallgatók, pillanatnyilag üresek a vonalak, és azt is, hogy írjanak nekünk üzenetet, mi szívesen beolvassuk, tehát átadjuk.

Kedves hallgatók, ne felejtsék el, hogy ma Vencel nap van. Elég sokan viselik ezt a nevet is. Köszöntsék szeretteiket a nap folyamán. Mi a nap gondolatával fogjuk mindannyiukat köszönteni, amit ma is Jálics Ferenctől választottunk.

0: A szemlélődésben minden állapotban éber marad az ember és megmarad öntudatánál. Mindvégig megmarad a valósággal való konkrét kapcsolatban. Mindenképpen el kell kerülnünk valamiféle lebegést vagy elmélyedést a tudatalattiban. Éberen virasztunk a jelenlétben, és mindkét lábunkkal megmaradunk a realitás talaján. Isten maga a realitás, Isten a tiszta öntudat. Ameddig az észlelésben maradsz, megmarad a kapcsolatod a valósággal. Ehhez hozzájöhet, hogy nincsenek gondolataid, vagy hogy nem érzed a testedet, de mindez csak ajándék, és emellett egészen ébernek kell lenned. Különben könnyen átcsaphat a meditáció okkult vagy érzékek fölötti élményekbe, amitől óvni szeretnélek.
1: Mondja Jálics Ferenc.

0: Kedves hallgatók, nem sokára egy nagyon szép tanúságot hallunk az igézőben, majd 8 órától Szent Misét közvetít a Mária Rádió Tótiból, a hét plébániáját pedig Gábor Anna fogja nekünk ismertetni. 9 órától imaszándékokat fogadunk az örvendetes rózsafűzért is a Mária királynő kápolnából, Székelyudvarhelyről fogjuk imádkozni, majd 10 órakor egy újabb szentmisére hívjuk Önöket, ekkor már Komáromból a Felvidéki Mária Rádió segítségével fogjuk közvetíteni. 10 óra 30 perckor a hit görögkatolikus szemmel, Pallai Béla parókussal 11 órakor megújulni rózsafűzéreink által Mihály Balázs atyával, majd 11 óra 30 perckor szót követ dr. Sávai János műsora, 12 órakor harangszóval urangyalát mondunk, utána a Zsolosban napközi ima óráját, majd a Déli magazin veszik kezdetét. Kedves hallgatók, eléggé szép és változatos műsort kínáltunk, maradjanak Önök a Mária Rádióval, most pedig a papbácsi gondolatával fogunk búcsúzni Önöktől.
1: Törekedjünk a szolgáló szeretetre, és alázatosan lehajulni mások fele.
0: Ne feledjük, legyen így, akik ma Önöket ébresztették.
1: Amos István Ábel.
0: És Dávid Gyöngyi technikai munkatársunk pedig Józsa Ferenc volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Én alapvetően olyan alkatú vagyok, hogy túl gyorsan hozok ítéleteket. Egyrészt ez talán annak is köszönhető, hogy viszonylag jól vág az eszem, de ennek van egy olyan árnyoldala is, hogy nagyon hamar valamilyen megoldásra jutok. Úgy érzem, hogy fel tudom mérni a helyzetet, akár egy embert, vagy egy aktuális szituációt, és időnként pedig hát csalatkoznom kell, hogy igenis én ezt túlságosan hamar ítéltem meg, és alkottam véleményt valakiről. Mondhatjuk összefoglalva, hogy egy viszonylag kritikus alkat vagyok, és nagyon nehéz azzal szembesülni, amikor látom, hogy ezzel másokat megbántok, vagy éket verek kettőnk közé, mert azzal, hogy egy ítéletet alkottam róla, ezáltal el is távolodom attól a másik embertől. És mikor meghallottam ezt az idézetet, különösen azt, hogy a szeretet mindent elfedez, akkor majdhogy nem sírva fakadtam, ott elkezdtem könnyezni, hogy mennyire máshogy cselekszem én sokszor, mint ahogy a szeretet diktálja. A szeretet nem úgy viselkedik, hogy de nézzük meg számszerűen, hogy de mi az igazság, mik a tények, és hogy na ugye, hogy ebben és ebben a helyzetben nekem igazam van, az igazából semmit nem számít, ahogy a szeretet himnuszában is van, hogy ez valójában semmit nem ér, hogy nekem önmagában legalábbis, hogy nekem igazam van. És én nem tudom, hogy hol és mikor döntöttem úgy az életemben, hogy ezt ennyire fontossá teszem, hogy kinek van igaza, de hogy ezt vissza kell alakítanom azzá, hogy az legyen az első helyen, ami tényleg a legfontosabb, a szeretet. És a szeretetet vaj mi kevés érdekli az, hogy kinek van igaza. Sokkal fontosabb inkább az, hogy az adott helyzetben mit adhatunk egymásnak.
1: Fejhe Brigitta, óvónő gondolatait hallották.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szent misét közvetítünk a Bihar megyei Tóti településről, a Líziói Kis Szent Teréz elnevezett templomból. A Szent misét celebrálja, és a kántori szolgálatot ellátja a főtisztelendő Mihály Balázs Micskei plébános. Meghívom a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak bele a legszentebb áldozat megünneplésébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves híveimet és a Már Rádió minden hallgatóját. Az éter hullámhosszán ezen az új előttünk álló héten, amikor Szent Vencel vértanú emléknapját ünnepeljük. Szent Vencel élete arra tanít minket, hogy az igazi keresztény uralkodás önmagunk legyőzésével kezdődik. Ő soha nem a fegyverek erejében, hanem a térdeplő ima, az igazságosság és a tiszta lelkiismeret hatalmában hitt. Ahogy elindulunk ezen a héten, álljunk meg most egy pillanatra, és tekintsünk a szívünk mélyére. Vajon a mindennapi döntéseimben, a konfliktusaimban és a fele barátaimmal való kapcsolataimban a világi győzelmeket keresem, vagy Szent Vencelhez hasonlóan engedem, hogy Krisztus szelíd és tiszta békéje uralkodjon az életem felett. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkai. Szent misénket a mai reggelen szándékra ajánljuk fel. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreinek.

én békem, én igen nagy békem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezesse el az örök életre.

0: Olvasmány Jób könyvéből. Költői látomás egy égi gyűlés jelenetről. Egy napon, amikor eljöttek az Isten angyalai, hogy az Úrnál jelentkezzenek, a sátán is ott volt közöttük. Az Úr megkérdezte tőle, honnént jössz? A sátán így felelt, szerte bolyongtam a földön, és bejártam azt. Az Úr megkérdezte, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs a földön hozzá hasonló férfi, fedhetetlen és igaz, istenfélő, és nincs benne gonosz. A sátán erre megkérdezte, vajon ok nélkül istenfélő-e Jób? Hiszen te megoltalmaztad őt, a házát és egész vagyonát, megáldottad keze munkáját, és gyarapítottad jószágait. De bocsáss csak rá egy kissé a kezedet, és nyújj hozzá vagyonához, akkor bizony szemtől szemben káromolja majd nevedet. Ezt mondta erre az Úr a sátánnak. Nos, a kezedbe adom mindenét, amie van. Ő rá azonban ne nyújtsd ki kezedet. Erre eltávozott a sátán az Úr színe elől. Amikor pedig egy napon Jób fiai és leányai elsőszülött bátyjuknál voltak együtt lakomán, egy hírnök Jobnak ilyen hírt hozott. Ökreid éppen szántottak, és szamaraid ott legeltek mellettük, amikor a szabeusok megjelentek, s rajtuk ütöttek. Szolgáidat kardélre hányták, és mindent elraboltak. Csak én maradtam meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Még beszélt, amikor jött egy másik hírnök is, és ezt mondta. Villám csapott le az égből, és megölte juhaidat és szolgáidat. Csak én menekültem meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. De még ez sem fejezte be szavait, jött egy újabb hírhozó, és ezt mondta. A káldeusok három csoportban meglepték tevéidet, és elhajtották azokat, szolgáidat pedig karddal megölték. Csak én maradtam meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Míg ez beszélt, megint jött egy hírhozó, és ezt mondta. Elsőszülött fiadnál ettek ittak, fiaid és leányaid, amikor hirtelen hatalmas vihar támadt a sivatag felől, megrendítette a ház négy sarkát úgy, hogy az összeomlott, és rászakadt gyermekeidre, és mind meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt hozzak neked. Jób ekkor fölkelt, és a gyász jeléül megszaggatta ruháit, haját lenyírta, leborult a földre, és így imádkozott. Mezítelennek szült anyám, és így térek az anyaföldbe is. Az Úr adta, az Úr elvette. Amint az Úrnak tetszett, úgy tett. Legyen áldott az Úr neve. Mindezek ellenére nem vétkezett Jób az ajkával, és nem beszélt semmi dőreséget sem Isten ellen. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Bűneim bocsánat áram.
1: Krisztusban szeretett kedves keresztény testvéreim, kedves Már Rádió hallgatók! Ma, amikor Szent Vencel vértomú emléknapján egybegyűltünk itt Isten hajlékában, Isten igéje két olyan tükröt tart elénk, amelyekbe fájdalmas, de egyben üdvösséges, örvendetes is belenézni. Jobb könyve a teljes kifosztottság, a felfoghatatlan veszteség drámáját állítja elénk, míg a Lukács evangélium a tanítványok emberi kicsinyességét, a ki a nagyobb örök emberi harcát mutatja meg. Kedves hallgató, kedves testvéreim, de hogyan kapcsolódik össze a trónfosztott, porba sújtott jobb, a magára, illetve nagyságra vágyó apostolok és a fiatalon meggyilkolt seh fejedelem Szent Vencel alakja? A válasz egy kisfiú történetében rejlik, amely könnyeinken keresztül világítja meg a mai nap mély üzenetét. Pár évvel ezelőtt egy kórház onkológiai osztályán feküdt egy 7 éves kisfiú, Marci. A betegség már mindent elvett tőle, a haját, a futkározás örömét, a gondtalan gyermekkort. Édesapja minden áldott nap ott ült az ágya mellett, és tehetetlenül nézte fia kegyetlen leépülését. Egyik este, amikor a fájdalmak felerősödtek, Marci megfogta édesapja kérges kezét, és könnyes szemmel a következő kérdéseket tette fel. Édesapa, miért pont én? Mit rontottunk el? Mit rontottam el? Miért vett el tőlem mindent az Isten? Az édesapa torka elszorult. Jobbként ült ott a hamuban, nem voltak teológiai válaszok. Csak annyit tudott tenni, hogy zokogva magához ölelte a fiát, és a következőket mondta. Nem tudom, kicsim, de itt vagyok veled, és nem engedem el soha a kezed. Másnap reggelre Marci állapota válságosra fordult. Az utolsó tiszta pillanatában, amikor az orvosok lemondtak róla, a kisfiú már nem magáért könyörgött, és nem is a gyógyulásáért. Erőtlenül rámutatott a szomszédágyon fekvő szintén súlyos beteg rákos kislányra, és a következőket suttogta édesapjának. Édesapa, a plüssmacimat adod a neki. Neki most nagyobb szüksége van rá, mint nekem. Én már Jézushoz megyek.

0: Marci azon a délelőtt elaludt. Nem akart nagy lenni, nem akart győzni. A teljes nincstelenségben, a halál kapujában is képes volt kisebbé válni, és a legféltettebb kincsét is odaadni annak, aki nála is elesettebb volt. Kedves testvéreim, kedves Márádió hallgatók! Ez a kisfiú megértette azt, amit az apostolok a Lukács evangéliumában nem. Ők azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Jézus azonban közéjük állított egy gyermeket. Azt a gyermeket, akinek az akkori szociális társadalmi hálózatban semmi beleszólása nem volt semmibe, semmi joga, semmi hatalma nem volt. Marci megértette jobb titkát. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Nem azért áldotta Istent, mert a szenvedés jó, hanem mert rájött, az Isten szeretetét nem a földi javak vagy a siker mérik. Az Isten szeretetét soha nem a földi javak vagy a siker mérik. Nos, mi hogy vagyunk akkor, amikor bennünket veszteség, fájdalom, megpróbáltatás ér? El tudjuk-e jobban együtt mondani, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve? Vagy pedig zúgolódunk, pörösködünk a mindenható Istennel? Szent Vencel fejedelem ugyanezt a gyermeki tiszta szívű Krisztus követést élte meg a hatalom csúcsán. Uralkodó volt, de nem a csillogást, nem a sikert, nem a nagyságot kereste. Képzeljék el, hogy éjszaka mezítlába hóban vitt fát és kenyeret a szegényeknek. Amikor saját testvére Boleszláv hatalomvágytól elvakulva a templom kapujában rátámadt és tördöföd belé, Vencel nem vágott vissza, nem hívta a testőreit, utolsó szavaival megbocsátott gyilkosának, és lelki atya kezébe ajánlotta lelkét. Vencel vértanú halála és a történetben hallott kismarci áldozata ugyanarról beszél, az igazi nagyság a kicsinnyé válásban, az önátadásban és a megbocsátásban van. Az igazi nagyság a kicsinnyé válásban, az önátadásban és a megbocsátásban van. Kedves testvéreim, kedves Márádió hallgatók! Egy olyan világot élünk, amely arra kényszerít minket, hogy legyünk erősek, látszódjunk nagynak, legyünk sikeresek, gazdagok és sebezhetetlenek, hogy minden rendben van az életünkben. Nos, ezzel szemben Krisztus arra hív, hogy merjünk egyszerű gyermekké válni, merjünk jobban együtt sírni, de Istenben kapaszkodni, amikor minden összeomlik körülöttünk. És merjünk Szent Vencellel együtt megbocsátani azoknak, akik a legkeményebben sebeznek meg minket ebben az életben. Sírjunk ma testvéreim, de ne a kétségbeesés, hanem a megtérés könnyeivel, mert aki képes sírni a saját kicsinsége felett, azelőtt megnyílik a mennyek országa, ahol a legkisebbek a legnagyobbak. Mennyei Atyám, a mai reggelen is, mint mindig megköszönöm az életemet, a szeretetedet és a mindennapi kegyelmet. Köszönöm, hogy a legnagyobb sötétségben is és veszteségben is te vagy a fényem és a békességem. Hálás szívvel köszönöm, hogy soha nem engeded el a kezem, és megtanítasz a legkisebb dolgokban is meglátni a te jóságodat. Uram, én a mai napon is mindent a te kezedbe ajánlok. Legyen meg a te akaratod. Amen. Imádkozzunk Urunkhoz és Mesterünkhöz, Jézus Krisztushoz, akinek országába eljutni földi életünk legfőbb célja.
1: A pápáért és püspökökért, hogy a hívek testi-lelki jólétén fáradozzanak.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Az államférfiakért, hogy tudatában legyenek Isten előtti felelősségüknek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A képviselőkért, hogy csak keresztény törvényeket szavazzanak meg.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A köztisztviselőkért, hogy a közérdeket saját érdekeik elé helyezzék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A politikusokért, hogy mindig a választóik jólétét és boldogságát szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Végezetül azért a szándékért, amelyet ezt a Szentmisét felajánljuk és bemutatjuk, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Istenünk, teremtményeid neked szolgálnak, adj kegyelmi támogatásodat, hogy föld életünkben készségesen szolgáljunk neked, és ígéreted szerint eljussunk dicsőségedbe, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyha az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismer föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Vencellel, Szent István és Szent László királyainkkal, boldog Bogdánfi Szilárd vértanú püspökünkkel, Pádai Szent Antallal, Kassai Szent Ritával, Lizió kis Szent Terézzel, őrzőangyalunkkal, védőszentünkkel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Jézus Krisztus, az élő Isten fia, te az Atya akaratából, a Szentlélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot, szabadíts meg engem,

0: tőle.
1: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
0: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: 9.
1: Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem,
2: Krisztus véle, illess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztálva engem,
1: Krisztus kín szenvedése,
2: erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe, rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőle, ahol

tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Amen. Előtted állunk, Szent Élek, és a Te nevedben gyűltünk össze. Egyedül Te vezess minket, lelj otthonra a szívünkben. Taníts minket a követendő útra, és arra is, miként járjunk rajta. Gyengék és bűnösök vagyunk, ne a közül zavarszítsunk. Ne engedd, hogy a tudatlanság égútra vezessen bennünket, vagy hogy az elfogultság befolyásolja cselekedeteinket. Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé, és ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes. Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden időben munkálkodsz, az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön örökké. Amen. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásra nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, aki az Eukarisztiában a szeretet forrásához hisz, hogy testeddel és véreddel táplálj és éltess minket. Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből nagy lelkűen forduljunk minden embert társunk felé, add, hogy a kiengesztelővé szolgáljuk az emberek és a népek között, tettekkel és szavakkal hirdessük Te

0: Szent misét közvetítettünk a Bihar megyei Tóti településről, a Líziai kis Szent Terézről elnevezett templomból. A Szent misét celebrálta és a kántori szolgálatot ellátta főtisztelendő Mihály Balázs, Micskei plébános. Technikai munkatárs Bertalan Gyula volt. A mikrofonnál Mokk Krisztinát hallották. További áldott szép napot kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, a Csíksomlyói Mária Rádió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Tóti helységet, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Tóti falu községközpont Bihar megyében Nagyvárattól 56 kilométerre északkeletre, a hegyközben a Bisztra folyó mellett fekszik. A falu neve a korai szláv lakosságára utal, amely azonban hamar elmagyarosodott. Első említés a falunak Tóti néven 1291 és 1294 között történt. Tóti a Tót nép névnek a birtoklást kifejező képzős származéka az egész középkorban megmaradt magyar községnek. Eredetileg mai helyétől délnyugatra a Telekpataka völgyében települt. A középkorban Komádi felett egy másik helység is létezett Tóti néven, a 13. századból a Solyomkővári uradalomhoz tartozott. 1552-ben 42 portából állt, ami körülbelül 750 főt jelentett. 1556-ban lakói áttértek a református vallásra, 1598-ban Bocskai Istvánné volt körülbelül 330 fővel. Bátori Anna 1614-ben mindegy 4 évre a kortársai által mohó birtok szerzőnek ismert Rédei Ferenc váradi főkapitánynak ajándékozta egyik birtokát, Tóti falvát a neki nyújtott ideiglenes védelem fejében. 1735-ben 62 család fölakta. Legnagyobb birtokossa a Baranyai család volt, és jelentős volt a bor termesztése is. 1848-ban Bónis Sámuel, Baranyi Félix kastélyában éjszakázott a vasládában őrzött magyar koronával. 1967-től olajkutakat fúrtak, amelyekből ma már egy sem működik. Egy óriás agyagedényt talált a Bisztra völgyében a helybeli amatőr kutató Erdélyi Márton, amelyet Váradon restauráltak. A Tóti határ különböző részein végzett kutatások alkalmával kőkorszaki maradványokra találtak, ami azt bizonyítja, hogy ez a terület már a kőkorszakban lakott volt. 1900-ban 1210 lakossából 1144 volt magyar ajkú és 95 római katolikus fő, a 2011-es népszámláláskor 1108 főből 1027 magyar ajkút számláltak. Az arra járóknak látnivalók a faluban az 1455-ben épült kastély filagóriája és pincéje, a Rédei porta, a Baranyi ház, valamint a római katolikus temploma. A faluban született híres emberek neveit is érdemes megemlíteni: Gittai István költő, Mészáros Zoltán tanár, fafaragó, Tóth István fotóművész, és nem utolsó sorban Márius Tabáku filmrendező, riporter, műfordító és zongoraművész. Tóti falu több mint 100 éve a Micskei parókia filiája, a beszolgáló plébános a mindenkori micskei lelkész volt, és jelenleg is a micskei plébánia látja el oldalagosan. Az Isten tiszteletet házaknál tartották az 1970-es évig, amikor a gyülekezet megvette a 378 szám alatti házat, melyet átalakítottak az Isten tisztelet céljára. 1992-1994 között új templom épült, melynek védőszentje Líziói kis Szent Teréz, Tenfli József megyés püspök szentelte fel 1994-ben. A templom németországi segítséggel és a saját forrásból épült fel. A tűzzománc szárnyas oltárképet és a 14 keresztúti stáció képét Morvai László művész készítette. Erről a 2003-ban megjelent a Nagyváradi Egyházmegye történelmi sematizmusában Fodor József általános helynök a következőket írta, idézem. A Tóthi születésű Gittai István költő jó barátja Morvai László művésznek. Amikor elkezdődött a Tóthi templom építése, Gittai megígértette a művésszel, hogy amint a Nagyváradi vártemplom számára is megfestette a Tűzzománc stáció képeket, ugyanúgy megfesti a Tóthi új temploma számára is. A művész állt a szavát, s felszenteléskor együtt gyönyörködhettünk a szép művészi munkában, idézet zárva. Most az egyháznak körülbelül 70 tagja van, ebből 4 iskolás, de sajnos folyamatosan csökken a létszám. A Tóthi plébánia Micske filiája a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Székesegyházi főesperesség, érmelléki esperesi kerülethez tartozik. Frissen megalakuló egyházi kórusra örvendezteti meg a falu híveit a szentmiséken felcsendülő énekeikkel, de nem csak ott. A kórus 13 tagból áll, és a Kis Szent Teréz nevet kapta. Jelenleg az egyházi szolgálatot oldallagosan Micskéről Mihály Balázs plébános látja el, és a kántori szolgálatot is ugyancsak a plébános végzi. A Tóthi Katolikus Egyház október 1-én emlékezik meg Kis Szent Terézről, ezen a napon tartják a Tóthi falu búcsúját. Örökös szentségimádási nap november 2. vasárnapja. Tóthi faluhoz tartozik a sváb tanya is, ahol évente egyszer tartanak szentmisét Szent Péter és Szent Pál napján. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a Tóthi monográfiából, valamint a plébánia hivatalos honlapjáról vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékok fogadásai következnek, majd a szűzanya örvendetes rózsa fűzérét imádkozzuk. Adjunk hálát a Jóistennek az ima meghallgatásokért, kapott kegyelmekért, a Szentlélek vezetéséért, a szűzanya értünk és családjainkért való közbenjárásáért. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, önkénteseiért, munkatársaiért, jótevőiért, a családi békéért, az Anyaszent Egyházunkért, a pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a háborúk megszűnéséért, a békéért, az ifjúságért, a betegekért, az őket ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, halottaink lelki üdvösségéért.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259 425 155 vagy a 0359 425 155-ön. SMS-ben is elküldhetik imakérésüket a 0758 420 555-ös telefonszámra. Üzenetek érkeztek, ezt a szent olvasót és minden mai imát fel szeretnék ajánlani családom egészségért, fiam élete jobbra fordulásáért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védőpalástjával. Isten fizesse, írja egy édesanya.
0: Köszöntjük a betelefonálót, meg szeretettel, haló.
2: Haló, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretném ezt a rózsafüzét felajánlni a török Vancár, aki a Nála napja alkalmából, aki Csíkszentmiklósi temetővel alussza örök álmat, adjon a jó Istennek örök nyugdalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodj ég békességbe az Úr Jézus Szent nevébe. Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük, hogy hívott, mindenki dicsétessék.
1: Honorér imádkozok, és kérek imát, Isten fizesse. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából családomért, egészségemért, Anna nénnek erőt, egészséget, gyógyulást kívánok, Jézusom, bízom benned. A mai elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családom tagjaiért, az Isten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukba, egészségbe, békességbe, az egész családnak anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból. Isten fizesse hidegségről.
0: Köszöntjük a telefonálót. Haló? Haló? Mária Rádió. Haló? Nagy szeretettel köszöntjük. Haló? Mária Rádió. Megszakadt a vonal, tessék próbálkozni.
1: Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelmét könyörüljön rajtunk. A világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért Isten fizesse. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaiért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse. Ezt a rózsafüzért felajánlom egy fontos vizsgáért, Jézusom, légy vele. A mai rózsafüzért, Emma gyógyulásáért, a kezelő orvosokért kérjük Isten kegyelmét. Köszönöm szépen, írja Anikó Marosvásárhelyről. Én is a mai rózsafüzért felajánlom Emilért, Botondért, Annáért, Anikóért, Lászlóért. A Jóisten adjon nekik egészséget.
0: És köszöntjük a telefonálót. Haló? Haló, Mária Rádió. Haló?
3: Anyám lesz az ima, amit te...
2: Haló, haló!
0: Hallgatjuk ön, tessék mondani.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
2: Azt a rózsafüzét felszeretném ajánlani gyermekeimért, unokáraimért, kicsi dédunokáraimért, saját magam egészségéért, a halottak nyugalmáért, adjon a Jóisten nekik örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben, az Úr Jézus Szent nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztusát, én
0: Én mindörökké dicsértessék.
2: Juttam be, hogy aztán étozatos.
0: Hál' Istennek bejutott, el tetszett mondani, imádkozzunk hát, együtt bé, mindezen szándékokat.
2: Járon nem tudtam, nem veszik fel, cseng vagy kaptőcs, akkor pittyek.
0: Lehet, hogy a vonal nem a legjobb, ahonnan tetszik hívni. Tessék még próbálkozni, biztos, hogy fog tudni még betelefonálni.
1: Mély alázattal megkérjük a kedves betelefonálókat, hogyha telefonálnak, a rádiókészüléket tessék lehalkítani, mert visszhangzik, nem értjük, mit mondanak. Köszönjük szépen! A rózsafüzét felajánlom hálából a szűzanyának és ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, a családomért, a daganatos betegekért, halottaim lelki üdvért és egy fontos szándékért. És köszönöm, írja Kati.
0: Újabb telefonáló van a vonalban. Haló? Haló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké.
3: Sok szeretettel szeretném magukat köszönteni. A Vince plébánost is kapusról, Babota Tibort és Pál Áron megyesről. S adjon a jó Isten nekik sok erőt, egészséget, és továbbra is minden jogi tartást. A kedves családomat szeretném köszönteni. Erőbe, egészségbe, a havadi rokonaimat, Rigmánba a rokonamat, György Annát, Megyesi családot Mozsnán, és az egész ismerősököt, és Lőrinci Bér, és Ursu családért, a drága Isten adjon nekik minden jobb erőt, egészséget, és szép napot továbbra is maguknak, és minden jót kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönjük. Ki volt a megyestől.
0: Köszönjük szépen, mi is viszont kívánunk egy áldott szép napot.
1: Felajánlom a Szent Rózsa füzét, minden imád a családomért, és az én gyógyulásomért, minden betegért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet. Köszönöm, írja egy édesanyja. Az összes imát szeretném felajánlani családomért, a kicsi unokámért. Köszönöm. A szűzanya közbejárására kérem a kis unokám egészségért, növéséért, nagymama írja. Édes Istenem, ments meg a fiamat az összeomlástól, segíts meg őt képességének megfelelő munkát találni. Jézusom, bízom benned, írja egy édesanya. Imád szeretnék kérni, fiam, nehéz munkahelyi és anyagi gondjai megoldásáért. Légy velünk. Köszönöm szépen. Édes Istenem, ments meg a fiamat az összeomlástól. Hát imádkozzunk minden beteg embertársunkért, és az édesanyákért is. Minden napi imáját hálából az egész családért, testi-lelki gyógyulásáért, Istenem, könyörülj rajtunk, a problémák megoldásáért Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom a kapott kegyelmekért, a családomért, a gyermekeimért, az úton lévőkért, a békért, önökért, egy fontos szándékra, írja egy édesanyja.
0: Mária Rádió, halló, köszöntjük nagy szeretettel. Halló. Mindörökké amen.
4: Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, a drága szüzenyoság néjjelmé, áldásos munkaitét, Mária Rádiószak dolgozója, tagbácsiát, ő Isten fizessen még sok-sok imát, Isten kiséget, amit tudunk hallgatni itthon, és felajánlom Szent Egyházam áltamátét, Gerény Vilmos tanár úr látta üdvét, a jó Isten adjon a legboldogságot, nyugodjék békével az Úr Jézus Szent nevébe, és nejének és családjuknak, gyerekeiknek, adjon a Jóisten segítséget egyálnak továbbra is. És felajánlom a családjaimért, a unokáimért, dédunokámért, szomszédjaimért, sok betegért, a testvéreimért, négy testvéremért, a Jóisten adjon a családjukkal együtt segítséget egyálnak mindjártnak, és felajánlom a sok-sok betegért, a Jóisten segélye meg gyógyulást, türelmet kívánok a betegek gyógyulására, és a halottaknak örök nyugodalmat. Isten fizesse meg, tettetek hallgatni további áldott szép napot kívánok Önöknek.
0: Köszönjük, hogy hívott. Maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokra együtt.
1: Eszter Rózsa Füzért szeretném ajánlani a mai munkámért, párkapcsolatomért, bűneim bocsánatáért, valamint a Mária Rádió fennmaradásáért. Jézusom, bízom benned! Eszter Rózsa Füzért és minden imád felajánlom a családom minden élő és elhunyt tagjáért, családtagért és magam nyugalmáért, hálából minden kegyelemért, amit kapunk, írja Magdi Máré falváról.
0: Köszöntjük a betelefonálót, haló!
5: Haló! Köszöntjük a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
5: Szeretettel köszöntöm a kedves műsorvezetőket! Ezt a rózsafűzét felszeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, Jézus és Mária sok segítségét, amit a családunk és ismerőseink iránt bemutat. A szüleim, nagyszüleim, elhunyt barátaim lelküdvéért, a kisunokám egészséges fejlődéséért, kezem gyógyulásáért, a Mára Rádió fennmaradásáért, a szemináriumot kezdő kispapoknak a kitartásáért és a jóatya segítségéért, a háborúk megszűnéséért, és mindenkiért, aki a Mára Rádiót hallgatja, segíti, támogatja, hogy maradjon fent ez a rádió nekünk, mert az életünknek fontos pontja. Köszönöm, hogy meghallgattak, egy állandó hallgató, Gótam is Izimándról. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, mindenki dicsértessék.
1: Ezt a Rózsa Füzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató hidegségről. Minden szent misét és imát, rózsafüzéreket felajánlom hálából családomért, egészségemért. Ananén, ne került egészséget, gyógyulást kívánok, Jézusom, bízom benned.
0: Újabb telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló? Mária Rádió, haló? Hallgatjuk, tessék mondani.
6: Haló?
0: Tessék mondani, hallgatjuk önt.
6: Mit értették az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké.
6: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Dvarhályi Stúdió munkaközösségét, köszöntöm az én kicsi családomat, és ezt a rózsafüzét, a ma reggeli szemmisét, a nap minden imáját, te szeretném ajánlani a családom egészségéért, a Mária Rádió munkaközösségét és fennmaradásáért, a világ békéért. Be szeretném ajánlani a Csíkszentdomokos Egyházközség minden egyes lakójának egészségéért, a betegek gyógyulásáért, a papbácsiainkért, a kántor úrért, a harangozóért, az ők családjaikért, és végül, de nem utolsó sorban felszeretném ajánlani az elhunyt szeretteim lelkeidéért, akik a Csíkszentdomokosi temetőben pihennek, különösen a férjem lelkeidéért, aki a Vánszál nevet viselte. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik. Fájó szívvel emlékezzünk a neván apján, szerető felesége, fia és a menye. Isten fizessen lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot, és egy kegyelmekben gazdag hátát, hogy mit értették az Úr Jézus Krisztus.
0: Nagyon szépen köszönjük, maradjon velünk ezen szándékokra, imádkozzunk együtt.
1: Az imákat és szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom édesanyámért, egészségért, a lába gyógyulásáért, családomért, egészségemért, az cukorbetegségem és a lábam gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. Ezt az imát szent mai rózsafüzéreket felajánlom a szűzanyának, sok kegyelmet, amit megadott a részemre, és tovább kérem Mártonárnak a közbejárását, a szűzanyát, hogy az adja vissza a fülem hallását. Imádkozok Tímesből, egy állandó hallgató. Jézusom, bízom benned.
0: És újabb telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló? Haló? Hallgatjuk ön, tessék mondani. Haló? Ennyi fért az ima szándék fogadásba, megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt a rózsafűzért. Minden kedves hallgatónak egy kegyelmekben gazdag hetet, áldott szép napot kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt az örvendetes rózsafűzért, felajánlva mindazon szándokékért, amelyek szívünk mélyén megfogalmazódott. A rózsafűzér előimádkozói a Farkaslaki Egyházközség rózsafűzér társulat tagjai.
1: Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszíz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözs légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébet

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látod.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szűrtél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenkezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyok szűz már.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a

0: és a kérem, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz,

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szentszűz a templomba megtartott.

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Asszony.

Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindégen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk!
0: Eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiatnál, és megmenekül a világ. Rózsafi!

0: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltó lássunk a Krisztus életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elérjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Béke királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
2: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Istenünk,
3: te áron püspököt,
1: arra választottad ki, hogy igaz.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörögj érettünk!
0: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szüzek Szent Szüze!
1: Könyörögj érettünk!
0: Krisztus Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Egyházunk Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Isteni Kegyelem Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Tisztaságos Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szeplőtelen Szűz Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Sérelem nélkül való Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szűzvirág Szent Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szeretetre méltó Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Csodálatos Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Jó Tanács Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Teremtőnk Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Üdvözítőnk Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Nagy okosságú Szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Tisztelendő Szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Dicsérendő Szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Nagy hatalmú Szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Irgalmas Szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Hűséges Szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Igazság tükre!
1: Könyörögj érettünk!
0: Bölcsesség széke!
1: Könyörögj érettünk!
0: Örömünk oka!
1: Könyörögj érettünk!
0: Lelki edény!
1: Könyörögj érettünk!
0: Tiszteletes edény!
1: Könyörögj érettünk!
0: Ájtatosság jeles edénye!
1: Könyörögj érettünk!
0: Titkos értelmű rózsa!
1: Könyörögj érettünk!
0: Dávid király tornya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Elefántcsontorony!
1: Könyörögj érettünk!
0: Mária aranyház!
1: Könyörögj érettünk!
0: Frigynek szent szekrénye!
1: Könyörögj érettünk!
0: Mennyország ajtaja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Hajnali csillag!
1: Könyörögj érettünk!
0: Betegek gyógyítója!
1: Könyörögj érettünk!
0: Bűnösök menedéke!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szomorúak vigasztalója!
1: Könyörögj érettünk!
0: Keresztények segítsége!
1: Könyörögj érettünk!
0: Angyalok királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Pátriárkák királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Proféták királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Apostolok királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Vértanúk királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Hitvalló királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szüzek királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Minden szentek királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné!
1: Könyörögj érettünk!
0: Mennyekbe felvert királyné!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szent olvasó királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Béke királynéja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Magyarok nagyasszonya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk! Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
1: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add Uram, hogy amit a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk, és

Hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben, szűzülője Istennek, enged, hogy tiéd legyek, tiéd, tiéd.

0: meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya.
1: Amen.
2: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és napi kiáltásaink is vannak elődve.
2: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüzér imádkozásába, és közösen terjeszthettük kérésünket, hálaadásunkat a Szűzanyának és az ő szent fiának. A rózsafüzér előimádkozói a Farkaslaki Egyházközség Rózsafüzér Társulat tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az imaszolgálatot. Kegyelmekben gazdag hetet kívánva elköszönünk a kedves Mária Rádió hallgatóktól. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus! Májai Erzsébetet hallották Józsa Ferenc technikai munkatársam nevében is.
4: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyüvöl helyen. A 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Ez a szent halálig küzdött életének törvényért, nem félt a gonoszok szavától, mert életének alapja szilárd kőszikla volt. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Kedves testvérek, kedves hallgatói család, ma Szent Vencel vértanú emléknapja van. Csehország fővédőszentjének az ünnepe. Ezt a szentmisét, most amikor összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, fölajánlom a hallgatói családért, az önkénteseinkért, munkatársainkért és az ő szándékaikra, nem feledkezve meg az idősekről és betegekről sem, akik most hallgatnak bennünket. A Szent Mise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
1: mert vétkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz.
1: Uram, irgalmazz.
0: Krisztus, kegyelmez.
1: Krisztus, kegyelmez.
0: Uram, irgalmazz.
1: Uram, irgalmazz.
0: Könyörögjünk. Istenünk, örök dicsőség királya, te Szent Vencel vértanút arra tanítottad, hogy a földi uralkodásnál többre becsülje a mennyei országodat. Közbenjárására ad, hogy önmagunkról lemondva egész szívvel ragaszkodjunk hozzád. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Olvasmány Jób könyvéből. A költői látomás egy égi gyűlés jelenetéről. Egy napon, amikor eljöttek az Isten angyalai, hogy az Úrnál jelentkezzenek, a sátán ott volt közöttük. Az Úr megkérdezte tőle, honnét jössz? A sátán így felelt, szerte bolyongtam a földön, és bejártam azt. Az Úr megkérdezte, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs a földön hozzáfogható férfi, fethetetlen és igaz, istenfélő, és nincs benne gonosz. A sátán erre megkérdezte, vajon ok nélkül istenfélő-e Jób? Hiszen te megoltalmaztad őt, a házát és egész vagyonát. Megáldottad kezem munkáját, és gyarapítottad jószágait. De bocsáss csak rá egy kissé a kezed, és nyúj hozzá vagyonához. Akkor bizony szemtől szembe káromolja majd nevedet. Ezt mondta az Úr a sátánnak. Nos, a kezedbe adom mindenét, amilyen van. Őre azonban ne nyújts ki kezedet. Erre eltávozott a sátán az Úr színe előtt. Amikor pedig egy napon Jób fiai és leányai elsőszülött bátyuknál voltak együtt lakomán, egy hírnök Jobbnak ilyen hírt hozott. Ökreit szépen szántottak, és szamaraid ott legeltek mellettük. Amikor a szabbeusok megjelentek, s rajtuk ütöttek. Szolgáidat kardélre hányták, és mindent elraboltak. Csak én maradtam meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Még beszélt, amikor jött a másik hírnök, és ezt mondta. Villám csapott le az égből, és megölte juhaidat és szolgáidat. Csak én menekültem meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. De még ez sem fejezte be szavát, jött egy újabb hírhozó, és ezt mondta. A káldeusok három csoportban meglepték tevéidet, és elhajtották azokat. Szolgáidat pedig karddal megölték. Csak én maradtam meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Még ezt beszélt, megjött egy hírhozó, és azt mondta. Elsőszülött fiadnál ettek, ittak fiaid és leányaid, amikor hirtelen hatalmas vihar támadt a sivatag felől, megrendítette a ház négy sarkát, úgyhogy az összeomlott és rászakadt gyermekeidre, és mind meghaltak. Csak én menekültem meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Jób ekkor fölkelt, és a gyász jeléül megszaggatta ruháit, haját lenyírta, leborult a földre, és így imádkozott. Mezítelennek szült anyám, és így térek az anyaföldbe is. Az Úr adta, az Úr elvette. Amint az Úrnak tetszett, úgy lett, legyen áldott az Úr neve. Mindezek ellenére sem vétkezett Jób az ajkával, és nem beszélt semmi dőrességet sem Isten ellen. Ez az Isten igéje.
1: Isten legyen hála.
0: Uram Istenem, igazságban látom meg arcodat.
2: Uram Istenem, igazságban látom meg arcodat.
0: Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra. Fogadd el imámat, ajkam nem mond hamisságot.
2: Uram Istenem, igazságodban látom meg arcodat.
0: Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen az igazságot nézi szemed. Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűzpróbának vess alá engem, és nem lesz bennem gonoszságot.
2: Uram Istenem, igazságodban látom meg arcodat.
0: Istenem, hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Fordíts felém füledet, és hallgass meg ajkam igéit. Csodálatos irgalmat mutasd nekem. Ments meg az ellenségtől azokat, akik Jobbodban bíznak.
2: Uram Istenem, igazságban látom meg arcodat.
0: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Alleluja, alleluja, alleluja.
0: Az emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életért sokakért váltságul adja.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
3: Az Úr legyen veletek.
2: És a lelkeddel.
3: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
4: Dicsőségnek el Isten.
3: Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Ezek az evangélium igéi.
4: Áldunk téged, Krisztus!
3: Krisztusban, kedves testvérek, kedves hallgatói család! A Mária Rádióban a tanúság tételekben gyakran halljuk, hogy valaki, aki a megtéréséről beszél, vagy arról, hogy gyermekkorától vallásosan nevelték őt, nem ritkán a nagyszüleik, a nagymamák példáját emeli ki, hogy neki köszönheti az, hogy először találkozott a Jóistennel, imára kulcsolta a gyermek kezét, vagy együtt imádkoztak, vagy elvitte őt az Isten házába, a templomba. Ma, amikor Szent Vencel cseh uralkodóra gondolunk, rá emlékezik az egyház, akkor eszünkbe juthat, hogy az ő életében is a nagymamája, Szent Ludmilla nagy szerepet töltött be. Elsősorban neki köszönheti az Istennel való kapcsolatot és a keresztény alapokat. Szent Ludmilláról tudni kell, hogy erőszakos halált halt, így a gyermek Vencel már a gyermekkorában megtapasztalta, mit jelent a hatalomvágy, illetve mennyi borzalmat, mennyi rosszat tud okozni, még a családon belül is. Szent Vencel nagyon közel érezte magához a szegényeket, a kitaszítottakat, a társadalom peremén élőket. Így gyakran ő volt az, aki ételt adott az éhezőknek, italt, ruhát, öltöztette őket, és különösen védelmezte az özvegyeket. Ez teljesen összhangban van Máté evangéliumának 25. fejezetével, amikor Jézus mondja, amit a legkisebbek közül eggyel is tettetek, azt velem tettétek. Amikor hatalomra jutott, tehát amikor megbízták őt az országa vezetésével, akkor sem veszítette el a Jóistennel való kapcsolatát, sőt a keresztény értékeket próbálta megvalósítani a rájuk bízottakkal szemben is. Tudatosította, hogy minél magasabb pozícióban van az ember, minél nagyobb a hatalma, annál inkább tudatosítania kell, hogy ez nem azért kapta, hogy önmagáért, hogy önkényesen visszajön a hatalmával, hanem hogy másokat szolgáljon. Ami természetesen érvényes egy országra, az érvényes egy családra, egy munkahelyre, vagy kisebb-nagyobb közösségre és annak vezetésére. Vencelről tudjuk, hogy nagyon közel állt hozzá az eukarisztia tisztelete, a napi szentmisén való részvétel, a szentáldozás, a szentségekhez való járulás. Sőt, a hagyományból tudjuk, hogy saját maga részt vett a búzának az aratásában és örlésében, és különös gondot figyelt és adott arra, hogy az a liszt, amelyből készül majd a kenyér az oltárra, az gondosan elő legyen készítve. Hasonlóképpen a szőlő gondozásában, a szüretben, a bor készítésében, ami ugye a miseborhoz is szolgált, ennek is odafigyelt, hogy gondosan elő legyen készítve, és méltó legyen az eukarisztia megünneplésére. öccse Boleszláv, akiben nagy volt a hatalomvágy, és nem tudta elviselni, hogy bátyja az uralkodó, gyakran ellene tett, és nem volt jó a kapcsolatuk. Egy alkalommal, amikor Boleszláv meghívta őt egy ünnepségre, és Vencel is részt vett, és másnap kora hajnalban elindult a templomba, hogy részt vegyen a reggeli imádságon, akkor Boleszláv a társaival megtámadta, és életét vette, ahogyan olvassuk a legendába, a templom bejárata előtt, templom kapuja előtt szenvedett vértanúságot Boleszláv. A Szentmise könyörgésében is hallottuk, hogy Szent Vencel többre tartotta az Isten országát a földi hatalomnál. Így valójában tudatosította, hogy minden, amivel rendelkezik, minden, amit a Jóisten a kezébe adott, az szolgálatot jelent, és mások szolgálatára kapta. És tudta azt is, hogy akár az anyagi jólét, a biztonság vagy a tekintély semmit sem jelent, hogyha nem a Jóisten van az első helyen, mert ha Isten van az életünk középpontjában, akkor minden a helyére kerül. Kedves testvérek, kedves hallgatói család, ezért a Szent Vendel, a szentet, akit ma ünneplünk, ugye Szent Venceli segítsen bennünket az ő közbenjárásával, hogy amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy különbséget kell tenni és döntenünk kell a földi értékek és az örök értékek között, mindig legyen előttünk az, ami örök, ami örökkivaló, ami a Istennek kedves, Szent Vencel példája szerint. Amen. Imádkozzunk testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igazit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
5: Vértanúidért, akik mint halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben.
6: Kérjük téged, hallgass meg minket.
5: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát.
6: Kérjük téged, hallgass meg minket.
5: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
6: Kérjük téged, hallgass meg minket.
5: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét, szent vér.

0: áldott vagy urunk, mindenség Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere.
1: Áldott legyen az Istenem, örökké.

0: áldott vagy Urunk, mindenség Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.

0: Imádkoztatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházja vár.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, áldásoddal szenteld meg ezeket az áldozati adományokat, amelyek által Szent Vencel úrrá lett minden testi gyötrelme, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, mert Szent Vencel hitünkért vérét ontotta. A megváltó nyomába lépett, és kegyelme csodálatos erejét hirdeti, mert gyöngeségében is őt siavatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki Krisztus, ami Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi szüntelenül magasztalunk téged. Fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül mondjuk. Szent vagy,
1: szent vagy, szent vagy,
2: mindenség Ura Istene,
1: dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban.
0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vedétek! És egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra miatt adtál minket, a színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsened be a Szentlélek mindnyájunkat, aki

0: Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, János püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik a irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán felváltorodva, így imádkozunk.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köszönjük mindenkor.

0: Isten báránya,
1: te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldog, akik meghívást kaptak a báránok komájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az én lelkem.

Krisztus is. Krisztus testvére. Krisztus testvére.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy a magunkhoz vett szent misztériumok adják meg nekünk is azt a lelki erőt, amely Szent Vencelt vértanúdat szolgálatodban hűségessé, a szenvedésben pedig diadalmassá tette Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
3: Az észak-komáromi Szent Anna kápolnában Lépes Lóránt atya, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatója szent misét mutatott be, melyet a négy magyar nyelvű Mária Rádió közösen közvetített.

Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Nagyon sok-sok szeretettel köszöntök ismét minden hallgatót innen a Mária Rádió szatmárnémeti stúdiójából. Nem sokára október, újra a szűzanya hónapja. Ma Máriás emlékekkel és Máriával fogunk foglalkozni. Először is október első napjával, az Istenszülő oltalma ünnepével, amely a görögöknél egy helyi ünnep volt. Megtartását Konstantinápoly 1453-as eleste után el is hagyták. Senki sem tudja pontosan, miért október elseje lett az ünnep napja. Talán azért, mert ezen a napon történt Szent András látomása, vagy talán azért, ahogyan egyesek gondolják, mert a keleti egyház ezen a napon ünnepli dallamszerző Szent Románosz emlékét, aki sok himnusz szerzett a mindenkor szűz Istenszülő Szűz Mária tiszteletére. Legkedvesebb Mária himnuszának, a híres Akatisztosznak a szerzője. Az ünnep másnapján Krisztusért balgatag, Szent Andrásról emlékezik meg az egyház. Ki is volt ez a Szent András? Ha nem is balgatagnak vagy bolondnak kell őt nevezni, hanem inkább eszelősnek, amely kifejezés a keleti egyházban a szentség egy nemét jelöli, az olyan embert, aki bolond ugyan, de csak a világi okosság ellenében. Istenért viszont eszelős. Ez az András is bolond volt a világ mértékével mérve, ahogyan társa vállába markol és botrányt csinál, de józan a mennyek mértéke szerint. Az ünnepi szertartások rendje ilyenkor hasonló a nagy ünnepekéhez, de nem tartozik a 12 nagy ünnep közé, s nincs sem elő, sem utó ünnepe. Ilyenkor kitörő örömmel énekeljük, hogy Máriához, drága szűzanyánkhoz, mert Máriánál, égi párfogónknál van segítség oltalom. S újult örömmel énekeljük azt is, hogy nyújtsd ki mennyből, ó szent anyánk, kezedet, oltalomhely, Isten után csak te vagy, szólj mellettünk, mert Istennél szavad nagy. És nem feledkezünk meg a boldogasszony anyánk himnuszról sem, és ebben úgy tiszteljük, úgy kérjük, úgy esdünk Máriához, hogy nyissa meg az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástját fordítsa oltalmunkra. És talán a mindenki által legjobban ismert, s még az ünnep nevéhez is igen közel álló ének, az oltalmad alá sietnek Isten szülő híveid énekben, Szűz Máriát édesanyánknak nevezzük, és arra kérjük, terjessze fölénk szeretettel oltalom palástját. A paraklisban úgy imádkozunk hozzá, hogy nem hagyunk el téged, királynőnk, ki mindig megőrzött szolgáidat minden bajtól, mert te vagy a mi vigasztaló oltalmunk és védelmünk egyetlen áldott. Érezzük az énekekből, hogy milyen nagy szükségünk van, és milyen fontosnak tartjuk, hogy az Istenszülő oltalmáért esedezzünk. Visszatérve egy kicsit ennek a Szent Andrásnak a látomására, említsük meg, hogy ez a Krisztusért balgatag Szent András abban a ajándékban részesült, hogy amikor a szaracénok Konstantinápolyt, a fővárost ostromolták, és a megrémült emberek összegyűltek a legszentebb Istenszülő Blachernon vagy Blachernes templomában, ahol az öltönyét őrizték, és az egész éjszakát imádságban víraszva töltötték. Ekkor Szent András és tanítványa Epifániosz, aki ugyancsak a város megoltalmazásáért imádkozott,
a szertartás után, vagy a szertartás közben, amelyet hajnali 4 óra körül rebegtek, csodálatos módon megpillantották a szűzanyát, amit a szentek kíséretében belép a templomba, térdre ereszkedik, a hívekkel együtt könyörög, és Szent András meglátta a legszentebb Isten anyát, hogy ragyogó fényben tündökölve a királyi ajtó felől közeledik. A görögök így nevezték a templom főbejáratát. Keresztelő Szent János és Szent János evangélista társaságában a szentek nagy seregének éneke közepette, az Isten szülő továbbment az oltár felé, letérdelt és sokáig imádkozott, könnyeket hullatva. Majd felállt, fejéről levette fénylő fátylát, és szétterítette egészen a templomban lévő emberek fölé. Ezután eltűnt. A látomás Szent András és tanítványa Epifániosz látta, és csak ők ketten látták a jelenést. Az isteni gondviselés egyszerre leszálló békéjét viszont mindenki megérezte, és megértették, hogy az Isten szülő a város megmentésére jött. A csoda híre villámgyorsan elterjedt, az ellenség visszavonult, és a város megmenekült. Ez a Szent András, azt mondják, hogy egy szláv származású ember volt. Orosz-Ukrajna déli részéről. Sok szlávval együtt vitték Konstantinápolyba, ahol egy gazdag úr szolgája lett. Itt ismerte és szerette meg a keresztény hitet. Szent Pál szavain elmélkedve, mi oktalanok vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban, ahogyan azt mi is a korintusiakhoz írt levélben olvassuk, bolondnak kezdte tettetni magát, és innen a neve. Ebből a bolondságból megértjük azt az egyszerűséget, amelyben az ő igazságát, az ő ragaszkodását, az ő Istenhez való hozzáfordulását megértette, és nekünk is tovább adta. Az is fontos a mai ünneppel kapcsolatban, hogy miért pont ezt a templomot választotta ki az Istenszülő Szűz Mária, hisz Konstantinápolyban kisebb-nagyobb templomok voltak, de mégis ez őrizte meglehetős hírnévnek téve szert az Istenszülő köppenyének az erekéjét, amelyet egy hajdani uralkodó a Szentföldről hozatott ide. Egy másik fontos, lényeges eleme annak, hogy ez a templom mennyire kedves lehetett az Istenszülő Szűz Máriának, de az akkori híveknek is nem véletlenül oda rohantak menedékért, mert ebben a templomban 2 híres csodatevő ikon is volt. Az egyik a márvány Mária ikon, amelynek kezeiből gyógyító víz fakadt, a másik híres ikon pedig a köpenyes Istenszülő, talán az Isten anyja oltalma őse is. És talán ezzel kapcsolatos csodás események alapozták meg a templom hírnövét szerte a bizánci világban, hisz a csoda abból állt, hogy a templom főikonja előtti függöny a pénteki, a nagy pénteki vecsernye idején magától a levegőbe emelkedett, és egyes beszámolók szerint csak szombaton ereszkedett vissza ismét. Mihail Pszelosz, bizánci tudós, így emlékezik meg erről az ikonról. Az ikon előtti függöny, mintha csak egy fuvallat mozgatná meg, hirtelen a magasba lebben, akik ezt még látták, nem is hiszik el. Akik azonban már látták, csodának tartják ezt, mégpedig a Szentlélek szemmel látható alászállásának. Az esemény alatt Isten szolgáló leányának külseje elváltozik. Úgy hiszem, az ő élő látogatását fogadja ilyenkor a láthatóvá tevő jelenség, amely egyébként láthatatlan. A boldogságos szűzanyának oltalma
és pártfogása beleitatódott minden nemzetnek a tudatába, és védőasszonyának választotta a boldogságos szűzanyát. Az Anyaszentegyház, mint a keresztények segítségében hozzáfolyamodik minden bajban. Ő utána eped, fágyokozik. Tudja róla, hogy hatalmas, irgalmas és hűséges anya. Aki nem hagyja el benne bízó, hozzáragaszkodó gyermekeit, és sohasem bocsátott el még senkit, sem magától meghallgatatlanul. Ennek a szent ünnepnek minden éneke és imádsága a keresztény nép védelméül és pártfogójául jelöli meg a boldogságos Istenszülő Szűz Máriát. Ki minden mennyeiek és földiek felett magasabb méltóságban ülsz, ki a keruboknál tiszteltebb, és minden teremtménynél dicsőbb vagy, téged a keresztény nép védelméül és pártfogójául ajándékozott nekünk Krisztus, hogy oltalmazd és támogasd a hozzád folyamodó vétkes emberiséget. Azért, ó, minnyájunk menedéke, téged éneklünk, királynőnk, és oltalmad ünnepén fényesen ünnepeljük, imádván Krisztus, hogy ajándékozzon nekünk gazdag kegyelmet. Az Istenszülő Szűzanya segítené tudó és jóságos készségéről beszél Szent Bernárdnak a könyörgése is. Emlékezzél meg, ó legszentebb Szűz Mária, hogy sohasem lehetett hallani, miszerint valaki tőled gyámolítatlanul magára hagyatott volna. Ki oltalmadat kérte, pártfogásodért folyamodott, közbenjárásodért esedezett. Én is hasonló bizalomtól lelkesülten, hozzád járuló, ó szüzek szüze, anyja, hozzád tekintek fel, s nyomorult bűnhöz, bűnöshöz. Én is hasonló bizalomtól lelkesülten, hozzád járulok, ó szüzek szűzanyja, hozzád tekintek fel, s nyomorult bűnösként, zokogva borulok lábaidhoz. Nevesd meg könyörgésemet, Istennek szent anyja, hanem fordítsd hozzám figyelmedet, és hallgasd meg kérésemet. Ne essék azért kétségbe közülünk senki sem, Mária menedéke, a bűnösöknek gyógyítója, a betegeknek védelmezője. Ő a keresztények segítsége, a keresztényeknek általánosságban, de az egyeseknek is segít szükségükben és szorongattatásukban, életükben és haláluk óráján is. Ő mindnyájunknak jóságos, oltalmazó mennyei anyja. Ugyanabban a városban, ahol ágostoni Szent Katalin élt, tartózkodott egy Mária nevű asszony, aki ifjú kora óta erkölcstelen életet élt. Végtére a város elöljárósága is kiutasította a városból. Rövid idő múlva ennek az asszonynak holttestét megtalálták a városhoz közel fekvő barlangban. Látszott rajta, hogy utálatos betegségben halt meg. Halála után mindenki úgy gondolkozott róla, hogy elkárhozott. Azonban 100 év múlva alapos okuk volt, hogy belássák tévedésüket, mert Szent Katalin, akinek imáiban gyakran volt látomása, a következőkről számol be. Közeledett hozzá egy sötét alak, egy tisztító helyen lévő szegény lélek, és így szólt. Katalin nővér, olyan szerencsétlen vagyok, annyit imádkozol a megholtakért, és én rólam mégis megfeledkezel. Mire ő megkérdezte, hát ki vagy te? A lélek így felelt, én vagyok az a szegény Mária, aki a barlangban halt meg. De Isten kegyelme megmentett engem, mert midőn elhagyott az egész világ, lelkem mélyéből esedeztem Isten anyjához. Ó Mária, bűnösök menedéke, könyörülj rajtam. És azonnal a nagy bánat belém szállt, majd elkövetett bűneimért esedezve
megszabadított a pokoltól. De most annál hevesebben, égetőbben kínlódom. Ha néhány szentmisét ajánlanál fel érettem, csak hamar megszabadulnék, és akkor az égben folyton te éretted imádkoznám. Isten szolgálója szentmiséket mondatott érette, aztán újra megjelent lelke, de most már fényességben tündöklött, és köszönetet mondott neki üdvözüléséért. Mária valóban a bűnösöknek a menedéke. A bűnös asszonynak esetéből mindannyian megértjük, hogy a boldogságos szűzanya a bűnei felett bánkódónak segítségére siet, közben jár érette szent fiánál, és kieszközli számára a bocsánatot. Megmenti a pokoltüzétől, és besegíti a mennyeknek országába. És ha megtérünk, bennünket is megszabadít. A bűnös asszony esetével kapcsolatban arra is fel kell mindnyájunknak figyelni, miszerint a családjainkból, rokonságunkból és ismerőseinkből is lehetnek olyanok, akik még a tisztító helyen szenvednek és rászorulnak imáinkra, jó cselekedeteinkre és az érettük bemutató szentmisékre. És olyan kevesen akadnak közülünk, akiknek eszébe jutna szenvedő lelkek gyötrelme és a rajtuk való szánakozás, szenvedéseiknek az enyhítése. Pedig az ő ajkaikról most is felhangzanak az esdeklő szavak: könyörüljetek, csak legalább ti, atyánk fiai, mi rajtunk. Könyörüljetek. Ne legyünk kemény szívűek elhuntjainkkal szemben. A sok baj és szenvedés közepette, mely büntetésképpen reánk szakadt az emberekre, a veszedelmeknek egyik leggyakoribb a hitetlenség. Hitetlen az öreg, hitetlen a fiatal, a férfi, az asszony, a testi és a szellemi munkás egyaránt. Valószínűleg mindannyian hallottunk már Medjugorjéről egy tanúságtételt, egy rövid történetet, egy buzdítást, hogy menjünk és találkozzunk a szűzanyával. Valójában csak azt tud Medjugorjéről beszélni, aki már volt ott, megtapasztalta, és az ottani keresztényekkel közösen megélte azt az élményt, amit ott tapasztal. Ott valóban érezhető, hogy Isten kegyelme kiárad és örömmel tölti el az ott egybegyűlteket. Emberek ezrei gyűlnek össze a világ minden tájáról, és ugyanazt a nyelvet, a szeretet nyelvét beszélik. A szentgyólás alatt, a szentmisén, a szentségimádáson, vagy a rózsafüzér ájtatosságon. Lenyűgöző látni a papokat gyóntatni a szabadban, a templom minden sarkában. A papokat, a világ több országából, akik az Istennel való megbékélés sürgetik, és ők maguk is élő példák erre. Az emberek lelkében lévő öröm látható az arcokon, a mosolyokban, a hangjukban, a fizikai jelenlétükben, az Istennel való találkozáskor. Lenyűgöző látni az eukarisztia előtti ezrek csendjét. Lenyűgöző látni a feltámadás keresztje előtt álló várakozók sokaságát, amikor megölelik a keresztet, könnyes szemmel távoznak, de másnap este újra ott vannak. Lenyűgöző látni hajnalban a virrasztók fáradhatatlan csoportját, akik nem szűnnek meg imádkozni szeretteikért, magukért, egymásért, talán ellenségeikért, a lelki békéért. Medjugorjéban az emberek nem csak a test szemével látják a szűzanyát, hanem a lélek szemével, és jobbakká, megbocsátóbbakká, szeretetteljesebbekké válnak. Októberi ünnepünk az Istenszülő oltalma emlékezetén kiemeljük mindig Balgatag András személyét, mert számunkra is Andrással együtt rajta keresztül láthatóvá válik egy jelenet. Vagyis egy pillanatra az ő szemével látjuk az Istenszülő Szűz Máriát.
és vele együtt imáinkba merülve az Isten szülőre nézünk. Nem kevés a megtérés, a kiengesztelődés, Isten és az egyház újra felfedezése. Medjugorjéban az emberek megtanulják szeretni, sőt naponta többször, több nyelven is elimádkozni a rózsafüzért. Az imádságot egyedülálló élmény. Elveszíti monotóniáját. Élővé és lelkessé válik. Szavakkal nem lehet leírni azt az élményt, amit a jelenések hegyére való felkapaszkodás jelent. Közben a rózsafüzért imádkozzuk. A Krizsevácra, a Szent Kereszt hegyére való feljutáskor is érezhetjük, hogy Isten hogyan bátorít minket. Bár ez nehezen megmászható hegy, de mégis a világ minden tájáról érkező zarándokok, van, aki mezitláb is, gyalogol fel rá, ahogy mi is tettük az elmúlt héten egy kis görögkatolikus csoporttal. A kis boszniai településen több mint 40 éve rendszeresen megjelenik az Istenszülő szűzanya. Havonkénti üzeneteit, amelyeket mindig a hónap 25-én mond el, néhány órán belül jól szervezett hálózat röpíti szerte a világba. Ott létünkkor ez az üzenet így hangzott. Drága gyermekek, ez az idő legyen számotokra a békéért való imádság ideje. Arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg a rózsafüzér imát a családjaitokban, az én szándékaimra, hogy megsokszorozhassam imáitokat, és közben járhassak értetek a magasságbelinél, hogy meghallgassa imáitokat, és békét adjon nektek. Kicsi gyermekeim, veletek vagyok, és úgy imádkozom értetek és veletek, mint eddig még soha. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Biztosan nem véletlenül választotta ki ezt a helyet Mária, illetve jól előkészítette Isten a jelenések előtt. A helyiek már 1903-ban állították a kék keresztet, a Krizsavác hegyén a fehéret, az akkori szentév tiszteletére, a betont, gyalog, puttonyban vitték fel hozzá, azóta sincs kiépített út a hegyre. A templom is korábban épült, a fennsík három faluja számára nagyjából a három település mértani középpontjában. Hatalmas ugyan, akár 2000 ember is elfér benne, de már akkor volt olyan profécia, hogy kicsi lesz még ez a templom. És valóban a találkozókon általában a szabadtéri oltárnál szoktak misézni, sokszor vannak százezren is. A templomot mára körülnötték a szállodák, üzletek, de a régi felvételeken látszik, hogy szinte a mezőn épült. Aki Medjugorjéba érkezik, felmegy a jelenések hegyére, megmássza a Krizsevácot, ellátogat a csenákoló közösségbe, elmegy Tihainába, talán még turisztikai célpontokat is bevesz a programba, ahogy mi is. Elmentünk Mostárba és a Kravica vízeséshez. Sőt, útban Medjugorje felé mi még meglátogattuk a Mária Besztercei Fekete Madonnát, és paraklisszal köszöntöttük az Isten szülő szüzet. Valamint volt alkalmunk egy csöpnyi szerzetes közösséget is meglátogatni, ahol egy nővér tanúságtételét és útmutatásait hallgatva erősödtünk hitünkben. Ő miután csodálkozva tapasztalta, hogy több mint a fele a csapatunknak most először jár ott, figyelmeztetett arra, hogy Mária iskolájába érkeztünk, amikor Medjugorjéba jöttünk. Tanulni, de ezt a tudást otthon kell kamatoztatni és tovább gyakorolni. Ezt az üzenetközvetítést folytatjuk mi is, akik onnan Isten kegyelméből hazaérkeztünk. Bárki eljuthat oda, akkor is, ha nem utazik el, mert nem a helyhez kell ragaszkodnunk, hanem azt kéri Mária, hogy itthon, a saját környezetünkben legyünk apostolai a megtérés üzenetének. Sok-sok kegyelemmel eltelve, lelkileg feltöltődve vagyunk most itthon,
és folytatjuk, amit az Isten szülő szűz ránk bízott. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Előadásom címe Megújulni rózsafűzérénk által. Kedves hallgatók, a rózsafűzér nem más, mint a lélek lélegzetvétele. Mert szeretnénk most mindenkit megszólítani, édesanyákat, édesapákat, fiatalokat, időseket, akik ott ülnek a rádió készüléke előtt és hallgatnak engem. Amikor a kezünkbe vesszük a rózsafűzért, valójában nem csupán egy imaeszközt tartunk a kezünkben. Nem csak fagyöngyök vagy műanyag szemek sorakoznak az ujjaink alatt, hanem egy titokzatos létre, szabad így fogalmazni, amely a földet összeköti az éggel. A rózsafűzér a lélek csendes lélegzetvétele, kedves hallgatók, ebben a rohanó világban. Ma azért hallgatjuk ezt az adást, hogy meghalljuk a hívást megújulni rózsafűzéreink által. De hogyan hozhat megújulást valami, ami olyan régi, ami talán már gyermekkorunkban, talán nagymamánktól, nagyapánktól láttunk, és amit olykor gépiesen, fáradtan morzsolunk. Kedves hallgatók, a válasz három csodálatos, egymásba fonódó titokban rejlik, amelyeket a szeptemberi liturgikus emléknapjaink tárnak elénk. Ha meg akarunk újulni, fel kell tekintenünk először a Szent Keresztre, oda kell állnunk a fájdalmas anya mellé, és ki kell mondanunk a legédesebb nevet, Mária. E három titok nem különálló sziget a hitünk tengerében, a rózsafűzér szemei kötik őket össze egyetlen, mindent átformáló szeretet drámává. Kedves hallgatók, a kereszt valójában nem a szégyen fája, hanem a győzelem fája. Kezdjük tehát, idézőjelben mondom, zarándoklatunkat a Szent Kereszt felmagasztalásának titkával, hiszen ebben a hónapban a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét is megültük. Menjünk vissza az időben a 4. századba, Jeruzsálembe. Szent Ilona császári, Nagy Konstantin édesanyja mély belső indítatást érzett, hogy megtalálja Krisztus keresztjét. A Golgota dombján, a föld mélyére ásva, a pogány templomok romjai alatt találtak rá három keresztre. De honnan tudhatták meg azt, hogy melyik az üdvözítői? Kedves hallgatók, a történet szerint egy halálos beteg asszonyt vittek a keresztekhez. Amikor az első kettőhöz ért, semmi sem történt. De amikor a harmadik fához ért, a beteg azonnal meggyógyult, a halott, akit épp arra vittek a temetésre, életre kelt. Tehát ez volt a Szent Kereszt. És amikor Jeruzsálem püspöke Makáriusz magasba emelte a keresztet, a nép téltre borult, és zokogva kiáltotta, Kyrie eleison, vagyis magyarul, Uram, irgalmaz. Kedves hallgatók, a kereszt a világ szemében a bukás, a megszégyenülés és a kínhalál eszköze volt. De Krisztus óta a kereszt a győzelem, a dicsőség fája. És amikor a rózsafűzért imádkozzuk, ugye akkor a feszülettel kezdjük. Megcsókoljuk a keresztet. Ezzel elismerjük, hogy a mi életünkben is ott vannak a keresztek. Ott vannak a betegségek, ott van a magány, ott van a meg nem értettség, ott van a másik hiánya, ott van a gyász, és ott van a családi sebek. Kedves hallgatók, hányszor érezzük úgy, hogy a saját keresztünk súly alatt összeroskadunk? A rózsafűzér arra tanít, hogy ne fussunk el a keresztelő, hanem emeljük fel azt, amikor a rózsafűzér szemeit pörgetjük, Krisztus keresztjének ereje árad ki a mi hétköznapi küzdelmeinkre. A kereszt felmagasztalása a rózsafűzérben azt jelenti, hogy átadjuk a fájdalmainkat annak, aki már győzött a halál felett. Vagyis nem vagyunk egyedül a szenvedésben, ezt kell tudatosítani mélyen a szívünkben, a lelkünkben, hogy nem vagyunk soha egyedül a szenvedésben. De ki állt a kereszt alatt, amikor a világ sötétségbe borult, kedves hallgató? Ki volt az, akinek a lelkét tőr járta át, pontosan úgy, ahogy azt az aksima jövendőlte a templomban? Hát nem más, mint a Mater Dolorosa, vagyis a fájdalmas anya. Nos, képzeljük el most ezt a jelenetet. Mária ott áll a Golgotán. Nem ájul el, nem hisztériázik, nem vádolja Istent, és nem gyűlöli a hohérokat.
Ott áll, a latin szó így mondja, stabat mater, vagyis állt az anya. Ez az állás a hűség, a megingathatatlan hit és a tiszta szeretet állása. Nézi a fiát, akit a méhében hordott, akit Betlehemben pólyába takart, akinek első lépéseit vigyázta. Most látja őt vérben fagyva, megostorozva, a fára szegezve. Mária szíve együtt dobban a haldokló Jézus szívével, mert minden egyes seb Jézus testén egy-egy tőré válik Mária lelkében. De kedves hallgatók, miért kellett Máriának ennyit szenvednie? Azért, mert ő a Corredemptorix, vagyis magyar azt jelenti, hogy a társ megváltó a szenvedésben, nem azért, mintha Krisztus áldozata nem lett volna elég, hanem azért, mert Isten megengedte, hogy egy emberi szív, egy édesanyai szív a legtökéletesebben egyesüljön a divine szenvedéssel. Nos, hányszor érezzük magunkat tehetetlennek, mint Mária kereszt alatt, amikor látjuk a gyermekünket rossz útra térni, amikor látjuk a házastársunkat leépülni egy betegségben, amikor tehetetlenül nézzük a világ igazságtalanságait. Mária fájdalmas anya példájával arra tanít minket, hogyan kell ott maradni, hogyan ne adjuk fel a reményt a legsötétebb éjszakában sem. Amikor a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk, kedves hallgatók, valójában ég édesanyánk Mária kezét fogjuk a kereszt alatt. Vagyis ő odalép hozzánk, ránk néz síró, de végtelenül szelíd szemével is azt suttogja, gyermekem, én ismerem a fájdalmat, én láttam meghalni az egyetlent, ne félj, itt vagyok veled, átvezetlek a sötétségem. Kedves hallgatók, a fájdalmas anya tisztelet a rózsafűzérben nem a depresszióról, a kétségbeesésről, az életuntságról és az elkeseredésről szól, hanem a szolidaritásról, vagyis az együttérzésről, arról, hogy a mi könnyeink Mária könnyeivel és Jézus vérével egyesülve az üdvösség forrásává válik. Kedves hallgatók, ebben a hónapban ünnepeltük szeptember 12-én Mária nevenapját, vagyis hogy is mondhatnánk, hogy a remény csillag a viharban, mert a sötétség soha nem a végállomás. A nagypéntek után ugye mindig eljön a feltámadás vasárnapja. A fájdalmas anya könnyeit pedig felszállítja a dicsőség, és itt érkezünk el a harmadik titokhoz, vagyis Szűz Mária nevéhez. Korábban beszéltem a fájdalmas anyáról, illetve a kereszt felmagasztalásáról, és most Mária nevenapjáról. Mária nevéhez érkezünk el, melynek ünnepét szintén, ahogy mondottam korábban szeptemberben, üli a mi római katolikus anyaszentegyházunk. És Mária neve nem egy egyszerű név a történelem könyvben. A héber Miriam név egyik jelentése tengercsillag, a Stella Maris, vagy keserűség, de jelenti azt is, hogy fenséges úrnő. Szent Bernát apát csodálatos szavakkal ecseteli Mária nevének erejét, azt mondja, ha a kísértések vihara támad rád, ha a szenvedések sziklái közé sodródsz, néz a csillagra, hívd Máriát. Ha elborít a bűneid miatti szégyen, ha eluralkodik rajtad a kétségbeesés, gondolj Máriára, ejts ki Mária nevét. Kedves hallgatók, Mária neve a gonosz lélek számára az mindig rettegés. A hívő lélek számára Mária neve, kedves hallgatók, az balzsam, menedék és győzelmi kiáltás. Gondoljunk a történelmi háttérre. A Mária nevenap ünnep a török feletti bécsi győzelem 1683 emlékére lett egyetemes ünnep, amikor a keresztény sereg emberileg esélytelen volt a hatalmas oszmán haderővel szemben. 11. Ince pápa arra kérte a keresztény világot, hogy imádkozzák a rózsafüzét és hívják segítségül Mária nevét. És a csoda megtörtént, a keresztény seregek Mária nevével az ajkukon győzelmet arattak, és hát Európa felszabadult. Most amikor a rózsafüzért imádkozzuk, óránként 50-szer mondjuk ki ezt a nevet, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. Minden egyes üdvözlégyben ott van a legszentebb név, Jézusé, és ott van Máriái. Ez a név olyan, mint a tiszta levegő a fuldokló számára. Ha meg akarunk újulni, vissza kell kapnunk a gyermeki bizalmat e név iránt, nem csak vészhelyzetben, nem csak a bajban, hanem a mindennapok szükségében is ki kell mondanunk, Mária.
Kedves hallgatók, hogyan kapcsolódik össze ez a három ünnep, ez a három valóság a mi életünkben a rózsafűzér által? Először is a Szent Kereszt megmutatja nekünk az életünk célját és a megváltás árát. Megmutatja, hogy a szenvedésnek van értelme, ha Krisztusért hordozzuk. A fájdalmas anya megmutatja, hogyan kell a kereszt alatt megállni, hogyan kell a fájdalmat szeretetté és engesztelésé formálni. Ő a mintaképünk, a követendő képünk a hűségben. És Mária szenneve pedig megadja a kulcsot a győzelemhez, vagyis ő a tenger csillaga, aki rávilágít a keresztre, és elvezet minket Szent Fiához, Jézus Krisztushoz. Kedves hallgatók, a rózsafűzér tehát nem más, mint Mária iskolája. Amikor imádkozzuk, Mária szemével nézzük Jézus életét. A fájdalmas titokban ott vagyunk a Golgotán, a dicsőséges titokban pedig már Mária nevének győzelmét ünnepeljük. Kedves hallgatók, a mai világban sokan fáradtak, fásultak és tele vannak félelemmel. Félünk a jövőtől, a betegségektől, a háborútól, a családjaink szétesésétől, a modern embert lelke tele van sebekkel, de a megújulás útja itt van a zsebünkben, a táskánkban, az ijeli szekrényünkön, az autónk tükrére felcsiptetve. A rózsafűzér az az orvosság, amit a mennyország küldött nekünk. Sokan mondják, ugye, ez nagyon felkapott, és én is sokszor hallom, hogy ó, hát tetszik tudni, nincs időnk imádkozni, vagyis elkalandoznak a gondolataim, unalmas, monoton a rózsafűzér imádkozása, és én is tapasztalom, hogy vannak buzgó hívek, illetve templomba járó hívek, akik eljönnek csak a szentmisére, de nem hajlandók egy fél órával eljönni a kis templomba, hogy a rózsafűzért imádkozzák, mert hát úgy érzik, hogy neki nem nyújt semmit. Hát sajnálom, hogy ilyen mentalitással élnek, mert nem próbálják ki a mindennapi rózsafűzér imádkozását. Kedves hallgatók, a rózsafűzér tehát nem a szavak mennyiségéről szól, hanem a jelenlétről. Olyan ez, mint amikor két idős ember ül a padon, nem szólnak egymáshoz, csak fogják egymás kezét, mert szeretik egymást, a bácsi meg a néni. Nem kellenek oda beszédek szava, mert nagyon szeretik egymást. Elég a jelenlét, amikor a rózsafűzért imádkozott, te is csak fogod az égi édesanyja kezét. Ha elkalandozol, nem baj, a kezed még mindig az övében van. Ha sírsz, a könnyeid a rózsafűzér szemeire hullanak, és Mária gyöngyé változtatja őket az örök életre. Kedves hallgatók, hívom önöket és kérem önöket, hogy újítsuk meg ma a szövetségünket a rózsafűzérrel. Ne hagyjuk porosodni, legyen a mindennapjaink része, imádkozzuk bátran a családban, az autóban, munkába menet vagy a csendes szobánkban. Emeljük fel a Szent Keresztet az életünkben, merjünk ott állni a fájdalmas anya mellett hitben, és hívjuk segítségül Mária édesnevét minden pillanatban. Kedves hallgatók, lassan az előadás végéhez közeledem, ezért zárjuk le ezt az előadást, elmélkedést egy közös imával, szívünket Máriára bízva. Ó fájdalmas anya, ki a Szent Kereszt alatt álltál, a szívbéli gyötrelmedben is hűséges maradtál, tekints ránk gyermekeidre, akik oly gyakran roskadozunk saját keresztjeink súlya alatt, ajáld fel könnyeinket és küzdelmeinket Szent Fiadnak. Boldogságos szűz Mária, kinek szent neve reménység a viharban és győzelem a harcban. Kérünk, újítsd meg szívünket a rózsafűzér által. Engedd, hogy a szent imádság szemei láncként kössenek minket a kereszt.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

a remény zarándokai vagyunk. Mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot, és ez a győzelem, győzelem a világ fölött, a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a lélek tesz tanúságot róla, mert a lélek az igazság. Olvassuk Szent János első levelében. Ez a keresztény felnőtté válás. Befogadni életünkbe Jézus Krisztust, az Isten fiát. Csodálatos csere történik ebben a találkozásban. A felnőtté válás Jézus Krisztus számára azt jelenti, hogy gyermekké válunk, vagyis alapvető kapcsolatban maradunk a másikkal, eljutunk odáig, hogy ezt a köteléket beépítsük, és megszabaduljunk a másikhoz való helytelen kötődéstől. Tulajdonképpen akkor válik a felnőtt, valóban felnőtté, amikor saját apját és anyját bensővé teszi, nem pedig akkor, ha kevesebbet tud, vagyis magában hordja azt, amit hosszú ideig már rendkívüli módon megélt. Ha nem akarunk kötődést, azt jelenti, hogy megfosztjuk magunkat egy olyan hivatkozástól, amely segíthet abban, hogy valóban szabadok legyünk. Talán különösen hangzik, a kötelék megszüntetése azt jelenti, hogy magunkat a radikális emberi szabadság hiányára ítéljük. Így éljük meg azt a paradoxont, hogy minél inkább szabadnak gondoljuk magunkat, a valóságban annál inkább függünk valakitől vagy valamitől, nem egészségesen, hanem burkolt módon. Még Jézus is egy bizonyos ponton elmondja a tanítványoknak, hogy el kell mennie, hogy kötelékük felszabadító kötelékké válhasson. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jön el hozzátok a Szentlélek. Jézus nem azt mondja azoknak, akiket nevelgetett, és akik követték őt, hogy képesek lesznek nélküle meglenni, kitörölhetik emlékezetükből, és úgy tesznek, mintha soha nem találkoztak volna, vagy ismerték volna, hanem azt, hogy eljön az életben egy pillanat, amikor mindent, amit vele megéltek, pozitív és felszabadító tapasztalattá lesz számukra. Valóban ilyenné kell válni, mert magunkban érzékeljük, így teret lehet teremteni egy másfajta jelenlétnek, már nem rajtunk kívül, hanem bennünk. Mindez arra hosszú útra hívott bennünket, amelynek a végén és végre felszabadul tekintetünk. A szemléletünk változása ez, amit megtérésnek mondunk. Az apostol egyszerűen fejezi ki magát. Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedete kész. A hit cselekedetek nélkül csupán vélekedés, szóbeszéd. A 19. század végén élt Csehov orosz író egyik novellájának szereplője italtól gőzös fejjel kijelenti a következőt. Nincs Isten, azaz, hogy Isten talán van, de hitük nincs az embereknek. Ezt mondja ez a részeg. A keresztény hit nem használati tárgy, nem valamire szolgál, hanem maga az élet, éltetője annak, aki bátran megnyílik előtte. Úgy gondolom, hogy hasznos dolog, amit talán együtt tehetünk, azaz, ha megpróbálunk kérdéseket föltenni magunknak, és valóban belemerülünk ebbe a nagy kérdésbe. Mit jelent a lelki élet? Például használjuk az élet, a belső élet szót, de vajon mind ugyanazt értjük-e, amikor belső életről, vagy általában az életről beszélünk? Ezért a kérdés tisztázására törekszem. Remélem tehát, hogy mindannyian belső élet igazi mesterével foglalkozunk, aki a Szentlélek, és köze van ahhoz, aki bőségesen kiosztja a szent lelket, aki Mária pontosan azért, hogy Krisztus létrejöjjön, mondja Szent Pál, tapasztalja, hogy ez a kérdés továbbra is rendkívül személyes. Általában óvakodjunk attól, aki valamilyen ügyes technikát árul nekünk, olyan módszert, talizmánok, testgyakorlatok, égkövet, ráolvasások és a többi csodabogarakat, amelyel valami isteni dolog megy végbe bennünk. A lelki élet nem zárható be egy technikába, senki sem adhat nekünk használati utasítást. Valaki adhat néhány tanácsot, pontosítást, jelzést, de ez egy olyan út, amelyet mindegyikünk személyesen dolgoz ki, mivel mindegyikünk egyedi.
Nézzük meg az első baráti csoportot, az egyházat, a tanítványokat, az apostolokat. 12 ember, 12 különböző ember, de még mennyire? 12 különböző történet, 12 különböző elvárás, 12 módon tekint Krisztusra, látja őt. Az evangéliumi beszámolók ennek élő mutatói. De a Krisztus mindig ugyanaz, ő beszél, ő szaporítja a kenyeret, ő táplálkozik, ő támad föl, ő az, aki bizonyára sok időt vesztegetett beszélgetéssel, azokkal a tanítványokkal, azokkal az evangéliumokkal nem rendelkező emberekkel szükségszerűen rögzítette ezeket a beszélgetéseket. Mégis 3 év tapasztalattal ugyanazzal a személlyel, vagyis nem 12 különböző Jézus létezik, hanem egy Jézus, és 12 különböző ember van, aki ránéz, mind a 12 ember életében a lelki élet más módon bontakozik ki, hoz csodálatosabb, lecsodálatosabb gyümölcsöt. Bizonyos értelemben másként ért meg ez a dolog Jánosban, aki a kereszt alatt ott maradt, másképp élelődött Péterben, aki ehelyett elmegy, elmenekül, mint az összes többi, és benne van Krisztus tagadásának súlyosbító körülménye is. De ott van a lelki-szellemi élet érése Péterben is, aki aztán megtér, megismétli lépteit, megtér, megbocsátást nyer. De el kell mondanunk, hogy a lelki élet drámai módon érlelődött Júdásban is. Gondoljunk, hogy Júdásnak nem volt lelki élete. A lelki élet nem jelenti automatikusan azt, hogy mennyországban a zsebemben, mert a lelki élet, a lélek, a Szentlélek élete egy olyan élet, amely szabadon, mélyen, szabadon hagy minket. Vagyis előfordulhat, hogy szentmisén voltál, valóban Jézus jelen van az Eukarisztiában, meghallgattad az igét, megközelítetted a közösséget, és egy pillanattal később kijöve erről a miséről felvehettél egy gépfegyvert, és megölsz valakit. Hogyan? Elkezdesz pletykálni, rosszakat mondani, ítélkezni. Kilőtted a másikat. Mindez lehetséges, mert Isten kegyelme nem veszi el a cselekvés, a választás szabadságát tőled, éppen ellenkezőleg mi vagyunk azok, akik talán nagyon gyermeki módon vágynánk egy olyan szellemi életre, amely csak jót tehet velünk, és amellyel csak jót teszünk, talán a rossz lehetőséget is elveszi, de ennyi volt Krisztus előtt. Emlékezzünk csak arra, amit Jézus mondott tanítványainak. Már nem szolgáknak, hanem barátoknak hívlak. És a Fiú Isten kockáztat mindannyiunkkal, mert a baráti kapcsolat kiépítése azt jelenti, hogy elárulhatjuk őt, otthathatjuk, barátokat talál, akik elalszanak, amikor szüksége volna rájuk, vagy akik nem veszik komolyan. Talán megbízható embereket talál, akik vele maradnak, olyan embereket, akik a kereszt alatt ott maradnak. Röviden, a lelki élet soha nem olyan, amely elfoglalja a szabadságunk helyét. Ez mindannyiunk rendkívüli izma ereje. A szabadságunk együtt kell növekednie, és összhangba kell állnia a lelki életünkkel. A belső élet birtoklása azt jelenti, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy helyet adjunk egy teljesen más lélegzetvétel számára, de ennek a leheletnek a teret engedve nem veszi el az emberi lét súlyát és felelősségét, hogy emberségünket teljes mértékben megéljük. Ez az oka annak, hogy az evangélium nem cenzúráz, nem tusol el néhány dolgot, még Jézusról sem. Könnyei például az érzetveszteség érzése, a félelem, a verejtékezés, az elhagyatottság érzése. Hogyan lehetséges, hogy Jézus, aki az Atya kebelén van, aki valóban fiú, mindezt átérheti és átérezheti? Mert Jézus valóban ember. Nem kell félnünk attól, hogy valóban emberek legyünk, teret engedve annak, ami a lelki életen keresztül valóban isteni. Gyakran észrevesszük, hogy az élet legalább két összetevőből áll, külső és belső oldalból. Mindannyian, anélkül, hogy észrevennénk viszont, a külső életben elmerülve élünk. Azt gondolhatnánk, hogy a külső élet egybeesik a megjelenéssel. Nem. A külső életről azt gondoljuk, hogy boldogságunk attól függ, mi történik körülöttünk.
Nagyon bízunk a külső eseményekben. Ez nem csupán tévedés, hanem hamis szemlélet. Ebben a fölfogásban Jézus szinte teljesen haszontalanná válik számunkra, mert mindig azt várjuk Istentől, hogy cselekedjen az események kapcsán, de nem ez Isten cselekvési módja. Isten szinte soha nem cselekszik külső eseményeken, mert emlékeztetni akar minket arra, hogy ami fontos, nem az, ami az életben történik velünk, hanem az az álláspontunk, szemléletünk, amelyet a velük való történés előtt foglalunk el. Ez nagyon nagy különbség. Nem feltétlenül fontos az, hogy nem rendelkezünk bizonyos dolgokkal. Természetesen fontos, hogy legyen otthonunk, jó kapcsolataink, egészségünk, de vigyázat! Boldogságunk nem függhet az eseményektől. Ha túlságosan az eseményekhez kötjük az életünket, akkor valamikor az élet kegyében vagyunk, mert az élet olyan logikát követ, amely nem áll a rendelkezésünkre. Nem élheted úgy az életet, hogy csak a szerencsétlen eseményeket kerül el, aztán többi nem érdekel. Életünk igazi értelme itt játszódik le. Milyen pozíciót akarok elfoglalni a velem történtek előtt? Ez mindent átalakít, mert a legfontosabb nem annyira a külső élet, a körülöttem lévő események összessége, hanem az, hogy föltesszük magunknak a kérdést, milyen álláspontot, helyzetet akarok elfoglalni az élettel szemben. Ennek az útnak az elkészítése a belső élet. Minden embernek van belső élete, és mert belső élete van, eldöntheti, hogy milyen álláspontot vegyen föl a vele való történésekkel szemben. Mindannyiunknak vissza kell térnie ahhoz, hogy mély igényt érezzen a belső életre, hogy újra gondolja az életet, abból a helyzetből kiindulva, amelyet az eseményekkel szemben el akar foglalni. A belső élet nem a kényelmetlenség megszelídítése, hanem a bátorság, hogy meghallgassuk és mélyen megkérdőjelezzük önmagunkat. Akkor veszünk észre valamit, ami velünk történik, amikor az fáj már nekünk. Amikor a kényelmetlenséget kezdjük érezni, szorongást, szomorúságot, elégedetlenséget tapasztalunk, akkor tudatosul bennünk a belső élet. Amikor fáj, mérgesek vagyunk, elégedetlenek vagyunk, és nem ismerjük az okát, nem értjük a gyökeret, és hibáztatni kezdünk valakit. Ma nyugtalanságválság van, amelyet mindannyian tapasztalunk. Tegyünk úgy, mintha nem lenne ott. A kortárs kultúra úgy szeretné kezelni a kényelmetlenséget, például megszelídítésével, elaltatásával. Szomorú vagy, akkor menj és vásárolj valamit, hogy ne érezz szomorúságot. Másrészt a kényelmetlenséget nem szabad elfojtani, vagy megszüntetni, elrejteni, elaltatni, hanem hallgatni kell rá. Már nincs bátorságunk azt mondani magunknak, de miért vagyok szomorú? Félünk föltenni magunknak ezt a kérdést. Nem akarunk kérdéseket föltenni magunknak. Az embernek már nincs belső élete, mert fél kérdéseket föltenni önmagának. Senkinek sem kellene félni ezektől a kérdésektől. Krisztus soha nem tüntetett el félelmet, szégyent, a szenvedést, a fájdalom emberi dinamikájából, de segített az embereknek, hogy mindebben kérdéseket tegyenek föl önmaguknak. Például erre a házasságtörő asszony. Hagyja, hogy ez a nő mélyen belemerüljön az általa érzett szégyenébe. Már nem tudjuk, hogyan kell szégyenkeznünk, és kerüljük a szégyent, hogy ne érjünk bele a nyomorúságunkba. Ez csak azt teheti meg ezt a lépést, akinek belső élete van. De bátorság, hogy lelépj a szégyennel utolsó lépcsőjéig, hogy dönts, komolyan vegyed azt a Krisztust, aki rád nézve azt mondja neked, menj és ne vétkezz többé. Itt születik a megtérés. A kérdések hiánya azt jelenti, hogy mindegyikünk kényelmetlenséget tapasztal annélkül, hogy érdekelni, honnan származik, és teljes szívéből megpróbáljuk elaltatni. Mindez a keresztény hitben is megtörténhet, vagyis mivel betegek vagyunk, a lelki életet nem arra használjuk, hogy a bennünk beszélő lélekre akarunk hallgatni, hanem arra, hogy ne érezzük magunkat rosszul. És amikor nem érzed magad jobban az imádságtól, akkor mit csinálsz? Nem imádkozol már. Ha éled a hitet, ha áldozatot hozol, ha szentségekhez járulsz, ha a rózsafűzért életed
kellemetlenségének megszelidítésére használod csupán, és nem arra, hogy meghallgasd, mit mond neked az Úr ebben a kellemetlenségben, akkor minden, amit teszel, nem segíti elő, hogy legyen belső életed. Krisztus jelenléte az életünkben nem szünteti meg az élet terhét, de bátorságot ad ahhoz, hogy elviseljük annak fáradtságát. Ne gondoljuk, hogy csak szép dolgok lehetnek a szívünkben. Néha a szívünkben nagyon sűrű sötétség uralkodik, és nehéz a szívünkben lemenni. De egy dolgot teljes bizonyossággal elmondhatunk. Végül is a legmélyebb részünkön nem az ördögöt találjuk meg. Megtaláljuk Isten fiát, megtaláljuk a Szent Lelket. Természetesen jól betemeti az odajáró utat, a sötétség, hibák, bűnök, szenvedések, sebek, történelmünknek a darabjai, de alatta ott mélyen nincs semmi, nincs szörnyeteg, de ott van a lélek. A szentek nem azok, akik csodákat művelnek, presztízs trükkökkel számva. A legnagyobb csoda, hogy találsz egy olyan embert, önmagad valóságát, aki valóban ő maga. Tehát még magunk előtt sem kell másnak mutatni magunkat, mint akik vagyunk, mások előtt pedig teljesen fölösleges a színjáték. Szentnek lenni annyit jelent, hogy felfedezzük, kik is vagyunk valójában. És ilyen teljes mértékben azok legyünk, nem pedig az, hogy valaki másnak az utánzatai. A szentségre való hivatás az, hogy visszanyerjük ezt az identitást, személyiségünket, amely mindegyikünkben ott él rejtve, amelyet a lélek mindegyikünkben súg, és amelyet az egészséges szellemiség és a belső élet arra késztet, hogy kihozza belőlünk a szentet. A szentek hús és véremberek, emberséggel és történelemmel, hibákkal, jellemvonásokkal, nyelvvel, érzékenységgel, gyakorlatilag olyanok, mint mi. A bizalom választása a tovább lépés, az élet választása, és néha ez a választás önmagunk ellen történik, vagyis azzal a részünkkel szemben, amely mindig megvan azzal az érvel ruházva, és nem bízásra, a kockázatot nem vállalni. Ez a bizonyos táborhegyi óhaj, Uram, jó nekünk itt lenni, ne menjünk sehová, építünk nektek három sátrat, Mózesnek, Illésnek és Jézusnak egyet-egyet, aztán mi is meghúzzuk magunkat az árnyékban. Jézus elrebbenti fejükből ezt az ábrándot, ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az emberfia föl nem támad a halálból. Helytelen úgy gondolni az életre, mint valami szilárd, mozdulatlan dologra, amelyet úgy helyeznek elénk. Az élet folyamatos változás, éppen ezért, mert folyamatos változásról van szó, mindig új jelentések hordozója. Folyton mennünk kell valami felé, egy új kezdet felé. Utazásra van szükségünk, hogy miért kell útra kelnünk. Lev Tolsztoj egyik kis regényét szeretném idézni. A két öreg című elbeszélésben Jefim és Jeliszej egy faluban laknak, és életük legnagyobb álma, hogy egyszer elzarándokoljanak Jeruzsálembe, végre valahára megvalósulni látszik az álmuk, de útközben elszakadnak egymástól, és csak Jefim jut el a Szentvárosba. Jeliszej ugyanis egy faluban reményt vesztett éhező emberekkel találkozik, akik úgy tekintenek a halálra, mint szabadulásra a földi pokoltól, bajoktól. Jeliszej azonban a zarándok útra félretett pénzecskéjét rájuk költi, élelmet vesz nekik, betakarítja a termést, helyrehozza a viskójukat. Közben, Jeruzsálemben, imádkozás közben Jefim látja Jeliszejt glóriával a feje körül. És amikor hazatérve falujukban megtudja, miért nem követte őt földje, a zarándok úton megérti. Isten rendelése ezen a világon életfogytiglan szeretetben és jó cselekedetekben leróni, kinek-kinek a maga járandóságát.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Bíró Iva önkéntes és József Ferenc technikai munkatársam köszönti önöket. Dél van, harangoznak. Kérjük, imádkozzák velünk az Úr Angyala imádságát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr Angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogadál Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozzék.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűzi ragyogást.
1: Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és hűségesek is maradnak hozzá. Fölöttem lebegjen irgalmad, Uram, és szabadításod, amit ígértél.
1: Felelni fogok gúnyolóimnak, mert a te szavadban bízom.
0: Fogyni ne hagyd számból a hűség szavát, ítéleteidben van reményem.
1: Fáradhatatlanul megtartom törvényedet mindenkor és mindörökre.
0: Feléd tartva széles úton járok, mert parancsaidat fürkészem.
1: Fennen hirdetem végzéseidet a királyok előtt, és nem vallok szégyent.
0: Föllelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük.
1: Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet. Rendelkezéseidről elmélkedem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és hűségesek is maradnak hozzá.
1: Az én eledelem az, hogy teljesítsem az Atya akaratát. Vágyva vágytam az Úrra, és ő lehajult hozzám.
0: Meghallgatta jajszavamat, és kivont a sírgödörből, az undokiszabból.
1: Sziklára állított engem, aztán lábamba erőt öntött.
0: Új dalt adott a számba, Istenünknek zengő éneket.
1: Megrettenve látják ezt sokan, és eltelnek az Úr iránt bizalommal.
0: Boldog, aki bizalmát az Úrba veti, és mit sem vár a kevély és ánok embertől.
1: Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél mi érettünk, nincs hozzád hasonló.
0: Ha hirdetni és elbeszélni akarnám, nem találnám se szerét, se számát.
1: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, ülemet azonban megnyitottad.
0: Égős, engesztelő áldozatot sem követeltél. Így szóltam akkor, íme eljövök.
1: A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy megtegyem a te akaratodat.
0: Erre vágyom, Istenem. Törvényed örömmel tölti el szívemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az én eledelem az, hogy teljesítsem az Atya akaratát. Szegény vagyok, de az Úr gondomat viseli. Igazságodat hirdetem a nagy gyülekezetben. Ajkamat be nem zárom, Uram, jól tudod.
1: Igazságodat nem rejtem el szívembe. Hűségedet és segítségedet elbeszélem.
0: Nem titkolom irgalmasságodat és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.
1: Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen.
0: Mert annyi baj vett körül, hogy megszámlálni sem lehet.
1: Utolértek engem bűneim, már látni sem tudok.
0: Több a vétkem, mint hajszál a fejemen, szívem is ellankad egészen.
1: Szabadíts meg, Uram, irgalmasan, Uram, siess segítségemre.
0: Újjongjanak és örvendjenek benned az Isten keresők. Hatalmas az Úr, kiáltsák szüntelen, akik segítségedet várják.
1: Szegény vagyok és nyomorult, de az Úr gondomat viseli.
0: Segítőm és megmentőm te vagy. Én Istenem, ne késlekedj.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szegény vagyok, de az Úr gondomat viseli.
1: Rövid olvasmány, örök szövetséget kötök velük, és nem szűnök meg jót tenni velük. Szívükbe adom félelmemet, hogy többé ne forduljanak el tőlem.
0: Istennél van szabadulásom és dicsőségem.
1: Menedékem Istennél találom.
0: Könyörögjünk. Istenünk, Te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője. Te osztod be köteles szolgálatunkat, és Te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a nap terhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Bíró Éva önkéntes, technikai munkatársunk Józsa Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét. Kérem tisztelettel, maradjanak velünk. Hallgassák meg híreinket, elmélkedést hallhatnak a nap evangéliumáról. Ma a Caritas rovata lesz hallható Cselekvő szeretet címmel, melyet Vetési Nándor szerkesztett. Időjárás jelentést hallhatnak, és végül műsorainkat ismertetem. Maradjanak továbbra is velünk, további jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, ma Szent Vence vértanú emléknapján, 2026. szeptember 28-án a Székely Udvarhelyi Stúdió mikrofonjánál Bíró Éva és József Ferenc köszönti Önöket. A pontos idő 12 óra 13 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinket. Ünnep Marosvásárhelyen a Szent Kozma és Damián templom fennállásának 25. az egyházközség megalakulásának 32. jubileumát ünnepelték Marosvásárhelyen szeptember 26-án. A búcsú szentmisét Tamás József nyugalmazott segédpüspök celebrálta a Maroskükülő kerületi papság és az ünnepre összegyűlt közösség körében. Az ünnep alkalmából megáldották a szakrális térhez tartozó tornyot, valamint bemutatták a templom történetéről írt emlékkönyvet. A segédpüspök a tornyok szerepéről és szimbolikájáról is beszélt. Elmondta: a régi időkben a tornyok védelmi szerepet töltöttek be, hiszen a magasból távlatokba lehetett látni, könnyedén észre lehetett venni a közelgő veszélyeket, és be lehetett rendezkedni a védelemre. Lelki értelemben a torony az őrség, a résenlevés helye, ahol éberen óvjuk magunkat a lelkünkre törő kísértésektől. Az ünnepi szentmisét köszönet nyilvánítás követte.

Búcsú Gyulafehérváron. Holnap Szent Mihály főangyal ünnepén a Főegyház megye és a Székesegyház védőszentjének napján ünneplik a Székesegyház búcsúját délelőtt 11 órától, melyet rádiónk élőben közvetít. A jeles nap egyben Márton Áron püspök halálának 46. évfordulója is. Ebből az alkalomból Főegyház megyei zarándoklatot tartanak, amelynek során együtt emlékeznek a püspök életére és tanúságtételére.

tanszert gyűjtenek a rászoruló gyermekeknek. Az Erdélyi Róma Koordinációs Iroda egy táska, egy esély címmel hirdet adománygyűjtést mély szegénységben élő gyermekek támogatására. A kezdeményezés célja, hogy az iskola kezdéshez szükséges tanszerek olyan gyermekekhez is eljussanak, akik számára egy új iskolatáska, néhány füzet, ceruza vagy egy teljes tanszercsomag komoly anyagi nehézségeket jelent. Ha valakinek otthon vannak olyan jó állapotú, már nem használt iskolaszerei, füzetei, ceruzái, tollai, iskolatáskái, vagy egyéb tanszerei, amelyekre már nincs szüksége, ezek felajánlásával közvetlenül segíthet egy gyermeknek. Pénzbeli adományokat és komplett tanszercsomagokat is szeretettel fogadnak. Az adományokat az Erdélyi Róma Koordinációs Irodában lehet leadni szerdáig. További információ a 0740 338 656-os telefon számon kapható. Megismétlem a telefonszámot, 0740 338 656-os telefonszám.

előadás Székely udvarhelyen. A tested jelez, meghallod? Címmel tart előadást dr. Kinda Erika belgyógyász szakorvos és Szalai Zsuzsanna pszichológus szerdán délután 6 órától a Székely udvarhelyi Városháza Szent István termében. Moderál dr. Bartaris Izabella, a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont menedzsere. Az eseményen a gyomorpanaszok, a vérszegénység, a vesebetegségek és az elhízás korai felismeréséről és megelőzéséről beszélgetnek. Szó lesz arról is, hogyan kapcsolódhatnak egy máshoz testi tüneteink és lelki folyamataink, milyen hatással lehet lelki állapotunk a közérzetünkre, és mit tehetünk saját

szépkorúakat ünneplik Szovátán. Az idősek világnapja alkalmából szervez ünnepséget a szovátai polgármesteri hivatal csütörtökön délután 5 órától a Danubius fenyőszálló Margaréta termében. Az alkalmat meghitt műsor, zene, valamint baráti vendéglátás teszi emlékezetessé. A résztvevők számára a közlekedés biztosított. Az ünnepség napján autóbuszok indulnak 16 óra 45 perckor a Parajdi útról és Szakadátból. Megállnak a Fekete Medve szálló előtt is. A visszaindulás időpontjáról a helyszínen adnak majd tájékoztatást. Jelentkezni a polgármesteri hivatal 4-es irodájában lehet ma estig.

Négy alkalom Szent Ferenc nyomában. Lehet-e ma is úgy élni, ahogyan Assisi Szent Ferenc? Mit taníthat nekünk a több mint 800 éve élt szent az Istenről, a szabadságról, a szépségről, a kapcsolatainkról és önmagunkról? Négy különleges alkalomra hívnak minden érdeklődőt a Csíksomlyói Kegytemplomba, ahol Szent Ferenc életén és lelkiségén keresztül keresik a választ ezekre a kérdésekre. A harmadik előadást vasárnap 11:30-kor Gábor Csilla, szociális testvér, egyetemi tanár tartja Szépségből lehet élni címmel.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből kevés csapadék délkeleten várható. Az északi-északkeleti szél gyenge marad, délutánra 23 fok köré melegszik az idő. A levegő. Holnap szinte nem lesznek felhők az égen, itt csapadék sehol sem várható. Keleten, az északkeleti, a nyugati, északnyugati határ közelében pedig a déli, délkeleti szél időnként élénk lehet. Hajnalra, reggelre helyenként ismét párássá, ködössé válik a levegő. Kora reggel 1 és 11 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 20-25 fokot mutathatnak a hőmérők. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Ma délben, 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 22, Baróton 16, Besztercén 19, Brassóban 16, Csíkszeredában 15, Désen 17, Déván 18, Dicsőszentmártonban 16, Fogarason 18 fokot mértek, Gyergyó Alfaluban 15, Gyulafehérváron 18, Kézdivásárhelyen 17, Kolozsváron 17 fokot mértek, míg már a Maros-szigeten 17, Maros-Hévízen 14, Marosvásárhelyen 19, Nagybányán 19, Nagycsármáson 18, Nagyszebenben 18 fokot mértek, Nagyváradon 21, Rasicabányán 20, Sepsiszentgyörgyön 18, Szatmárnémetin 21, Székelyudvarhelyen 18, Temesváron 20, Tordán 20, Zilahon 19 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg számunkra a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb, mondja Jézus a mai evangéliumban. Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap evangéliuma következik Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában. Hallgassuk nyitott szívvel és alázattal az evangéliumhoz fűzött gondolatokat.
1: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az fogadja be, aki engem küldött, mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt üzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt, ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Kedves rádió hallgatók, a mai evangélium egyik nagyon őszinte emberi kérdéssel kezdődik. Ki a legnagyobb közülünk? Talán nem is olyan távol áll ez a kérdést tőlünk, mint ahogy elsőre gondolnánk, mert bennünk is ott lehet az a vágy, hogy észrevegyenek, értékeljenek. Számítsunk valakinek, hogy tudjuk, amit teszünk, annak van jelentősége. Jézus azonban egészen más választ ad arra, mit jelent nagynak lenni. Nem azt mondja, hogy aki többet birtokol, hangosabban beszél, több embert irányít, vagy nagyobb elismerést kap, az a legnagyobb, aki erős, nem, hanem azt mondja, aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Jézus ekkor odahív egy gyereket, nem véletlenül. A gyermek nem azért értékes, mert teljesítményt mutat fel, nem azért, mert hasznot hoz, és nem is azért, mert sok mindent tud. Egyszerűen rábízza magát arra, aki szereti. Jézus pedig azt mondja, aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Mintha azt mondaná nekünk, figyelj oda arra, aki kicsi, gyenge, félénk, magányos, vagy éppen segítségre szorul, mert amikor lehajolsz hozzám, valójában hozzám hajolsz le. Talán éppen ez az evangélium egyik legszebb üzenete. Isten szemében nem azt tesz nagyjá bennünket, hogy hányan szolgálnak nekünk, hanem hogy hány embernek tudok szeretettel szolgálni. Egy pohár víz, amit szeretettel adunk. Egy telefonhívás ahhoz, akiről tudjuk, hogy egyedül van. Egy türelmes meghallgatás, egy bocsánatkérés, egy idős ember meglátogatása, egy gyermek fordított ide, egy gyermekre fordított idő, egy fáradt édesanyja tehermentesítése, egy szó, amellyel valakit nem összetörünk, hanem felemelünk. Ezek talán kicsinek tűnnek a világ szemében, de az égben egészen másképpen mérik az értéküket. Gondoljunk csak bele, hogy milyen különös Isten logikája. A mennyországban a szeretetnek nincs szüksége tapsra. Amit titokban önzetlenül szeretetből teszünk, azt Isten látja. Lehet, hogy senki nem köszöni meg. Lehet, hogy valaki észre se veszi. Lehet, hogy sokszor úgy érezzük, amit teszünk, az kevés. De ha szeretetből tesszük, Isten kezében, szemében nem kevés. Van azonban az evangéliumban egy másik nagyon fontos mondat. János arról beszél Jézusnak, hogy láttak valakit, aki Jézus nevében jót tett, de nem tartozott közéjük. Ezért meg akarták tiltani neki. Jézus pedig azt mondja, ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Milyen könnyen gondolkodunk mi is úgy, hogy csak az lehet Isten munkatársa, aki úgy tesz, ahogyan mi. Csak az a jó szándékú, aki velünk együtt gondolkodik. csak az szolgál jól, aki a mi módszereink szerint szolgál. Jézus azonban egy tágosabb szívet kér tőlünk. Ne azt keressük elsősorban, hogy ki másképpen csináljam, hanem azt, hogy hol van jelen Isten szeretete. Kedves rádió hallgatók, talán már érdemes lenne feltennünk magunknak néhány csendes kérdést. Ki tudnék a mai napon szeretettel szolgálni? Ki az, akire már régóta rá kellene kérdeznem, hogy vagy igazából? Ki az, akinek szüksége van egy kis bátorításra? Van-e valaki a környezetemben, aki talán túl kicsinek, túl jelentéktelennek érzi magát, és én is annak tartottam ahhoz, hogy igazán figyeljek rá? És talán azt is kérdezzük meg Istentől, Uram, ne engedd, hogy mindig azt keressem, én hol vagyok a többiek között. Taníts meg arra, hogy azt keressem, kit szerethetek általad. Mert az igazi nagyság nem fölfelé emel bennünket, hanem megtanít lehajolni a másik fele. Nem önmagunk köré gyűjt embereket, hanem mások életét gazdagítja. Nem azt kérdezi, hogy mit kapok, hanem azt, hogy mit adhatok. Aki a legnagyobb köztetek, sokszor mi így gondolkodunk, az valaki értékes. De Jézus nem ezt mondja. Aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. És ez nem pusztán egy szép evangéliumi mondat, hanem Jézus életének az egész titka. Ő, aki az Isten fia, nem uralkodni jött közénk, hanem szolgálni, és amikor mi szeretettel szolgálunk, egyre inkább hasonlóvá válunk hozzá. Segítsen minket ebben a mindenható Isten, hogy napról napra ezt tudjuk megtenni. Mert aki szeretetből lehajol egy másik emberhez, az valójában Krisztushoz hajol le, és aki Krisztus szolgálja a legkisebbben, bekben, az soha nem él hiába. Add meg, Uram, nekünk azt a kegyelmet, hogy életünk ne önmagunk nagyságáról, hanem Isten szeretetének nagyságáról tegyen tanúságot. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap evangéliumát és az evangéliumhoz fűzött elmélkedést hallhatták Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában. Déli magazin.

Kedves Mária Rádió hallgatók, az elkövetkező közel 20 percben a gyulafehérvári Caritas magazinja lesz hallható a Cselekvő szeretet címmel. Ezt a műsort Vetési Nándor szerkesztette. További jó rádiózást kívánunk önöknek!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszönti az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a műsor szerkesztője és házigazdája, Vetési Nándor. Önök a Cselekvő Szeretet című magazin műsort hallják ismét, amely a Gyulafehérvári Caritas műsora az Erdélyi Mária Rádióban, melyben igyekszünk bemutatni tevékenységünket, munkásságunkat, életünket. És lássuk is a mai adás tartalmát. Idős találkozót szerveztek a Gyilkos tó partján.

jereváni mesterszakács a Caritas szeretet konyháján. A Gyergyó-Szentmiklósi örmény közösség búcsú ünnepére a koronát igazi örmény ebéd tette fel. A fogások közül nem hiányzott a hurutos angajabur leves és a csapama nevet viselő desszer sem. A levest és a főételt a Szent Márton szeretett konyha és étterem munkaközössége készítette, a harmadik fogást pedig Sedrák Mamuján mesterszakácsra bízták. Tolmács segítségével jutottunk hozzá e különlegesség receptjéhez, melyet szívesen megosztunk, folytatva azt a gyergyói hagyományt, hogy az együtt élő nemzetek egymás ételeit is szívesen készítették és fogyasztották. A csapama egy tökös finomság. A sütőtök tetejét le kell vágni, magházát kiszedni, cukorral a belsejét jól beszórni, majd állni hagyni. A töltelékhez a rizst elő kell főzni, majd hozzáadni az aprított diót, az aszalt sárga barackot és szilvát, illetve a mazsolát. Ehhez még méz jár, majd egy kevés vaj is, mielőtt a tökbe töltjük. A tökre visszakerül a levágott teteje fedőként, így tesszük sütőbe. A tök méretétől függően egy másfél órányi sütési idő, amíg a tök megpuhul. Langyosan cikkekre vágjuk és tálaljuk. Sedrák Mamuján elmondta, esküvők, ünnepek édessége ez, mert amellett, hogy látványos édesség, a gyermekáldás szimbóluma. Ezt az eledelt ezen felül a nemzetek közötti béke jegyében is készítik. Rizst a világon minden nemzet használ. Ez az összekapcsoló erő az örménység és minden más nemzet között. Azt kívánom a székelyasszonyoknak, készítsék el ezt a desszertet, legyen a világon egyetértés, legyen békesség, mondta Sedrák Mamuján mesterszakács.

idős találkozót szerveztek a gyilkos tó partján. Jó szokásunkhoz híven újra közös kiránduláson vettek részt a gyimesi és gyergyószéki idősek. Ezúttal a Caritas idős csoportjaiba járók a gyilkos tónál tölthettek el egy kellemes, aktív napot. Volt, aki először járt egy természeti látványosság közelében, voltak, akik akárhányszor visszamehetnének, úgy sem unnák meg a látványt, főleg, ha az ilyen jó társasággal párosul. Szeptember 16-án a reggeli órákban indultak a gyimesiek a Caritas két munkatársával, Antal Bodor Mártával, Molnár Noémivel és egy önkéntessel, Tankó Zsuzsával. Szent Miklóson csatlakoztak a gyergyószékiek, Gál Gabriella és Círják Luisa kísérővel együtt, így a társaság megtöltött egy nagy buszt. Az üdülő terepre érve az otthonról hozott finomságok kerültek elő, kínálgatták egymást, nagy keletjük volt a gyimesi süteményeknek is. Alkalom volt nagy beszélgetésekre, hisz nem először találkozik a két csoport, ott folytatták, ahol korábban abbahagyták, és mindenki egészségi állapota szerint választhatott hosszabb, rövidebb séta útvonalak közül. Elrepült a nap hazafelé, a négyes motelben került sor a közös étkezésre, megszusszanásra és közös éneklésre, mely a hazaúton az autóbuszban is folytatódott. Folytatódnak a közös kiruccanások is, a gyergyóiak már meghívást kaptak a következő gyimesi találkára, sőt, tervezett menü sem titok már. 60-70-80 évesek találkoztak, terveznek és példát mutatnak. Hogyan lehet értelemmel megtölteni az életet? Az egynapos programhoz résztámogatást nyújtott Hargita megye Tamás tanácsa, amelyet köszönünk ezúton is.

A folytatásban pedig, kedves Mária Rádió hallgatók, hallgassák meg Sajgó Balázs atya, a gyulafehérvári Caritas lelki igazgatójának elmélkedését.

Egy plébános mesélte egyszer, hogy hívei panaszkodtak rá. Azt mondták neki, atya maga nem normális pap. A normális papok költőket idéznek, szép történeteket mondanak, ön pedig állandóan az evangéliumról prédikál. Hagyjon már nekünk békét az evangéliummal. A plébános elgondolkodott, aztán azt mondta, rendben. Megígérem nektek, hogy ha elkezditek élni az evangéliumot, akkor én is áttérek a költőkre. Talán azért ilyen nyugtalanító az evangélium, mert nem engedi, hogy kívülálló maradjak. Mindig rólam beszél, ahogy az évközi időszak 25. vasárnapjának példabeszéde is. Isten olyan, mint a szőlős gazda, aki újra meg újra kimegy, hogy munkásokat hívjon. Reggel, délelőtt, délben és délután, sőt még akkor is, amikor már szinte vége a napnak. Az első fontos üzenet éppen ezért ez. Isten nem unn bele az ember keresésébe. Ő megy ki. Ő keres. Ő szólít meg. Ő közeledik hozzám. Sokszor azt gondolom, hogy Istent valahol nagyon messze kell megtalálnom, pedig ő egészen közel van. Csak én távolodom el tőle. S amikor távolodom tőle, lassan minden megváltozik bennem, és már nem látok olyan tisztán. Ennek következményeként növekszik bennem a félelem, és kevesebb lesz az öröm, felerősödik a szorongás, és bezárulok önmagamba. És akkor már nem csak Istentől kerülök távol, hanem önmagamtól és az emberektől is. Isten pedig közben tovább járja a piac teret, és újra megszólít. Nem erőszakosan. Nem úgy, hogy lenyomja magát az ember torkán. Isten nem így szeret. Ő csendesen, szeliden, kitartóan érinti meg az ember szívét. Ezért vannak, akik már életük hajnalán találkoznak vele. Vannak, akik életük delén, vagy éppen délutánján. Aztán vannak olyanok is, akik szinte életük utolsó óráiban. Egy idős férfi mondta egyszer, egyik lelki gyakorlat alkalmával, Istenem, mennyi évet eltékozoltam? Valóban fájdalmas lehet visszanézni egy életre, és azt mondani, bár csak hamarabb megtaláltam volna Istent. Ez az evangéliumi szövegrész éppen az ilyen ember biztatja, hogy még nem késő. Amíg tart a nap, az élet, a gazda hív. Ezután következik a példabeszéd legprovokatívabb része. Amikor este kifizetik a munkásokat, ugyanannyit kap az is, aki egész nap dolgozott, mint az, aki csak az utolsó órában érkezett. Ez ellen ösztönöm is tiltakozik. Ez nem igazságos. És éppen ezért kell itt kimondanom valami nagyon merészet. Milyen jó, hogy Isten nem úgy igazságos, ahogy én. Mert én méricskélek sokszor. Ki mit érdemel? Ki mennyit tett? Ki mikor jött? Ki volt jobb? Isten pedig szeret. Nála a bér nem valamiféle fizetség, hanem ő maga, az ő közelsége, az ő országa a szívemben. Ebből pedig nem lehet valakinek többet, másnak kevesebbet adni. Aki Istennel van, mindent megkapott. S ha én valóban örülök annak, hogy Isten közel van hozzám, akkor örülök majd annak is, ha közel kerül valaki máshoz, és nem teszek neki szemrehányást, hogy miért ad neki is ugyanannyit, hanem hálás vagyok, hogy őt is megtalálta. Hogy ők is megtalálták egymást. Azt tud ugyanis egyre jobban szeretni, aki tudja, hogy neki is sokat elengedtek. Talán ezért történik meg velem is olykor az a furcsa dolog, hogy vallásos vagyok, sokat dolgozom, imádkozom, templomba járok, és közben mégis irigy, kemény és ítélkező vagyok. Lehet Isten szőlőjében dolgozni úgy is, hogy közben eltávolodom a gazdától. Honnan tudom, hogy valóban közel vagyok hozzá? Amikor egy ember arcába nézek és felismerem benne a testvéremet, akkor véget ér lelkemben az éjszaka, mert szétoszlik a sötétség. Talán ez a mai evangélium próbája is. Nem az a kérdés elsősorban, hogy mióta vagyok Isten szülőjében, hanem az, hogy mivé lettem ott. Ha a másik emberben rivális látok, még sötétség van bennem. Ha azt számolgatom, hogy ő mit érdemel, és én mit érdemlek, még sötét van. Ha rossz szemmel nézem, hogy Isten hozzá is jó, még sötét van. Amikor azonban örülni tudok annak, hogy őt is megtalálta az Isten, akkor kezd világosodni. Isten közel van hozzám. Te hozzád is, hála Istennek, ahhoz is közel van, akiről én talán már rég lemondtam. A gazda még mindig járja a piac teret. Talán ma éppen hozzám lép oda, és csak ennyit mond, gyere. Még nem késő.

Drága Mária rádió hallgatók, ennyi fért a mai cselekvő szeretetbe a Gyulafehérvári Caritas magazin műsorába, az Erdélyi Mária rádióban. Ha további információkat szeretnének megtudni tevékenységünkről, életünkről, akkor látogassák meg honlapunkat, a www.caritas-ab.ro honlapot, ahol egyébként minden fontos információt megtalálnak. A műsor házigazdája és műsor vezetője köszöni a megtisztelő figyelmet, találkozunk két hét múlva, ugyanezeken a frekvenciákon, itt az Erdélyi Mária rádióban. Legyen egy áldott hetük, kívánja a műsorvezető Vetési Nándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Mária Rádió hallgatók, a délutáni műsorainkat ismertettem, és tisztelettel kérem önöket, imádkozzanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket. 13 órától ima szándékokat fogadunk, 13 óra 15 perctől munkatársainkkal imádkozzuk a rózsafűzért, a békéért. 14 órától az Életkenyere közösség műsora lesz hallható, Jézus az Életkenyere címmel. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől Vidikán Lokodi Tünde műsora Medjugorjei üzenet címmel. 14 óra 40 perctől ima szándékokat fogadunk, és 15 órától imádkozzuk az isteni irgalmasság rózsafűzérét. 15 óra 20 perctől Karácsony Tibor atya műsorigazgató műsora a remény szavai. 16 órától igéző, 16 óra 5 perctől László Rezső műsora a napkatekézise címmel, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órától ima szándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától az Úrangyala imádságát imádkozzuk, és 18 óra 5 perctől tanúságtételek lesznek hallhatóak, Jézus él címmel. 18 óra 30 perctől szentmisét közvetítünk Székely udvarhelyről, a Kis Szent Teréz templomból, ahol trédiumot imádkoznak. 19 óra 30 perctől a hét plébániája Gábor Anna műsora lesz hallható, és 19 óra 40 perctől pedig műsorainkat ismertetjük. Kedves Mária Rádió hallgatók, a déli magazin végére írtunk, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Kérjük, hallgassanak továbbra is minket. A mai evangélium szellemében fölteszem magamnak és önöknek is a kérdést, kedves Mária Rádió hallgatók, tudok-e kicsi lenni, tudok-e kicsinségemben másokat szolgálni, szeretettel adni Isten dicsőségére? Gyakran kérdezzük meg magunktól, mit adhatok, és kit szerethetek általad, Uram Jézus? Búcsúzunk önöktől, Bíró Éva és József Ferenc technikai munkatársa. Istentől áldott szép napot kívánunk önöknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából köszöntöm Önöket, Görgényi Tünde vagyok, és a következő negyed órában fogadom az Önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Az örvendetes rózsafüzért fogjuk elimádkozni együtt a munkatársakkal, felajánlva a békéért, minden háborúnak a megszűnéséért. De a háborúknak súlyos következményei is vannak, amik emberek életébe kerülnek, és nagyon sok fájdalom, anyagi veszteség, az árvaság, az özvegység, és lehet sorolni, amit talán mi így nem is tudunk ilyen távolról igazán meglátni, de azok, akik benne vannak, és akik már évek óta ilyen háborús övezetekben élnek, biza, hogy szenvednek. Imádkozunk azért, hogy minden háború megszűnjön. Továbbra is imádkozunk Leó pápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért. Imádkozunk a betegekért, testi, lelki, szenvedélybetegekért. Azokért, akik magányosan hallgatnak bennünket, és talán ágyhoz vannak, házhoz vannak kötve. Fiataljainkért is imádkozunk, hogy ismerjék meg Krisztus önzetlen szeretetét, és hálával imádkozunk minden kedves önkéntesért is, mindazokért, akiknek szívügyük a rádió és anyagilag is támogatnak bennünket. Hívhatnak a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS számunk 0758 420 555. Sajnos a honlapunk egy ideje nem működik, fejlesztés alatt, illetve átszervezés alatt áll, ezért a következő két hétben valószínű, hogy nem fog működni. Elnézésüket és türelmüket kérjük. Köszönjük szépen! És telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Élőadásban van a kedves hallgató. Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét magukkal imádkozva felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért. Felajánlom hálából az Úr Jézusnak. Isten fizesse, hogy bejutottam és meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt fogunk imádkozni. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló?
2: Halló?
0: Igen. Élőadásban van.
2: Halló?
0: Én jól hallom Önt.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Ezt a rózsafűzőt és a heti összes imákat és szentmiséket Önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a szűzanyának, a szűzanyának a kapott kegyelmekért. Felajánlom apósom lelke üdvéért, aki 44 éve távozott el az örök hazába. Felajánlom keresztleányomért, akit szombaton helyeztünk örök nyugalomra. Jó Isten adjon neki örök nyugodalmat, családjának, szeretteinek adjon lelki megnyugvást. Felajánlom családom élő és megholt tagjaiért, sok-sok betegtársam, s a magam gyógyulásáért, a házkességünk plébánusáért, minden egyes lakójáért, a háborúk megszűnéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért és hallgatójáért. Köszönöm szépen, Isten fizesse tündikai, meghallgattak, egy áldott napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, áldott napot kívánok én is. És amíg újabb telefonáló lesz, addig egy ima szándékot osztok meg. Imát kérek egy családért Norvégiában. A szülőket bevitték a rendőrségre, és újból kihallgatják őket. El akarják venni a gyerekeket, mert túl vallásosan nevelik. Imádkozzunk azért, hogy Isten igazsága győzelemre jusson. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Mindörökké, amen.
3: dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Szeretettel köszöntöm.
3: Szeretnék imádkozni a szűzanyához, hogy adjon nekem segítséget, kegyelmet, erős egészséget, hogy gyógyuljak. Kérem a szűzanyámot, hallgassa meg a kérésemet. És még felajánlom a férjem egészségét, egyszerűnnek az egészségét, a húgom egészségét, és három fiúcsának az egészségét, hogy a Jóisten érizze, védje meg minden bajtot, és egy fiúcskát segíje meg a vizsgáján. Jézusom, tényleg hallgass meg a kérésemet, és még felajánlom a gonosz élet távozásáit, édesapámnak, édesanyámnak adjon örökké világot. Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Imád kérek testvéreim gyógyulásáért. Köszönöm. Hunorért imádkozom, és kérem az imát. Ő érte. Fiamért kérem a rózsafűzért, aki kórházban van, és várja a vizsgálatok eredményeit. Szűzanyám, légy vele. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Halló, élőadásban van a kedves hallgató.
4: Én nem szól.
0: Én hallom önt, hogy ott van, élőadásban van, tessék mondani. Sajnos megszakadt. Valami történt, bátorítom a kedves hallgatót, hogy próbálkozzon újra. Gál Vencel lelke üdvéért ajánljuk a rózsafűzért névnapján. Emléke szívünkben él, nyugodjék békében. Ezt a rózsafűzért és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családunkért és a lelki békéért. Isten fizesse. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a szentolvasót és az egész napi imákat, szentmiséket felajánlom a szűzanyának, a vizáig való kapott kegyelmekért. Kérem továbbra is az ő segítségét. És az idegenben élő fia, még az ő családjájú, szűzanya óvjajuk őt borúsa szempalássalá, és a család összes halottaiért, és minden kiemelnél öcsémnek neve napja Vence, Gyergyó Rimetén nyugszik a Rimetei temetőben László Vence, adjon a Jóistennek élők nyugodalmat, a testvére, még két testvére ott van, és a szüleim. Adjon nekik örök boldogságot, és az örök világosság színoskedjék nekik. És az önökére, Mária Rádiójú, a betegéké, a világ békéjé. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, köszönjük, hogy velünk imádkozik.

0: És még érkezett néhány üzenet, ezeket osztom meg önökkel. A héten elhangzó rózsafüzéreket, szentmiséket szeretném felajánlani Csató Katalin, Kovács Rózália, Balog József testvéreim lelkük üdvéért. Önökkel imádkozom, Isten fizesse, Regina írta. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Kétessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a hizgalmasság, bocsánat.
0: A rózsafüzét, igen.
1: Önökkel imádkozok, elajánlom betegeinkért és halottainkért. Köszönöm, dikértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását, köszönjük, hogy velünk tart.

0: mindennapi imát hálából ajánlom fel az egész családért, testi-lelki gyógyulásért, Istenem, könyörülj rajtunk, és kérem a problémáink megoldását is. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, hidegségről írta egy mindennapos hallgató. Minden imád szent misét felajánlok Iluska teljes, tökéletes gyógyulásáért, hallgass meg, Uram, kérésemet, Székelyudvarhelyről írták. Halló, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: Szeretném az ima szándékot mindennapi ima szándékaimra segíteni, Isten helyesére. Szabadultam, csodásom, Uram, dicsőséges Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, kedves Csabi.

0: Ezt a rózsafűzért felajánlom elhunyt szeretteimért, rokonomért, nyugodjanak békében. Egy mindennapos hallgató írta. A mai rózsafűzéreket felajánlom egy 23 éves fiú függőségtől való szabadulásáért és testi-lelki gyógyulásért, Ovidiu a neve, és a kisfiam utazásáért, egy nagyon fontos szándékért, Jézusom, bízom benned, Csíkszeredából írta egy mindennapos hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Én is csatlakozom az elhangzott ima szándékokhoz, ima kérésekhez. És bízva a közös ima erejébe, az rózsafűzért fel szeretném ajánlni a családom minden tagjának egészségéért, unokáim, gyermekeim gyógyulásáért, munkánkra áldásért, családi békéért, világbékéért, családhoz tartozó meghaltak lelkük üdvéért. Nagyon fontos szándékokért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen, köszönjük, hogy velünk és értünk imádkozik, és minden kedves hallgatónak köszönjük az értünk is elmondott imát. Hívom önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába is, az örvendetes rózsafűzért fogjuk imádkozni a békéért együtt a munkatársakkal, és felajánljuk mindazokért, akiknek az üzeneteit nem sikerült beolvasni. Mindenkit nem tudtam meghallgatni, de majd 3 óra előtt, illetve 5-től szintén írhatnak, hívhatnak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: közös imádság különleges alkalmat teremt arra, hogy elmélyüljünk a béke és a remény üzenetében. A háborús térségek vezetőiért fohászkodva, ezek az emberek hatalmas felelősséggel bírnak, hiszen döntéseik közvetlen hatással vannak sokak életére, akik a konfliktusok borzalmaival küzdenek. Miközben együtt imádkozunk, fordítsuk figyelmünket a szenvedőkre, akik nap mint nap keresik a biztonságot és a nyugalmat. Az örvendetes rózsafüzér imádkozása során kérjük, hogy a háborús térségek vezetői találják meg a békéhez vezető utat, és hogy a világban végre megszülethessen az igazi, őszinte együttérzés és szolidaritás. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér első szent titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária, a szeretet és az élet forrása, akinek szívében a béke fogant meg, példát mutatva arra, hogyan lehet a fájdalmas helyzetekből is jóságot és reményt kihozni. A háborúk borzalmai naponta sok ember életét rombolják le, családokat szakítanak szét és közösségeket tesznek tönkre. A vezetők felelőssége, hogy ne csupán a hatalom, hanem az emberek szenvedése iránti empátiával is tekintsenek a világra. Az ő hangjuk, az ő történetük hívja a vezetőket, hogy keressenek alternatívákat a konfliktusok kezelésére, és válasszák a párbeszédet a harc helyett. Mária példája arra ösztönöz minden politikai vezetőt, hogy a szeretet és az együttérzés szellemében cselekedjenek. Ahogy a Szentlélek által fogant Jézus elhozta a világba a reményt és a megváltást, úgy a vezetők is képesek lehetnek arra, hogy a béke üzenetét közvetítsék és hozzájáruljanak egy jobb, erőszakmentes jövő megteremtéséhez. Imádkozzunk, hogy a háborús térségek vezetői a békét válasszák, és hogy a szenvedők hangja eljusson hozzájuk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van.

0: van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az örvendetes rózsafüzér második szent titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária és Erzsébet találkozása, a szolidaritás és az empátia szimbóluma. E két nő találkozásának ereje abban rejlik, hogy a nehézségek közepette is képesek voltak egymást támogatni és megerősíteni. A vezetőknek is ezt a példát kellene követniük. Keresniük kell a párbeszéd lehetőségeit, és találkozniuk kell azokkal, akik szenvednek, hogy megértsék az ő történeteiket és szükségleteiket. A béke sohasem magától értetődő, hanem aktívan meg kell teremteni. A háborús térségek vezetőinek bátorsággal és elkötelezettséggel kell lépniük a béke útjára, és el kell fogadniuk, hogy a valódi erő abban rejlik, ha a közösség érdekeit tartják szem előtt. Imádkozzunk, hogy a szenvedők hangja eljusson a döntéshozókhoz, és hogy a szeretet és a megértés szellemében cselekedjenek megteremtve a béke és a remény jövőjét.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: az örvendetes rózsafüzér harmadik szentitka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Mária világra hozta Jézust, a reménység és a megváltás forrását, a születés a szeretet erejét és az élet védelmét hirdeti, amely különösen fontos üzenet a háborús térségek vezetői számára. A háborúk borzalmai elmondhatatlan szenvedést okoznak. A vezetők felelőssége, hogy az emberek szenvedését ne csupán statisztikai adatként nézzék, hanem emberi életek történeteként, amelyek mögött szeretet, álom és jövő áll. Ahogy Mária szívében hordozza Jézust, úgy a vezetőknek is hordozniuk kell a béke és az együttérzés üzenetét, és ezt cselekedeteikben is meg kell valósítani. Imádkozzunk, hogy a háborús térségek vezetői emlékezzenek Mária üzenetére, és hogy felismerjék, a világra született Jézus az élet és a szeretet megteremtője.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Negyedik szentitok, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Mária, amikor bemutatta Jézust a templomban, nem csupán a vallásos hagyományoknak tett eleget, hanem a közösség előtt is megmutatta a szeretet és az áldozat fontosságát. A templom, mint szentély, a közösség együttlétének szimbóluma, ahol az emberek találkoznak, imádkoznak és támogatják egymást. A vezetőknek is ezt a közösségi szellemet kellene képviselniük, keresniük kell a párbeszéd lehetőségeit, a békét szolgáló intézkedéseket, és elkötelezniük magukat a konfliktusok békés megoldása mellett. Mert a béke megteremtése nem csupán a háború leállítását jelenti, hanem egy új, közös jövő építését is, ahol mindenki biztonságban élhet. Imádkozzunk, hogy a háborús térségek vezetői emlékezzenek Mária áldozatára és odaadására, és hogy a béke keresése közben soha ne felejtsék el azokat, akik szenvednek. Legyenek a remény hirdetői, és tegyenek meg mindent, hogy a háború borzalmait szenvedők újra megtapasztalhassák a szeretet, a közösség, a szeretetet, a közösséget és a békét.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér, ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Mária, akit Jézus a templomban megtalált, nem csupán egy szent helyen tapasztalta meg a hit és a közösség erejét, hanem egy olyan találkozásban volt része, amely az élet, a remény és a jövő szimbóluma. A béke nem csupán a háború elkerülését jelenti, hanem egy aktív állapot, amelyben a megértés, a párbeszéd és az együttérzés válik a középpontba. A vezetőknek bátorsággal kell lépniük a béke útján, és megkeresniük kell a lehetőséget a konfliktusok békés megoldására. Ahogy Mária Jézust a templomban megtalálta, úgy a vezetőknek is meg kell találniuk az utat a közösségükben élő szívéhez, hogy meghallgathassák fájdalmukat, igényeiket és reményeiket. Imádkozzunk, hogy a háborús térségek vezetői emlékezzenek Mária szeretetének és elkötelezettségének példájára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, vezess, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk!
1: Eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Most, amikor a mai imádságot befejezzük, szívünkből az a remény és vágy árad, hogy a háborús térségek vezetői mihamarabb rátaláljanak a béke felé vezető útra. Imádságunk nem csupán a vezetőkért, hanem mindazokért is szólt, akik a háború szenvedéseit élték át, családok, gyermekek, akik álmukat és jövőt keresnek. Kérjük, hogy az ő hangjuk is eljusson a döntéshozókhoz, és hogy az együttérzés és a szeretet irányítsa cselekedeteiket. Bízzunk abban, hogy a béke fénye, amely Máriában megtestesült, végre elérjen minden sarkot, ahol szenvedés és fájdalom uralkodik. Legyen imáink eredménye a remény, és hozzon el mindenki számára egy jobb, biztonságosabb jövőt. Amen. Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária rádióval. Az örvendetes rózsafűzért imádkoztuk együtt a munkatársakkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Illés Izabella vagyok, és mai műsorunkban az Élet Kenyere közösségben Veronikával fogok beszélgetni, és a mai témánk mi lesz, Veronika?
1: Az egyedülállók közösségi élete.
0: És ez azért is fontos, mert pont beszélgettünk Veronikával arról a műsor elején, hogy mennyire figyelünk a családokra, szerzetesekre, papságra, mert szegény egyedülállók gyakran kimaradnak az élet különböző területein. Mai műsorunkban róluk beszéljünk.
1: Közösségünkről volt ugye szó, hogy célunk az, hogy Isten népét megjelenítsük, és mindenkinek helyet adjunk ebben a népben, akár csak az egyház, csak ugye ezt kicsiben, mint közösség is próbáljuk megélni, anélkül, hogy szétválasztanánk az életállapotokat. Előző műsorokban volt szó a családokról, házaspárokról, volt szó a szegényekről, akik szintén velünk élnek, a gyermekekről, akiket szolgálunk, és van egy nagy kategória még mellettük, az egyedülállóknak a kategóriája, és ezen belül is hát többféle forma létezik a közösségünkben. Ott vannak először is azok, akik fiatalok, vagy már kevésbé fiatalok, de még keresik a hivatásukat. Még nem ismerték föl azt, hogy mi az az életállapot, amiben ők a leginkább kiteljesedhetnének, amiben a legboldogabbak lehetnének Isten hívását követve, ugye ők a hivatás keresők. Még nem döntötték el, lehet, hogy megházasodnak majd, de lehet, hogy megszentelt életet választanak, vagy papságot. Őnekik is van helyük a közösségben. Azután vannak azok az egyedülállók, akik a szívük rejtekében egészen Istennek szentelik magukat, de ezt nem verik nagy dobra, vagy nincsen nagy ünnepélyes szüzességi fogadalmuk, hanem egyszerűen szeretnének rejtettek maradni. Olyanok lenni, mint bárki más, hogy ezáltal is közelebb kerülhessenek azokhoz, akikhez az Úr minket küld. Ugyanis olykor a habitus, a reverenda az lehet akár elválasztó is. Lehet, hogy másként viszonyulunk azokhoz, akik habitusban vannak, ugye szerzetesi ruhában, vagy papi ruhában, és ezek az emberek, akik így habitus nélküli életet választják, ők szeretnének nem kilógni, hogy egészen elmehessenek azokhoz, akiknek esetleg az egyházzal rossz tapasztalatuk van, és ezért félelem vagy más érzelem van bennük, hogyha habitust látnak. Azután van egy nagyon fájdalmas életállapot, vagy élethelyzet, ezt tapasztaljuk a mai világban, azok, akik házasságot kötöttek, de valamiért nem működött ez a házasság, és nem tudják az együttélést folytatni. Az egyház törvényei szerint ők élhetnek külön. Életállapotuk rendben van, szentségekhez is járulhatnak, de valamiért a házas élet nem megy tovább. Tehát ők azok a külön élők, akik szintén egyedülállóknak számítanak a közösségben, amennyiben gyermekeik még vannak, akiket nevel, vagy akit nevel, úgy ők azt az életformát élik, amit a családok. Ha már a gyermeke felnőtt, akkor viszont egyedülállóként köteleződhetnek el. Aztán van egy olyan élethelyzet, ami az ősegyházban nagyon nagy megbecsültségnek örvendett, olyannyira, hogy rendnek hívták, akár csak a papi rendet, vagy a szüzek rendjét, ők az özvegyek. Nagyon fájdalmas életállapot az is, talán amikor elveszítjük a házastársunkat, akivel egész életünket leéltük, és ott maradunk egyedül, és ők azok, akik az ősegyházban sokszor egészen a másiknak, a közösség elesett tagjainak szentelték magukat. És végül vannak azok, akik a többiek, így hívja őket az életkönyv, akik egyszerűen egyedül maradtak, nem választották ezt az életállapotot, nem éreznek elhívást arra, hogy Istennek szenteljék az életüket a szerzetesi fogadalmakkal, hanem egyszerűen az élet úgy hozta, hogy ők ebben az életállapotban maradnak. Ez is nagyon gyakori, úgy gondolom, a társadalmunkban és egyházunkban. És ők is meghívást kapnak arra, hogy ehhez a néphez tartozzanak, fogadalmat is tesznek, szegénységre és az engedelmességre, ugyanúgy, ahogy a házaspárok is egyébként a közösségben. Ugye az Isten országáért vállalt szüzesség viszont csak a megszentelt életűeknek és a papoknak van.
0: Veronika, a te életedben hogyan történt ez a döntés? Egyedülálló vagy, de talán mégsem.
1: Igen, hát ez egy izgalmas út, amit én bejártam. Kamaszként ismertem fel Istennek a hívását egy eukarisztikus élményben, és hát utána voltak ilyen mézes hetek, úgy mondanám, amikor, tehát a megtérésem az egy értelmi döntés volt, tehát egy értelmi fölismerés, hogy Isten létezik, és Isten engem is meghív, rám is számít. Azután néhány hónapra rá volt egy ilyen érzelmi megérintettség is, Szentlélekkel való találkozás, talán bár akkor ezt még így nem tudtam megfogalmazni. Ekkor voltam 14-15 éves, tehát ez, azt mondanám, hogy mint a szerelem olyan volt, ilyen szerelem első látásra, és akkor én ott eldöntöttem, hogy én szeretnék mindent odaadni ennek az Istennek, aki értem eljött, aki értem szentelte az életét, aki emberré lett, és értem meghalt, és meghívott most, hogy éljek a feltámadásnak az örömében. Tehát mindent oda akartam neki szentelni, az egész életemet, és hát ennek mi az útja? Szerzetesség. Tehát elkezdtem látogatni szerzetes rendeket, ez még Magyarországon volt, de valahogy egyik se stimmelt, tehát sehol nem éreztem otthon magamat, vagy úgy igazán a helyén, amikor találkoztam az Élet Kenyere közösséggel, és az az érdekes, hogy bár rögtön tudtam, tehát elmondták, meg láttam, meg olvastam, hogy itt mindenféle életállapot volt, de én annyira ezen az úton voltam, hogy már pedig én Istennek szentelem az életemet, hogy már a felvételemkor, amikor írtam az alapítóknak, hogy szeretnék belépni a közösségbe, már ott írtam, hogy de én megszentelt életű akarok lenni, hogy tehát ne is legyen ez kérdés később se. És hát utólag egy nagyon érdekes élmény, még a belépésem előtt voltam egy karizmatikus összejövetelen, ahol imádkoztak kézrátétellel értünk, én is kértem imát, és az volt az egyetlen kép, amit láttam életemben. Ugye ez egy karizma, amikor az imádkozók képet látnak, és akkor azt elmondják annak, akiért imádkoznak. Nekem nincs ez a karizmám meg, és nem is láttam képet se előtte, se utána, de amikor ők ezt elkezdték mondani, akkor én is láttam a képet. És ez a kép ez az volt, hogy albában fekszem az oltár előtt, mintha a kórusról néznénk, tehát úgy volt beállítva a kép. Egy viszonylag sötét templom, ott az oltár. Nem nagyon látszott, hogy most van-e kihelyezve oltári szentség, vagy nincs. Én ott fekszem előtte albában. Ugye az alba az a közösségünkben mindenkinek a közös ruhája, tehát minden liturgián, minden szentségimádáson, mindenki, aki formálisan a közösséghez tartozik, albában van. Viszont az életállapotot különböző ruhadarabok jelzik. Tehát a megszentelt életű nővérek ugye kendőbe vannak mindig, tehát nyilván a liturgián is, a testvéreknek véluma van, ugye a papoknak, diakónusoknak a stólájuk rendjük szerint, az egyedülálló és házas nőknek viszont egy sokkal nagyobb, hát kendő, fátyol, ilyesmi van. És az az érdekes a képen, hogy amit láttam, hogy azon nincs ez, egyik se. Tehát én ezt utána úgy értelmeztem, hogy mennyire szabadon hagy az Úr, hogy nem mondja meg, hogy te most házas leszel, te most pap leszel, te megszentelt életű leszel, hanem hagyja, hogy mi fedezzük föl, hogy mi az a hely és hivatás, ahol leginkább kamatoztathatjuk a talentumainkat, ahol leginkább követhetjük Jézust. Úgyhogy így kezdtem el a közösségi életemet, hogy megszentelt életű leszek, mindig kértem, hogy nagyon lassan mentek a dolgok. Végül 2013-ban nagy nehezen végre beöltözhettem, és 3 évig voltam megszentelt életű a közösségben, tehát habitusban. Fogadalmam nem volt még, tehát azt csak később tettem, de már nem megszentelt életüként. Úgyhogy ez így egy érdekes út, hogy hogyan ismertem föl azt, hogy igen, én a közösséghez akarok tartozni, itt akarom megélni az evangéliumot, de nem úgy, ahogy én azt annak idején elterveztem, vagy ami legjobbnak tűnt, amire tényleg úgy éreztem, hogy Isten elhívott, voltak is megerősítések minden, és mégis abban a 3 évben, amíg habitusban voltam, felfedeztem azt, hogy ez nem az én utam. Hogy pont egy kicsit az, amit itt az előbb mondtam, ez a rejtettség. Az volt bennem, hogyha én az embereket arra akarom meghívni, hogy éljék ők is az evangéliumot, akkor én nem lehetek megszentelt életű, mert arra az lesz a válasz, hogy jó, te ezt választottad, de mi közelnek hozzám, aki gyereket nevelek, aki munkába járok, akinek gondoskodnom kell magamról, aki beteget ápolok otthon. És azzal, hogy végül én azt választottam, hogy egy egyszerű világi maradok, olyan, mint bárki más, azzal azt gondolom, hogy az evangélium üzenete erősebb, mert ugyanolyan vagyok. Másrészt ott van bennem, hogy nagyon sokan vannak az egyházban, akik ilyen-olyan okból egyedül maradnak, férfiak is, nők is, akik nem is éreznek szerzetesi elhívást, valamiért a házasság nem jön össze, ugye nem könnyű olyan párt találni, akivel hitben is együtt vagyunk, emberileg is passzolunk, nagyon nehéz. És ezáltal, hogy én is azt választottam, hogy egyedül maradok, ezáltal közel vagyok hozzájuk is, lelkileg is, az imádságban is, de talán reményként is, hogy te is fontos vagy, téged is az Úr elhív, te is megélheted az evangéliumot. Nyilván az életkenyere közösség egy út, van másik is, tehát nem kell, hogy most az összes egyedülálló belépjen, de várjuk őket szeretettel, de hogy van helyük az egyházban. Még ha az egyház nincs is erre felkészülve.
0: Hogyan sikerült neked felismerned, hogy ez az utad? Mi az, ami segített? Hisz sok fiatal van, aki keresi az útját. Szerzetesség, vagy házasság, vagy akár egyedülállóként maradjon meg Isten útján. Mi az, ami segítségére lehet? Mi az, ami neked segített, és hogyan vezetett ebben az Úr?
1: Hát legelőször is, megtérésem után én nagyon kerestem. Tehát ott kezdtem, hogy vettem egy Bibliát, használtat, nem volt pénzem új Bibliára, még csak katolikus se volt, mert arra se volt, örültem, hogy legalább sikerül egy modern fordítást, és elkezdtem olvasni. És elkezdtem azt keresni az imádságban, nem is azt, hogy nekem mi a dolgom, vagy mire hív az Úr, hanem milyennek kellene lennie ma egy közösségnek, ami az evangéliumot éli. Tehát nekem ez volt a kérdés, egyértelmű volt, hogy közösségben kell élni. Tehát ha elkezdjük olvasni a Szentírást, az Új Szövetséget, evangéliumot, apostolok cselekedeteit, tehát nincsenek magányos keresztények. Tehát azt nem lehet elképzelni magányosan, De én azt mondanám, hogy még párban sem. Tehát, hogy a házas párnak is valahova tartoznia kell. Tehát ez így evidens volt kezdettől fogva, és akkor elkezdtem azt keresni, hogy melyik az a közösség, amelyik az általam elképzelt, ugye kamaszként az ideál, az leginkább helyén lenne. Tehát olyat kerestem, ahol legalább az alapok rendben vannak. Tehát ez főleg értelmi keresés volt, én azt mondanám. És amikor az élet kenyere közösségre találtam, akkor az volt bennem, hogy na ez az, ahol

0: volt lelki kísérőm és egy fiatal káplán személyében. Ugye a szerzetes rendek, amiket látogattam, azok mind hozzá közelebb vittek ahhoz, hogy meg tudjam fogalmazni magamnak, hogy mi az, amit élni szeretnék. És ahogy mondtam korábban, én nem gondolom, hogy ilyen eleve determinált, hogy valaki megfogan, és akkor megvan a kategória, hogy akkor ő pap lesz, ő szerzetes lesz, vagy házas lesz. Ugye vannak ilyen szentírási részek Jeremiásnál, hogy anyám méhétől ismertél, de ez... Tehát arra meg vagyunk hívva, hogy keresztényként evangéliumot éljünk, de az életállapot, én azt gondolom, hogy Isten szabadságot adott nekünk.
1: Ha jól tudom, akkor az egyedülállóknak, vagy azok, akik nem megszentelt életűek, nekik is van fogadalomtételük. Ez a fogadalomtétel, ez miről szól? Mi az, amit fogadnak?
0: Valóban az Élet Kenyere közösségben egy különleges dolog az, hogy lehet fogadalmat tenni, és ez nincs fenntartva megszentelt életűeknek. Igazából tovább bonyolítja a dolgot, hogy a megszentelt életűek is a mi közösségünkben világiak, tehát laikusok. Erre van lehetőség az egyházban, hogy úgy tegyen valaki fogadalmat, akár az Isten országáért vállalt szüzességre is, hogy nem változtat életállapotot, tehát megmarad világiként. De most nem róluk van szó, hanem azokra, akik nem megszentelt életűek, tehát akiket itt felsoroltam a műsor elején, illetve a házaspárokra is. Ők két fogadalmat tesznek, először ideglenesen, 2 évre, utána megújítják 3 évre, végül végleges, vagyis örök fogadalmat tesznek. Ez magánfogadalom, tehát nem ünnepélyes, mint a szerzeteseké, bár rendkívül nagy ünnepélyességgel szoktuk megülni, püspöki mise keretében zajlik. Az első fogadalom a szegénységben való osztozás fogadalma. Ugye klasszikusan ez a szegénységi fogadalom. A statútumunk, vagyis a közösségnek a jogi szabályzata ezt írja erről. A szegénységben való osztozás fogadalmával a közösségi tagok kifejezik akaratukat Krisztus követésére, aki gazdag volt, és értünk szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. És ez a fogadalom 2 dolgot fejez ki. Egyrészt az anyagiakban való szegénységet. Tehát az Élet Kenyere közösség nem elégszik meg azzal, hogy azt mondjuk, hogy lélekben szegények vagyunk, nem ragaszkodunk semmihez, de amúgy luxusvillában élünk, meg luxusautókkal járunk, hanem törekszünk egy egyszerű életre, tehát ez mindig az adott társadalom szintjén az egyszerű, tehát nem nyomor, de mégis egy egyszerűbb életre való törekvés. Ez az anyagiakban való szegénység. Ugye itt jelenik meg az, hogy osztozunk is a szegényekkel, tizedet fizetünk. Valamint a szellemiekben való szegénységet is jelenti. Ez azt jelenti, hogy nem kell feltétlen mindenkinek 6 diplomája legyen, hanem egyszerűen a magunk kis egyszerű életét odahozhatjuk Isten elé. Odaadhatjuk magunkat az egyháznak, az embereknek, és különösen is a szegényeknek és a kicsinyeknek. Tehát nem kell állandóan ilyen képzés, olyan képzés, amihez legtöbb ember nem is jutna hozzá, hanem mindenki nek a szívét kell odaadni az Úrnak. Második fogadalom, ez elég kacifántosan hangzik, a testvéri irgalmasságban megélt engedelmesség fogadalma. Klasszikusan egyszerűen engedelmesség. A testvéri irgalmasságban megélt engedelmesség fogadalmával az elkötelezett tagok saját akaratuk odaadását áldozatul ajánlják föl Istennek, ezáltal erősebben és biztonságosabban kapcsolódnak az üdvözítő isteni akarathoz. Ugye itt Krisztus a példa, aki engedelmessé lett, értünk az atyának

0: egészen alávetette magát, sőt, az embereknek is. Ugye ma már az engedelmesség az teljesen mást jelent, mint mondjuk a középkorban, gondoljunk Szent Ritára, akinek egy száraz ágat kellett öntöznie, nem tudom meddig. Aztán az úr megkönnyörült rajta és kihajtott. Tehát ma már nem ez az engedelmesség, sokkal inkább egy készség, hogy az első szavam az igen legyen, amikor megkérnek. És ez egy kölcsönös engedelmesség, tehát nem az van, hogy van egy elöljáró és az dirigál, nem is elöljárónak hívjuk, hanem szolgálattevőnek azokat, akik mondjuk egy háznak az élén vannak, hanem ez egy kölcsönös dolog, tehát hogy valahogy az igen legyen a mentalitásunk, mint a szűzanyának, hogy az az első, azután van kérdés, ugye ő is tett föl kérdés, hogyan lehetséges ez, de mégis az igen az első, ez az engedelmesség, hogy kész vagyok menni, és csinálni, és segíteni, és rendelkezésre állni.
1: Műsorunk végéhez közeledve azt szeretném kérdezni, hogy van-e lehetőség arra, most az egyedülállókra gondolok, aki talán keresi az útját, aki még nem tudja, hogy szerzetesség, család, vagy csak egyszerűen az Úr jelenlétébe szeretne lenni, vagy akár megismerni a közösséget. Van-e lehetőség arra, hogy eljöjjön házatokba, hogy jobban megismerjen benneteket, és akár egyedülállóként, akár más módon a közösség tagja lehet-e?
0: Igen, van lehetőség a közösséget meglátogatni mindenféle kötelezettség, vállalás nélkül, csak még érdeklődőnek sem kell lenni feltétlen a közösség iránt, tehát ahogy mondtad, hogy valaki szeretne az Úr jelenlétében lenni, hogy a hivatással, tisztázásában egy olyan környezetet keres, ahol van több imádság egyénileg, közösségileg, van lehetőség, föl lehet venni a kapcsolatot velünk, és akkor megbeszéljük, hogy először meglátogat minket mondjuk egy hétvégére, és akkor kiderül, hogy tetszünk-e egymásnak, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy esetleg kicsit hosszabb időt eltöltsön. Aki pedig Nagyváradon lakik, vagy környékén, tehát minden liturgiánk nyilvános, tehát bárki bármikor jöhet, vagy szentségimádásra jelentkezhet, ahol kettesben is maradhat az Úrral. Ezek nagy segítségek ahhoz, hogyha keressük Isten akaratát életünkben.
1: Köszönöm szépen! Bátorítom a kedves hallgatókat, fiatalokat, különösen az egyedülállókat, hisz tudom, annak idején, most már lassan 20 éve, mikor én is kerestem az utamat, a hivatásomat, hogy mire hív el az Úr, egy szerzetesi házban voltam én is, és több ideig ott imádkoztam, hogy az Úr mutassa meg, hogy merre menjek, hogyan tovább, és nagy segítségemre volt. Hogy csak bátorítani tudom a fiatalokat is, hogy aki keres, az talál. Itt van az Élet Kenyere közösség, a segítségetekre lehet, és legyetek nyitottak ebben, kedves fiatalok, kedves egyedülállók. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kovács Szilvia Veronikával beszélgettem, az Élet Kenyere közösség tagjával. Illés Izabella is búcsúzik önöktől, további áldott napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

vesző. Királyként zarándoknak öltözöl. A szegényben, elvetettben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból a mai műsorunkban tovább megyünk. Ugye Nehemiás könyvének a 9. fejezet 32-38-as versorait vettük, és ott hagytuk abba a 35. vers szerint, hogy ők az ő országukban, s a te nagy jóvoltodban, mellyel megáldottad őket, és a széles és kövér földön, melyet nekik adtál, nem akartak szolgáid lenni. És most mi lett? Tehát a babiloni király szolgái lettek, nem akartak a te szolgáid lenni. Hát ez a mi bajunk is, ha őszinték vagyunk, és visszagondolunk a bűneinkre, hogy nem akarunk az Úrnak szolgálni, nem arról van szó, hogy nem tudnánk, nem akarunk. Van a szívünkben egy ellenkezés, és inkább engedünk a test kívánságának, vagy az énünk, a lelkünk kívánságának, inkább azt szolgáljuk, ahogy az ige mondja, a test akaratát, azt szolgáljuk, és nem akarunk Istennek. És amikor nem akarunk Istennek szolgálni, és a saját gondolatainknak, és a saját kívánságainknak, vagy más embereknek, akkor ennek mindig meg lesz a szomorú következménye. Amikor ez a következmény eljön, akkor ne hibáztassunk mást, hanem lássuk be. Ez a nép is belátta, hogy mi vagyunk az oka, a mi bűnünk miatt van. Ez egyenes következménye annak, amit tettünk. Isten rendezte el így, és Isten igazságos. Ma szerte a világon igen-igen sokféle, és igen-igen nagy nyomorúságok vannak. Ha az ember őszinte lenne, ma is meglátná, hogy ennek az oka ő maga. Nem azért, mert ilyen vezetők vannak a világban, nem azért, mert ezek vagy azok kaparintották magukhoz a hatalmat, hanem ezt Isten rendezte így, az emberiség bűne miatt. Ami van ebben az országban, ez a mi népünk bűne miatt van. Nem tudom, hogy vajon a mai emberben van-e egy icike-picike kis istenfélelem, csak annyi is, mint a régebbi emberekben volt. Most gondolok például arra, hogy a néhány sor a mi himnuszunknak így hangzik, hogy bűneink miatt gyúl harag a kebletben. Hát akkor láttak valamit abból, hogy igen, hogy egy népre nyomorúság jön, azt Isten rendezi úgy a bűneink miatt, ugyanígy az egyéni életünkben is, ha jön az életünkben nyomorúság, a bűneink miatt van, a bűneink következménye. Ez még mindig oda tartozik, még amiről a múltkor is szó volt, hogy az ember megismeri a bűneit, felismeri, beismeri, vagyis megbánja és bevallja is ezt Isten előtt, az ő bűneit. Tehát aki az igazi bűnbánatra jut, nem okol más embert, nem lázadozik a sorsa ellen, hanem azt mondja, hogy meghajlok, mert megérdemeltem, mert más nem is következhetett volna abból, ahogy éltem és amilyen bűnöket elkövettem. Meghajlok most, és elfogadom, és nem lázadozok Isten ellen sem. Sőt, ha megfigyeljük ezt az imádságot, egy kérés sincs benne arról, hogy Istenünk, vedd le rólunk a babiloni király igáját, változtasd meg a körülményeket. Egy szó sincs benne erről. Meghajoltak Isten előtt, és elmondták, mindez, ami van, tőled van, mindez, ami van, igazságos mindez, ami van, a bűneink miatt van. És akkor jön a harmadik dolog, a leglényegesebb, amit felismertek, hogy ezen csak egy módon lehet változtatni, ha visszatérünk ahhoz az Istenhez, és cselekedjük annak az Istennek az akaratát és igéjét, akitől elhajoltak az atyáink, és akitől elhajoltunk mi is. Ha abba hagyjuk a bűnt, és visszafordulunk Istenhez, és engedelmeskedünk neki, akkor majd az Úr úgy cselekszik velünk, ahogy ő jónak látja. De megígérte az ószövetségi népnek, hogyha az ő törvénye szerint jár, akkor megáldja őket. Hát így van ez a mi életünkben is, az imádságainkban, mintha ott lenne finoman egy lázadás, amikor kérjük Istentől, hogy így vagy úgy változtassa meg a mi életünket. Ez egy finom lázadás, mert nem fogadjuk el végeredményben, nem mondjuk mi így Istennek, hogy nem fogadjuk el, nem mondjuk ki, hogy másképp kellene lenni, de az, hogy elsoroljuk Istennek, hogy mit szeretnénk, hogyan csinálja, mert nem fogadjuk el, hogy mi ezt érdemeljük a bűneink miatt, hogy ez igazságos, ami rajtunk van, ez egy finom lázadás. És ha nem vigyázunk, ez a finom lázadás mindig
nyíltabb lázadás lesz Isten felé. És ha igazi bűnbánat van, akkor nem azon gondolkodunk, hogy hogyan jöjjünk ki abból a nyomorúságból, amiben jutottunk, hanem hogy hogyan jöjjünk ki abból a bűnből, és hogyan legyünk minél hűségesebbek Istenhez, hogy cselekedjük az ő akaratát és az ő igéjét. Ez a nép ezt látta meg, ez a harmadik, amit felismertek, vissza az Úrhoz. Az utolsó vers, amit olvastunk, ez erre is vonatkozik, hogy minden mellett mi erős kötést szereztünk, és azt aláírtuk, amelyet megpecsételtek a mi fejedelmeink, levitáink és papjaink. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, tudom, hogy jelen vagyok az életetekben és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni édesanyai palástom alá. Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, fiam kimondta a mi atyánk szavait, mi atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van, mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok fiamnak a fele barát iránti szereteteteket, a vígasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak adtok, fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket, és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért, gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a mi atyánkot. És ne féljetek! Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink! A 2020. január 2-ai üzenetet hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. A pontos idő 14 óra és 46 perc. A mikrofonnál
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket, és fogadjuk a következő szűk negyed órában az Önök imakéréseiket, ima szándékaikat.
1: Hamarosan elimádkozunk az Irgalmasság rózsafüzérét, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért és azoknak minden következményéért, békért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, a katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi, lelki és szenvedélybetegért, imádkozunk magányosan élőkért, akiket a szeretteik elhagytak, imádkozunk a keresztény családokért, az utonlévőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus önzetlen szeretetét. Ma is hálával imádkozunk minden önkéntesünkért és támogatónkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket. Imádkozunk tovább elhunyt önkénteseink, családtagjaink és barátaink lelki üdvéért.
0: Az elérhetőségeink a megszokottak 0259 420 555 vagy 0359 420 555 bármelyik telefonszámot tárcsázhatják, illetve üzenetet küldhetnek a 0758 420 555-ös SMS számra. Megértésüket és türelmüket kérjük, hiszen a honlapunk munkálatok alatt van, ezért nem működik, és a következő napokban nem fog működni, oda nem küldhetnek ima kérést, ima szándékot. És úgy látom, hogy telefonáló van, már is átadjuk a szót.
2: Halló, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Mai szent olvasókat és szemlőséget felé halom, halálból a kapott kitjál magét a Jóistennek. Továbbá imád kérek több fontos szándékét, Mária rádió tagjaiét, vezetőjét, működéséjét, a világ békéjét, a háborúk megszűnéséjét, az életelélekben való imacsoportokért, mindazokért a személyekért, akik a Jóisten áldását adják és imádkoznak értünk, papjainkért, egyház közösségeinkért, és minden szükségünkért. Nem utolsó sorban három nagyon fontos szándékét, a jó munkáért, családban, a rossz és a rossz tevők eltávozásáért, betegeinkért, halottainkért, jótevőinkért, rosszakaróinkért, Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus, áldott délután tudja Jóisten.
1: Áldott napot kívánunk mi is!
0: Amíg újabb telefonáló lesz, néhány üzenetet is megosztunk. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyermekeim problémái mihamarabbi megoldásáért, halottaim lelke üdvéért, békességért és egészségért a családban. Isten fizesse!
1: Újabb telefonáló van a vonalban. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Élőadásban, igen, élőadásban van.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: A rózsafüzét, a szemmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, és a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz emberektől, és a lábom gyógyulásáért, a lelki testi gyógyulásáért, a látásomért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a szüleimért, a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, és a család békességért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért.
1: Köszönjük szépen a hívását. Jó Isten áldását kérjük.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért és önökért.
1: Imád szeretnék kérni fiam hite megerősödéséért, nehéz munkahely és anyagi gondjai megoldásaiért. Szüzanyám, légy velünk, egy édesanya imádkozik.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: A rózsafüzéreket fel szeretném ajánlani önökért, halottaimért, nagy családomért, és
5: Csillós barátaimért, a Lelki Táplálék csoportért, András Emőke és Regina gyógyulásáért. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását.

0: Szirgalmaság rózsafüzért felajánlom a békességért, a házasságomért és a gonosz távozásáért. Jézusom, hallgass meg imáinkat. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
1: Tisztelteszik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az Szirgalmaság Szent Rózsafüzérét szeretném ajánlani, hallából a kapott kedelmekért, az összes meghalt kívánc lelke üdvösségét. Különösképpen, főleg a férjemért, akit nemrég temettünk el, adjon a Jóisten neki örök nyugodalmat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A mai rózsafűzért és minden imádságot felajánlok gyógyulásomért, a férjem egészségéért, és hogy adjon a szűzanya szeretetet, békességet a fiam szívében. Köszönöm szépen, egy édesanyja írta.
0: És újabb hallgató van a vonalban, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértsek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
3: A mai összesimáig szeretném ajánlani a drága jó édesapámét, aki a Vencel nevet viselte. Adjon a jó Istennek örök nyugodalmat, emléke legyen áldott nyugalma, csend is. Valamint fél szeretném ajánlni a drága fiam s a férjem örök nyugodalmukért, édesanyám gyógyulásáért, a drága fiam ma indul hosszú útnak, segítse a szűzanya takarja be palástjával, és vigyázzon rá a hosszú úton, hogy érkezzenek még szerencsését. Valamint öcsém és jó magam egészségünkért, a Mária Rádióit és a világ békéért. Isten fizesse, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Jó Isten áldását kérjük a napjára.
2: Szeretném felajánlani az Irgalmasság rózsafüzérét gyógyulásomért, félelemtől való szabadulásért, gyermekemért, családom összes tagjáért, egy mindennapos hallgató írtam.
0: Ezt a rózsafüzét felajánlom békért, betegek gyógyulásáért, Marosvásárhelyről.
2: Rózsafüzért és a nap minden imáját felajánlok unokám jó fejlődéséért, hogy minden rendben legyen vele, szűzanyat akarja bevédő palástjával. Istenem, bízunk benned, hegyaggodó mama, nagymama.
0: És újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, itt a Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafüzért felajánlom az én egészségemért és bűneim bocsánatáért, és testi-lelki gyógyulásomért, és a lábam és a szemem gyógyulásért, és a gyermekeimért, a leányomért, a fiamért, az unokáimért, és a dédunokáimért, és a halottaimért. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy velünk imádkozik.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom unokámért, hogy kapjon egy jó munkahelyet, mert a másik megszűnt. Önökkel imádkozom én is mindig.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából mindazokért, akikért imádkozni tartozom. Egy kedves hallgató imádkozik. És újabb hallgató van a vonalban. Köszöntjük szeretettel. Halló, itt a Mária Rádió. Élőadásban van. Mindörökké.
5: Nagybátyám, én meg Mihály volt, a feleségi Arankai, nyugodjunk le, nyugodjunk le, csendes emléke lején adott, Mihály máma Vince, most Vincenek a jósa, adjon csendes nyugodalmat, meg Ives Bükkő pap bácsi volt, nyugodjunk le, csendes emléke adott, emlékezik róla egy hívás, imádkozunk együtt egymást, hogy dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik.
2: Ezt a rózsafüzért felajánlom fiamért, jó gyógyulásért, a munkahelyen való jó teljesítésért, lányom családjáért, férjemért, valamint egészségért köszönöm.
0: Rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmaim enyhülésért, családi békért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, közös halottaim lelkük üdvért, Jézusom, bízom benned.
2: Halló, itt a Mária Rádió. Halló! Élőadásban van a kedves hallgató, hogyha hall... Igen, tessék mondani.
6: Halló, Dicser, tessék, hogy Jézus
2: Krisztus. Mindörökké, amen.
6: Mivel ma a férjemnek névnapja lenne, a Vánczál névnapot viseli, szeretettel gondolok reája, és kívánom, hogy a Jóisten örök nyugodalmat és az örök hazába bejutatás jutassa. Egyúttal a fejemet, az unokámot, őket is a Jóisten nyugtassa, adjon örök nyugodalmat nekik, s a gyermekeimnek, s az unokáimnak egészséget, szeretetet, békességet, s a jó magam, s a lehányom gyógyulására is, s az egész világ betegeire gondolva kívánom a Jóistent. Kérem, hogy segítsen mindenkit. Köszönöm, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. A Jóisten adjon örök nyugodalmat a férjének, önnek pedig vigasztalást. Maradjon velünk az imában is.
0: Újabb üzenet érkezett, imádkozunk gyermekeim és unokáimért, családomért, halottaimért és egy fontos szándékra.
2: Ezt a rózsafűzért fölajánlom Robert István fiamért, aki külföldön dolgozik, egészségért, egy jó munka lehetőségért, egy jó lelki társért. Arra kérem a szűzanyát, mindig vigyázzon rá. Egy édesanyja írta.
0: Hello, itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
7: Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
7: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak, felajánlom a műsorvezetőkét, saját magam egészségét, családom élő és elhunyt tagjaiét, tisztított tűzbe szenvedő lelkekért. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
2: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, hívjuk önöket, hogyha tehetik, imádkozzanak velünk, kapcsolódjanak be az Irgalmasság rózsafüzérébe, melyet innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból fogunk imádkozni a jelenlévő önkéntesekkel. Imádkozunk mindazokért, akik ágyhoz, házhoz kötve vannak, és talán megpróbáltak bejutni, de nem sikerült. Az Úr elé viszünk minden kimondott és ki nem mondott kérést, akik az önök ima kéréseiket fogadták,
0: Kovács Emese
2: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe, ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
0: bízom benned.
2: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyüdvöl helyen, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Izaiás könyvében olvashatjuk. És te, akit kiválasztottam barátomnak, Ábrahám ivadéka, ne félj, mert veled vagyok. Én vagyok a világ világossága, olvashatjuk János evangéliumában. De ha Jézus a világ világossága, miért tart vissza a lelkemben levő sötétség attól, hogy lássam az ő fényét, és az utat, amelyet szeretné, hogy kövessek? Ne zavarjon meg, ha az éjszaka mélyebbé és sötétebbé válik körülötted. Ne rémisszen meg, ha a testi szemed nem látja a lelkedet körülvevő derűseget. Az élénk hit, a vak bizalom és az Isten által fölénk emelt hatalomhoz való teljes ragaszkodás. Ez az a fény, amely a napkeleti bölcseket az újszülött messiás imádására vezette. És ez a fény járja át a te lelkedet is, és irányítja a lépteidet, nehogy megbotolj. Lelkedet isteni szeretettel erősíti meg. A lélek annélkül, hogy ennek tudatában lenne, folyamatosan halad az örök cél felé. Nem látja és nem fogja fel, de erre nincs is szükség. Hidd el, hogy az örök nap ragyog a lelkedben, és pontosan ez a nap az, amelytől Isten profétája így énekelt: a te fényedben látjuk a világosságot. Uram és barátom, még akkor is, amikor sötétség veszi körül a lelkemet, és nem látom a te fényedet, bízni fogok benned a világ világosságában.

Mindnyájan elváltozunk. Hirtelenül egy szempillantás alatt a végső harson a szóra. Ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot. De addig mit tegyek? Annyi baj és nehézség próbál meg szétszakítani. Az aggodalom és a félelem teljesen eltölti az elmémet és a szívemet. Isten gyermekeinek nem kellene túlságosan foglalkozniuk ezekkel a rövid mulandó pillanatokkal, amíg előttük áll a lehetőség, hogy az örökké valóságig éljenek Isten dicsőségében. Gondolj arra, hogy már az örökké valóság felé vezető úton jársz, egyik lábaddal már ott is vagy. És még ez az örökké valóság örömet szerez számodra. Miért aggódsz, hogy ha a múló pillanatok szenvedést okoznak? Próbáld megőrizni mindig a szívedben ezt a két erényt, a fele barátod iránti kedvességet, és az Isten iránti szeretetteljes alázatot. És remélem, hogy sikerrel jársz majd, mert Isten, aki kézen fogott téged, hogy magához vezessen, soha nem fog elhagyni, amíg nem vagy biztonságban az ő örök hajlékában. Uram, köszönöm, hogy fogod a kezemet. Vezess továbbra is keresztül az életem gondjain és örömein. Nélküled soha nem jutnék el a mennybe, sőt egy napot sem élnék túl itt a földön.

Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság atyától száll alá. Ez azt jelenti, hogy még a jó cselekedetekre való indítatásomat is Istennek kellene tulajdonítom. Állandóan kérd Istent, hogy őrizzem meg a bűntől, mert minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság atyától száll alá. Nyisd tágra szívedet az Istenbe vetett bizalom számára, mindig szem előtt tartva, hogy minden, ami jó benned, az a mennyei vőlegény legfőbb jóságának tiszta ajándéka. Írd fel az elmédbe, vésd mélyen a szívedbe, és győzd meg magad, hogy senki más nem jó, csak Isten, és hogy minden, amink van, az semmi. Ha az ellenség az életed szentségére hivatkozva támad meg, kiásd az arcába, az én szentségem nem a saját lelkem érdeme, hanem Isten lelkéjé, aki megszentel engem. Isten ajándéka ez olyan talentum, amelyet a jegyesem adott nekem, hogy sáfárkodjak vele. És amikor eljön az idő, pontosan számot kell adnom a nyereségről, amelyet szereztem. Uram, amikor kísértésbe esem, hogy a saját érdememként tekintsek a jóra, amit teszek, emlékeztes arra, hogy minden jó adomány, beleértve a tehetségemet és az indítatásomat is, tőled származik.

Füle Lajos. Ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél külön, s nincs újulás itt bárhogy kellene, ne nyugodj bele! Mert könyörögni, sírni lehet itt, maga a lélek is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled.

Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok. De ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. De az nem fog fájni. Hozd meg az elhatározást, hogy vagy meghalsz, vagy meggyógyulsz. És mivel nem szeretnél lelkileg meghalni, próbálj meg tökéletesen meggyógyulni. A gyógyuláshoz pedig őszintén vágy az isteni orvos, a Szentlélek kezelésére és gyógyítására. És kérd őt, hogy ne kíméljen téged, hogy végre megmenekülhess. Így nyugodtan és ne aggodalmaskodj túlzottan, mert ahhoz, hogy a Szentlélek szabadabban munkálkodhasson bennünk, nyugalomra és csendre van szüksége. Minden aggodalmaskodó gondolatod hiba, és nincs okod a félelemre. Az Úr az, aki téged formálni tud, ezért nem kell mást tenned, mint szíved ajtaját tágra kitárni, hogy ő úgy munkálkodhasson, ahogy neki tetszik. Vesd magad gyermeki bizalommal a mennyei atya karjába, és nyisd meg szívedet a Szentlélek karizmája előtt, aki csak egy jelre vár tőled, hogy gazdaggá tegye a lelkedet. Mennyei atyám, szent lelked erejével alakíts át, még akkor is, ha fáj, olyanná, amilyennek te szeretnél engem.

De miért is hirdetném az Isten dicsőségét, amikor annyi rossz történt az életemben? A számtalan segítség kapcsán, amely egy Jézus ilyen nagy lelkűen elhalmoz, nem tudok gátat szapni a hálámnak. A rendkívüli sívásságba, amelybe az Úr helyezett engem, hatalmas hála érzése tör fel a szívemben. Kegyelemként viszont 1000 mérföld távolságra van a lelkemtől, mert bár elismerem, hogy kegyelem számomra, de nem hiszem, hogy a javamra válik, mert világosan látom, hogy teljesen méltatlan vagyok Isten világosságára, amely minden embert megvilágosít, aki a világra születik. A lelkem el van telve Isten iránti hálával, a sok győzelemért, amelyet arat minden egyes pillanatban, és nem tudom megállni, hogy ne zengjek végtelen áldó éneket a nagy és bőkezű Istennek. Áldott legyen az Úr az ő nagy jóságáért, áldott legyen az ő nagy kegyelme. Örök dicsőség az ilyen gyengéd és szerető könyörületességnek. Uram, ne hagyd, hogy a negatívumokra koncentráljak. Segíts, hogy mindig hálát adjak neked, és dicséretet mondjak a sok áldásért, amellyel minden nap eltöltesz.

Köszönöm, hogy lehajoltál értem, és gyermekeddé fogadtál. Köszönöm, drága mennyei atyám, mindazokat az áldásokat, amit kaptam tőled. Köszönök mindent, amit készítesz számomra. Köszönöm a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet. Köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretjük. Hála mindenkiért, hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála az egyházért. Köszönök Istenem mindent, ami tőled jön, mert ez a minden az irgalom, a szeretet és az élet. Hála neked, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála a küldetésemért, a figyelmedért, a végtelen türelmedért. Hála, hogy vársz rám, és hogy örökké szeretsz.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Én alapvetően olyan alkatú vagyok, hogy túl gyorsan hozok ítéleteket. Egyrészt ez talán annak is köszönhető, hogy viszonylag jól vág az eszem, de ennek van egy olyan árnyoldala is, hogy nagyon hamar valamilyen megoldásra jutok. Úgy érzem, hogy fel tudom mérni a helyzetet, akár egy embert, vagy egy aktuális szituációt, és időnként pedig hát csalatkoznom kell, hogy igenis én ezt túlságosan hamar ítéltem meg, és alkottam véleményt valakiről. Mondhatjuk összefoglalva, hogy egy viszonylag kritikus alkat vagyok, és nagyon nehéz azzal szembesülni, amikor látom, hogy ezzel másokat megbántok, vagy éket verek kettőnk közé, mert azzal, hogy egy ítéletet alkottam róla, ezáltal el is távolodom attól a másik embertől. És mikor meghallottam ezt az idézetet, különösen azt, hogy a szeretet mindent elfedez, akkor majdhogy nem sírva fakadtam, ott elkezdtem könnyezni, hogy mennyire máshogy cselekszem én sokszor, mint ahogy a szeretet diktálja. A szeretet nem úgy viselkedik, hogy de nézzük meg számszerűen, hogy de mi az igazság, mik a tények, és hogy na ugye, hogy ebben és ebben a helyzetben nekem igazam van, az igazából semmit nem számít, ahogy a szeretet himnuszában is van, hogy ez valójában semmit nem ér, hogy nekem önmagában legalábbis, hogy nekem igazam van. És én nem tudom, hogy hol és mikor döntöttem úgy az életemben, hogy ezt ennyire fontossá teszem, hogy kinek van igaza, de hogy ezt vissza kell alakítanom azzá, hogy az legyen az első helyen, ami tényleg a legfontosabb, a szeretet. És a szeretetet vajmi kevés érdekli az, hogy kinek van igaza. Sokkal fontosabb inkább az, hogy az adott helyzetben mit adhatunk egymásnak.
1: Pejhe Brigitta, óvónő gondolatait hallották.

Szeretettel köszöntlek benneteket ismét a mai adásunkban, amikor a Katekézis című műsorunkkal folytatjuk. A mai alkalommal újra életünk célját nézzük, követjük és értelmezzük, amikor a mai napunknak a témája az, hogy minden ő érette van. A római levélben olvasuk a 11.36-ban, bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Vagy a példabeszédek könyvében, az Isten mindent saját céljaira teremtett. Tehát, Isten kijelentése alapján összefoglalólag megállapíthatjuk együtt, hogy minden érte van. A világegyetem végső célja, hogy megmutatkozzon benne Isten dicsősége, azért hozta őt létre, a mi számunkra. Minden, minket is beleértve, ezért létezik. Isten mindent saját dicsőségére teremtett, az ő dicsősége nélkül semmi sem létezne. Vajon mit nevezünk Isten dicsőségének? Ez Isten lényege, természetének eszenciája, jelentőségének súlya, pompájának ragyogása, erejének megmutatkozása és jelenlétének légköre. Isten dicsősége nem más, mint jóságának és a többi benne rejlő örök tulajdonságnak a kifejeződése. Hol található meg Isten dicsősége? Elég csak körülnézni. Minden, amit Isten teremtett, valamilyen formában ezt a dicsőséget tükrözi. Mindenhol ez tárul elénk. A legkisebb mikroszkopikus méretű életformában épp úgy, mint a fenséges tejútban, a naplementékben, a csillagokban vagy az évszakokban. A teremtett világ felfedi a teremtő dicsőségét. A természetből világosan láthatjuk, hogy Isten hatalmas, szereti a változatosságot, a szépet, rendszerető, bölcs és kreatív. A Szentírás azt mondja, hogy az egek hirdetik Isten dicsőségét. 19. Zsoltár. A történelem során különböző körülmények között jelentette ki dicsőségét az embereknek. Először is az Édenkertben, majd Mózesnek, aztán a Szent Sátorban és a templomban, majd Jézus által és napjainkban az egyházban. Megjelent emésztő tűz, felhő, mennydörgés, füst és vakító fény formájában. A mennyben Isten dicsősége gondoskodik a szükséges fénymennyiségről, ahogy a Szentírás írja a Jelenések könyvébe. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg. Isten dicsősége leginkább Jézus Krisztusban mutatkozik meg. Ő a világ világossága, világítja meg igazán Isten természetét. Jézus miatt lehetséges, hogy már nem kell a sötétben tapogatóznunk. Ha szeretnénk megtudni, hogy milyen is Isten, a Biblia szerint ő Isten dicsőségének kisugázása. Jézus azért jött, hogy teljességében megérthessük Isten dicsőségét. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma. Isten eredendő dicsősége azt jelenti, hogy azért birtokolhatja a dicsőséget, mert ő Isten, s ez természetéhez tartozik. Nem adhatunk hozzá semmit ehhez a dicsőséghez, mint ahogy azt sem tudnánk elérni, hogy a nap fényesebben ragyogjon. Viszont fel kell ismernünk, tisztelnünk kell, dicsérnünk, és tükröznünk kell ezt a dicsőséget, és ezért kell élnünk. Hogy miért? Azért, mert Isten megérdemli. Akkor a tiszteletadással tartozunk neki, amilyen csak kitelik tőlünk. Mivel mindent ő alkotott, ővé kell, hogy legyen minden dicsőség. Ahogy a Szentírás mondja, méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent. Jelenések könyve, 4. fejezet. Az egész világegyetemben mindössze két teremtmény mulasztja el dicsőíteni Istent. A bukott angyalok, a démonok és mi emberek.
minden bűn gyökere ez a mulasztás, vagyis az, hogy nem Istennek adjuk a dicsőséget, és valami mást jobban szeretünk Istennél. Ha nem vagyunk hajlandóak dicsőíteni őt, az nem más, mint büszke lázadás. Éppen ez a bűn vezetett a sátán bukásához és a miénkhez is. Valamilyen formában mindannyian éltünk már úgy, hogy saját dicsőségünket szolgáltuk, nem Istenét. A Szentírás szerint mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Olvassuk a római levélben. Egyikünk sem dicsőíti Istent annyira, amennyire megérdemelné, és ez a legrosszabb bűn és a legnagyobb hiba, amelyet elkövethetünk. Viszont, ha az ő dicsőségére élünk, az a legnagyobb eredmény, amelyet elérhetünk az életben. Isten az ilyen emberre mondja, hogy ő az, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Tehát ez kell, hogy legyen életünk fő célja, Izajás 43 szerint. Hogyan dicsőíthetjük Istent? Jézus így beszélt az Atyához. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Jézus tehát elvégezte feladatát a földön, és ezzel Isten dicsőségét szolgálta. Mi is éppen így dicsőíthetjük őt. Amikor a teremtett világban valami elvégzi a feladatát, az Isten dicsőségére van. A madarak azzal dicsőítik, hogy röpködnek, csivitelnek, fészket raknak, és egyéb madár dolgokkal foglalatoskodnak, Isten tervének megfelelően. Még az egyszerű kis hangya is dicsőít Istent, amikor elvégzi a feladatot, amelyre teremtetett. Isten a hangyát hangyának, az embert pedig embernek teremtette. Szent Ireneusz mondta, hogy Isten dicsősége egy élete teljében lévő emberi lény, azaz Isten dicsősége az élő ember. Istent sokféleképpen lehet dicsőíteni, de ezeket mind összefoglalhatjuk életünk öt fő feladatával. És a továbbiakban ezeket fogjuk részletesebben együtt megvizsgálni, de hadd adjak most egy áttekintést róluk. 1. Istent dicsőítjük, ha imádjuk őt. Ez az első számú feladatunk Isten felé. Az imádat egyszerűen azt jelenti, hogy örömünket lejjük Istenben, ahogy Lewis is megfogalmazta. Amikor azt parancsolja, hogy dicsőítsük, Isten arra hív, hogy lejjük örömünket benne. Azt szeretné, ha a szeretet, a hála és az öröm indítana bennünket az ő imádására, nem pedig a kötelesség. Ahogy valaki megjegyezte, Isten akkor dicsül meg bennünk leginkább, amikor a legelégedettebbek vagyunk. Az imádat tehát jóval több dicséretnél, éneklésnél vagy imádkozásnál, inkább egyfajta életmód. Örömünket lejük Istenben, szeretjük őt, és odaszálljuk neki magunkat, hogy használjon fel céljaira. Amikor dicsőségére szeretnénk élni, akkor voltaképpen bármit teszünk, az egyfajta imádat lehet. A Szentírás azt mondja, tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként Istennek. Római levél. Isten dicsőítjük, ha szeretjük a többi hívőt. Amikor újjászülettünk, belekerültünk a családjába. Krisztus követése nem csak annyiból áll, hogy hiszünk, tartozunk is valahová, és igyekszünk megtanulni szeretni Isten családját. És ez az egyház. János írja, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Pál pedig így fogalmaz, fogadjátok tehát be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Az a dolgunk tehát, hogy megtanuljunk úgy szeretni, mint Isten, mivel ő szeretett, és ez dicsőíti őt. Jézus mondja, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.
arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

Istent dicsőítjük, ha Krisztushoz hasonlóvá válunk. Miután a keresztségben újjászülettünk és Isten családjának tagjaivá válunk, ő elindít bennünk az éretté válás útján. Mit is jelent ez? Nem mást, mint hogy Jézushoz hasonlóvá válunk, mégpedig gondolkodásmódunkban, érzelemvilágunkban és cselekedeteinkben egyaránt. Minél jobban kifejlődik bennünk a krisztusi jellem, annál jobban dicsőítjük Istent. Ahogy a Szentírás mondja, ahogy az Úr lelke működik bennünk, egyre hasonlóbbak leszünk hozzá, és még jobban tükrözzük az ő dicsőségét. Amikor elfogadjuk Krisztust az életünkben, akkor új életet, új természetet kapunk tőle. Ettől kezdve életünk végéig jellemünk átformálásán dolgozik. A Szentírás így ír erről a Filippi levélben. Bárcsak egyre jobban betelnétek a megváltás gyümölcseivel,

bizonyos dolgokra. Nem önző célok megvalósítására kaptuk a képességeinket, hanem mások hasznára. Mint ahogy ők is a mi javunkra kell, hogy fordítsák az ő képességeiket. A Szentírás így ír róla. 1. Péter levél, 2. Korintusi levélben. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítsétek meg Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. És Isten dicsőítjük, ha beszélünk róla az embereknek. Istennek ugyanis nem áll szándékában titokban tartani szeretetét és termét. Ezért mintegy elvárja tőlünk, hogy miután megismertük az igazságot, adjuk tovább másoknak is. Ez nem kis megtiszteltetés, elvezethetünk másokat Krisztushoz, segíthetünk nekik felismerni életcéljukat, és segíthetünk nekik felkészülni az örökké valóságra. Ahogy a Szentírás mondja, mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezek alapján mi legyen hát az élet célunk? Ha szeretnénk hátralévő éveinket Isten dicsőségére élni, akkor át kell alakítanunk fontossági sorrendünket, időbeosztásunkat, kapcsolatainkat és minden mást. Időnként azt jelenti, hogy a könnyebb út helyett a nehezebbet kell választanunk. Ezzel még Jézusnak is meg kellett küzdenie, tudva, hogy nem sokára megfeszítik, így kiáltott. Most megrendül az én lelkem, kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a nevedet. Jézus válaszút elé került. Beteljesítse küldetését Isten dicsőségére, vagy meghátráljon és kényelmesen, önközpontúan éldegéljen tovább. Nekünk is pontosan ezt kell eldöntenünk. Saját céljaink megvalósításáért, kényelmünkért, örömeinkért akarunk élni, vagy pedig Isten dicsőségére, és az örök jutalom ígéretére tekintve. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Itt az ideje eldönteni ezt a kérdést. Kiért fogok élni? Magamért vagy Istenért? Talán hajlamosak vagyunk elbizonytalanodni, nem tudván lesz-e elég erőnk Istenért élni, de szükségtelen emiatt aggódnunk, hiszen Isten mindent meg fog adni, amire szükségünk lesz, ha úgy döntünk, ezután érte élünk. A Szentírás írja, az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. 2. Péter levél. Isten mindannyiunkat arra hív, hogy éljünk aszerint a terv szerint, amelyet ő készített számunkra, s ezáltal dicsőítsük őt. Csak ez az igazi élet, ami ezen kívül esik, az puszta létezés. Az igazi élet ott kezdődik, hogy teljesen odaszánjuk magunkat Jézus Krisztusnak. Ha valaki nem biztos abban, hogy ezt megtette már, annak sincs más dolga, mint hogy befogadja őt és higgyen benne. A Szentírás azt ígéri, akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János evangéliuma. Elfogadod Isten ajándékát, ajánlatát? Ha igen, akkor először is hinned kell, hinni azt, hogy Isten szeret, és célja van veled, ezért alkotott meg. Hinni kell azt, hogy nem a véletlen szülötte vagy, és hinni, hogy örök életre vagy teremtve. Hinni azt is, hogy Isten kiválasztott arra, hogy megismerd Jézust, aki meghalt érted a kereszten, és hogy bármit tettél is,

Isten megbocsátását kínálja fel. Másodszor pedig el kell fogadnunk őt. Be kell fogadnod Jézust az életedbe, mint megváltódat és uradat. El kell fogadnod tőle a bűnbocsánatot, és be kell fogadnod Isten lelkét, aki majd megadja az erőd ahhoz, hogy betöltsük Isten tervét. A Szentírás azt mondja, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. János evangélium a 3. Ezért arra hívlak, bárhol is légy most éppen, hajtsd meg a fejed egy pillanatra, és halkan suttogd el Istennek ezt az imát, fohászt, amely megváltoztathatja sorsodat. Jézusom, hiszek benned, és befogadlak téged. Rajta. Ha komolyan gondolod ezt a rövid elhatározást és fohászt, akkor hadd gratuláljak. Üdvözöllek Isten családjában, amikor önként szabadon mellette döntesz. Ettől kezdve készen állsz arra, hogy felfedezd Isten életedre vonatkozó tervét, és elkezd annak megfelelően élni. És azt javaslom, meséld el ezt valakinek, hiszen szüksége van a támogatásodra. Ezek alapján a napokban gondolkodjunk azon, hogy minden érte van. Ahogy a római levél fogalmaz, bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Gondold át, mindennapi teendőit közepette, hogyan vehetnéd észre jobban Isten dicsőségét?

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái. A Szent Atya a franciaországi apostoli útjának harmadik napja. Leó pápa imája a Lourdes-i jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. A Szent Atya beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája Lourdes-ban. A Szent Atya a Lourdes-i befogadó központban. A betegek nem terhet jelentenek, hanem az emberiség dobogó szívét. Leó pápa imája a Lourdes-i jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. Közel két napos párizsi látogatása után a Szent Atya szombaton délután búcsút vett a francia fővárostól, és a 700 kilométerre délre fekvő Lourdes-ba repült, ahol érkezése és köszöntése után este 8 órakor a Massabielle barlangnál, a redkora szűzanya szeplőtelen fogantatás néven többször is megjelent a kis Bernadettnek, imádságot mondott. Már esteledett, amikor a Szent Atya a Massabielle barlang előtt elvégezte a zarándokok hagyományos szertartását. Letérdelve imádkozott a jelenés helye előtt, kezével megérintette a sziklát, és ivott egy pohár vizet a forrásból. Végül személyes pápai gesztusként egy aranyrózsát ajándékot adott a szűzanyának, majd a barlang elé térdelve így imádkozott.
1: Notre Dame de Lourdes.
0: Ó Lourdes-i miasszonyunk, szepültelen fogantatás! Ezen az áldott helyen, ahol oly kedvesen és gyengéden szóltál Szent Bernadetthez, a francia nép alázatos leányához, hogy átadd a világnak az imádság, a megtérés és a remény ragyogó üzenetét, most bizalommal sietünk hozzád, te vagy az anya, akit Jézus ad nekünk, és figyelsz minden szükségletünkre. Anyánk, Franciaországért fohászkodunk hozzád, amelynek patronája vagy,
1: dont tu es la patronne,
0: és amelyet oly sok századon át oltalommal vettél körül. Nyerd el népének a testvéri harmónia ajándékát. Hadd építsen el olyan harmonikus társadalmat, amely száműzi az erőszakot és a gyűlöletet, amely lehetővé teszi mindenkinek, hogy dolgozzon, családot alapítson, és teljes életet éljen nyugalomban és derűs lelkületben. Ott, hogy a nehéz sorsúak és a legszegényebbek mindig támogatást kapjanak. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelki vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek szembenézni a kihívásokkal, és lelkesen szolgálják a közjót. Őrizzék meg az országot békében a nemzetek közti egyetértéssel. Hallassák hangját az alapvető emberi jogok és a világ béke védelmében, örökre elutasítva a háború logikáját. Szentséges Szűz Mária, neked ajánljuk Isten népét, amely ebben az országban él, és amelyet közelségeddel annyira kitüntettél. Újítsd meg a keresztény családok hitét és buzgalmát, amelyek oly kedvesek a szívednek, hogy napról napra Jézus jelenlétéből, kegyelméből és támogatásából élhessenek a nehézségekben is. Legyenek nagylelkűen nyitottak az életre, és Isten támaszon bennük hivatásokat, különösen a papi és szerzetesi életre.
1: Donaton Église en France d'indiquer notamment aux plus jeunes.
0: Add meg, hogy franciaországi egyházad megmutassa, különösen a fiataloknak, az evangélium ragyogó útját, hogy felépíthessék azt az igazságos és testvéri társadalmat, amelyre vágynak.
1: Enfin, maîtres amen.
0: Végül, szeretettel teli anya, rád bízzuk legsürgetőbb személyes szándékainkat, különösen a betegekét és szenvedőkét, valamint mindazok iránti szándékainkat, akik kísérik őket, hogy erőt és gyógyulást nyerjenek. Rád bízzuk szeretteinket és elhuntjainkat, kérünk távoríts el minden akadályt, amely még mindig elválaszt minket szeretett fiattól is engedd. Hogy ő uralkodjon mindenkinek a szívében. Amen. Leó pápa beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Vasárnap délelőtt találkozott Leó pápa a francia püspöki konferencia tagjaival Lourdesban, amely egyúttal a francia püspökök közgyűlésének székhelye, hogy mindig közel érezzék magukat a szűzanya hathatós támogatásához. Leó pápa beszéde kezdetén bátorítással fordult a francia püspökök felé. Korunk hatalmas kihívásaival szembesülve tanúsítsatok bátorságot, merészséget és missziós kreativitást. Ne csüggedjetek a hibák és kudarcok miatt. Legyetek bátrak beismerni a hibákat azzal az elszántsággal, hogy a jó pásztor szeretetével begyógyítsátok a sebeket. Hivatkozzatok a francia egyház gazdag történelmére, országotok jövőjének építése során. Az egyház tanúja volt és mai szerves része az ország kultúrájának, identitásának és e világi hivatásának. Joga van ahhoz, hogy a hangja jelen legyen a nyilvános vitákban, hiszen természeténél fogva prófétai tekintéllyel rendelkezik. A Szent Atya arra buzdítja őket, hogy tartsanak ki minden jó akaratú emberrel együtt, akik ugyanezeket az értékeket védik. Jelenleg egy nagyon sajátos szekuláris környezetben élnek, egy viharos történelem eredményeként, amely most békében van ugyan, de amelynek lehetővé kell tennie az egyház számára, hogy betöltse küldetését. Az a tény, hogy a fáradtságos munkával elért egyensúlyt fokozatosan megkérdőjelezik, ahogy az a nyugati világ más részein is történik, nem vezethet beletörődéshez. A pápa arra kéri a püspököket, hogy legyenek éberek,
1: pour défendre la liberté et les droits de l'église à évangéliser.
0: Védjék meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz, az igazi szabadságban való neveléshez és a nyilvános Isten tisztelethez, hogy látható módon Jézus Krisztus nevében gyakorolhassák a szeretetet. Amit az Úr Franciaország katolikusainak, az egyház első szülött leányának adott, az valóban nagy hálaadása indít, mint az életszentsége törekvés megszakítatlan folyama, a művészetek, az irodalom és a tudománynak virágzása a hit és a Szentlélek ösztönzésére, az emberi személy elidegeníthetetlen értékének, méltóságának és jogainak védelme, és persze a bámulatos missziós buzgalom, amely a földkeresség végéig gyümölcsöt termett. Igen, Jézus sokat adott nektek.
1: Jézus vous a beaucoup donné.
0: És szeretetében továbbra is ajándékokat akar adni nektek, szólt elismeréssel a pápa. A fiatalok nagy vágyai és a jövő miatt érzett szorongásuk kapcsán a Szent Atya a katekumenátus bátorító jelére utalt, amely elsősorban a fiatal felnőtteket érinti. Ez kegyelem és öröm Isten egész népe számára. Arra kérte a püspököket, hogy gondoskodjanak róluk, főként azzal, hogy befogadják őket az egyház élő közösségeibe. Új missziós rendület keretében az oktatásnak elsődleges szerepe van. A katolikus oktatási intézmények nyitottak mindenki előtt, ám a katolikus oktatás semmiképpen sem hagyhatja el a Krisztus központi nevelési projektjét, amely az emberi személy átfogó fejlődését célozza minden dimenziójában, lelki, kulturális, intellektuális, erkölcsi és társadalmi téren. Egyetlen diáknak sem szabad marginalizálódnia az osztályában pusztán azért, mert hisz Jézusban. A papság tagjai által elkövetett gyermekbántalmazás fájdalmas csapása kapcsán Leó pápa elismeréssel szólt a püspökök bátor intézkedéseiről, az áldozatok meghallgatásával, az igazság keresésével, a megbocsátással, a jóvátétellel, valamint a megelőzés és a védelem kultúrájának határozott előírásaival. Ahhoz, hogy papi hivatások születhessenek, a papoknak Krisztushoz hasonlónak kell lenniük életük minden tekintetében. A pápa szomorúan beszél tudomásul a szerzetesi és főként a szemlélődő hivatások számának hanyatlását. A hivatások feltételei leggyakrabban a keresztény családokban születnek meg, amelyek a legnagyobb figyelmet és támogatást érdemlik. Végül a Szent Atya számára oly fontos egység kérdését érintette. Az ideológiai megosztottság aláássa az egyház tanúságtételét. Az egyház történetében mindig is voltak feszültségek, de az igazi egység befogad minden hiteles katolikus érzékenységet, ha természetesen összetartanak a közös hitvallásban a főpásztorok és főként a Péter utódja iránti engedelmességben. Kedves testvéreim, az egyház Franciaországban nagyon kedves a pápa szívének.
1: L'église en France est précieuse au cœur du pape.
0: Mennyire szeretném átadni nektek azt a lelkesedést és reményt, amely átjár, amikor rátok gondolok, szólt búcsúzásként a Szentatya, majd a lurdi szűzanyag közben járását kérve megáldotta őket. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája. 14. Leó pápa vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel szentmisét mutatott be a lurdi miasszonyunk bazilika előtti téren, mintegy 200 ezer hívő számára. Homíliájában nagy örömmel köszöntötte a Franciaországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokokat, akik az egyház anyja házában ültek össze, megállapítva, hogy bennük az egyház egyetemes arcát lehet meglátni. A vasárnapi liturgia szövegei a Szűz Mária által Szent Bernadettre bízott üzenet egyik alapvető szempontjából érintik, amely felhívás a megtérésre.
1: Un appel tendre pressant à la conversion,
0: mondta szentbeszédében Leó pápa. Az evangéliumi szakaszban Jézus mély szomorúsággal tekint a bezárkozott szívekre, mivel Isten nem akarja gyermekei kárhozatát. Ezekkel prófita is arra emlékeztet bennünket az olvasmányban, hogy a bűnös, ha megtér, életben marad és nem hal meg. Megtérni azt jelenti, hogy elhagyjuk a tévutakat, és az élet útjára lépve megnyitjuk szívünket az egyetlen, soha el nem múló örömnek. Míg a földi boldogság mulandó, az igazi boldogság ígérete mindenkihez szól. Szűz Mária sem a földi, hanem a túlvilági boldogságot ígérte meg Szent Bernadettnek. Ez különösen erőteljesen visszhangzik a francia földön korunkban, egy olyan társadalomban, amely a haladást és az anyagi jólétet keresi, de elfelejti az örökké valóság távlatát, fejtette ki homíliájában Leó pápa. A jelenlegi tendenciákkal szemben, amelyek az ember élet értékét a betegség, a szenvedés, az öregség szempontjából próbálják értelmezni, a Massabielli barlang a keresztény reménység szentélye.
1: La grotte Massabielle se dresse comme un sanctuaire de l'espérance chrétienne.
0: Ahol nem utasítanak el semmilyen törékenységet. A betegeket itt átalakítja Isten végtelen szeretete. Lourdes áldott hely, ahol az életét Isten értékes ajándékaként fogadják el, amely arra hivatott, hogy az Atya szeretetében virágozzon az örökké valóságban. Az örök élet az Úr ígérete, amelyet már elnyert számunkra a kereszten, halála és feltámadása által, valamint ezt valósítja meg bennünk minden nap a keresztség kegyelme révén. Személyes felelősségünk, hogy szabadon befogadjuk. Az örök élet egyetlen akarája a bűn, Isten elutasítása, fejtette ki a pápa, arra buzdítva, hogy ezt a nekünk ajándékozott szabadságot Krisztus kegyelmének a segítségével éljük meg. Mária nyomdokaiba lépve, a végsőkig mondjuk igent, mint az üdvözlő Mária imában, most és halálunk óráján. Mária éppen Lourdesban szólított fel kitartóan a megtérésre, háromszor ismételve a bűnbánat szót, kérve, hogy a bűnbánatot ne csak magunkért, hanem a világért is gyakoroljuk. A korunkat sújtó rossz, az egyre inkább terjedő, sok ártatlan életet elpusztító konfliktusok az emberi szívből fakadnak, ezért az emberek szívét kell megváltoztatni, kezdve a sajátunkkal. A bűnbánat olyan cselekedet, amely szeretetet ébreszt Isten iránt, minden testvérünk iránt, akik nem hallgatnak a megtérésre szóló hívása, és akiket bűneik a halál felé sodornak. Az egyháznak elsőként kell megélni ezt a megtérést, és ehhez elengedhetetlen, hogy elismerjük hibáinkat. Mária felhívása az imádságra és a megtérésre nagy reménnyel tölt el bennünket, hiszen megmutatja, hogyan változtathatjuk meg a dolgok menetét, ami nem más, mint az, hogy egyesülünk Krisztus szenvedésével, mondta szentbeszédében a pápa, hangsúlyozva, hogy a betegek az egyház szívében vannak, és szerepük pótolhatatlan. Homíliája végén Leó pápa arról biztosította az zarándokokat, hogy Lourdesból nem úgy fognak hazatérni, ahogyan ide érkeztek, hanem a remény misszionáriusaként fognak távozni.
1: Vous ne repartirez pas de Lourdes comme vous y êtes arrivé. Vous repartirez en missionnaire de l'espérance.
0: Ez ugyanis ennek a helynek a csodája, felébreszti a remény örömét éppen a megpróbáltatások és a fájdalom idején. Szűz Mária, békét ajándékozva, meggyógyítja tekintetünket és átalakítja szívünket. Legyenek hazájukban, otthonaikban, egyházmegyéikben és családjaikban ennek az isteni erőnek és gyengétségnek a tevékeny tanúi, akik lehetővé teszik számunkra, hogy folytassuk az utat és elérjük a célt. A betegek imáinak és Mária édesanyán szeretetének támogatásával haladjanak bizalommal a jövő felé. Ne féljenek a világ viharától. Isten szent anyja vigyázza előre haladásukat, gyengítségének köpenyével beborítja az egyházat, és mint ragyogó hajnalcsillag irányítja lépteiket, hogy örömmel megszülessenek fia Jézus életébe. Zárta homíliáját Leó pápa.
2: A 14. Leó pápa Lourdesban a betegek nem terhet jelentenek, hanem emberségünk dobogó szívét. Az Accueil Notre-Dame 1997 óta fogadja a Lourdesba érkező betegeket és időseket. Az egészségügyi intézményként működő központban alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak az zarándokokról. 14. Leó egy orvos és egy gondozó tanúság tételét hallgatta meg, majd emlékeztetett: több mint 150 éve érkeznek ide zarándokok, hogy Márián keresztül Jézusra bízzák testi, lelki és pszichés szenvedéseiket. Itt a törékenységet nem rejtik el, hanem egy szent találkozás helyévé válik, fogalmazott a pápa. A Szent Atya a kegyhely idei lelkipásztori témájából Gábor arkangyal Máriához intézett köszöntéséből indult ki. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Mária minden embernek azt üzeni: az Úr veled van. Ez emberi méltóságunk alapja, hangsúlyozta 14. Leó. Mária anyai tekintete arra emlékeztet, hogy Isten szemében senki sem láthatatlan. Korunkban azonban egyes társadalmak hajlamosak elfordítani tekintetüket az emberi élet méltóságáról. Az ember pusztán azért méltó, mert létezik, és az örökké valóságra kapott meghívást. Méltósága nem mérhető és nem vitatható, hangsúlyozta a Szent Atya. 14. Leó közvetlenül azokhoz is fordult, akik súlyos betegséggel és nagy fájdalmakkal küzdenek. Bármilyen kilátástalannak tűnjön is helyzetük, semmilyen emberi törvény nem foszthatja meg őket méltóságuktól. Ezért határozottan el kell utasítani azt a kísértést, hogy hamis együttérzésre hivatkozva kioltsák az emberek életét. Lehetetlen normálisnak tekinteni az élet kioltását. Ami törvényes, nem feltétlenül erkölcsös, szögezte le 14. Leó. A pápa ezután az egészségügyi dolgozókhoz fordult. Lourdesban, a betegek és a remény városában arra kérte őket, hogy őrizzék hivatásuk mély értelmét. A szenvedő emberről gondoskodni kell, nem pedig megsemmisíteni őt. Legyetek az élet szenvedélyes szolgálói, buzdította őket 14. Leó. Az orvoslás soha nem állhat a megtervezett halál szolgálatába. Ehelyett fejleszteni kell a palliatív ellátást és a kutatást, a betegeket pedig gyengétséggel kell kísérni. A Szent Atya köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak, betegszállítóknak, lelkipásztori munkatársaknak és önkénteseknek. A testek gyógyításával a lelkeket is gyógyítjátok, mondta a pápa. Végül ismét a betegekhez fordult. Nem vagytok teher, emberségünk dobogó szíve és az egyház értékes kincse vagytok. Imáiról biztosította mindazokat, akik szenvednek, és Szűz Mária anyai szeretetére bízta őket.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának az ideje van, a pontos idő 17 óra 1 perc, a mikrofonoknál
1: Gyulai Éva
0: és Fodor Melinda köszönti önöket.
1: Hamarosan az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk. A Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia férfi rózsafűzér csoportjával, amelyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, azoknak minden következményéért, a békéért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért. Felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi, lelki, szenvedélybetegért. Imádkozunk a magányosan élőkért, azokért, akiket szeretteik elhagytak. Imádkozunk a keresztény családokért, az úton levőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus önzetlen szeretetét. Ma is hálával imádkozunk minden önkéntesünkért és támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket, és imádkozunk elhunyt szeretteink, önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelke üdvéért.
0: Kedves hallgatók, hívhatnak bennünket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon, SMS-t a 0758 420 555-ös számra várunk. A honlapunk a következő két hétben nem működik, javítás alatt van, megértésüket, türelmüket előre is köszönjük.

0: Már is egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót.
1: Halló.
0: Halljuk Önt. Élőben van a kedves hallgató. Szeretettel köszöntjük.
1: Tetszik hallani?
0: Igen, igen, tessék nyugodtan mondani. Mi halljuk Önt?
1: Tetszik a drága Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: A rózsapüstöt, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, és a rossz akaró emberekért, és az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, és a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, a férjemért és a drága gyermekem nyugalmáért, és a két unokámért, a négy dédunokákért, mert betegek. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen a megértésüket.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, tartson velünk együtt az imában.
2: SMS-ek érkeztek, az első így hangzik, ezt a rózsafűzért felajánlom, a rossz akaratú emberért, Istenem, téríts meg jó útra, Jézusom, bízom benned.
0: Ezt a rózsafűzért és a szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm az imákat.
2: Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a jó Isten a szűzanya segítő kegyelmét könyörüljön rajtunk a világ gyógyulásáért, betegekért, gonosz távozásáért. Isten fizessen.
0: Egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért felajánlom az én egészségemért és a bűneim bocsánatáért, és a lábom gyógyulásáért, a szemem látásáért, és a gyermekeimért, a leányomért, a fiamért, és az unokáimért, és a dédunokáimért, és a halottaimért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsérkessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel elment. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk mindezen szándékokért.
2: Újabb üzenetek érkeztek, Hunorért imádkozok, és kérem az imát, Isten fizesse.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a szüleim lelke idvéért, családomért, testvéremért, Attiláért, anyósomékért. Egy mindennapos hallgató ajánlja fel a rózsafűzért.
2: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió. Halló. Halló, Mária Rádió. Megszakadt, kérjük a kedves hallgatót, tárcsázzon újra. Üzenetekkel folytatjuk, ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, egy mindennapos hallgató hidegségről küldte.
0: Egy újabb telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót, élőben van. Halló. Mi halljuk Önt, hogy ott van.
4: Halló.
0: Hallgatjuk Önt, tessék nyugodtan mondani a...
4: Dicsértessük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel,
4: mert... Már kérem, hogy hallgassam az én kérdésemet. Már Kutonén áll vagyok indulva, hogy ságyen meg, imádunk együtt egymási, mindig dicsertessük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk Önnel.
2: Egy újabb SMS így hangzik, a rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, és a gyerekeim, unokáim egészségéért, hálából mindenért köszönöm szépen.
0: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családunkból, és egy fontos szándékért. Jézusom, bízom benned.
2: Imádságot felajánlom elhunyt barátomnak, barátom lelki üdvért, Pál Tiborért. Holnap lesz a 6 hetes gyászmiséje, nyugodjon békében. Kedves hallgatót köszöntünk a vonalban. Halló, Mária Rádió. Halló. Mindörökké, amen. Kicsit hangosabban tessék beszélni, nagyon halkan halljuk.
5: Szeretnék imádkérni a bizonyához, hogy adjon segítség, kegyelmet, erőt, egészséget nekünk. Hogy gyógyuljak, kérem a bizonyámat, hallgassa meg a kérésemet. A férjem egészségét, tetszémnek az egészségét, a húgom egészségét, 3 hívtának az egészségét, a Jóisten adjon erőt, egészséget. Egynek segítség, kegyelmet, hogy a vizsgálja kiterülje. Kérem az anyámot, hogy egyes segítség, kegyelmet neki. És felajánlom édesapámnak, édesanyámnak, adjon ered nyugodalmat, és a gonosz élet távozzon a hatás szerinti. Kérem az anyámot, hogy hallgassa meg a kérésemet. Isten kitartsa, hogy meghallgattam. Dicsértessük az Úrjét.
2: Mindörökké, amen. Tartson velünk az imában, imádkozzunk az önök egészségéért is, az elhunyt hozzátartozók lelki üdvükért.
0: Üzenetekkel folytatjuk. Istenem, bocsásd meg a bűneimet. Segíts meg újra engem, mert hirtelen megszűnt a munkahelyem, és szeretnék egy új munkahelyet találni. Jézusom, bízom benned, fogjad a kezem, és ne engedd el.
2: Felajánlom ezt a rózsafűzért, családomért, szüleimért, egy munkahelyért, és több fontos szándékért.
0: Szeretettel emlékezünk, és szüntelenül imádkozunk a drága jó lélekért. Leánya Évike, Vejes Anyika, unokája Renáta és családja. Továbbá felajánlom ezt a rózsafűzért a Mária Rádió nagy családjáért és fennmaradásáért. Az előbb sajnos rosszul olvastam, drága jó édesanyánkért imádkozzunk, Csáki Erzsébetért, volt Színevár aljai lakós lelke üdvéért, aki ma 14 éve adta vissza lelkét teremtőjének, nyugodjon békében, emléke legyen áldott.
2: És egy újabb hallgatót köszöntök. Halló, Mária Rádió. Halló.
6: Halló. Kétszakék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafűzést fel szeretném ajánlni minden betegért, az én gyógyulásomért is, a fiam lábának a gyógyulásáért, egy rokonomért még, aki ágyba fekvő beteg, hogy a Jóisten könyörüljön rajta, és kicsit legalább lábra tudjon állni. Csíkszent királyról voltam, köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
6: Szép napot önöknek kívánok.
2: Köszönjük, hogy hívott, imádkozzon velünk együtt.
0: Üzenettel folytatjuk a nap, a mai nap imáit, hálából ajánlom fel az egész családért, testi-lelki gyógyulásáért a családnak, Istenem könyörülj rajtunk, és a problémák megoldásáért is felajánlom.
2: Imád kérek a családomért, egy nagyon fontos szándékért, idegenbe dolgozó gyerekeimért, minden ismerősért, munkatársért, A szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életükön. Ellenségeinkért is imádkozunk, és a családom számára.
0: A mai nap összes imáját és rózsafűzérét felajánlom a minden nap kért kéréseimért, a drága kicsi unokám egészségért és egy nagyon fontos szándékért. Drága Csíksomlyói, csodatevő Szűz Mária, bízom benned, egy mindennapos hallgatónk. Értem.
2: Minden imát és a szentmiséket felajánlom Fabián Teriz és Bálint Matild lelki üdvükért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Betlen falváról küldte egy kedves hallgató az üzenetet.
0: Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért a családomból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért. Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben.
2: Kérek szépen minden hallgatót, hogy imádkozzanak két szándékomért, ami a közeljövőben fog történni a családomban. Köszönöm.
0: A menyem lába gyógyulásáért kérem az imát, áldásért a munkájára, oltalomért, egészségéért. Ezekért ajánlom fel ezt a mai rózsafűzért.
2: A halottaim lelki üdvéért ajánlom fel a rózsafűzért, köszönöm.
0: És még egy hallgatóra maradt időnk, halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel halló. Köszöntjük. Hallgatjuk Önt.
7: Halló, dicsértes, itt a jöjjön.
0: Mindereki ember.
7: Ezt a rózsafűzért felajánlom egészségért, minden hozzám tartozó beteg gyógyulásaért, unokáimért, anonimi gyógyulásaért, világbékéért, mindenki, akinek szüksége van Isten értelmára és segítségére. Dicsőítessük a Jézust.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, így együtt imádkozunk mindezen szándékokért.
2: És kedves hallgatóink, az ima szándékok fogadására szánt idő lejárt. Felajánljuk mindazon kedves hallgatók szándékára, akik nem tudtak betelefonálni, vagy nem sikerült az üzeneteiket beolvasni, és mindazon szándékokra, amelyeket szívükben megfogalmaztak, vigyük mindezen kéréseket az Úr elé.
0: Meghívjuk a kedves hallgatókat, hogy imádkozzák a velünk az örvendetes rózsafűzért, a Szent József plébánia férfi rózsafűzér csoportjával, akik az Önök ima szándékaikat fogadták.
2: Fodor Melinda
0: és Gyulai Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ave Maria. Imádkozzánk velünk együtt a rózsafűzért, itt, a Mária Rádióban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtte, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe menetelet, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, az igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűk Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elnőkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunknak, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a hitünket növelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szeretetünket tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben most

0: aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképp

0: Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér második szent titka, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál. Az első szentséges körmenet a földön. Az első igazi találkozás két ember között a paradicsomkert óta. Megáldozva én is hordozom Jézust, én is így akarok járni, kelni és találkozni másokkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik szent titka, akit te szent szűz a világra szültél. Jézus a világra születvén egyszer s mindenkorra emberi családunk tagja lett. Istent most kicsi újszülöttként szemléle. Milyen üres lenne karácsony, ha az ünnepek elmúltával elfeledné, hogy Isten valóban ember élet érte. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te a szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Minden elsőszülött fűgyermeket Istennek kell szentelni, de egy szertartással vissza lehet váltani, hogy a miénk az emberi családé maradjon. Jézus öröktől fogva mindörökké Istené, de most már a miénk is. Most bocsásd el, Uram, a te szolgádat, mert látták szemeim az üdvözítőt. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. szent titka, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál. Találkozás, bárcsak sohasem veszítenélek szem elől Jézusom. De ha mégis megtörténnék ad, hogy mindig megtalálhassalak, és egykor majd a földre leszállt mennyei Jeruzsálembe veled lehessek mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszű a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk a krisztusi ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk, végy hatalmas pártfogásoddal és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, szent mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk, csíksomjói segítő Szűz,
4: könyörög érettünk,
0: Mária rádió királynője,
4: könyörög érettünk,
0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közben járása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatók, aki az elmúlt héten bekapcsolta ezt a műsort, és hallgatta egy nagyon érdekes életformáról hallottunk, ami úgy számomra is meglepetés volt. Egy olyan kedves testvérke jelentkezett, akinek a családjában 13-an voltak testvérek, tehát ez az első meglepetés. A másik, ami számomra meglepetés volt, az, hogy 16 éves korában kezdett tanulni, írni és olvasni, és hát ugye ekkor a családban, főleg, hogy ez a család nehézségekben élt, puka fizetéséből éltek, ami nem volt nagy, és sőt, említette a testvérünk, hogy még az alkoholhoz is hozzanyúlt az édesapja, ezért egy bizonyos időszakra elkerült a nagyobb testvéréhez, hogy ott viseljék gondját, mert otthon úgyis egy kicsit úgymond pluszba van, elég magányosságot élhetett meg ott, hiszen elmondta, hogy naponta várta a vonatot, hogy hát ha jön az édesapja vagy az édesanyja, hogy hazavigyék, mert ott neki elég nehéz élete volt, nem csak a munkát véve számba, hanem azokat a megjegyzéseket, meg megnyilvánulásokat, amiben részesült ott a család számára, a család számáról. És neki teljesen az Isten fogalom, meg ehhez hasonlók úgy más gyerekhez viszonyítva nem jelentettek semmit. Viszont valamit úgy kezdett megérezni, megtapasztalni, hogy valahol létezik Isten. De benne volt az is, hogy ha van, akkor neki miért volt ilyen az élete? Miért nem tudott rendesen úgy, mint mások iskolába járni, óvodába járni, tanulni, vallásórára járni? Miért kellett elszakadva éljen a világtól? Hiszen egész kiskora óta ugye be kellett állnia tehén pásztornak, az édesapjával őrizték a falu teheneit, az úgymond csordát. És azt is elmondta, hogy egy adott pillanatban, hogy Isten rátekintett, mindamellett, hogy elég világi módon viszonyult a külső a világhoz, mert ezt látta, és normálisan nem is kapott úgy nevelést, hogy mégis mi a helyes, vagy mi nem helyes, és elég sok mindenbe belekeveredett fiatalként. Viszont talált egy olyan fiatalembert, akivel talán éveken keresztül együtt jártak, de sosem találkoztak. És ezzel köszönteném is, hogy folytassuk ezt a beszélgetést. Üdvözlök, Erzsike, Isten hozott!
2: Köszönöm szépen! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindenki! Erzsike, említetted, hogy a férjeddel egy helyre jártatok buliba, meg ilyesmire, szórakozó helyekre, de nem találkoztál vele. Hogy találkoztál, és honnan tudtad, hogy ő fog a férjed lenni?
2: Hát ez az a történet, hogy nekem volt egy másik, hát egy barátom, akivel jöttünk-mentünk, és katonák voltak mindketten, Udvarhelyen. És elmentünk azkori barátomot Udvarhelyen meglátogatni. És én ott ismertem meg a férjem, a mostani férjemet, mert ott ugye a katonaságnál, ott akit meglátogatnak, ott mindenki mindenkit bemutat, mert örülnek a látogatóknak. És az én férjem, a mostani férjem egy idősebb katona volt, tehát az akkori barátom alárendelt volt. És mivel, hogy ugye magyarok összetartanak, így bemutatta az akkori barátom, hogy van itt egy csicsói valaki, és talán ismered. És bemutatkoztunk egymásnak, de nem ismertem. Ő sem ismert engem, és én sem őt. Tehát én Udvarhelyen találkoztam vele először a katonaságnál, és onnantól aztán ugyanabba a baráti társaságba jártunk mindketten, és onnantól kezdtük egymást úgy megismerni.
1: Számba venni egymást, ugye?
2: Igen, számba venni, mert addig nem léteztünk egymás számára tudatosan. És akkor aztán a másik barátommal vége lett, leszereltek a katonaságtól, és hát nem voltunk közömbösek egymásnak, és úgy indult a nagy szerelem.
1: Nem kerültek konfliktusba az előző barátoddal azért?
2: De igen, sőt, ők ketten is kerültek konfliktusba, de aztán szépen elsimult a dolog, nem volt különösebb horderejű az egész dolog.
1: Nem volt vérfolyás halál eset?
2: Nem, de úgyis nem. Aztán hát a férjem részéről elsöprő szerelem volt, részemről, mivel hogy én olyan mélyről jövök, hogy se szeretetet nem ismertem, se megbecsülést nem ismertem, ezért ezt nekem nagyon keményen meg kellett tanuljam, mit jelent valakivel törődni, vagy miért törődik egyáltalán bárki velem.
1: Hát ezt először a férjeden keresztül tapasztaltad meg?
2: Teljes mértékben. És az ő családja részéről, ők szeretetben
1: tek. 20 éves korodban, vagy mikor volt ez?
2: Igen, 20 éves koromban.
1: Tehát akkor tapasztaltad meg először, hogy lehet szeretni, és van törődés.
2: Igen, ami nagyon nehéz volt. Tehát, hogy mi az, hogy megölelik egymást az emberek? Tehát miért ölelgetnének engemet?
1: Igen.
2: Tehát ez a szeretet kimutatása nekem idegen volt. Velük kezdtem tanulni, hogy az emberek egymást meg is becsülhetik, nem csak kihasználják, hanem
1: és igen, csak élnek. Igen, mert ez is idegen volt számodra.
2: Tessék?
1: Idegen volt számodra, mert addig nagyon sokan tapasztaltál meg, ahol nincs becsület, nincs tisztelet, nincs hasonló.
2: Nincs semmi. Igen. Veled kezdtem tanulni, aztán várandós lettem, tehát a házasságunk meg lett pecsételve, úgymond, mert én a templomba házasságra léptem, tehát mi összeházasodtunk törvényesen is, és
1: egyházilag
2: is, de nem a szívembe. Tehát a szívemben nem tudtam úgy megélni és befogadni azt, hogy én mit is csinálok.
1: De az a valóság, hogyha valaki tényleg, bocsáss meg, így furcsa példával jövök, valaki az őserdőbe nő fel, és egy mobiltelefont a kezébe adsz, akkor szegény úgy
2: nem tudja. De teljesen lehet példázódni, mert látom én is, hogy milyen hatalmas nagy dolog.
1: Igen, mekkora különbség van. Ezt, ugye, aki nem is benne, nem, el sem tudja képzelni, hogy tényleg, hogy mi az, hogy valaki tizenvalahány éves korában jár iskolába is.
2: Igen, és olyant is hallottam már, hogy nem is egy helyről, hogy biztos én vagyok a hibás, mert nem akartam iskolába járni. Hát ugye milyen jó.
1: Hát vagyunk így, keresztényekül vannak ilyen erdehajlamaink.
2: Igen.
1: Ez az a valóság, tudod, mert az ítélkezés az feldehajlam. Jézus maga mondja, ne ítélkezzetek, hogy ítélet alá ne essetek.
2: Na. Úgyhogy igen, által a megbecsülés, az ilyen nagy hangzatos szavak, amiket olyan szeretettel és olyan nagy hangosan mondanak az emberek, de nem tudom, tudják-e, mit jelent. Tehát egyesek nyilván, én nem tudtam, én fogalmam se volt. Én előbb tanultam meg a megbecsülést, mint hogy tudjam, hogy mi az a megbecsülés.
1: Én ezt akartam, bocsáss meg, egy kérdésem lenne itt. Mikor juttál oda, hogy megmertél teszem fel bízni a férjedbe, mert nagyon sok csalódásért az életben, amiről talán nem is igen beszéltél.
2: Jó, hosszú évek teltek el, nagyon sok év, tehát nagyon sok év telt el, nagyon sokat kellett szegény bizonyítson a semmiért.
1: Igen, mert aki így csalódások közepette nő fel, és igen, nagyon sok atrocitás éri meg minden, annak kicsit nehéz elhinni, hogy olyan ember is van, akiben meg lehet bízni.
2: Igen. Hát nagyon-nagyon sokat tudnék erről beszélni, de akkor mondom a lényeget. Hát a férjem alapból, mivel, hogy már említettem, hogy ő egyformán szeret. Tehát talán ő azzal bizonyította, hogy sohasem változott ő. Tehát irántam megnyilvánulása neki sohasem változott. Tehát ő ugyanolyan türelmes, én megértő, szeretetteljes ember volt mindenféle helyzetben. Vajon aki tapasztalta, azt tudja, aki meg nem tapasztalta, aznak hiába is magyarázom, mert ezt én magam sem értem, mert én még nem hallottam egy ilyet.
1: De ilyen az isteni ajándéka.
2: Így van. És ezt akárhányszor, akárhol, Isten ajándéka nekem ez az ember.
1: Hogy jutottál hitre? Mi történt, hogy ebbe az irányba megnyíltál annyi atrocitás után?
2: Igen, Én 30 éves koromban betegedtem meg, de előtte rettenetesen fel voltam bojdulva, hogy nem ér semmit az életem, s nem tudom, mi lesz, valaminek történnie kell, mert én ezt már nem bírom tovább, s valamerre kéne mozdulni, de mindig ott volt.
1: És minden mellett a boldog házasságban éltél?
2: Igen.
1: Legalábbis úgy tűnt. Igen.
2: Igen. De én bennem olyan haragdult, és olyan felhős életem volt, hogy teljesen beárnyékolta mindent körülöttem.
1: Értem.
2: A kisfiam, ő egy csodálatos gyermek, a kislányom is, csak mivel, hogy a kisfiam nyilvánul meg dolgokba, ezért őt említem, ő azt mondta volt nekem, hogy anyu, olyan keveset mosolyogsz, mi történik? Erre felkaptam a fejemet, hogy olyan keveset mosolygok, mert olyan erős, szomorkás, örökké dühös, haragudtam, hogy nem volt helye mosolynak. A férjem is elég rendesen kikészült mellettem, de ő tartotta magát a jobban rosszabbanhoz. Isten őt is segélye. Nagyon tényleg áldott jó ember, mert nagyon viselte az én kirohanásaimot. Istennek nem volt helye ebben az időszakban az életemben, csak hajtogattam, hogy valaminek történnie kell, mert én ezt már nem bírom tovább, és nem tudom, mi lesz, és nem tudom, és nem tudom.
1: Voltak ezek öngyilkossági gondolataid is?
2: Öngyilkossági gondolatom gyermekkoromban volt, de itt nem volt. Itt azért én szerettem az életemet, én ragaszkodtam az életemhez, úgyhogy ez nem volt, csak hogy hát gondoltam itt balesetre, csak úgy azért úgy közben félve hozzátettem, csak éppen a gyermekeim mellett összínjen valami, azért úgy jöjjön valami is, valami zökkentsen ki ebből engem. Én szinte azt tudom mondani, ha még dühös is lesz bárki rám, hogy én szinte vágytam arra, hogy megbetegedjek, hogy történjen valami.
1: Ja, hogy lebetegedjél, igen.
2: De én azt akartam, hogy velem történjen, nehogy valaki mással, mert a szeretteim már nem szerettem volna. És mi történik? Hát megtörténik.
1: És mivel betegedtél?
2: Én rossz indulatom eldaganatom lett.
1: Ajaj, jól kiválasztottad.
2: Kiválasztottam. Elég veszélyes és gyorsan terjedő daganatot állapítottak meg 2015. decemberében nálam. Na, akkor aztán addig nem volt ugye, mivel foglalkozzak, hogy történjen valami, és megtörtént.
1: És ezt hogy fogadtad? Kétségbeesés és istenverés? Minek vetted ezt a betegséget?
2: Hát én egyszer is felkértem Istent, hogy képzeli, hogy én ilyen nehéz élettel
1: még ezt is elviselem.
2: Ad nekem egy ilyen betegséget, ami nem biztos, hogy ugye túlélek.
1: Igen.
2: És hát adta. Ő nem magyarázkodott nekem. Na, és aztán elkezdődött a hatacári. De én abba a betegségbe találtam meg Istent. Ott mélyült el bennem a Szentlélek olyan módon, hogy olyan beteg voltam, de nagyon beteg voltam, de én azt a békességet, ami engem átjárt, soha sehol sem érezte, mint akkor a beteg ágyamon.
1: Te csináltál kezelést, kemoterápiát, vagy mit tudom én, mitét, vagy mi volt?
2: Igen, az orvosok, ők tették a dolgukat. Tehát volt kemoterápiás kezelésem, ötféle műtétem volt, egy év lefordása alatt. Az utolsó műtét az nagy volt. Akkor úgy döntöttek az orvosok, hogy a mellemet el kell távolítsák. Én benne voltam mindenben, és amikor a műtét megtörtént, ez 2016 novemberében volt, november közepén, akkor nagyon legyengültem. Különböző komplikációk adottak, többször vissza kellett toljanak a műtőbe, tehát nagyon elengedtem mindent, és akkor tapasztaltam meg a Jóistent. Nem volt semmire se szükségem, csak rá.
1: Ez úgy benned megfogant, vagy valaki kívülről mondta, ajánlta?
2: Nem mondott senki semmit, mert egyedül a férjem volt mellettem, Kolozsváron voltam, senki nem jött velem, nem tudott jönni, egyedül a férjem, ő harcolt, hogy velem lehessen. Ő volt egyedül velem, és amikor azt kitoltak a műtőből, felébredtem, rettenetesen el voltam kábulva, zsibadva, és minden bajom volt, de ahogy a szememet oldalra tudtam fordítani, és a férjem ült mellettem, és én nem láttam az ő arcán, hogy félne. Ez óriási megnyugvást adott. Ő végül aztán elmondta, hogy rettenetesen félt és aggódott, de én nem láttam az arcán.
1: Igen, az isteni kegyelem, azt tudod, úgy szokott működni, hogy nem is
2: tudok
1: róla. Tehát
2: úgy tükröződött nála az egész, mintha én csak ott ne ébrednék éppen egy jó alvásból. És nekem olyan békesség volt bennem. Tehát ez volt a jel, hogy nincs baj, jól vagyok. Az ő arca, a férjem arca, hogy nem félt ő, nem láttam azt a jaj kiáltást, teljesen nyugodt volt, amúgy egy nyugodt ember, kiegyensúlyozott nyugodt ember. És három nap múlva tudtam felkelni az ágyból, akkor már megengedték, hogy megmozduljak, felkeljek. És amikor én tükörben néztem, és megláttam, full kopasz volt a fejem, ugye nekem ki volt húzva a hajam 9 hónapon keresztül, full kopasz volt a fejem, irtózatosan bedagadtam a sok folyadéktól, a perfúzióktól, olyan csonya voltam, én nagy-nagy fejem volt, de kopasz, rettenetes. Amúgy itthon kerültem a tükröt, amíg nem volt hajam, nem néztem én tükörbe, és azt mondtam magamban, hogy én 3 nap után így nézek ki, akkor hogy nézhettem ki akkor, amikor kitoltak engem a műtőből? És hogy a férjem nem

0: Szóval, hát az összes lelki gyakorlatot összegyújtjuk is, akkor az volt. Hogy én milyen hálás voltam, hogy nekem van lábam és kezem. Amikor ott egy rekuperációs klinikán voltam amúgy, és hogy ott kinek nincsen lába, kinek nem volt keze, erősítettek, ott volt egy ilyen nagy terem. És hogy engem milyen békesség töltött, tehát nekem van kezem, lábam. Hát most egyik mellemet tippték, hát nem volt. Tehát, hogy élek. Az élet szeretete átjárt, és ez olyan szép volt. Hogy én szeretem az életemet, tehát, hogy végre szeretem az életemet, tehát én sose szerettem önmagam lenni.
1: Volt megtapasztalásod, hogy Isten szeret téged, és gondolat viseli?
0: Igen.
1: Ezt irányítani
0: el? Igen. Igen, abszolút. És hogyha ugye Isten minket saját képére formált, hát akkor egy darab vagyok Istenből. Hát hogy ne szeretném magamat? Hát én szeretem a jó Istent, akkor szeressem önmagamat is.
1: És értékes vagy számára.
0: És értékes vagyok nyilván, persze ezt én nem tudtam. Úgyhogy az én betegségemre, hangsúlyozom, az én betegségemre teljes mértékben hálával tudok tekinteni ennyi idő után.
1: Nagyon sokszor a baj az embert közelebb visz Istenhez, mert csak ott lássa be, hogy milyen gyenge,
0: igen,
1: mennyire képtelen, meglássa mivel maga valóságát. Én nagyon sok, igen, büszke embernél tapasztaltam ezt, akik úgy, hát, hogy nagyoskodtam meg minden, hogy azt gondolták, hogy ők a világ közepe, és amikor egy kemény problémával ütköztek, akkor össze voltak esve.
0: Abszolút. Én se voltam egy sárba esett ember, úgy gondoltam magamról, mert hogy mindent én akarok megoldani már. Azt mondtam, na nem baj, ha nem segítettetek, majd én egyedül. És akkor ezt folytattam, ugye. De kiégtem. Nem volt kapaszkodóm.
1: Ugyan mélyült el az Isten kapcsolatod?
0: Nekem az isteni kapcsolatom ebben ezekben a megtapasztalásokban vittem magammal ezt a jó érzést, és a betegségem után sok, hát 5 évig tartott a hormonterápiás minden, eközben többen meghaltak daganatos betegségben a családunkból.
1: Júj.
0: És én ugye kutattam, és kerestem Istent, akartam megismerni őt, az ő tanításait, és aztán voltak olyan gondolataim, hogy rettenetesen féltem a haláltól, tehát hogy nem engedtem közel magamhoz az elmúlást, tehát számomra nem létezett. Tehát létezett nyilván, de nem akartam beengedni, mert hogy többen el kellett menjenek, ezért azt éreztem, hogy közel tartsa hozzám ezt az óriási félelmemet, hogy valahogy törjem át. Tehát amintán megtapasztaltam Istent az életemben, ezért úgy a történéseket hozzá kötöttem. Tehát, hogy persze mondtam, hogy minek kell elmenjen az a fiatalasszony, például egy fiatalasszony, mert hogy gyermekei vannak, nem tudom mi, de már csak kérdéseim voltak, már nem voltak olyan haragom, hogy igen, te vagy a hibás, hanem hogy miért csinálod. A miérteket persze nem kaptam meg, de tanultam, hogy nem sikerül mindenkinek. Átfordítottam az én életemre, hogy mekkora kegyelem, hogy itt vagyok, teljes életet élek. És akkor ez így mélyítette a vele való kapcsolatomat. És akkor úgy tudtam az elmúlásra is tekinteni, hogy igen, Uram, ezt te akarod. Így akarod. Valamiért így akarod. Nem értem.
1: Benne van a csomagban.
0: De már nem haragszom ezért rád. Csak viseld akkor gondját annak, akit itt hagysz. Valahogy a dühömet próbáljuk meg kezelni, hogy ne legyek ilyen ekkora, tehát ne kérjelek számon, ne akarjak mindenre magyarázatot kapni, mert nincs, amire, van, amire nem kapok. Aztán kerestem, hogy hol tudnám jobban elmélyíteni, tehát biblia ismeretek. Akkor jött a Fülöp kurzus, itt Csicsóba tartották, és ott azóta azt írta a hirdetésben, hogy biblia magyarázat. Hú, hát mondom, hát én meg akarom érteni a Bibliát, milyen jó. És akkor elmentem a Fülöp kurzusra, és ott is nagyon-nagyon, ahogy szemléltették Isten tanításait és miértjeit, nagyon nagy hatással voltak rám, és ez mélyítette. Később a szeminárium életelélekben az is szembe jött, és úgy dolgozott valami ellenem már, hogy nem tudtam a megnyitóra elmenni. Akkor hittem Jukikát,

0: hogy úgy szeretnék menni, és nézzük, nem tudok most ott lenni, de miért? Nem baj, azt mondja, melyik feliratban következőben menjek. És akkor aztán végigjártam, hála jó Istennek.
1: Ott megtapasztaltad a Szentlélek jelenlétét?
0: Igen, igen, én végig éreztem. Tehát én nem csak akkor, amikor kiszolgáltat, én végig éreztem. Tehát én már úgy mentem oda, hogy ott van a Szentlélek, hát ő vezet, nem?
1: Hagyjuk, igen.
0: Ha hagyjuk. Igen. Ha hagyjuk, igen. Na ezt még gyakorolom én is. És menet közben, tehát most, ma is mélyítem, tehát nincs ez olyan mélyen, de én már annyit kaptam a Jóistentől, hogy nincs, ahogy ne tud, nincs sem el vele. És ezen dolgozok nap, mint nap.
1: Nagyon örülök, és jó munkát kívánok neked. Sajnos, hogy lejárt a beszélgetési időnk.
0: Rendben.
1: Szintén imával fejeznénk be, hogyha elfogadod. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében hálásak vagyunk, Uram, minden kegyelmedért. Bocsáss meg, ha olykor ezeket nem tudjuk fogadni, és tiltakozunk, ellenkezünk. De köszönjük Erzsike példáját is, Uram, hogy a betegség által megismert téged, és szabad lett. És még el sem mondotta, Uram, hogy ilyen betegen is még vállalt egy gyereket, ami most említette 9 hónapos.
0: Igen.
1: Köszönjük neked, Istenünk, ezt a lelkületet. Add kegyelmet, hogy ne a kétségbe és az aggodalmasság uralja a gyermekeidet, hanem a beléd vetett hite, hisz megvan írva, minden lehetséges annak, aki hisz. Törzsd el a reménytelenneket, Uram, és oldozd fel az ő lelküket, hogy megismerjenek téged, megtapasztaljanak, és igent mondjanak a benned való életre, és írd áldásoddal beteljesedésre. Közös kérésünkre minden hallgató szívében ezt az eseményt, Jézus nevében. Amen.
0: Amen.
1: Nagyon szépen köszönöm az ide szánt időt, és Isten áldások is jön tovább, hogy gyarapodjál azokban a lelki örömökben, amelyet megtapasztaltál az utóbbi években. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Köszönöm szépen.
1: Önök a Tanúságtételek műsorát hallották, Bajcsi Tibor vagyok. Dicsértessék Jézus.
2: Mária Rádió egy fénysugára lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Búcsúra hanguló lelki gyakorlat első napját közvetítjük a székelyudvarhelyi Líziai Kis Szent Teréz plebánia templomában. A szentmisét bemutatja Timár Sándor, Asztrik atya. A zenei szolgálatot a Hallelujah ifjúsági zenekar látja el. Ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak bele a szentmisébe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Templomunkban védőszentünk Líziói Kisszenteréz ünnepéhez közeledve ma háromnapos lelki gyakorlatba kezdünk. A lelki gyakorlat vezetője Timár Sándor Asztrik Ferences atya, a Csíksomlyói Egytemplom igazgatója. Nagy hával tartozik városunk Szent Ferenc fiainak, mert évszázadok óta jelen vannak városunkban, és sokat köszönhetünk az ő szolgálatoknak, a barátoknak, akik a mai korban is elénk élik Szent Ferenc erényeit. Különös aktualitást ad a ferences jelenlétnek, hogy október 3-án szombaton üljük Aziz Szent Ferenc atyánk halálának, tranzitusának 800. évfordulóját. Kedves Asztrik atya, Isten hozott közösségünkben. Ugyanakkor ez a lelki gyakorlat a búcsú kegyelmeinek befogadására is föl akar készíteni bennünket. Az idei évben különös jelentőséggel bír, hogy templomunk fölszentelésének 25. évfordulójára készülünk. Szeretnék közösségünk háláját kifejezni a jó Isten iránt, azért a sok kegyelemért, amelyekkel e megszentelt falak között elhalmozott bennünket. Akár ezen a szentmisén, akár a holnapi egésznapos szentségimádáson megtehetjük személyes hálaadásunkat is. Itt, a szentmise elején, a liturgia bűnbánati részében megáldjuk szentélyünk felújított keresztjét. A kompozíció, Krisztus teste, a szűzanya és Szent János apostol alakja a Mahlersdorfi ferences nővérek anyakorosorából származik. Az ide érkezéskor és elhelyezéskor úgy ítélték meg, hogy a keresztet nem, csak a korpuszt helyezik el a szentély falán. Később üvegcsövekből készült el annak pótlása. Az egyháztanáccsal úgy láttuk jónak, hogy erre a jubileumra elkészítjük az eredeti fakeresztet, egy kissé újra gondolva, modernizálva. A tervek Jakab László építész, a kivitelezés László Endre úr és családja ajándéka. Mindkettőjüknek és családjaiknak is szívből köszönjük adományaikat.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
2: És a
3: szeretett jó testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek én is titeket. Köszönöm Barni és Huba atyáknak, hogy itt lehetek, meghívtak, hogy együtt készülhetünk a templom felszentelésének 25. évfordulójára. Örülök, hogy veletek együtt részt vehetek ilyen szép napokon. A Jóisten áldja meg a ti közösségeteket. Segítsen továbbra is, hogy 25 év múlva is majd tudjatok együtt ünnepelni. Most megáldjuk akkor a keresztet. Könyörögjünk! Urunk, Szent Atyánk, te azt akartad, hogy fiat keresztje legyen minden áldás forrása, és belőle származzék minden kegyelem. Segíts jóságosan rajtunk, akik ezt a keresztet hitünk jelül emeltük. Engedd, hogy Krisztus szenvedésének titkához mindig ragaszkodva a földön, elnyeressük a föltámadás örök örömét, Krisztus, ami Urunk által.

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogság, s mindenkor Szűz Máriát, az asszes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Istenünk, te az egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházat, a földön zarándokló helyi egyházakban teszed láthatóvá. Add meg népednek, hogy pásztorával egyé forjon, és úgy egyesüljön a szent lélekben az evangélium és az oltári szentség által, hogy méltón képviselje egyházad egyetemességét, jellé váljék a világ számára, és elvigye az emberek közé Krisztus,

Olvasmány Jób könyvéből. Költői látomás egy égi gyűlés jelenetéről. Egy napon, amikor eljöttek az Isten angyalai, hogy az Úrnál jelentkezzenek, a sátán is ott volt közöttük. Az Úr megkérdezte tőle, honnét jössz? A sátán így felelt. Szerte bolyongtam a földön, és bejártam azt. Az Úr megkérdezte, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs a földön hozzá hasonló férfi, fedhetetlen és igaz, Istenfélő, és nincs benne gonosz. A sátán erre megkérdezte, vajon ok nélkül Istenfélő-e jobb? Hiszen te megoltalmaztad őt, a házát és egész vagyonát. Megáldottad keze munkáját, és gyarapítottad jószágait. De bocsáss csak rá egy kissé a kezedet, és nyújj hozzá vagyonához. Akkor bizony szemtől szembe káromolja majd nevedet. Ezt mondta az Úr erre a sátánnak. Nos, a kezedbe adom mindenét, amilyen van, ő rá azonban ne nyújtsd ki kezedet. Erre eltávozott a sátán az Úr színe elől. Amikor pedig egy napon Jób fiai és leányai elsőszülött bátyuknál voltak együtt lakomán, egy hírnök Jóbnak ilyen hírt hozott. Ökreid éppen szántottak, és szamaraid ott legeltek mellettük, amikor a szabeusok megjelentek, és rájuk ütöttek. Szolgáidat kard érre hányták, és mindent elraboltak. Csak én maradtam meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Még beszélt, amikor egy másik hírnök is jött, és ezt mondta. Villám csapott le az égből, és megölte juhaidat és szolgáidat. Csak én menekültem meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. De még ezt sem fejezhette be szavait, jött egy újabb hírhozó, és ezt mondta. A káldeusok három csoportban meglepték tevéidet, és elhajtották azokat. Szolgáidat pedig karddal megölték. Csak én maradtam meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Míg ezt beszélt, megint jött egy hírhozó, és azt mondta. Elsőszülött fiadnál ettek ittak fiaid és leányaid, mikor hirtelen hatalmas vihar támadta a sivatag felől. Megrendítette a ház négy sarkát. Úgy, hogy az összeomlott és rászakadt gyermekeidre. És mind meghaltak. Csak én menekültem meg egyedül, hogy hírt hozzak neked. Jób ekkor fölkelt, és gyászjeléül megszaggatta ruháit, haját lenyírta, leborult a földre, és imádkozott. Mezítelennek szült anyám, és így térek az anyaföldbe is. Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy lett. Legyen áldott az Úr neve. Mindezek ellenére nem vétkezett Jób az ajkával, és nem beszél semmi dőreséget sem Isten ellen. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, oda hívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót: Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben, megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt: ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Ezek az evangélium igéi.

0: szeretett jó testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! Különleges örömmel és hálával gyűltünk össze ebben a templomban, hogy felkészüljünk a 25 esztendővel ezelőtt Isten dicsőségére felszentelt hajlék ünnepére. 25 év egy ember életében is jelentős idő, egy közösség életében pedig egy egész történet. Nem csupán egy épület évfordulóját ünnepeljük, nem a falakat, nem a köveket, nem az eltelt éveket önmagukban. Azt a közösséget is ünnepeljük, amelyet Isten ezek között a falak között formált és formál mind a mai napig. Mert kedves testvéreim, a templom akkor válik igazán otthonná, amikor emberek imádkoznak benne. Akkor lesz élő, amikor valaki itt először tanul meg imádkozni. Amikor a gyermekek itt részesülnek a keresztség szentségében. Amikor a fiatalok itt mondják ki, hogy igen, veled akarom leélni az életemet. Vagy amikor a gyerekek először járulnak szent áldozáshoz. Vagy amikor egy megtört ember itt talál vigasztalást. Amikor egy idős ember évtizedeken keresztül ugyanahhoz az oltárhoz hozza örömeit és fájdalmait. És akkor is, amikor egy koporsó mellett könnyes szemmel búcsúzunk valakitől, akit szeretünk. Kedves testvéreim, a templom története valójában az emberek története. Azoké, akik itt imádkoztak, azoké, akik szolgáltak, azoké, akik gyermekeiket idehozták, azoké, akik hittanórára jártak, akik énekeltek bármelyik kórusban, akik ministráltak, takarítottak, virágot hoztak, ünnepeket készítettek elő, vagy éppen csendben, senki által észre nem véve tettek valamit a közösségért. És azoké is, akik már nincsenek közöttünk. És én hiszem, hogy ezen a jubileumon szeretettel gondoltok mindazokra, akik az elmúlt 25 évben ennek a közösségnek a tagjai voltak, de már az örökké valóságban vannak. Talán itt ültek ezeken a padokon, itt imádkoztak mellettetek, itt énekeltek veletek ugyanazokat az énekeket, ma pedig már Isten dicsérik az örök hazában. Hálát adunk értük is. Kedves testvéreim, Szent Pál apostol azt mondja, ti Krisztus teste vagytok és egyenként tagjai. Milyen különös és milyen szép kép ez. Az egyház nem csupán olyan emberek csoportja, akik vasárnaponként ugyanabba az épületbe jönnek. Mi ennél sokkal többre kaptunk meghívást. Közösséggé kell válnunk, Krisztus testének élő tagjaivá. A plébániai közösség nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanolyan. Ellenkezőleg, vannak közöttünk gyermekek, idősek, vannak, akik régóta járnak templomba, és vannak, akik talán éppen csak most keresik Istent. Vannak erősek, és vannak fáradtak. Vannak, akik könnyen tudnak hinni, és vannak, akiknek sok kérdésük van. Vannak, akik énekelnek, mások szolgálnak, megint mások csendben imádkoznak, és mégis egy Krisztushoz tartozunk. A közösség szépsége nem abban van, hogy nincsenek különbségeink, hanem abban, hogy Krisztus képes bennünket a különbségeinkkel együtt egyesíteni. Jól tudjátok, hogy egy családban sem egyformák az emberek, és mégis család maradnak, ha szeretik egymást. És így kellene lennie a plébánián is. Különösen szép, hogy ez a templom líziói kis Szent Teréz oltalmában áll. Teréz nem nagy dolgokat akart véghez vinni. Nem keresett látványos feladatokat. Ő a szeretet kis útját választotta. És talán éppen erre van szüksége egy plébániai közösségnek is. Mert egy közösséget elsősorban nem a nagy rendezvények tartanak össze, hanem a mindennapi szeretet apró gesztusai. Egy őszinte mosoly, egy jó szó, egy telefonhívás annak, akiről tudjuk, hogy egyedül van. Egy beteg meglátogatása, egy gyermek türelmes meghallgatása, egy idős ember felkarolása, egy megbocsátás, szolgálat, amelyért nem várunk köszönetet. Egy csendes imádság a másik emberért. Testvéreim, ezekből a kicsi dolgokból épül fel egy nagy közösség. És kis Szent Teréz arra tanít bennünket, hogy nem kell mindenkinek nagy dolgokat tennie. De amit teszünk, azt tegyük szeretettel. Lehet, hogy valaki soha nem fog szószékre állni. Lehet, hogy nem vezet majd közösséget. Lehet, hogy a nevét soha nem említik meg egy ünnepségen. De ha szeretettel szolgál, akkor Isten országát építi. Kedves testvéreim, a 25. évforduló nem csak visszatekintés, hanem előretekintés is. Megköszönjük mindazt, ami eddig történt, de fel kell tennünk a kérdést, hogy milyen plébániát szeretnénk továbbadni a következő nemzedékeknek. Milyen templomba szeretnénk, hogy 20-25 év múlva belépjenek a gyermekeink és unokáink. Egy olyan templomba, amely szép, de üres? Vagy egy olyan templomba, amelyből imádság, szeretet és remény árad? Milyen közösséget szeretnénk? Olyat, ahol mindenki csak a saját helyét keresi? Vagy olyat, ahol észrevesszük a másikat? Ahol nem azt kérdezzük, hogy mit kapok ettől a közösségtől, hanem azt is, hogy mit adhatok én a közösségnek? Kedves testvéreim, a plébánia jövője nem csupán a papoktól függ, nem csupán az egyháztanácstól, nem a hitoktatótól vagy a közösségi vezetőktől. A plébánia jövője mindannyiunk közös felelőssége, mert az egyház nem néző közönség. Az egyház Krisztus népe. Mindannyiunknak van helyünk benne, mindannyiunknak van feladatunk, és mindannyiunk szeretetére szükség van. Van azonban még valami, amit ezen a jubileumon nem szabad elfelejteni. A templom nem azért van, hogy bezárkózzunk a világ elől. Azért van, hogy innen erőt kapjunk ahhoz, hogy Krisztust elvigyük a világba. Ide belépünk a hétköznapok terheivel, és innen indulunk vissza az otthonainkba, a munkahelyünkre, az iskolába, a családunkba, a társadalomba. A szentmisén Krisztus asztalához ülünk, de amit itt kapunk, azt tovább kell adnunk. Ha itt megtapasztaljuk Isten irgalmát, akkor nekünk is irgalmasabbá kell válnunk. Ha itt megtapasztaljuk Krisztus szeretetét, akkor nekünk is jobban kell szeretnünk. Ha itt békét kapunk, akkor nekünk is a béke embereivé kell lenni. A szentmise végén nem egyszerűen hazamegyünk, hanem küldetést kapunk. Kedves testvéreim, 25 évvel ezelőtt talán sokan úgy tekintettek erre a templomra, mint egy új épületre. Ma már története van, emlékei vannak, imái vannak, könnyei vannak, örömei vannak, és mindenek előtt, hála Istennek, emberei vannak, és ti vagytok ennek a templomnak az élő története, ti, akik ma itt vagytok, vagy akik vasárnapról vasárnapra, ünnepnapról ünnepnapra itt vannak, és azok is, akik előttünk jártak. És ezért ezen a ünnepen ne csak azt mondjuk Istennek, hogy köszönjük, hogy volt templomunk, mondjuk azt is, hogy köszönjük, hogy közösséggé formáltál bennünket. És kérjük, Urunk, segíts, hogy ez a közösség a következő 25 évben is a te szereteted otthona legyen. Legyen ez a templom olyan hely, ahol a gyermekek megtanulják kimondani, hogy Jézusom, szeretlek. legyen olyan hely, ahová a fiatalok kérdéseikkel és kereséseikkel bátran betérhetnek. Legyen olyan hely, ahol a családok megerősödnek. És legyen olyan hely, ahol az idősek nem érzik magukat feleslegesnek. Legyen olyan hely, ahol a magányos ember társra talál. Legyen olyan hely, ahol a bűnös ember irgalmat talál. És legyen olyan hely, ahová örömmel jövünk, és ahonnan reménnyel indulunk tovább. És legyen ez a közösség valóban olyan, amilyennek kis szentelés szerette volna. Egyszerű, alázatos és szeretettel teli. Ezekben a napokban hálát adunk a múltért. Ma örülünk a jelennek, és rábízzuk a jövőt Istenre. Kérjük a szűzanyát, hogy anyai szeretetével őrizze meg ezt a plébániát. Kérjük kis Szentterész, hogy tanítson bennünket a szeretet kis útjára. És kérjük a jó Istent, hogy amikor majd elérkezik a következő jubileum, az utánunk jövő nemzedék ugyanilyen hálával tudjon visszatekinteni, és elmondhassa, Isten hűséges volt hozzánk, megőrizte templomunkat, és megőrizte közösségünket. Amen. Testvéreim, a búcsú ünnepre készülve forduljunk bizalommal mennyei atyánkhoz. Tekintsünk Krisztus keresztjére, amely szeretetére és irgalmára emlékeztet bennünket.
1: Urunk, áld meg szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, valamint Ferences szerzetes testvéreinket. Add, hogy életükkel és szavukkal a te szeretetedről tegyenek tanúságot, és hűségesen szolgálják a rájuk bízott közösségeket. Hallgass meg, Urunk! Urunk, készíts fel szívünket a közelgő búcsú ünnepre. Segíts, hogy a lelki gyakorlat napjaiban figyelmesen hallgassuk igédet, és megtegyük, amire hívsz bennünket. Hallgass meg, Urunk! Urunk, ma megáldottuk szentélyünk felújított keresztjét. Add, hogy amikor rátekintünk, felismerjük benne irántunk való szereteted jelét, és hálás szívvel kövessük fiadat. Hallgass meg, Urunk! Urunk, légy közel azokhoz, akik súlyos keresztet hordoznak, a betegekhez, a gyászolókhoz és a magányosokhoz. Adj nekik erőt szenvedésükben, és küldj melléjük segítő társakat. Hallgass meg, Urunk! Urunk, templomunk felszentelésének 25. évfordulójára készülünk. Áld meg mindazokat, akik itt imádkoznak és szolgálnak. Segíts, hogy egymás iránti szeretetünkben is otthonra találjanak azok, akik betérnek hozzánk. Hallgass meg, Urunk! Urunk, őrizd családjainkat, gyermekeinket és fiataljainkat. Add, hogy templomunkban meghallják hívó szavadat, és megtapasztalják a közösség befogadó szeretetét. Hallgass meg, Urunk! Urunk, fogadd be országodba elhunyt szeretteinket, és mindazokat, akik a templomért fáradoztak. Nekünk pedig adj hálás szívet és hűséget a tőlük kapott örökséghez. Hallgass meg, Urunk!
0: Mennyei atyánk, hallgass meg közösségünk imádságát. Szent fiat keresztje erősítsen bennünket a lelki gyakorlat napjaiban, hogy templomunk búcsú ünnepére megújult szívvel érkezzünk Krisztus, a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk, Istenünk, egyszülött fiad végtelen szeretetének emlékezetét ünnepeljük, kérve kérünk, hogy ennek az üdvösség

Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünk és szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyessével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanokkal, Lézió kis Szent Terézzel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
2: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket, különösen a templom építőit, elhunyt lelkipásztorainkat, az itt szolgáló, elhunyt munkatársakat és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szén lelkem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy ebben az egyházközségben éljen és mindig fennmaradjon a hit sértetlensége és az erkölcsi élet tisztasága, a testvéri szeretet és az igaz vallásosság, és amint fiat testével és szavával folytonosan élteted,

Szívből köszönjük Asztrik atyának a gondolatait, a közösség helye, a templom, Istennel és egymással élő kapcsolatban lenni. Köszönjük, hogy erre bátorított. Szívből köszönjük a Halleluja énekzenekar ez esti szolgálatát is. Holnap egésznapos szentségimádást tartunk templomunkban, mert délelőtt 10 órától szentségkitétellel kezdünk, és este 6:30 órától szentségi áldással fejezünk be. 10 órától délig a Mária Légió tagjai tartanak szentségimádási órát. Mindenki más, bátorítunk, hogy 12 órától este 6 óráig éljen a lehetőséggel, csendes egyéni szentségimádást végezhet. Sőt, kérjük, hogy a nap folyamán térjenek be egy kis időre templomunkba, töltsenek egy kis időt a szentségi Jézussal. Köszönjük meg az Úrnak, hogy ebben a templomban 25 éve találkozhatunk vele, és megtapasztalhatjuk az ő szeretetét. A Szentmise előtt 6 órától Zsoltár imát, azaz Zsolozsmát végzünk a gyermekszkóla vezetésével. A Szentmisén majd egyházközségünk jubilát Deo kórusa fog énekelni. Most pedig a Szentmise áldás előtt pár testvérünk osztja meg gondolatát arról, hogy mit jelent számára ez a templom, ez a közösség. Nézzük, illetve hallgassuk meg őket. Az ötletért és a felvételekért hálás köszönetet mondunk Péter Albertnek és Júliának.

0: jártam szentmisére. Fentről a Szent Miklós Bevániáról jártak le. Az egyházközséghez való tartozásom nem 25 éves, hanem annál sokkal hamarabbi, mivel a hely közelsége és a kisgyermekem lévén nagyon fontos volt az, hogy hamarabb elérjek szentmisére, míg a 90-es évek elején, amíg nem volt plebánia, már addig ide jártam szentmisére. Fentről a Szent Miklós plebániáról jártak le a papjaink misét tartani. Azon pillanatok óta nagyon fontosnak tartottam a közösséghez való tartozást. És amikor egy idő után a kicsi szoba, kinőttem a plebániát és a háztemplom, már nagyon fontos volt az, hogy egy új templomunk legyen. Vártuk, nagyon vártuk, és az egyik első nagyon fontos emlékem a templom szentelés előtti időről, amikor beléptem a templomba, a színes ablakokon átsugárzott a nap, és azt éreztem, hogy az Úr Jézus a korpuszon a kitárt karjával mindenkit át akar ölelni, és függetlenül attól, hogy ki milyen rangú, sorsú ember, mindenkinek helye van a templomban. Ez nagyon fontos volt az évek során, már a plebániához tartozóként nagyon fontos volt az, hogy különböző közösségi szálakon kötődjek a plebániához és a templomhoz. Nagyon mély élmények voltak azok a szentségimádások, amiket szerdánként végeztünk, mert bármilyen állapotban voltam, bármilyen gondom volt, vagy örömem volt, mindig a tiszta lelkemet és az odaadásomat tudtam oda tenni azokba a pillanatokba az Úr Jézus elé. Ez nagyon fontos maradt a szentségimádás azóta is számomra, és az, hogy az egyházközségi közösségekhez tartozzak, ez is nagyon fontos, ugyanis hogyha a szolgálatomat és azt az erőt, amit a Jóistentől kaptam, azt ha tudom kamatoztatni, akkor úgy érzem, hogy kötődök nem csak a hívekhez, hanem kötődök legfontosabban a Jóistenhez. Még nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy bármikor bemehetek a templomba, hétköznap az napnak bármelyik órájába, és egyedül magam lehetek Jézussal. Ezek a pillanatok nekem nagyon fontosak. Hálás vagyok az építtetőkért, hogy megálmodták ezt a templomot, mert nagyon sokunknak ez koromnál fogva is azt mondom, hogy ez nagyon jó, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy megélhettem azt a sok-sok szép pillanatot, amit itt megéltem.
1: Első emlékem a templommal kapcsolatban egy gyerekmise, ahol felcsendült, a Jézus itt van, és minket megérint. Hát ez az érintése máig is tart. A templommal együtt nőttem fel, igazán a második otthonomnak mondhatom. Nagyon sok oltárszolgálatban vehettem részt, ahol megtanultam együtt mozogni a többiekkel, egymásra és Istenre figyelni. Az ifjúságomon mély nyomot hagyott az ifimise és az ifjúsági szentségimádások, amelyek oly közel vittek az Úrhoz.
2: Nekem egy nagyon szép gyerekkori emlék, hogy minden vasárnap a testvéremmel együtt jöttünk a gyerekmisére és az ezt megelőző reggeli imára. Nagyon sokat ministráltunk. Középiskolás koromban a Róláti Szentmiséken annyira sok minisztráns volt, hogy egy alkalommal, amikor mi is megérkeztünk a sekrestyébe, a minisztránsok már indultak ki a templomba, és amire mindenki kiért, addig mi felöltöztünk minisztráns ruhába, és oda tudtunk állni a sor végére, hogy mi is szolgálhassunk. Számomra minden évben egy kiemelkedő ünnep a nagyszombat, amikor a liturgia tűzszenteléssel kezdődik, és erről a tűzről gyújtjuk meg a húsvéti gyertyát. A Szent Mise végén pedig ezt a fényt kivisszük a templom falaink kívülre, és a körmenettel együtt ünnepeljük, és megvalljuk Krisztus feltámadásának örömhírét. Itt ismertük meg egymást, és kötöttünk házasságot.
1: A kislányunk születésével nem volt kérdés, hogy mikortól visszük őt templomba. Első perctől velünk volt. Leírhatatlan érzés, amikor a saját lábán kezünket fogva érkeztünk a Szent Misére. Ha a hétköznapokban elsuhanunk a templom előtt, és nem térünk be oda, akkor is mondja, anya, köszöntem Jézusnak. Ahogy Jézus értünk is meghalt a kereszten, úgy ez a templom értünk is épült. Hála mindenért az Úrnak.
3: Miért szerettek ide járni ebbe a templomba? Anna?
4: Én azért szeretek ide járni, mert ez a templom nekem biztonságot nyújt, és itt meg tudok nyugodni, és úgy érzem, hogy itt nem vagyok egyedül.
3: Nagyon jó.
5: Nekem is nagyon jó itt, meg szeretetet kapok egy csomó embertől. Itt nagyon jó ebben a közösségben, és
3: de jó.
5: Hát ez egy rendes dolog, hogy ez nekem egy szokás, vagy nem egy szokás, hanem egy pontos dolog, hogy mindig kell menni templomba, nincs, hát van, amikor nem tudunk, de egy csomószor el tudunk jutni ide.
3: De jó, Eszter?
6: Hát én azért szeretek járni templomba, mert szeretek Jézussal együtt lenni, és nagyon jó, hogyha jársz templomba, mert akkor sosem érzed magad egyedül, és hogyha szomorú vagy, akkor meg tudsz vigasztalódni.
3: Igen, ez nagyon jó. Jurcsi, te
5: miért? Azért, mert amikor minisztrálunk, akkor mindig találkozunk Istennel és más mindig, és minden templomba szeretek járni, de ebbe azért, mert ebbe tudok a legjobban megnyugodni, és ezért.
3: De jó. Van-e valami kedves emléketek, amit szívesen megosztanátok velünk?
5: Sehát? Hát a családi nap az nagyon jó volt.
3: Remetén?
5: Igen.
3: De jó. Anna?
4: Nekem a minisztráns táborok, hogy az ilyen táborok, mert a minisztráns táborban ott lehet aludni 3 napot, be tudsz kapcsolódni oda a közösségbe, és éled azt a szeretetet, amit ők adnak.
3: De jó.
6: Hát én szeretem, amikor feladatokat kaptam, vagy amikor békéztem, és mindenki mosolyogva kezet rázott velem, és amikor megnyújtottam a gyertyát az adventi koszorúban, is nagyon jó.
3: De jó. Neked, Gyurcsi, van emléke? Hát,
5: nekem van. Amikor például először minisztráltam, akkor még nagyon nem szerettem a miséket, de aztán rájöttem, hogy itt Jézussal találkozunk, és akkor jobban érzem magamat vele.
3: De jó, köszönjük szépen, kedves lányok! Kívánjuk az elkövetkező 25 évben is járjatok Jézussal!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Búcsúra hangoló lelki gyakorlat első napját közvetítettük a székelyudvarhelyi Lízsiai Kisszentelész plebánia templomából. A szentmisét bemutatta Timár Sándor, Asztrik Ferences atya. A zenei szolgálatot a Hallelujah ifjúsági zenekar látta el. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Székelyudvarhely megyei jógú város Hargita megyében. Az udvarhelyi medence gazdasági és művelődési központja. A megye második legnépesebb városa. Székelyföld történelmi társadalom és művelődés történeti központja s évszázados hagyományokra visszatekintő székhelye. Az udvarhelyi medence egyik legkorábbi települése, Csíkszeredától 52 kilométerre, Marosvásárhelytől 100 kilométerre fekszik. Először az 1333-as évi pápai tízegyenszék említi Udoerhel néven, de a helység már korábban is létezett. Neve arra utal, hogy e helyen tartotta udvarát a székely ispánja. Székelyudvarhely nem tervszerűen épített, fejlesztett város, hanem a Nagyküküllő mindkét partján elterülő négy kisebb telep és három falu fokozatos egybeolvadásából nőtt várossá. Iskolái az állami főreáliskola 1891-ben épült fel a Csonkavár romjai között. Ebben az épületben jelenleg az Eötvös József nevét viselő mezőgazdasági szakközépiskola működik. Az egykori római katolikus főgimnázium, amely ma Tamási Áron nevét viseli, a Backa-Madarasi Kis Gergely református kollégium, a Benedekelek tanítóképző és a többi. A városban hat római katolikus templom van, a Jézus szíve kápolna és az Ugron család kápolnája. De van két unitárius és három református, valamint két görögkeleti ortodox templom. Néhai Kovács Sándor főesperes plébános, aki 1984-2007 között szolgált udvarhelyén, szükségesnek látta a székely anyavárost is több egyházközségre osztani a hatékonyabb lelkipásztori munka miatt a II. Vatikáni zsinat szellemében. Így alakult 1995-ben udvarhely keleti felén, a Hargita felé vezető úttal párhuzamosan a Betlen negyedben, a Kis Szent Teréz egyházközség, majd a város nyugati felén 2004-ben külön plébánia lett Szombatfalva Szent György oltalma alatt. A Kis Szent Teréz plébánia épület alapjául egy külföldre távozott atyafi pirosba felépített lakóháza szolgált. Ennek első helyben lakó papja az egyházközség első plébánossa, Botár Gábor volt, aki 1994-től helyi lelkész, 1996-tól plébános, aki 2016-ban elhunyt. A plébániát Jakubinyi György érsek alapította 1995. június 1-én. A jelenlegi plébánia komplexum épülete az eredeti háznak többszöröse, közösségi tevékenységi célokra lett kialakítva. 1994-1996 között készült el. 1996-tól egy 180 négyzetméteres emeleti terem szolgált úgynevezett házi kápolnának, ahol a szentmisék és a tevékenységek folytak, épült a lelki templom, a közösség. 1997-ben elkezdődött a templomépítés, amely 2001-ben fejeződött be. Az év október 1-én, Kis Szent Teréz ünnepén dr. Jakubinyi György érsek szentelte fel. A templom egy újabb stílusban építetett, főoltár részét az Úr Jézus feszülete, valamint két oldalán a Szűzanya és Szent János apostol szobra áll. Az oltár jobb oldalán egy falon függő nagy festmény Kis Szent Terézt ábrázolja, oltára fehér márványból készült. 2001-2003 között, mivel már a plébániát nem kellett templomként is használni, termeket alakítottak ki, ma ezeket közösségi teremként használják. A Betlen lakónegyedből 23 utca és bejárat tartozik az egyházközséghez mintegy 5000 keresztény hívővel. 1998 óta Homorod remete az egyházközség filiája, amely a Homorod forrásánál fekszik, ahol jelenleg 37-en élnek. Orbán Balázs szerint valamikor az udvarhelyhez közeli Szarkakőn virágzó falu volt. külön papja is volt sokáig a falunak, 1985-től udvarhely Szent Miklós plébánia filiája. Szent Jakab apostol az 1834-ben épült templom védőszentje, amelyet sikerült teljesen felújítani és közösségi házként használják, valamint a kis Szent Teréz plébánia táborozó helye. Jakobinyi György érsek atya áldotta meg 2010. július 3-án. A filiába két heti rendszerességgel, valamint a nagyobb ünnepeken tartanak szentmisét, örökös szentségimádási nap június 4. A kis Szent Teréz egyházközség életképes közösség, az egyházközség a gyulafehérvári főegyházmegye egyik legfiatalabb és legdinamikusabb plébániája. Eukarisztikus lelkületű közössége van, a plébánia keretében több rózsafűzér társulat is működik, szentmise előtt ők, valamint a Mária Légió tagjai vezetik a rózsafűzér imádságot. A plébánián élő karizmatikus közösség működik, mely a forrás nevet viseli. Több száz hittanos és minisztráns gyermek kapcsolódik bele az egyházközség életébe. A plébánia nevéhez köthető a pünkösdi csíksomjói zarándoklat megszervezése. Az utóbbi években a városból, a környékről és az anyaországból egyre többen 700-800-an vállalják az utat Csíksomjóra. Három ifjúsági csoport is működik, a Huncutok, a Pitpangok és a Halleluja énekzene csoport. A plébánián a lelkipásztorok munkáját az egyháztanács, a kántor, a lektorok, a sekresti és a titkárnő, az áldoztatók, a karitász csoport, a kórus hitoktató, a missziós és a zsolozsmás csoport, valamint az önkéntesek segítik. Havi kiadványa is van az egyházközségi értesítő. Az idők folyamán 7 indultak papi pályára, 5 elérték az oltárt, Mihály Imre, Elekes Szabolcs, Benedek Róbert Károly, valamint András Attila és András Csaba jezsuiták. Általában több a keresztelések száma a temetéseknél. A gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Búcsúünnepen október 1, a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz templom búcsúja emlékeztet arra is, hogy hogyan lehet közösségi összefogással és kitartással egy kis családi házból indulva egy új, erős egyházközséget létrehozni. A műsor szerkesztette Gábor Anna a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Műsorismertetővel jelentkezem. Kedves hallgatók, az est folyamán a következő imákba, műsorokba kapcsolódhatnak be. Pár perc múlva a zsolozsmából imádkozzuk az esti dicséretet, majd egy rövid gondolatot hallhatnak, amit a mai napra választottunk Veres Judit Mária önkéntesünk szerkesztésében. 8 órától egy előadást fogunk közvetíteni, bejátszani, melyet dr. Németh István atya a fiatalokhoz intézett az elmúlt héten. 9 órától imára hívjuk Önöket, a kiáltás ima a nemzetért, nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát közvetítjük, illetve hívjuk Önöket is, hogy imádkozzanak velünk. 9 óra és 15 perctől a békerózsa fűzérét fogjuk imádkozni, majd a hivatásukért imádkozunk a kispapokkal. 9 óra és 25 perctől Efatta Nyíj meg, Bajcsi Tibor önkéntessel szerkesztjük ezt az adást. 10 órától a zsolozsmából a befejező imaórát végezzük, 10 óra és 10 perctől hallgassuk az örömhírt Szilágyi Lászlóval. 10 óra 40 perctől az Életre Növelő című műsorunk ismétlését hallják, 11 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása fog kezdődni, ezzel zárjuk a mai napot. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy holnap, szeptember 29-én ünnepi szentmisét fogunk közvetíteni 11 órától, Gyulafehérvárról búcsús szentmisét, illetve délután 6:30-tól, este 6:30-tól Székely udvarhelyről, ahonnan folytatódik a Triduum a Kisszent Teréz templomból. Minden munkatársam és valamennyi önkéntesünk nevében áldott békés estét kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Németh István atya előadása következik, amely a Szatmári Egyházmegyei Ifjúsági Találkozón hangzott el 2026. szeptember 19-én a Szatmár-Németi Székesegyházban.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Azt mondták, hogy mutatkozzak be az elején gyorsan. Engem Németh Istvánnak hívnak. 1993-ban születtem Debrecenben, és ott is nőttem föl. Oda jártam általános és középiskolába, aztán jelentkeztem papnövendéknek. 2 évet jártam az EGRI hittudományi főiskolára, és akkor utána Rómába kerültem. És 2014-től nagyon sokáig Rómában tanultam. Ott végeztem licenciátust, ott szereztem doktorit, bibliatudományokkal foglalkozok. És miután hazakerültem, utána voltam egy rövid ideig pap Nyíregyházán, utána pedig átkerültem Debrecenbe, és a püspöki hivatalba dolgozok már egészen sok éve. Nem túl izgalmas az életem, ettől azért izgalmasabb személyiség vagyok szerintem, mint amit elmondtam magamról. Mi az, ami esetleg összeköt minket? Nyilván tudjátok azt, hogy a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyeinek egyik része a Szatmári Egyházmegye volt. Na mondjuk én pont nem erről a részéről származok, hanem arról, ami Váradi Egyházmegye volt. De ami talán összeköt minket, hogy valamikor az 1700-as években, ha vannak itt svábok, akkor az én őseim is németek, úgyhogy lehet, hogy együtt érkeztünk ide, úgyhogy lehet, hogy együtt telepítettek be minket, talán ez, ami még így összeköthet minket. És akkor ennyit magamról. Azzal szeretném kezdeni, hogy elnézést, de egy picit fáradt vagyok, mert a héten volt Debrecenben az egyetemnek a tanévnyitója, és ott mindig egy nagy koncert sorozatot szerveznek, és erre én is elmentem, és az idei fő előadó ezen a koncert sorozaton Betonhoffi volt. Nem tudom, hogy valaki ismeri-e a művész urat. Schwarz úrnak hívják, Betonhoffi művész névre hallgat. Rengetegen voltunk, 22 ezer ember jött össze, 22 ezeren voltunk ezen a Betonhoffi koncerten, és ahogy így lenéztem a lelátóról, és láttam, hogy a küzdőtéren mennyien állnak ott fiatalok, és üvöltötték a számait. Nem tudom, ki az, aki ismeri Betonhoffit egyébként. Ez teljesen, én a nevét se hallottam még. Köszönöm, szuper, nagyon jó. És hogy mindenki szerette, mindenki üvöltötte, amit ő énekelt, meg mozgott, meg dőlöngélt, meg minden. És hogy nekem, bevallom őszintén, hogy volt egy kisebb problémám Betonhoffival, méghozzá az, hogy hiába hallgattam a szöveget, nem értettem. Hál' Istennek feliratozva volt minden, úgyhogy legalább így megértettem, és a magyar szavakat általában szoktam érteni. És nála is így voltam, hogy értettem a magyar szavakat így egyenként. De azt nem értettem, hogy az egyik mondatnak mi köze a másikhoz. Például volt egy ilyen szám, ezt megjegyeztem, hogy valami bagírás szám volt. És egyszer beszélt arról, hogy Buda, meg busz, meg családi emlék, meg 9-es busz, meg Maugli, meg Bagira, meg Los Angeles, félelmek, kígyók, meg nem tudom én mi volt benne. És akik ott voltak, az a 22 ezer ember pontosan tudta, hogy mikor kell beordítani azt, hogy küldöm Bagirát. Eszméletlen. Fantasztikus. És én arra gondoltam, hogy te jó ég, hogy hogyan függnek össze ezek a dolgok, azok a szavak egymással, amiket Betonhoffi énekel. És persze rájön az ember, hogy nem Betonhoffival van a probléma, sőt, biztos, hogy bennem is van gond. Lehet, hogy velem, lehet, hogy öregszem, bár Betonhoffi idősebb, mint én, egyébként azt is megnéztem, de eljutottam abba az életkorba, hogy nem értem azt, amit mondjuk ti beszéltek. Nem tudom, ti használtok ilyen kifejezést, hogy Loki, meg Delulu, meg ilyesmi, nincs meg az aurája, meg ilyesmi, szóval én ezeket már nem értem. Nekem már kell egyfajta segítség ahhoz, hogy ezeket a szavakat megértsem. És a Betonhoffis fiatalokat is megkérdeztem, hogy miért szeretitek ennyire Betonhoffit. És azt mondták, hogy jó a zene, jó a ritmus, jó az alap, van hangulata, van valami benne. Használtak egy kifejezést, azt mondták, hogy jó a vibe-ja. Ez volt a pontos terminus technicus, amit mondtak, hogy Betonhoffinak nagyon jó a vibe-ja. És ezen elkezdtem gondolkodni. És ez tényleg fontos, hogy innen kiindulva meglepően jó út fog minket elvezetni a Szentíráshoz, a Bibliához. Mert mi történik a Betonhoffi számokkal? A Betonhoffi számnak nagyon jó a vibe-ja. És ebből az érzésből jó nekünk is kiindulni mindannyiunknak. Mert a sok embernek a Biblia is ugyanilyen elsőre. Olvassam, érti a szavakat, de lehet, hogy az embernek, amikor olvassa a Szentírást, fogalma sincs arról, hogy az egyes szavak hogyan függenek össze egymással. Gondoljunk bele csak a Bibliára. Elindul valaki Egyiptomból, utána törvényeket olvasunk, hogy mit csináljunk mondjuk egy ökörrel, amelyik felökleli a szomszédot, ez van benne a Leviták könyvében, meg a Számok könyvének nagy részében, aztán jönnek majd a zsoltárok, jönnek a proféták, aztán időként vannak kemény mondatok a profétáktól, vannak bölcsességi írások, eljutunk a Jelenések könyvéhez a végére, ott meg már hétfejű sárkányunk is lesz. Tehát, hogy a Biblia egyébként, hogyha így végigolvassuk, akkor lehet, hogy a szavakat egyenként értjük, de nem biztos, hogy megvan az összefüggés. És mégis tudjuk, hogy ebben a Szentírásban van valami plusz. Nem véletlen az, hogy emberek olvasták évezredeken keresztül, ezt őrizték, ezzel imádkoztak, vitatkoztak róla, meghaltak érte, hogy a Bibliának is van egy sajátos vibe-ja, van egy sajátos kisugárzása. Csak hogy mi ennek a vibe-nak, ennek a plusznak tudunk nevet is adni. Azt tudjuk mondani, hogy ebben a könyvben mégiscsak az Isten szeretne hozzánk szólni. És ez az egyik legfontosabb a Bibliában. És itt jön szerintem a lényeges különbség, vagy a hasonlóság Bethon-Hoffi és a Biblia között. Mert nem biztos, hogy a Bibliánál választanunk kell a vibe és az értelem között. Nem azt mondjuk, hogy nem baj, hogyha ha nem érted a Bibliát, csak érezd. A Bethon-Hoffi számokat is valószínűleg először érezzük, és utána kezdjük meg érteni, hogy pontosan miről akar beszélni. És a Biblia is ilyen. A Biblia is ilyen izgalmas könyv lehet, hogy először lehet, hogy csak érezzük, hogy ez valami plusz tud adni nekünk, de hogy utána el tudjuk kezdeni értelmezni is. És meg tudjuk fejteni azt, hogy mi az értelme a Szentírásnak. Ezt úgy fordíthatnánk, hogy van benne valami plusz, amit érzünk, hogy jó. Van benne a Bibliában valami isteni. De ugyanakkor a Bibliában van valami emberi is. Egy olyan dolog, amit meg tudunk érteni, amit tudunk magyarázni. És ma ebben a rövid előadásban ezt a két oldalt szeretném veletek megnézni, hogy mi a Szentírásban az igazán isteni, hogyan lehet a Szentírásban megtalálni ezt az isteni dolgot, és utána pedig azt nézzünk meg, hogy mi a Szentírásban az igazán emberi. Hogyan tudjuk megérteni a Szentírást? Hogyan tudjuk felfogni azt, hogy miről is akar szólni a Szentírás? És nyilván nem tudom, hogy ki hogyan van ezzel, de ebben a második részben az, hogy hogyan tudjuk megérteni a Szentírást, nagyon sokat tud segíteni nekünk a mesterséges intelligencia. Azért ez tagadhatatlan, gondolom köztetek is nagyon sokan használják a chatet mindenféle hasznos dologra, és egyébként tényleg hasznos, és tényleg jó. Erre szeretnélek titeket meghívni és rávezetni, hogy hogyan tudjuk a Bibliában felfedezni ezt az istenit, és hogyan tudjuk megérteni a Bibliának az üzenetét, esetleg segítségül hívva mondjuk a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket is, hogy tényleg meg tudjuk érteni azt, hogy miről szól a Szentírás. Kezdjük az elsővel. Mi az isteni a Bibliában? Mi az, ami ezt a Szentírást tényleg istenivé teszi? Nyilván hittanórát, nem tudom, van-e hittanórátok, biztos van hittanórátok, mindenkinek van valamiféle hittan jellegű foglalkozása. És a hittanórán megtanuljuk azt, hogy a Szentírás az Istennek a sugalmazott szava. És ez teljesen igaz. Csak az a kérdés, hogy mit is értünk sugalmazás alatt? Biztos, hogy nem úgy történik a sugalmazás, hogy valaki ott ül, az asztalnál, az Isten pedig a fülébe diktálja azt, hogy most pontosan mit is kell leírnia. Az ember pedig csak írja, az Isten pedig folyamatosan beszél. Nehéz ezt elképzelni. Nehéz azt elképzelni, hogy így történt volna meg a Szentírásnak a leírása. Hogy az Isten, mint egy rosszabb magyar tanár, aki tolbamondást mond, és a Szentíró pedig ott ül és próbál leírni mindent ezzel kapcsolatban. Az Isten élő embereket választott ki arra, hogy valódi szerzőként leírják az ő gondolatait és az ő inspirációját. Vagyis ezek az emberek maradtak. Fölhasználták az eszüket, a képességüket, a szókincsüket, a kultúrájukat, a tapasztalataikat, és mindeközben valahogy az Isten tudott működni rajtuk keresztül és általuk. És ezért mondjuk azt nyilván, hogy a Szentírásnak Isten és a Szentíró a szerzője. Az Isten nem kapcsolja ki az embert, hanem az Isten felhasználja az emberben lévő dolgokat arra, hogy valamit megosszon magával kapcsolatban. Az embernek a személyisége is fontos, az ő tapasztalata, az ő nyelve, az ő emlékezete, az ő kifejező képessége. És az embernek a személyiségén keresztül rá tudunk döbbenni arra, hogy az Isten beszél igazán hozzánk. Gondoljunk bele, hogy hogyan születhettek meg ezek a szentírásos dolgok, hogy tudjuk felfedezni benne az Istenit. Ezek úgy keletkezhettek, hogy az az ember, az egy közösségnek volt a tagja. Egy olyan közösségnek, amivel történtek dolgok. Megmenekültek, elvesztették a hazájukat, háborút éltek át, fogságba kerültek, visszatértek, királyuk lett, összeomlott a királyságuk, szerettek, gyűlöltek, féltek, reméltek, stb. És mindeközben azt kérdezték, hogy hol van az Isten? Ami ennyi dolog történik velünk, eközben hol van az Isten? Mit csinál velünk? Miért engedi meg? Mit vár el tőlünk? Miért szabadított meg? Miért nem szabadított meg? Miért maradt hűséges hozzánk? Miért vagyunk hűségesek hozzánk? Hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, a Szentírást olyan emberek írták, akik megpróbálják keresni az életük folyamán azt, hogy hol van jelen az Isten. Úgy érezték, hogy bármi történik is velük, az Isten ott van mellettük. És ebből a tapasztalatból kiindulva írták le azt, amit leírtak. Tartoztak egy közösséghez, egy csoporthoz, amely úgy értelmezte az életét, hogy az Úr gondoskodik róluk. És ezek az emberek egyénenként is megtapasztalták azt, hogy ott van velük az Isten az életükben, és erről akartak beszámolni. Ha belegondoltok, mi megpróbáljuk ugyanezt csinálni. Föltesszük a kérdést saját magunknak, hogy az Isten az én saját életemben hol van jelen? Hol van akkor az Isten, amikor mondjuk szerelmes leszek? Hol van akkor az Isten, amikor szakítanak velem? Hol van az Isten, amikor nem ír vissza valaki? Hol van az Isten, amikor nem tudom, hogy milyen egyetemre menjek tovább, vagy egyáltalán menjek egyetemre? Hol van az Isten, amikor otthon feszültség van? Hol van az Isten, amikor valakit szeretek, és az a valaki beteg? Hol van az Isten, amikor imádkozok valamiért, és az nem történik meg? Ugyanilyen emberek írták a Szentírást, akik hasonló kérdéseket tettek föl. Benne voltak egy élethelyzetben, benne voltak egy életállapotban, és föltették a kérdést, hogy hol az Isten? Hol van ebben az Isten? És nyilván a hit nem azt jelenti, a Szentírásban se, és a Szentírás íróin keresztül se, hogy mindenre kész válaszunk van, hogy pontosan meg tudjuk mondani, hogy itt volt az Isten, ott volt az Isten. Nem sokkal inkább azt jelenti, hogy az ember benne van egy emberi szituációban, egy életállapotban, és ebben az életállapotban is megpróbálja keresni az Istent. Nem arra ad választ a Szentírás, és a Szentírók nem arra adnak választ, hogy az Isten hogyan oldotta meg a problémáikat, közel se, hanem inkább arról szeretnének beszélni és beszámolni, hogy az életük adott pillanatában ők maguk hogyan keresték az Istent, és hogyan fedezték föl, hogy ott van velük az Isten. Jób könyve például, Jób könyvének a szerzője miről beszél, hogy egy ember vitatkozik az Istennel, hogy miért lesz beteg Jób. Nem érti, hogy mi miért történik vele, a főhős. És nem távolodik el az Istentől, hanem ebben a betegségében keresi az Istent, a főhős. Az író ezt írja le, és ezt mutatja be, hogy igenis, ilyen állapotban is meg lehet találni az Istent. Ott vannak a zsoltárok. A zsoltáros néha dicséri Istent, máskor számon kéri. Van, hogy örül az Istennek, van, hogy nem örül. Van, hogy retteg, van, hogy haragszik. És folyamatosan azt teszi föl a kérdésként, Istenem, hol vagy ebben az életszituációban? És azt a megdöbbentő tanulságot tudja levonni, hogy igenis az Isten ott tud állni az embernek minden szituációjában. És ez az igazán isteni a Szentírásban. Olyan szerzőktől olvasunk, akik különböző életállapotban voltak, akik lehet, hogy örültek, lehet, hogy szenvedtek, és próbálták keresni az Istent. És lehet, hogy sikerült nekik valamit felfedezni abból, hogy igenis ott van az Úr, hogy az Isten ott van velük. És talán ez az, ami nekünk is tud valami isteni élményt adni, és isteni üzenetet adni, amikor a Szentírást olvassuk. Bármilyen életállapotban is legyek, kereshetem az Urat, kereshetem az Istent, és felfedezhetem azt, hogy igen, az Isten ott van. Az Isten ott van akkor, amikor jól megy, amikor örülök, amikor minden rendben van, és talán akkor is ott van, amikor nem megy minden jól. Nem biztos, hogy megoldja a problémámat. Nem biztos, hogy mindent jóvá varázsol az életemben, mert az Isten nem ezért az Isten, hanem azért, hogy ott álljon mellettünk is, amikor nekünk nehezebb. És erre rengeteg példát tudunk találni a Szentírásban. Meg tudjuk találni a Szentírásban az Istenit, hogyha arra gondolunk, hogy azok, akik írták, azok is olyan emberek voltak, akik hasonló életszituációban vannak, és voltak, mint mi vagyunk. És mégis tudtak közel maradni az Istenhez. És azonban nem csak egy könyv, amit tanulmányozunk, a Szentírás, nem csak egy olyan könyv, amiben találunk példákat egzisztenciális élethelyzetekre, hanem egy olyan könyv is, amit imádkozunk. Az egyház évszázadok óta ezt csinálja. A misében felolvassuk, a zsolozsmában imádkozzuk. Generációk imádkozták a Szentírást. A zsidó közösségnek is ez volt a liturgikus könyve. Vagyis a Szentírás az imádságos könyvünk is. Nyilván azt is jó lenne megtanulni, hogy hogyan imádkozzunk a Szentírással. Hogyan lehet például egy-egy szentírási résszel imádkozni? Például egy zsoltárral. Kicsit úgy, mint amit a prédikációban is mondtam, hogy elolvasunk a csendben néhány verset, és próbálunk megállni egy-egy gondolatnál, egy-egy mondatnál, mi az, ami megfog, mi az, ami elindít bennem valamit. És akkor ott valami történik bennünk. Megmaradunk annál a gondolatnál, annál a szónál, mondjuk, hogyha a 23. zsoltárt vesszük elő, az Úr az én pásztorom, stb. Megállunk ennél a gondolatnál, hogy az Úr az én pásztorom. Milyen szép. És akkor miért vagy te, Uram, a pásztorom? Hol tapasztaltam meg én az életemben, hogy az Úr mellettem áll? Lehet, hogy most úgy érzem, hogy nincsen közel hozzám az Isten. Akkor miért vagy ilyen messze tőlem, Uram? És innen kezdve elindul az beszélgetés az Istennel. Ez az imádság, hogy elmondom, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban, és próbálok figyelni arra, hogy vajon az Isten mit válaszol. Nyilván a Biblia nem varázsige, nem attól történik valami, hogy elmondok három zsoltárt, és az úgy lesz az életemben, hanem arra szolgál a Szentírásnak a szövege, hogy kapcsolatot teremtsünk az Istennel. Arra szolgál, hogy az ő szavaidnak a segítségével elkezdjek vele beszélgetni. Olvasom, megérint valami, megállok, és azzal kezdek el beszélgetni az Istennel. Elmondom, hogy bennem mi van, és próbálok figyelni arra, hogy vajon az Isten mit üzen nekem? Vajon az Isten mit akar nekem adni? Kapok-e valamit az Istentől, ami esetleg megváltoztat az én életemben? Vagy hogyha nem ilyen típusúak vagytok, hanem szeretitek elképzelni a dolgokat, akkor az evangéliumi jelenetekkel és történetekkel is jó hasonló módon imádkozni. Képzeld el az evangéliumot. Képzeld bele magad. Képzeld azt, hogy te is ott vagy abban a jelenetben. Te ki vagy? Te miért vagy ott? Te mit csinálsz? Próbáld keresni Jézusnak a tekintetét és vele szóba állni. És lehet, hogy onnan elindul egy beszélgetés. Lehet, hogy valami kitisztul benned. Lehet, hogy egy kicsit jobban megvilágosodsz valamivel kapcsolatban. Lehet, hogy valamitől megnyugszol.

a másodikra, ami sokkal izgalmasabb. Nem csak az isteni van ott, hanem ott van az emberi is. A Bibliában az a helyzet, hogy ezt isteni sugalmazásra emberek írták le. De valamilyen üzenetet akartak írni ezek az emberek. Át akarnak adni valamiféle üzenetet azoknak, akik olvassák, ami ott le van írva. És gondoljunk be, mi a probléma a Szentírásnak a megírásával kapcsolatban. Hogy azok, akik ezt a könyvet leírták, azok nem a kortársaink. Gondoljunk bele, csak amit az elején mondtam. Köztünk körülbelül 15-20 év van. 25, nem tudom. A lényeg az, hogy én már nem biztos, hogy értem a ti nyelveteket. Ti nem biztos, hogy értitek az én nyelvemet. Pedig nincsen köztünk, csak egy 25 év, 20-25 év. Én már nem értem azokat a kifejezéseket, amiket ti használtok. És valószínűleg ti se értitek mindezt, amit én használok. Mert más generációnak vagyunk a szülöttei. Gondoljunk bele, hogy ezt 25 év csak. A Biblia írói között vannak olyanok, akik 2800 évvel ezelőtt éltek. Gondoljunk bele, hogy ez mit jelent. Sőt, nem csak a kor más, hanem a régió is más. Mi azért nagyjából megértjük egymást. Nem sok kilométer választ el egymástól. De gondoljunk bele abba, hogy mondjuk, hogyha ide érkezne egy szombathelyi, vagy egy győri, nem biztos, hogy megértene mindent, amit mi beszélünk. Nem használnának olyan kifejezéseket, amiket mi használunk. Például az, hogy kell lesz, mi használjuk, mi megértünk. De nem biztos, hogy a győri és a szombathelyi meg fogja érteni, hogy kell lesz, hogy az pontosan mit jelent. És ezt lehetne tovább sorolni. És a Biblia íróival is ez a helyzet. Nem csak sokkal régebben éltek, hanem más régióban, más kultúrában éltek. Tőlünk távoli világoknak voltak a szülöttei. És nyilván mi a mi feladatunk, hogyha meg akarjuk érteni a Szentírásnak az üzenetét, először meg kell értenünk azt, hogy vajon az, aki leírta, az milyen üzenetet akart átadni. Mit jelentett akkor az az üzenet, amikor valaki leírta ezt a szöveget? Mit akart mondani az író az ő első olvasóinak és az első hallgatóinak? És ezután kérdezhetjük meg, hogy és mit jelent ez most nekünk? Mit mond a mai világnak? Mit mond Isten népének, az egyháznak? És jön a személyes kérdés, hogy rendben, és mit mond ez nekem személyesen az én konkrét életemben? A Bibliát nem szabad úgy kihasználnunk, hogy kinyitjuk, és valahogy mi saját magunk elkezdjük értelmezgetni, és örülünk annak, hogy de szépet jelent ez nekem. Meg kell csinálnunk ezeket a lépéseket, hogy feltételezzük azt, hogy mit jelenthetett az első közösségnek, akik olvasták, abból mi az általános üzenet, amit le tudunk vonni, és az nekem személy szerint mit jelent. Nyilván figyelnünk kell a bibliai szerző korára, kultúrájára, arra az irodalmi műfajára és kifejezésmódjára, amiben alkotott. Mert az Isten emberek által beszél emberi nyelven az emberekhez. És az Isten emberi nyelvre fordította a saját gondolatait, belépett a történelmünkbe, és nekünk ezt az emberi nyelvet kell megértenünk. Ha pedig meg akarjuk érteni az Istennek az üzenetét, ami emberi nyelven áll rendelkezésünkre, akkor az ő kifejezésüket is meg kell értenünk. Éppen ezért a Bibliát kutatnunk, elemeznünk, magyaráznunk kell. És nyilván, hogyha sok időtök van, akkor iratkozzatok be olyan iskolába, ahol ezt megcsinálhatjátok. Ahol tanultok 8 fél évet héberül, 8 fél évet görögül, 2 fél évet ugaritiül és főniciaiul, és utána kezdtek el foglalkozni a Szentírásnak a magyarázásával. Ha nincsen ennyi időtök, az se gond, mert megérkezünk a mesterséges intelligencia használatához, és ahhoz, hogy kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amiket esetleg a chat vagy bármi jellegű AI számunkra biztosít. Nyilván sok mindenhez lehet használni, sok mindenre lehet használni a chatet, sok mókás dologra,
kevésbé mókás dolgokra is lehet használni, gondolom házi feladathoz lehet használni, gondolom angol fogalmazások megírásához, stb., vagy bármilyen fogalmazásokhoz, beadandókhoz, házi feladathoz, matematikából nagyon jó a chat, ezt nem tudom, próbáltátok-e már, fizikában

0: ahhoz is nagyon ért, kémiában zseniális. Szóval, hogy nyilván a chat az rengeteg információt képes rendszerezni. Vagy olyan kérdésekre is ad kiinduló pontot, amelyekhez régen tényleg 5 könyvet kellett volna levenni a polcról. Csak hogy az a probléma, hogy az AI, meg alapvetően a mesterséges intelligencia nem tudja azt, hogy amit mond, az igaz-e vagy sem. Mert nyelvi minták alapján állít elő valószínű válaszokat. És ezért előfordulhat az, hogy valami gyönyörű, összeszedett, tudományos hangzású, de nem biztos, hogy igaz. És nyilván az AI-nak nem is feladata az, hogy ő feltétlenül igaz válaszokat adjon. Az ő feladata az, hogy ezeket a nyelvi mintákat megkeresse, amelyek rendelkezésére állnak, és ebből valószínű válaszokat adjon nekünk. Nyilván, hogyha azt kérdezzük tőle, tegyük föl, hogy mit jelent mondjuk Izajás próféta 7. fejezete, amikor arról van szó, hogy íme a szűz fogan, gyermeket, stb. És Emmanuelnek nevezi el. Akkor mit csinál az AI? Megnézi azokat a forrásokat, amik rendelkezésére állnak, és ebből kiindulva próbál valamiféle valószínű választ adni neked, hogy ezt jelenti. Óriási szabadsága van az AI-nak, hogyha csak ezt a kérdést tesszük föl neki, hogy mit jelent Izajás prófétának a 7. fejezete. Mindent belevehet. Lehet benne történeti háttér, prédikáció, pszichológia, keresztény értelmezés, zsidó értelmezés, internetes blog, minden egy fazékban. Nyilván a chat és az AI abból tud kiindulni, ami a saját ismereti körébe tartozik. Nem akar rosszat nekünk, de nem fog normális választ adni arra, hogy pontosan mit jelent Izajás 7. Mert a jó AI használatnak egy feltételet szerintem, de erről vitatkozhatunk, és nem tudom kinek mi a tapasztalata, hogy nem csak a kérdést adjuk meg neki, hanem megadjuk neki a módszert is, hogy hogyan válaszoljon a mi kérdésünkre. Megmondhatjuk neki, hogy mit vizsgáljon, milyen sorrendben és mi alapján. Nem biztos, hogy azt a kérdést kell föltenni neki, hogy mit jelent ez a szöveg, hanem megadjuk neki a módszert, hogy hogyan vizsgálja meg az adott szöveget, és abból kiindulva talán rájöhetünk arra, hogy mit is jelent Izajás 7. Izajás 7-tel kapcsolatban csak egy rövid magyarázat, hogy mondjuk hogyan magyaráznánk AI nélkül, és hogyan tudunk rájönni erre a magyarázatra AI-jal együtt is. Igaz, Izajás 7.14-ben az az érdekes kifejezés található, hogy íme a szűz fogan, gyermeket fogan, és Emmanuelnek nevezi le el, ami annyit jelent, hogy velünk az Isten. Ezt nagyon sokszor szoktuk olvasni karácsony környékén, amikor készülünk Jézusnak a születésére is. Nyilván keresztényként, amikor egyből meghalljuk, akkor Máriára és Jézusra gondolunk. És ez teljesen érthető, hiszen Máté evangéliuma is ezt a részt idézi Izajás 7-től Jézus születésével kapcsolatban. Úgy értelmezzük ezt a verset, ahogy itt olvassuk, Máténál Jézus meg fog születni, és egy szűztől fog születni, és boldogok vagyunk. Azonban, hogyha egy konkrétabb elemzést végzünk Izajás 7-tel kapcsolatban, akkor rájöhetünk arra, hogy mondjuk Izajás 7, amikor megíródott, az a Krisztus előtti 8. század volt. Izajás próféta erre gondolt volna a Krisztus előtt 8. században, hogy majd 800 év múlva fog születni valaki? Izajás próféta ezt írta volna le? Semmi aktuális üzenetet nem hagyott volna ő az éppen akkori olvasóinak? És föltehetjük a kérdést, hogy vajon milyen szavak találhatóak ott eredeti nyelvben? Mert nyilván tudjuk, hogy a Szentírást azt nem magyarul írták, hanem nyilván olyan nyelven, amit mi már nem nagyon értünk, mondjuk héberül, meg görögül. Héberül nézzük meg, hogy mi van benne. A szűz szó az nem szűz, hanem az, hogy álmár, ami azt jelenti, hogy fiatal lány. A fiatal lány az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy szűz. Nyilván lehet, de nem kizárólagos. És nyilván a szetvaginta az, a görög fordítás, ami már úgy fordítja le a fiatal lányt, hogy parthenos, ami azt jelenti ténylegesen, hogy szűz. Föltesszük a kérdést tehát, hogy arról van szó, hogy Krisztus előtt 8. században Izajás próféta arról beszél, hogy fiatal lány fog fogadni, gyereke lesz, és Emmanuelnek fogja elnevezni, ami annyit jelent, hogy velünk az Isten. Miért? Hogyan tudjuk megválaszolni azt, hogy mi lehetett Izajásnak az üzenete az ő saját korában? Nyilván ismernünk kell a történelmi szituációt, azt a szituációt, amikor ez a szöveg születhetett. Krisztus előtti 8. század háborús időszak. A szír-efraimita háború zajlódik a területen, ahol Izajás próféta is él. Egy háborús időszakban a próféta arról beszél, hogy a fiatal lánynak gyereke lesz. Ennek óriási üzenete van, mert a háborús időszakban nem szoktak gyerekek születni. Szimplán azért nem, mert a férfiak nincsenek otthon, úgy pedig nehéz, hogy gyerek szülessen. Nincsenek otthon a férfiak, mert hogy elmentek háborúzni. És Izajás mégis erről beszél, hogy a fiatal lány fog fogadni, lesz gyerek, aki egyébként tejet, meg mézet, meg mit tudom én, mit fog enni a későbbi fejezetekben. Mi az üzenete Izajás prófétának? Ne aggódjatok, az Isten gondoskodik rólatok, vége lesz a háborúnak, és minden az élet normálisan fog tovább menni. Hogy itt lesznek gyerekek, akiknek lesz ételük és italuk, és jól fogtok élni. A Krisztus előtti 8. században egyértelmű üzenet az, amit Izajás átad, hogy te olvasó, aki olvasod, és lehet, hogy most háborúznak körülötted, ne félj és ne aggódj, mert hogy az Isten gondoskodik rólad, és az Isten megadja neked azt a lehetőséget, hogy itt minden normálisan fog tovább zajlani. Gyerekek fognak születni, és ezek a gyerekek normális életkörülmények között fognak felnőni. Amikor pedig Máté evangélista ezt átveszi, milyen szép az üzenete, mert Máté is nyilván úgy értelmezi, hogy az Isten jövőt ad az ő népének. És hogyan értelmezi újjá Máté evangélista ezt az Izajási részt? Krisztus az, aki igazán jövőt fog adni mindenkinek. Krisztus fog mindenkinek reménységet adni. Ami a Krisztus előtti 8. században Izajásnál megtörtént, az Máté azt mondja, hogy most is meg fog történni. Mindenkinek jövője lesz, mert Krisztus megszületik. És milyen ügyes Máté evangélista, hogy kihasználja ezt a nyelvi játékot, hogy úgy veszi át a szöveget, hogy szűz, hogy még jobban lássuk azt, hogy milyen csodálatos módon fog megszületni ez, aki jövőt ad, mennyire isteni a beavatkozás, hogy egy szűz lány fog majd nekünk jövőt adni Krisztus születésével. Milyen szép, amit Máté átvesz. Milyen szép, ahogy Máté evangélista ezt az Izajási részt használja. Hogy igen, ami a Krisztus előtti 8. században megtörtént, ahogyan ott jövőt kapott a nép, most az egész világ, az egész emberiség jövőt fog kapni, mert hogy igen, Krisztus az, aki a szűznek a szülésével közénk jön, és ő jövőt fog adni minden egyes embernek. Milyen szép, hogy ezt így mi sok tanulás után nyilván meg tudjuk válaszolni. De nyilván az AI is képes arra, hogy ezeket neked visszamondja. Mert nyilván az AI-nak, hogyha jó kérdéseket és jó metódusokat adsz, akkor el tudsz jutni oda, hogy egy hasonló jellegű bibliai értelmezést hozzon létre. Nyilván nem csak egy kérdést kell az AI elé dobni, hanem a metódust is. És nyilván nem az ingyenes AI-nak kell oda dobni ezt a kérdést és ezt a metódust, mert az nem fogja megválaszolni. De mit tudunk neki mondani? Elmondjukhatjuk neki azt, hogy egy bibliai szöveget szeretnék elemezni. Add meg az eredeti héber és görög szöveget. Milyen szép feladata ez az AI-nak, meg fogja tudni adni. Meg tudjuk tőle kérdezni, ez mit jelentett? Hogyan tudjuk megmondani, hogy egy görög szó meg egy héber szó mit jelentett abban az időben? Nyilván úgy tudjuk megmondani, hogy a héber szót megnézzük, hogy még máshol, a Szentíráson belül hol található az a szó, és ott milyen jelentéssel bír. És ezt az AI megmondja, ezt az AI neked meg tudja mondani, azt mondom, hogy listázz ki ennek a szónak az előfordulását Izajás könyvében. Ki listázza? Listázd ki azt, hogy esetleg milyen jelentései vannak ennek a szónak Izajás könyvében. Ki fogja listázni neked? Nézd meg AI, hogy ezt a héber szót hogyan fordítják görögre a legősibb verziókban. Ki fogja listázni, mert a rendelkezésére állnak ezek az adatbázisok. Meg fogja tudni mondani neked, hogy ez a szöveg görögre hogyan lett fordítva. Azt is mondhatod neki, hogy mutasd be az egyéb más lehetséges jelentéseket, a más előfordulások összevetésével. Meg fogja mondani. Sőt, hogyha nagyon valaki nagyon szeretné elemezni a Bibliát, mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a héber nyelv egy szemita nyelv. És nem csak a héber szemita nyelv, hanem van más szemita nyelv is. Megkérdezzük AI-t, ez milyen akkád gyökből származik, ez milyen régi más szemita gyökből származik, és ott mit jelenthet, és az AI meg fogja tudni mondani neked. Aztán megkérdezheted az AI-t. Hol íródott ez a szöveg? Ki az, aki írta? Mi az, amit tudunk az íróról? Milyen műfajban írta ezt a szöveget? Mutasd be a történelmi hátterét, mutasd be a szerzőt, mutasd be a szerkesztését. Fogalmazd meg, hogy mi lehetett a szövegnek a jelentése az adott korban, abban a történelmi és irodalmi szituációban. Különítsd el a különböző álláspontokat. Rengeteg minden jó metódust tudunk adni az AI-nak, és ő ezt nekünk meg fogja mondani, és fog tudni nekünk segíteni. Mi a fontos, hogy mi tudjuk, hogy hogyan akarjuk értelmezni a Szentírást, és hogyan akarjuk a Szentírást értelmezni, és hogyan tudjuk jól értelmezni a Szentírást. Akkor, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy az a szerző, aki ezt írta, az régi kornak a gyermeke. És nekünk meg kell ismernünk ezt a régi kort. Meg kell ismernünk a szerzőnek a kulturális történelmi hátterét, és ez a szerző, aki írta, egy régi nyelven írta. És nekünk ez lehetőségünk van, hogy ezt a régi nyelvet megismerjük. Az AI fog nekünk tudni ebben segíteni, hogy most pedig akkor add meg ezeknek a lehetséges fordításait, és így tovább. Nyilván az AI-nak a használata nem azt jelenti, hogy kevesebbet kell gondolkodnunk, hanem éppen ellenkezőleg. Megtanít minket jól kérdezni, hogy különbséget tudjunk tenni a valószínű és a bizonyított között. Az AI-ja rengeteg minden kérdésünkre tudunk választ kapni. És mi nekünk a feladatunk az, hogy eldöntsük, hogy pontosan milyen kérdéseket teszünk föl neki, és milyen utasításokat adunk neki. Nyilván ezt, amit elmondtam, valószínűleg nem sokan fogjátok megcsinálni, de ki tudja, hátha valakinek így kedve támad hozzá, mert rengeteg kincs van ebben. A Szentírás egy óriási ajándék. A Szentírás egy olyan ókori irodalmi alkotás, amiben ott van az Isten, amiben az Istennek a szavát, az Istennek az üzenetét meg tudjuk fejteni. És nekünk lehetőségünk van arra, hogy ezt az ókori irodalmi alkotást is megértsük. Főleg most, manapság, amikor ennyi minden technika adta lehetőségünk van, könnyebb eljutnunk oda megfelelő utasításokkal, hogy pontosan mit jelenthetett akkor az az írás, hogy azért, hogy megértsem azt, hogy mit jelentett akkor, akkor tudom, hogy mit mond a szöveg, mi az Istennek az üzenete nekem. Nyilván a Szentírásban ez az igazán szép, hogy hallgatni tudjuk az Istennek az üzenetét, meg tudjuk érteni az Istennek az üzenetét, valamit fel tudok belőle fogni, és azzal kapcsolatban tudok vele beszélgetni. Nyilván az AI és a mesterséges intelligencia abban segít minket, hogy ennek a Szentírásnak az emberi oldalát sokkal könnyebben meg tudjuk fejteni. Segíthet a nyelvben, a történelemben, a kulturális háttérben, a párhuzamban, a szerkezetekben. De nyilván az AI mit nem tud? Az AI nem tud hinni helyetted. Nem tud bizalmat adni Istennek helyetted. Nem tud megtérni helyetted. Ha valamit megértünk a Szentírásból, ha valamire üzenetet megfejtünk, akár az AI-nak a segítségével is, utána mi feladatunk az, hogy Istennek válaszolni tudjunk. Az Biblia óriási lehetőség azzal kapcsolatban, hogy beszélgetni tudjunk az Istennel egy adott témáról. És nyilván ezt nekünk ki lehet használni egyre jobban, hogyha használjuk ezeket az adta lehetőségeket is, mint amit mondjuk a mesterséges intelligencia biztosít számunkra. És akkor vissza a Bethoffenhoz. Nyilván a koncerten ez az, amit megtanultam, hogy nem kell mindent első hallásra tökéletesen értenem ahhoz, hogy érezzem, hogy ebben van valami plusz. Én most így vagyok Bethoffen számokkal. Most egyre többet hallgatom, idefele jövet is csak azt hallgattam. És tényleg van egy jó vibe-ja ennek az Bethoffennak. És a Bibliával is kezdődhet így, hogy megfog egy mondat, megfog egy történet, megfog egy kép, egy zsoltár, és nem tudod, hogy miért, csak érzed, hogy ebben van valami több. Nagyon jó. És ne álljunk meg ennél, hanem utána vegyük észre azt, hogy ennek van is értelme. van története, van nyelve, van kultúrája, van emberi üzenete is, nem csak valamiféle plusz töblete benne. És keresztényként nekünk feladatunk, hogy megértsük ezt, hogy miről akar szólni a Szentírás, és ebben tud segíteni nekünk a mesterséges intelligencia, elmagyarázhat nekünk egy történelmi kort, összevethet fordításokat, megmutathat kapcsolatokat, segíthet jobb kérdéseket föltenni, és eljut hozzánk egy üzenet. És ez a legszebb, amikor eljutott hozzánk egy üzenet. Amikor ott tudunk maradni az Istennek az üzenetével, és mi tudunk válaszolni erre az isteni üzenetre. Az AI az segíthet eljutni a bibliai szövegnek a magyarázatához. A bibliai szövegen keresztül az Isten akar eljutni hozzánk, de nekünk kell válaszolni erre az isteni üzenetre. Ez az egyetlen egy jó dolog, hogyha hagyjuk, hogy megérkezzen Istennek az üzenete hozzánk, és azután a lehetőséget biztosít számunkra, hogy mi magunk is elkezdjünk beszélgetni az Istennel. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Németh István atya előadását hallhatták, amely a Szatmári Egyházmegyei Ifjúsági Találkozón hangzott el 2026. szeptember 19-én a Szatmár Németi Székesegyházban. Köszönjük, hogy velünk tartottak!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: A mai nap evangéliuma Szent Lukács evangélista könyvének 9. fejezetéből van. Hallgassuk figyelmesen. Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót. Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádióhallgatók! Ott van az emberben az ösztönös, ősi törekvés, és a mai világ által is nagyon támogatott igyekezet, hogy mások felé kerekedjünk, hogy legyőzzünk másokat, hogy többeknek tűnjünk, hogy mi legyünk a legjobb. Már az óvodában azt keresik, hogy ki a legjobb rajzos, ki a legügyesebb táncos. Már ott arra tanítják a gyerekeket, hogy kerekedj valamiben a többiek felé, hogy te légy a legjobb, a legnagyobb valamiben. Erre épülnek a népszerű tévéműsorok, a Csillag születik, az X-faktor, a Megasztár, a Sztárban sztár leszek, stb. Persze úgy van ez eladva, hogy tehetségkutatás. De az óvodától kezdve azt ünneplik, díjazzák, ha valaki a többiek fölé tud kerekedni valamiben. Nem pedig azt, ha együttműködő, ha szolgálatkész, ha a többiekért tesz valamit. És mennyire más az, amire Jézus, az evangélium hív. Az a legnagyobb köztetek, aki a legkisebb. A tanítványok is arról vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közülük. Még ők is úgy gondolkodnak, mint a világ. Ugyanaz az ösztönös törekvés hajtja még őket is. Jézus viszont azt mondja, hogy az az igazán nagy, aki kicsi tud lenni. Ha valaki az evangélium szellemében törekszik a nagyságra, ha valaki majd az isteni zsűri előtt akar első díjat nyerni, akkor annak egyre kisebbé kell válnia. Mert Istennél majd az lesz a legnagyobb, aki itt a legkisebbé tudta tenni magát.
1: Mai ima szándékunk. Urunk, adj nekünk kitartást és álhatatosságot, hogy hittel tudjunk imádkozni nemzetünk lelki megújulásáért, még akkor is, hogyha sokszor nem látjuk az eredményt, nem látjuk a gyümölcsöt. Áldj meg minket, hogy mindig kitartsunk a jóban, és hűségesek maradjunk hozzád.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gondolatokat.

0: amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
3: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Jézusom, lelkek isteni pásztora, ki apostolaidat meghívtad, és a lelkek halászaivá tetted őket. Vondd magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújított papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék titokzatos testedet, az egyházat. Add, hogy egyházad a föld sója, és a világ világossága legyen. Amen.

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Nyissátok meg szíveteket, lelketeket az Úrnak!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tünde. Efatta Nyímek című adás sorozatunk 150. adásához érkeztünk. Úgy gondoltuk, hogy egy kissé ünnepélyessé tesszük ezt az adást, de az elmúlt két hétben annyi kérdés-kérés érkezett a legutóbbi adáshoz fűződően, kapcsolódóan, hogy talán az lesz a legjobb, ha úgy ünneplünk, hogy kicsit kihozanodunk. A mai világban mondjuk nem annyira divat, de jobb, ha józanak maradunk.
1: Igen, az józan keresztény az egy jellemes keresztény.
0: Igen, azért mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik most hallgatnak bennünket először, hogy ezeket az adásokat pont azért indítottuk, ezt az adás sorozatot, hogy lássunk tisztán, nem mindegy, hogy mire mondunk igent, nem mindegy, hogy mibe keveredünk bele.
1: Mire nyílunk meg?
0: Minek nyílunk meg? Igen, valaki azt kérdezte, jó, de miért pont Efatta? Mi a neve? Mit jelent? Tehát, hogy megnyílni, mert ugye Jézus mondja, hogy Efatta, nyílj meg. Na hát, mi is megnyílunk erre-arra, és akkor csodálkozunk, hogy húzat van körülöttünk. Az elmúlt adásban ugye arról beszéltünk, hogy elég sok olyan jel van, amulettek, szimbólumok, amikről nem tudjuk, hogy mit jelent. Látjuk, hogy divatos, mindenki hordja, hol a nyakában, hol a fülében, hol tetoválásként, és nekem az jutott eszembe amúgy, így ezen gondolkozva, hogy milyen érdekes, hogy a kereszteket levetetik, mert hogy az zavaró, de hogy ezt a sok zűrzavart okozó szimbólumot meg jelt, hát azt lehet nyugodtan hordani. És ugye a hármas holdról beszéltünk az elmúlt adásban, hogy sokan fülbevalóként, ékszerként, akár tetoválásként is használják, ami ez a növekvő hold, a teli hold és a fogyó hold, ami a Vika kultuszban a hármas istennőt jelképezi. Persze ezen kívül még számtalan ilyen jel van. És többen kérdezték, pontosabban hárman vagy négyen, hogy mi a gond az olajokkal, az illóolajokkal, a terápiás olajokkal, miért nem lehet használni, mert vannak olyanok, amikről ki van jelentve, vagy ilyen be van bizonyítva, hogy 100%-ig tiszta, egy ilyen a doterás is, ami ugye nagyon divatos és nagyon drága, és nagyon sokan használják, keresztények is, különböző bajokra, jajokra, nem tudom. Én utána néztem, hogy mit jelent keresztény szemszögből ezeket használni. Mit mond erről az egyház? Mit mondanak más keresztények? Találtam magyar oldalakon is, de angol oldalakon is, ahol nagyon érdekes dolgokat olvastam, hogy például ez a lótusz diffuzor, ez a lótusz formájú pároloktató, ami a megtisztulást jelképezi, pont a Vika boszorkányságban egy szimbólum, ugyanakkor a buddhizmusban is egy nagyon fontos jel, szimbólum, és hogy ezt az egészet egy mormon vallású valaki alapította. Ott azt írja, hogy a keresztények nincsenek tisztában, hogy a mormonizmusban milyen sok okkult erő rejlik, templomaikban okkult szertartásokat végeznek, pont ezzel a Vika boszorkány praktikával veszik fel a versenyt, és hogy sátáni jelképek is díszítik magát a templomot, mint a mindent látó szem, vagy érdekes, ahogy ott írja, hogy Joseph Smith, ugye, aki a mormon vallást alapította, és azt mondja, hogy neki az angyal diktálta ezt az egészet, mindig hordott a nyakában egy elátkozott tárgyat, egy ilyen talizmánt, a Jupiter talizmánt, és hogy ő maga is jósolt. Hát, hogyha így összemossuk a dolgokat, akkor ne csodálkozzunk, hogy itt-ott gondunk van. Vagy ez, ennek lehet-e kihatása? Te hogy látod?
1: Mindennek van hatása, tehát az a valóság, ugye itt említetted az olajnak a természetességét.
0: Igen, hogy 100%-ig.
1: Nem az olajjal van baj, nem az olaj minőségével vagy, hanem két dolog, ami problémát okoz, ugye az egyik a szellemi töltete ezeknek az olajoknak, amely fel van felruházzák, a másik pedig len, hogy nem veszük észre, hogy az Antikrisztus szellemének a megnyilvánulását hirdeti, ugyanis nem Krisztusban van a mi szabadulásunk és gyógyulásunk, hanem egy-egy ilyen termékben, mind akár ezek az olajok is, mert ezek is oda tartoznak. Úgy 90-ben találkoztam először az ilyen csodaszerekkel.
0: 90-ben?
1: Igen.
0: Jó rég. Igen. Már akkor is voltak.
1: És persze. És úgy néztem, hogy tényleg ezek így vannak. Ott megkezdő az elsők, azok az életmentő kristályok, meg életkristályok, meg ezek.
0: Jó, olyan nekem is volt. Hegyi
1: ilyenek, kristály. Ilyenek voltak. Aztán jöttek különböző vizek, meg...
0: Vizek? A pivízre gondolsz?
1: Az
0: ami víz.
1: Igen. Víz, igen.
0: Jó, drágá. Hallottam róla.
1: Ugye? Akkor emlékszem, katolikus plébánián volt egy ilyen, hát külföldön tanult, azt mondta nekem a illető plébános, hogy külföldön tanult, és ő tudja, hogy mi jó, mert ez egy magas szakképzésű, nem tudom, aki ilyen bizonyos köveket rakott a pánciensének, az embernek a mellkasára, és mások meg úgymond ilyen vulkanikus köveket. Az a gondunk mindezzel, hogy egy-egy tárgynak, élettelen tárgynak ugye életet adó erőt tulajdonítunk. És magának Krisztusnak, akinek nevére még a halottak is feltámadnak, ottól van hit persze, azzal úgy nagyon sokat nem foglalkozunk. Hordunk karperecet, gyűrűt, fülbevalót, amit mondottad.
0: Orperecet is most már.
1: Igen. Medálokat, meg egyéb dolgokat, amik különböző szellemi töltetei vannak, vagy különböző természetfeletti erőt tulajdonítanak. És nem lássuk a dolgok lényegét. Visszaemlékszem, én még a 90-es években voltam, amikor ezeket úgy foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, tanulmányoztam, hogy na akkor mi is ez, hogy van. És jött egy hölgy, elég messziről a határszéről jött, és megkeresett, hogy mi a véleményem, mert hallott rólam, és neki komoly problémái vannak. Egészségügyi, ilyen anyagi problémák, meg mindenféle, meg el kellett váljon, tehát elég sok minden ilyen beütközött, és amikor bejött hozzám, akkor úgy hirtelen megláttam a nyakában egy ilyen bőr kötővel egy bőrzacskocskát a mellébe, és akkor rögtön arra azt kérdeztem tőle, mert tudtam, akinek ilyen problémái vannak, annak vannak úgymond szellemi kapcsolatai, és rögtön rákérdeztem, hogy az mi. És mondta, hogy ez nem szabad hezzanyúlni, mert azt nem tudom, hol vette, és milyen töltete van, és az az életvédő, mert ő már ezt nem bírja, hogy mi történik vele. És mondtam, hogy jó, megnézhetném? Jó, nem lehet. Megmondták, hogy ezt senki nem foghassa meg. Ha megfogták, akkor elveszik az értéke.
0: Varázserény.
1: Hát mondhatnánk így is.
0: Most.
1: Majd úgy figyeltem a lélekre, hogy mit kéne tegyek, és mondtam, hogy de megengedi, hogy úgy a bőrzacskon keresztül megfogjam.
0: De mire hivatkoztál? Magától. Kíváncsiságban? Hogy mit mondtál?
1: Igen. Igen, mondtam, én szeretném azt, hogy megnézni. És úgy gondolkodott, és mondta, hát akkor az acskon keresztül az igen, mert akkor nem érintem ezt a bizonyos tárgyat, ezt az életmentő tárgyat, majd úgy áldással Jézus nevében óvatosan, hogy mosolyogva megfogtam ezt a bőrzacskót, és így, ahogy a markomba vettem, ez a hölgy olyan hirtelen vágodott el, hogy én avval kezemben maradtam, elszakadt a kötő is a nyakán. Egy kis furcsa hangokat ejtett ki, mosolyogtam, és úgy letérdeltem mellé, és elkezdtem imádkozni, hogy minden megtévesztő szellemi erő, amely akár ezáltal, vagy más helyiségből, ahol még járt, vele van, az tűnjön el. Ilyen 10 perc múlva, hogy helyre jött, nagyon meg volt lepődve, hogy mi történt vele, hát ilyen még nem volt neki. És mondtam, hogy foglaljon helyet egy kicsit oda velem szembe, üljön le, beszélgessünk. És akkor elmondta, hogy hát mennyi sok kellemetlenségben volt része, és ezekre a megoldást ilyen jövendőmondoknál és különböző ilyen körökbe kereste, ami ugye az okkultizmushoz tartozik. És megkérdeztem, hogy ezt a tudja, hogy mire szolgált ez a nyakában lévő, úgymond életmentő kristály. Aztán az védte meg, érezte, hogy az úgy védi, hogy ne szenvedjen balesetet, meg ehhez hasonlókat. És akkor elmondtam neki, hogy hát ez a életmentő kristály, ez egy egyiptomi múmiának a szelleme.
0: Azt te honnan tudtad?
1: Azt megtudakoltam ott a magától a szellemtől, és aki beszélte az illető hölgyön keresztül.
0: Ja.
1: És ugye amikor sikerült azt visszaküldeni, akkor oldódott fel a hölgy, szabad lesz, hogy magához tért. Addig szegényke ott nyavajgott, és ott elég furcsán viselkedett. És mondtam, hogy nagyon becsapták nagyon sok helyen.
0: Jó pénzért. Igen, általában ezeknek nagyon bursos áruk van.
1: Hát, igen. És úgy akkor elfogadta a megváltás kegyelmét, imádkoztam, hogy a szabadulásáért, hogy elég érdekes volt az egész, majd áldást kértem erre, azt letettem ezt a kristályt, hogy a bőrrel együtt az asztalomra, és mikor befejeztük a beszélgetést, áldást kértem, és akkor kérdezte, hogy hát elvihetné a kristályát. Mondtam el, mert nekem nincsen szükségem rá, de hova tettem? És mondtam, hogy ott van az asztalon. Időközben kivettem én, amíg beszélgetünk.
0: Hozzányújtál.
1: Más kibonthatom, igen. És mondom, ott van az asztalon. És mondja, az nem az evé barna volt.
0: És ez milyen színű volt?
1: Ez szürke.
0: Van némi árnyalat különbség.
1: Barna volt addig, amíg a vendég ott volt.
0: És akkor ez így meg tud változni?
1: Szint váltott.
0: Igen.
1: De elég kategorikusan, tehát annyira, hogy nem ismerte fel a Egy olyan kis új begyné, körülbelül 2 centi hosszú
0: kristály
1: volt, igen. És ennyire is szint váltott. Többször láttam már, tehát egy alkalommal egy ismerősem megkért, hogy az édesapja súlyos égési sebeket szenvedett, és menjek el a kórházba, elmennék, hogy meglátogassam. Mondtam, természetesen, úgyis meg hónap kell menjek, mert más beteget is meg kell nézek, és akkor felmegyek. Felmentem, megtaláltam az édesapját, letérdeltem, hogy átettem a kezemet, és elkezdtem imádkozni érte. És valósággal láttam, hogy az áldás, amit kérek, az úgy mellette folyik le, és megy le a földre. Nem áll meg semmi rajta.
0: És mi miatt?
1: És úgy néztem, figyeltem, mi az, hogy próbáltam még úgy imádkozni, hogy töltse be is, és ne vényen kárba, és nem tudom, nem működöttem. Aztán befejeztem az imát, úgy érzem, kötelességemnek elegetettem, és amikor jöttem ki az ajtótól, visszanéztem, és akkor láttam, hogy a feje felett ott van egy fénykép. Egy olyan körülbelül 20x15 centis fénykép.
0: De kicsit, ki volt a fényképen?
1: Hát egy kicsit furcsa alak volt rajta. És akkor, amikor találkoztam ezzel az ismerősre, akkor mondtam, te ne haragudj, de nem tudtam édesapádon segíteni, valamiért a kegyelem nem maradt rajta. De van egy kérdésem, a fejénél fent volt egy kép kitéve.
0: Az, ez egy rendes fénykép volt?
1: Igen. Rendes fénykép. Valóságos fizikai fénykép. No, az mi az, vagy kié, vagy mi van a téve? És mondta, hogy édesapámnak a nevére Svédországba él, és a Bruno irányzatú, ez egy ilyen energia szolgáló.
0: Egyszer Svédországból küldték az energiát.
1: És Svédországból küldi az energiát testre gyógyulására.
0: Na hát.
1: És mondtam, akkor megértettem, hogy miért nem működött. Mert rendesen minden napot meditáltak, meg minden, és küldték az energiát, hogy kelljen életre. Azért, sajnos, hogy következő héten már el is hunyt a...
0: Kicsit megállunk itt, hogy tegyünk helyre a dolgokat.
1: Igen.
0: Hát ugye mondod, hogy ki volt téve az a kép nekem, ugye eszembe jutott, hogy sokan elmennek a kórházba, bekerülnek a kórházba, de egy szent képet biztos, hogy szigyelnének kitenni. Hát jaj, hát az, hogy, hát mit tudom én most arra gondolok, egy Jézus szíve, vagy tehát valami. De egy ilyen képet nem gond kitenni.
1: Most már tudod, az a helyzet, hogy miben van a mi hitünk. Ők, ez a barátomék, tehát ugye a nagynénye biztatásáról, hát na, az is segít valamit. Viszont nem veszük észre, hogy mennyire keverünk ezzel, hogy az is segít valamit.
0: És akkor...
1: Tehát az isteni kegyelemnek nincsen szüksége ilyen segítő eszközökre.
0: Nyilván nincs,
1: még
0: de
1: meditációra
0: hogy...
1: sincs.
0: Persze, semmilyen képre nincs, de hogyha már mindenképpen ki akarok tenni egy képet, hogy emlékeztessen... akkor nem az energiára, amit küldenek külföldről. Viszont itt az a kérdésem, és ennél a hölgynél is, akit mondtad, hogy volt és viselte azt a talizmánt, vagy életmentő kristályt, hogy ezek az ilyen tárgyak, többször beszéltünk, hogy átkozott vagy áldott tárgyak,
1: igen,
0: hogy ezek így fogságba tartanak, és mint a pókhálóban a légy, hogy így vergődik az ember, hogy nem tud soha kikerülni egyik ilyenből a másikba megy, vagy...
1: Nagyjából igen. Nem mondhatnám éppen fogságban tartanak, mert ezek nem éppen nagy erejűek, csak az átkozott tárgyak azok tudnak fogságban tartani. Ezek zűrzavarba tartnak.
0: Értem.
1: Tehát a normális életvitelt zavarba hozzák. Tehát nem fogod, nemrég beszéltem, hogy egy anyukával, aki szintén ilyen olajjal kezeli a családot, és elmondta a férje, hogy na hát álljunk meg, mert minden hónapban valami kellemetlenség ér. És elég komoly kellemetlenség, ami úgy pénzbe kerül.
0: Tehát ez mit jelent? Anyagi károk, nehézségek, betegségek?
1: Hát itt anyagi károk voltak.
0: Mert hogy ezek az ilyen megtévesztő szellemi erők okozzák?
1: Így van.
0: Mert behívtuk? Vagy hogy?
1: Befogadtuk.
0: Befogadtuk, értem.
1: Nem kell hívja, csak fogadjad.
0: Jaj, tehát teret adtunk, mondjam így.
1: Így van, úgy, na helyes. Igen. Igen, tehát olyan helyt szakadt ki, teszem fel a vízvetik, amire nem is számítnak. Elromolnak a háztartási gépek, meg ehhez hasonlók.
0: Hát így is úgy is elromlanak, nem? Hát, hogy most...
1: Igen, csak amikor igen rendszeresen kezdnek.
0: Jaj, tehát ilyen rendellenes.
1: Mert az, hogy van egy 20 éves hüttöm, és valami baj lesz, az egy dolog.
0: Igen.
1: De amikor így egy új dolgok egymás után úgy romolnak el, az már gyanús.
0: Az már gyanús, értem. Na csak azért mondom, hogy tegyünk, tehát hogy legyen...
1: És eléggé érdekesek a dolgok. Éppen a héten hívott fel valaki, hogy mondjak vélemény, mert egy benfentes személy Bukarestbe az ottani katolikus egyházból jött, és találkozott vele, megismerkedett, és akkor ott elkezdte neki mondani, hogy... milyen jó dolgok vannak, és hivatkozott ezekre az doteráns olajokra, meg egy pár ilyen érdekes dologra, és azt mondja, megdöbbent, hogy hát állj meg, hát te, hogyha ott bent vagy, az egyházban közel vagy, meg minden, ott szervezel ezt, akkor ezt hogy látod? És ezt tudja mindenki, ez jó, ezt nincs mindenki magyarázni, aki próbált, és ez jó. Tehát nincs az ellen kifogásom, hogy egy-egy ilyen olajkenéssel akár az önszugesztión keresztül is lehetnek dolgokat elérni. visszaemlékszem fiatalkorban, amikor tanulmányoztam, hogy ezeket az egész ilyen egészségügyi meneteket, egy jási kórházban történt esemény ütte meg nekem ennyien a fülemet. Egy nénit vittek be a kórházba, és mondta, hogy hát neki érzi, hogy benne a gyomrába valami mozog. Kivizsgálták, megregenyezték, és mondták, hogy nincsen semmi, de a néni mondta, de biztos ott van, mert ő most is érzi. És akkor adtak valami nyugtatókot neki, hogy azzal elbocsájtották. Majd két hét múlva ismét visszajött, mert nem használta a gyógyszer, és csak baja van. Kicserélték a gyógyszert, és már sejtették, hogy valami nincsen rendben. Kicserélték a gyógyszert, és mondták, ne, ez most biztos fog hatni. És körülbelül két hétig nem volt semmilyen baj a nénivel, de egy hónap múlva ismét visszajött, mert megint jelentkeztek ezek a hasüregben való mozgások.
0: E fájdalom is volt?
1: Nem volt fájdalmat, nem, így csak az, hogy mozog benne, és az idegen, és akkor... És akkor az egyik orvosnak támadt egy ötlete. Mondta, hogy még egy kivizsgálást csinálunk, és mondták, hogy na, bocsássa meg, de tényleg igaza volt magának, ne arjon, tévedtünk, meg kell műteni. És bevitték, megvágták a bőrfelületet, és behívta a tanuló orvosokat, a tanoncokat, ez a professzor, hogy nézzék meg, hogy milyen érdekes, hogy ennek a néninek pszichés formában, vagyis szellemi formában van ilyen megnyilvánulás, és nincsen semmi benne, de ezt tűnt, és akkor majd nézzék meg, hogy a műtét után mennyire jól fog érezni magát. Pedig nem csinálunk semmi konkrét olyan dolgot, ami változás hozna. És akkor megcsinálták ezt a folyamatot, majd a nénit felélesztették, meloltották ugye őt, hogy a műtét, a nagy műtét.
0: Ja, hogy legyen hiteles.
1: Így van. Néni felkelt, és nagyon jól volt, jól érezte magát, nagyon hálás volt az orvosnak, minden. És amikor kibocsájtották, az egyik orvostan hallgató utána ment. És megkérdezte, hogy hogy van, jaj, nagyon jól, nagyon hálás vagyok. De tudja, mit elmondom magának? Nem volt semmi magánál. Tehát nincsen semmi a gyomránál. Nem vettünk ki semmit belőle. És a néni úgy elsápadta, kezdte rosszul érezni magát, és sajnos egy pár hónap múlva belehalt ebbe a...
0: De hogy? De miért? Annyira teret adott a félelemnek?
1: Igen,
0: vagy?
1: Igen. Én még tudok ilyen dolgokat, akik így...
0: Hát itt azt jelenti, hogy mi nagyobb teret engedünk ezeknek a megtévesztő szellemi erőknek, mint magának Krisztusnak, és akkor ezek uralnak bennünket.
1: Tehát ezekkel a, hát mondjuk így általánosságban véve csodaszerek, ugye, hogy ugye most már olaj, vagy
0: a mágnes, vagy, annyi féle van, hogy reggelig lehetne sorolni itt, mert hát...
1: Na, tehát ezeknek tulajdonítsuk, ez a gondunk nekünk keresztényeknek, hogy ezeknek a befolyására nagyobb hatást adunk, úgy szellemben, hitben, így mondjam, ugye, mert hiszékenyé kell legyél ahhoz, hogy ez működjön, mint magának Krisztusnak. És az antikrisztus szelleme pedig ezen munkálkodik, hogy ne a Krisztusba vetett hitben legyenek, találjunk megoldást az élet problémáira, hanem valamilyen ilyen csodaszerekkel, ilyen...
0: Igen, amúgy nagyon telik az idő, pár perc maradt még. Azt még úgy megkérdezem, hogy nagyon sok keresztény hord olyan... ékszereket, vagy a lakásában vannak tárgyak, amiknek nem tudja, hogy
1: mi a jelentősége.
0: De azt jelenti, hogy minden ilyen, most éppen az életfa jelentésére gondolok, mert hogy ez most nagy divat, fülbevaló gyűrű, falra díszek, meg minden, tehát ez egy nagy fa, a koronája, meg a
1: gyökerek,
0: de ennek nagyon kemény szellemi háttere van. De ha ő nem tudja, akkor befolyásolhatja? Hát csak egy tárgy, nem? Tehát sokan ezt mondják.
1: Valóságban egy fizikai ránézésre egy tárgya. Viszont akinek van szellemben látása, az látja, ez a tárgy mivel jár, mi van rajta? Áldás vagy átok?
0: Akkor ezeket már eleve úgy gyártják tudatosan?
1: Automatikusan. De automatikusan, amikor van egy ilyen, képvisel valamit, akkor az annak a szellemnek a hordozójává válik.
0: Értem.
1: Hát ugye mondják, hogy hát a joga az nem rossz, mert az mozgatod a vérkeringésedet, és karban tartod a gerincet.
0: Igen, és stb.
1: Ez valóban, ezek a fizikai mozgások besegítnek a vérkeringés serkentésén. Viszont a gyökere, ahonnan jön, tehát én úgy figyelem a több mint 30 éve ugye a bizonyos személyeket, és azt látom, hogy akik ilyen csúlya kezdenek bele, egy kicsit úgy furcsábbá válnak. Tehát családokban elég sok bonyodalmat okoz, hogyha egy ilyenbe belekezd az egyik családtag.
0: Mondjuk...
1: Gyakran úgy elválnak, és ugye mert ott van ennek a gyökerében a szexuális szabadság. Ott vannak olyan erőknek az ébresztése, élesztése, amelyek idegen erők, aminek nincs köze ugye az emberhez.
0: Keresztény emberhez.
1: És akkor ezek így befolyásolják. Most már nem vegyük olyan drasztikusan, mint mondom én, most elvégezték egy jogagyakorlatot, vagy megpróbáltás, akkor ebből bajod lesz. Nem. Amikor a szellemét átengeded, és lassan úgy elszokták venni mindegy, hogy azok is, akik mondják, jaj, ők nem, ők csak a tornagyakorlatot végzik, vagy ehhez hasonlók, és ezeken keresztül úgy lassan-lassan úgy beledecegnek valamibe, és akkor gondolkodás módjukban nem is veszik észre, és úgy be vannak folyásolva.
0: Igen, nekem eszembe jut, hogy egyszer erről megkérdeztek egy papbácsit, de amúgy több pap van, főleg Mandzsákál atya, ugye, aki indiai származású, nagyon tudja. Azt mondta, hogy ilyen nincs, hogy keresztény joga. Keresztény nem jogászhat, pont, mert azok a nyújtó gyakorlatok, amiket az európai ember nyújtó gyakorlatnak néz, vagy nevez, ott egy-egy hódulat az ottani istenségeknek. Hát, hogy nem mindegy. De egy másik papbácsi azt mondta, hogy na most ezek éppen a egyetemistáknak mondta, hogy most már, hogyha egy katolikus templomba szentmise közbe bemegy egy teljesen hitetlen, aki nem hiszi, hogy az oltáron megtörténik az átváltoztatás.
1: Nem hisz a cselekményben.
0: Egyáltalán nem hisz, attól még ott megtörténik. Azt mondja, na hát ez fordítva is érvényes. Attól, hogy én nem hiszem, hogy a joga ilyen-olyan behatással van, ugyanúgy megtörténik. Hát attól, mert én nem hiszem, attól...
1: attól még nem hátrálnak meg ezek a szellemi erők.
0: Hát pontosan.
1: Ez nem az én hitemtől fog működni. Hát, természetesen hittel be lehet folyálni, ellen lehet állni.
0: Így van, de hittel, nem tévhittel.
1: Nem tévhittel, és nem ilyen
0: önhitegetéssel.
1: Igen. Mert találkoztam én ilyennel, hogy jaj, engem nem érint, mert én meg vagyok védve. Én elhiszem, hogyha van tényleg kisugvetett hited, akkor van védelmed, de csak azért, mert teket felkészítettek egy bioenergiai kurzuson, hogy te védelmet kaptál attól még, és tudnék azért egy pár ilyen dolgot.
0: Na, a következő adásban már én is eszembe jutott, mikor így keresztbe teszik a lábukat, meg minden, hogy nehogy átmenjen a... Imádkozunk azért, hogy megmaradjunk az élő hitben, a krisztusi hitben.
1: Atyánk Istenünk, Szent Fiad, életed adta érettünk. Bocsáss meg nekünk, Uram, hogyha ez az érték nem teljes számunkra, hogy másban keressük a szabadulást és a megoldást, akár tárgyakban, akár növényekben, vagy éppenséggel emberekben. Urunk, adj bölcsességet. Áldja meg bennünket, Uram, hogy a mennyei bölcsesség rávilágítson, hogy a világteremténél nincs hatalmasabb, és amit ő ad, annál sincs hatalmasabb. Semmilyen kurzus, képző, meditáció vagy semmiben sincsen. Mert egyedül Jézusnak adatod meg minden hatalom, a mennyben és a földön. Add Istenünk, hogy mi is neki adjunk hatalmat az életünkbe, hogy igazán védelmét élvezhessük minden körülmény közepette. Hogy ez a mennyei béke, amelyet a földre hozott, azt átvegyük és bennünk maradjon, hogy győzelme teljes legyen. Kísérletjánk Istenünk, ezt a keresést, Krisztusban való újjászületést, beteljesedésre mindannyiunk életébe, az üzenyek közben járására most és mindörökké. Amen.
0: Amen. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. További áldott estét kívánunk. Búcsúznak Önöktől.
1: Bajcsi Tibor.
0: És Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 22 óra.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek vall a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virasszon veled, örködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázz le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szent Léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy. Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
1: Végy oltalmadba, mert neked élek. Szabadíts meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
1: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
1: Imádságomat hallgass meg, Uram. Könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
1: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, melyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
1: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak.
1: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
1: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodok sereget örvesztemre, de nem számolnak veled.
1: Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy. Hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálod fiát.
1: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hogy lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek, mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
1: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választod néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését írleld meg az örök aratásra, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya, élet, édesség, reménycsillag áldunk. Most kérve kérlel Évának számüzött népe, hozzád sohajtozunk sírva és zokogva, siralmaink völgye mélyén. Hallgass meg, hát égi közben járunk, kegyes anyánk, két szemed áldott sugarát, fordítsd reánk végre, és Jézust mutasd nekünk, méhet szent gyümölcsét, hogy őt e szemkivetés múltán lássuk. Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Klubrádió Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A hetedik fejezetnél tartunk, Szent István diakónus beszédében már benne vagyunk javában, és a 39. a 40. 41. verseket olvasom. Ám atyáink nem akartak neki engedelmeskedni, visszautasították, és szívük mélyén visszavágytak Egyiptomba. Megkérték Áront, csinálj nekünk isteneket, azok vezessenek, mert nem tudjuk, hogy mi történt azzal a Mózessel, aki kivezetett minket Egyiptom földjéről. Így ezekben a napokban borjút készítettek, áldozatot mutattak be a bálványnak, és örömüket lelték kezük művében. István, aki továbbra is azonosul zsidó hallgatóival, így folytatja a beszámolót, őseink, tehát azonosul velük, hogy egy csapatban játszunk gyakorlatilag, tehát őseink nem voltak hajlandók engedelmeskedni Mózesnek. Szívükben visszatértek Egyiptomba, vagyis visszatértek ahhoz a bálványimádáshoz, amelyet Egyiptomban gyakoroltak. Azt követelték, csináljatok nekünk isteneket, akik vezetnek majd minket, azzal az ürüggyel, hogy nem tudják, mi történt azzal a Mózessel, aki kihozott minket Egyiptom földjéről. Az, hogy borjút kértek Árontól, egyrészt Mózes vezetőként való elutasítását jelenti, másrészt a bálványimádás súlyos bűnét. Miután elvesztették a láthatatlan Istenbe vetett bizalmukat, és elfogyott a türelmük, amikor Isten nem a saját ütemtervük szerint cselekedett, a nép visszatért hitetlen szomszédaik viselkedéséhez, és helyette kézzelfoghatóbb képmásokba vetette bizalmát. Imádták az általuk készített borjut. Áldozatot mutattak be a bálványnak, és örömüket lelték saját kezeik alkotásában. István szavai erőteljesen visszhangozzák a proféták elítélő szavait, amelyek az izraeliták által saját kezüleg készített élettelen bálványok imádását bírálták, amelyek teljesen tehetetlenek voltak abban, hogy segítsenek nekik. 42. és 43. versekkel folytatom. Erre az Isten elfordult tőlük, és hagyta, hogy az égi sereg szolgálatára adják magukat, amint megvan írva a proféták könyvében. Vajon mutattatok-e be nekem véres és égő áldozatokat 40 esztendőn át a pusztában, Izrael háza? Inkább Molok sátrát hordoztátok magatokkal, és Refán Isten csillagát, a bálványokat, amelyeket magatok faragtatok, hogy imádjátok őket. Ezért Babilonon túlra űzlek benneteket. István beszédében ugyanazt a szót használva hozta összefüggésbe a nép bűnét és Isten büntetését. A bűn akkor következett be, amikor a nép szívében visszafordult Egyiptom felé, ami oda vezetett, hogy borjut készítettek maguknak imádás céljából. Ezért büntetésük akkor következett be, amikor Isten elfordult tőlük és átadta őket, hogy imádják az ég seregeit. Ez a bizonyos ég seregei kifejezés a királyok első könyvében, Jeremiásnál és Nehemiásnál is előfordul. Valószínű, hogy a csillagok imádásáról van szó, vagy pedig azokat a szellemeket, magyarul mondva ördögöket imádták, akikről azt gondolták, hogy ők irányítják a csillagok mozgását. Istent úgy ábrázolja itt a leírás, mint aki átadta az izraelitákat saját gonoszságuknak, saját gonosz vágyaiknak, akik nem csak az eredeti öntött borjút imádták, hanem később olyan hamis isteneket is, mint a csillagok és azokat irányító gonosz szellemeket. István ezt a bálványimádást a proféták könyvére hivatkozva magyarázza, amely az első században a 12 kisebb proféta, Ózeástól Malakiásig ennek a könyv gyűjteménynek a neve volt. Tehát a 12 kis profétát az első században így összegyűjtve ezt a könyv gyűjteményt így nevezték, hogy a proféták könyve. Idézete szinte szó szerint Ámosz könyvéből, az 5. fejezetből van, annak a görög fordításából, csupán azzal a kiegészítéssel, hogy miért készítették a bálványokat, azért, hogy azokat imádják. Ámosz azt állította a könyvében, hogy még a sivatagban töltött 40 év alatt sem Istennek mutattak be áldozatokat,
az izraeliták, hanem Molok sátrához és Refan csillagához, Refan Isten csillagához, azokhoz a bálványokhoz, amelyeket imádat céljából készítettek. Tehát Ámosztól tudjuk az ő könyvéből, hogy a 40 éves pusztai vándorlás alatt is folytatták a bálványimádás bűnét, bár kijöttek Egyiptomból. Úgy tűnik, hogy ez a vád több bálványimádási korszakot sűrít össze. Úgy tűnik, hogy ez az összevonás már a görög fordítású Ószövetségben, a 70-es fordításban is megjelenik, amelyre István hivatkozik. Ez a 70-es fordítás az elvitték igét jövő idő helyett aorisztban használja, ez egy igeidő, ami egy múltbeli eseményre utal, vagyis az izraeliták már a sivatagi pusztai vándorlások során is magukkal vitték ezeket a bálványokat. Az izraelitáknak az a kísértése, hogy gyermekeket áldozzanak fel Moloknak, már a Leviták könyvében is megjelenik, a Leviták 18-21-ben, és egészen az utolsó Dávid házi királyok egyikéig, Józiáig, akiről a második királyok, második könyve 23. fejezetében olvasunk, tehát ez a gyakorlat nyomon követhető volt sajnos évszázadokon keresztül. Nem világos, hogy valójában ez a Refan Isten, valószínű valamilyen egyiptomi Isten lehetett, hogy ki is ez valójában, de a Refan csillagára való utalás összekapcsolja ezt a bálványimádást azzal, hogy Isten átadta őket az ég seregei imádásának. Az viszont egyértelmű, hogy István beszédében azzal vádolja a kivonulás generációját, hogy Isten helyett több hamis istent, a Bórjut, Molokot és Refánt imádták. Emellett összekapcsolja a hamis istenek imádásáért járó különböző büntetéseket, az első generáció 40 éves vándorlását a sivatagban Mózessel, valamint a sokkal későbbi Babilonba való számüzetést. A borjó incidensen kívül az ószövetségi beszámolók nem említik kifejezetten, hogy az izraeliták bálványimádást folytattak volna a pusztában. Azonban a bálványimádás előfordulhatott a nép 40 éves pusztai, 40 éves pusztai vándorlás ideje alatt, mint ahogy utal rá Ámosz próféta könyve. A 44. verssel folytatom, a pusztában atyáinkkal volt a bizonyság sátora. Így rendelte, aki Mózesnek megparancsolta, hogy a látott minta szerint készítse el. Hát István a Molok sátrát a sivatagban álló bizonyság sátorával állítja szembe. Ez a sátor egy hordozható szentély volt, amely a szövetség ládáját őrizte, és Isten lakóhelyeként szolgált népe között.

Isten akaratával. Következő három verset olvasom, ezt örökölték atyáink, és magukkal hozták, amikor Józsué vezetésével meghódították a pogányok földjét, akiket Isten kiűzött innen atyáink elől. Így volt ez egészen Dávid koráig. Ő kegyelmet talált Istennél, és könyörgött, hadd építhessen hajlékot Jákob istenének. De csak Salamon építette fel a templomot. Az izraeliták, tehát Józsué vezetésével bevitték a sátrat az ígéret földjére. Mózes helyettese és utódja Józsué, és a királyok előtti utolsó bíró, Sámuel próféta közötti időszakot a bírák korszakaként ismerjük. A bírák idején István és hallgatói közös ősei áldozatot mutattak be, és Isten útmutatását kérték a Szent Sátornál. Ez Dávid idejéig folytatódott. A beszéd ezután ellentétet állít fel Dávid azon vágyának, hogy lakóhelyet találjon Jákob házának és Salamon által Istennek épített ház között. A legtöbb régebbi kéziratban a Jákob háza kifejezés szerepel, de ezekben a kéziratokban található néhány javítás, valamint néhány későbbi kéziratban Jákob istene kifejezés szerepel, mint például a 132. Zsoltárban a lakóhelyet Jákob istenének. Ez a kifejezés tehát valószínű erre utal. Bár Dávid Isten kedvében járt, az a kérése, hogy templomot építhessen Istennek, nem teljesült. De Salamon házat épített neki. István arra utalt, hogy ellentétben Mózes sátrával, tehát a Szent Sátorra, amit Mózes készítetett el, Salamon templom építése talán nem teljes mértékben felelt meg Isten akaratának. Salamon házat épített annak az Istennek, aki nem lakozik emberek által épített házakban, ahelyett, hogy a sátrat építette volna, amelyben Isten korábban megkinyilvánította az ő jelenlétét. Tehát nem volt kifejezetten Isten terve vagy akarata, hogy templom épüljön, de Salamonnak megengedte végül, hogy megépítse ezt a templomot. Következő három vers, ám a magasságbeli nem lakik emberi kézemelte hajlékban, ahogy a próféta is mondja, az ég az én trónom, s a föld lábam alatt a zsámoly. Milyen házat építhetnétek nekem, mondja az Úr? Vagy hol lehetne pihenőhelyem? Hát nem kezem alkotta mindezt? István elmagyarázta, miért nem volt szüksége Istennek Salamon építményére. Természetesen számos ószövetségi szöveg, sőt Jézus és a keresztények is továbbra is tisztelettel viseltettek a templom iránt. Jézus azonban saját testére is utalt, mint az elpusztult templomot felváltó új templomra. Az emberi kezek által készített kifejezést a Szentírásban gyakran használták a bálványok negatív megjelölésére. A kifejezés idézése megjelenik az apostolok cselekedetei 7.41-ben, amikor a nép bálványként áldozatot mutatott be a borjunak, a kivonulás könyvére utalva és örvendezett keze műveinek. A magasságos nem lakik emberkéz alkotta házakban. István nem csupán arra utalt, hogy a sátor elegendő helyszín volt az izraeliták számára ahhoz, hogy Istennel tanácskozzanak és imádják őt, miközben ő közöttük járt és élt, hanem Izajás prófétát is idézi a 66. fejezetből, Izajás könyvéből, hogy hivatkozzon Isten transzcendenciájának elvére. Istennek a menny a lakóhelye, a föld pedig a lábának a zsámoja. Milyen Istennek méltó nyugvóhelyet készíthetne az ember, egy emberi kéz, hiszen a teremtés minden elemét eleve Isten alkotta meg. István beszéde nem a templomot, mint olyat ítéli el, hanem leleplezi azt a kísérletet, hogy Istent úgymond háziasítsák, ami egyesek templomhoz, a templomhoz való hozzáállásában rejlik. Maga Salamon is a templom felszentelésekor elismerte, hogy egyetlen emberi kéz által épített templom sem lehet Isten valódi háza. Ha az egek és az egek egei sem képesek befogadni téged, mennyivel kevésbé ez a ház, amelyet építettem, idézi a királyok első könyve Salamon király beszédét a templom felszentelésekor. Igaz, hogy az emberek vágyakoznak valami konkrét fizikai helyre, ahol imádságukat és Isten akaratának keresését összpontosíthatják, amilyen volt például a Szent Sátor, és amilyen a templom is volt fennállása alatt, hiszen Lukács többször is említi, hogy

keresztények ott imádkoztak. De a templom nem lehetett megfelelő háza, transzcendens, vagyis mindeneket fölülmúló Isten számára. Így annak lerombolása, valószínű már az apostolok cselekedetei megírása előtt, nem tette lehetetlenné azt, hogy az emberek Istenhez forduljanak, őt imádják, mert Isten mindenütt jelen van. Népével, ahogyan Mózessel volt a sivatagban, pusztában, és ahogy Pállal is ott volt Korintusban. Következő két vers így hangzik: ti vastagnyakúak, ti körülmetéletlen szívűek és fülűek. Mindig ellenálltatok a Szentléleknek, és mint atyáitok, olyanok vagytok ti is. Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Mind megölték azokat, akik az igaz eljöveteléről jövendőltek. És most ti lettetek árulói és gyilkosai. István, a bibliai történet átismétle és áttekintése során végig őseinkre hivatkozott, tehát azonosult a hallgatóival. Most az záró szavakban azonban hirtelen elhatárolódott tőlük, és rájuk vonatkoztatta Mózesnek a pusztai nemzedékre vonatkozó prófétai bírálatát: ti kemény nyakú nép. István arra való utalása, hogy a szívük és fülük körülmetéletlen, azt jelenti, hogy bár testükben körül vannak metélve, mert Istenhez tartoznak, szívük nem felel meg ennek, hanem elidegenedett maradt Isten útjaitól. Mózes megígérte, hogy Isten körülmetéli a szívüket és utódjaik szívét, hogy teljes szívből és teljes lélekből szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, hogy élhessetek, olvashatjuk a második törvénykönyv 30. fejezetében. A fülükben körülmetéletlenek kifejezés a Szentírásban egyedül csak itt fordul elő. Analógiaként arra utal, hogy a nép nem hajlandó hallgatni Istenre, akinek a körülmetélésük révén kellene szentelniük magukat. Már nem szolidaritást tanúsítva hallgatói iránt, István most megvádolja őket, Izajás könyve 63. fejezet 10. versét idéző szavakkal: ti mindig ellenálltatok a Szentléleknek. Már nem őseinkről beszél. Most már a ti őseitek azok, akik üldözték a prófétákat, és megölték azokat, akik előre jelezték az igazat, Jézust, Jézusnak az eljövetelét, akinek most ti lettetek az árulói és gyilkosai. Ezek a vádak hasonlóak ahhoz, ahogyan Jézus vádolta az írástudókat, Lukács 11:47-48-ban: jaj nektek, emlékműveket emeltek azoknak a profétáknak, akiket őseitek megöltek, ezzel tanúskodtok és egyetértést nyilvánítotok őseitek cselekedeteivel. 53. verset olvasom: ti, akik az angyalok közreműködésével átvettétek a törvényt, de nem tartottátok meg. Istvánnak azon állítása, miszerint a nép által elfogadott törvényt angyalok közvetítették, ez egy zsidó hagyomány, amely semmilyen módon nem csökkentette a törvény értékét. Az ókori zsidók magasztos képet alkottak az angyalokról, akiket Isten küldötteinek, a szövetség és a törvény közvetítőinek, valamint Isten trónja körüli mennyei udvar tagjainak tekintettek. István beszéde megerősíti a törvény szentségét és tekintélyét, valamint a törvény ellen elkövetett bűnök súlyosságát. Annak ellenére, hogy a törvényt angyalok adták át, hogy Izrael Isten útjaira tanuljon és azon járjon, István így szól zsidó hallgatóihoz: ti nem tartottátok be. A törvény be nem tartása különösen abban nyilvánult meg, hogy üldözték a prófétákat, sőt azt is, akiről a próféták jövendőltek, Jézust. István így visszafordítja ellenük azt a vádat, miszerint ő nem tisztelte a törvényt. István beszéde lenyűgöző példája az Ószövetség tipológiai értelmezésének, vagyis annak a módszernek, amely Izrael történelmét oly módon értelmezi, hogy megmutassa, az hogyan utal rejtett módon Isten Krisztusban való tervének beteljesülésére. A Lukács evangélium elmeséli a két tanítvány történetét az Emmauszba vezető úton, akiknek a feltámadt Jézus elmagyarázza, hogyan jövendölte meg a Szentírás az ő szenvedését. Mózes és az összes próféta írásaiból kiindulva elmagyarázta nekik, ami ráutalt az írásokból. Ez Lukács evangélium a 24. fejezetében, a 25., 26. és 27. versekben van megírva.
Lukács nem közli velünk Jézus magyarázatának a tartalmát, amely bizonnyal talán a legszebb Biblia óra vagy Biblia tanulmányozás lehetett. Jó lett volna, ha azt leírja Lukács. Az apostolok cselekedetei 7. fejezetében azonban egy világos példát találunk arra, hogy a korai keresztények hogyan értelmezték az Ószövetség eseményeit és szavait Krisztus előképeiként. Jézus volt számukra az új József, akit testvérei elutasítottak, de akit Isten népe megváltójaként magasztalt fel. Ő az új Mózes, aki népét kiszabadítja a rabságból és elvezeti őket az ígéret földjére. Ugyanakkor ő az új Salamon is, Isten igazi templomának felépítője. Bár István értelmezése finom és visszafogott, az első századi zsidó hallgatósága könnyen megérthette volna a mondani valóját. Izrael története egy nagy profécia Isten messiásának, Jézusnak az idő teljességében való eljöveteléről. Ez a megértés képezte az Ószövetség lelki értelmezésének alapját a keresztény hagyomány egészében. Ahogyan a katekizmus fogalmaz, az egész Szentírás egyetlen könyv, és ez az egyetlen könyv Krisztus, mert az egész Szentírás Krisztusról szól, és az egész Szentírás Krisztusban teljesedik be. Ezekkel a gondolatokkal hagyom itt abba, az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását innen folytatjuk majd. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádió állandó műsorát, állandó pénteki műsorát hallják, az Életre Növelőt, melyben beszélgető társam dr. Pécsi Rita, az Apolviumos Főiskola tanára. Mai alkalommal körbejárjuk egy kicsit azt a témát, hogy hogyan talál az ember a saját énjére? Ki vagyok én? Mivé válhatok én az életem folyamán? Kit tekinthetek példaképnek? Hogyan tudok azonosulni azokkal a pozitív személyiségekkel, akiket én fontosnak tartok?
1: Ez egy nagyon nagy kérdés, és azt lehet mondani, hogy talán ez lehetne a nevelésünknek és az önnevelésünknek a legmélyebb, egyben spirituális kérdése is persze, hogy milyen cél lesz az életem célja, az a nagy cél. Tehát, hogy azt megtalálom-e, hogy miért élek, hogy, és mi az, ami engem legjobban mozgat. Azt mondja Kenteni atya, hogy ez lesz az énünk legboldogabb formája. És itt egy nagyon érdekes és finom ez a kifejezés, mert kereshetünk sajnos másik célokat is, lehet olyan célokat is beállítani ebbe a funkcióba, amelyek nem az a nagy cél. Tehát egy kisebb, de ezeknek is van összefogó ereje. Az ember keres ilyet, hogy ne essünk teljesen szét. Akár csak egy napunknak is néha megkeressük, vagyis hát jó, ha megkeressük a célját. Vagy egy délelőttnek, vagy egy tevékenységnek egy központi értékét, hogy ezt miért csinálom, akkor sokkal jobban megy, akkor minden oda hozzá rendeződik. És ugyanígy, hogyha egy napnak nincsen meg, akkor csak megyünk, és akkor jaj, még ezt megcsináltuk, hát azt is, ezt is, de valahogy nem vitt oda, ahova úgy összesűrűsödik egy fókuszpontba. És ugyanígy, ahogy ennek a napi céljainknak is megvan a maga funkciója, nagyon fontos lenne, hogy az életünknek, tehát egyáltalán a személyiségünknek is azt a magvát megtaláljuk, ez a személyes eszmény, így hívja Kenteni atya, ami az énünknek számíthatunk arra, hogy a legboldogabb formáját hozza ki. Na most, hogyha egy másikat próbálunk megtalálni, mert a szomszédnak olyan jó bejött, hogy ő vállalkozó, vagy a nem tudom kicsodának olyan jó bejött, hogy műkörmös, vagy a valaki annyira boldog abban, hogy akár csak, hogy nem tudom én gyerekeket nevel, vagy nem, ez nem lesz az enyém. Tehát azt kell megtalálni, hogy én bennem mi mozdul a legjobban, mert az képes arra, hogy igazán megszólítsa azokat az adottságokat, mindenfélét, ami bennem rejtve megvan. Tehát azokat a képességeket, azokat a kis hát nem tudom, tényleg adottságokat, amelyeket aztán tényleg kifejleszthetünk, stb. És akkor érezzük ezt, azt így is mondja nagyon, szerintem nagyon találóan, hogy ez a személyes eszmény, ha megtaláljuk, akkor olyan lesz, mint hogyha megtaláltuk volna a lábosra vagy a fazékra a födőt. Tehát tehetsz rá nagyobbat, kisebb az belemegy, a nagyobb alól kifúj, de amikor pont azt a födőt találod meg, na ez az, amiben úgy jól érzed magad. És ez megmozdít azokat az életerőket is, amelyek esetleg akár rejtve voltak. Sokszor látunk ilyet, hogy valaki például akár felnőtt korára találja meg, nem tudom én, elindult egy foglalkozásba, egy tevékenységbe, és akkor egy idő után látja, ez nem az enyém, és valami teljesen másba esetleg rátapint, és kivirágzik. Tehát előjönnek olyan képességei, nem is gondoltad, hogy ilyeneket tud, most akár nem tudom én, cukrász lesz, pedig orvos volt, csak most mondom, ami úgy esetleg akár szélsőséges, de éppen a héten láttam egy ilyet. És azt mondja, nem is tudtam, hogy hát azt mondja, hogy ilyen jól érzékem van ahhoz, és olyan szívesen csinálom, és hogy olyan örömöm telik benne. Tehát ezt megtalálni. Így is fogalmazhatjuk, hogy azt a bizonyos Isten arcot bennünk. Tehát ugye azt mondjuk magunkról is, hát tudjuk is, és úgy valljuk is azt, hogy valóban Isten saját képmására teremtett mindannyiunkat egyedi és eredeti énnel, tehát beleborzongunk, hogyha belegondolunk, hogy mindannyiunkat egy más-más küldetéssel, lehetőségekkel és hát helyzettel küldte a világba, és ezt valahogy megtalálni. Tehát most ebben nagyon nagy szerepe van, és ezt is elszoktuk egy kicsit hagyni, nagyon nagy szerepe van már gyerekkortól kezdve ezeknek a kis vágyódásoknak, ezeknek a kis affinitásoknak, hogy szeret ilyet csinálni, szeret olyat csinálni, nem kell rögtön rátolni arra, hogy jaj, ezt szeret számolgatni, mit tudom én, a babot is megszámolta, akkor matematikus lesz. Nem így megy ez. De azért látszanak ezek a ezek az irányok, hogy például nagyon szeret segíteni, vagy nagyon elgondolkozó, vagy éppen nagyon, nagyon érzékeny a formákra, a színekre, a dallamokra, vagy valamilyen tevékenységre, és ezeket úgy valahogy, hogy ezeket nem kellene, hogy jó, persze, megint az ő hóbortja, meg oda kéne rá figyelni.
2: Komolyabban kellene
1: nagyon
2: venni.
1: Mert azt mondja egyébként később is, azt mondja egy másik, ezt nem tudom pontosan ki volt, hogy, de talán ez is kenteríthatja, hogy Isten a körülményeken keresztül szólít meg engem, és én is csak a körülményeimen keresztül szólíthatom, vagy ölelhetem meg őt. És ezek a körülmények, ezek a bennünk lévő mozgolódások, ezek a finom ösztönzések, amikor ugye ezt mondja Csíkszentmihályi Flónak, hogy nézd meg azt a tevékenységet, ahol elfelejted azt, hogy ment az idő, ahol elfelejted azt, hogy mennyire beletetted magadat, hogy izzadtál közben, hogy feszültél, hogy már mióta csinálod, és örömödet leled benne. És ezeket megfogni, tehát ezeket mondhatjuk úgy, hogy ezek Isten üzenetei bennünk. Hogy lehet, hogy ez az eredeti arcodnak egy vonása. És menj utána, és keresd. És ezt szülőként, sőt nem csak szülőként, tehát ezt érdemes egy kicsit átgondolnunk, egyrészt szülőként ezeket így táplálni, és együtt keresni.
0: Ehhez viszont kell egy nagyon-nagyon bensőséges szülő-gyerek kapcsolat, ahol ezekre az apró finomságokra odafigyel a szülő, és rákérdez, és támogatja, és
1: hogyha ez például ez nem egy iskolai terület, vagy nem úgy néz ki, mint egy iskolai terület.
0: Nem tantárgy.
1: Vagy például, hogyha ezzel szemben bizonyos tantárgyak viszonylag nehezen mennek, és csak nyomjuk azt a nehezent, mert abból is, és elfelejtünk rácsodálkozni arra, hogy ezen a területen meg valami mozogna. És akkor tulajdonképpen állandóan a kudarcot éli át, és neki is elhomályosul ez a területe, illetve el is nyomja, hogy ez nem annyira nagyon fontos, és azt éli át, hogy egy ilyen arctalan vagyok, mert az annyira nem megy, hát százat olyat látok, akinek jobban megy, nem tudom én, a fizika, mint nekem, vagy valami, és viszont nem csillan meg az, hogy nekem meg mi megy. És ez is egy nagyon komoly banánhéj a szülői, hogy megpróbáljuk azokat a teljesítményekkel sikeressé tenni a gyerekünket, ami átlagban kívülről sikeres, és ez minket is elhomályosít, és azt nyomjuk, és tényleg a legjobbat akarva, hogy te csak tanulj, fiam, ez meg, jaj, ezzel most nem lehet foglalkozni, és sajnos nem ismerjük meg, tehát, hogy de ezek jó szándékú szülői
0: hozzáállások,
1: abszolút,
0: igen.
1: De ezzel nagyon sokat ártunk. Mert hogy már látjuk, hogy igen, majd szeretnénk, ha ebbe a gimiben menne, meg nem tudom, jaj, ott nagyon kell a mit tudom én milyen pont, és akkor jaj, neked az jó megy, akkor oda betolunk, és akkor azzal, de közben látjuk azt, hogy az neki jól megy, de nem az övé. Valahogy vagy van másik területe is, vagy túl korán egy síkra tereljük őt. Ezekkel tényleg azt lehet mondani, hogy hosszasan el lehet nyomni ezt a belső hangot. Hál' Istennek teljesen nem lehet elnyomni, de nagyon nagy vargabetűket tesznek, sok ember nagyon nagy vargabetűt tesz, és akkor látjuk azt, hogy 30-40 évesen még mindig
0: kínlódik. Keresi magát.
1: Igen, benne van egy viszonylag elismert szakmába, és mindenki nézi ott körülötte, hogy te miért nem vagy elégedett, te miért keseregsz, és akkor miért megy ki abba például a hobbiaiba olyan szívesen, de a családtól is, a mindenhonnan, mert keresi azt a kis, ahol ő eleven. Tehát ott jó, egy kertbe, egy horgászatba, egy nem tudom én, egy sportolásba, vagy egy valamibe, vagy egy főzésbe adott esetben, mert egyszerűen úgy érzi, hogy az a nagy terület, ugye nem felejtsük el, hogy 8-10 órát eltöltünk egy munkahelyen. És ez az eszményemnek a megtalálása egyáltalán nem arról szól, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Ez egyáltalán nem arról szól. Tehát az csak egy része, hanem hogy tényleg ki vagy te. Tehát hogy vagy te teljes, mi az, ami neked az igazi arcod, ez a bizonyos Isten arcod. És ezt valahogy felfedezni, tehát ennek a nyobába menni. Na most tényleg, ahogy mondod, ez sok beszélgetés kell, meg nagyon finom odafigyelés. Tehát nem elég a bizonyítványát nézni, nem elég a teljesítményeit nézni, nem elég csak úgy ránézni, vagy beíratni, vagy nem tudom én, ami szerintünk mondjuk esetleg egy jó terület neki, hanem nagyon sokat, főleg serdülőkorban, tehát serdülőkor vége felé, az ifjú felnőttekkel is nagyon érdemes sokat beszélgetni arról, mi mozgat téged, mit szeretsz ebben, mit látsz másokba vonzónak, stb. Ez is egyébként egy nagyon jó módszere. Így szokták mondani, hogy kisebb korban nem ilyen direkt formában, mert ott még nem látjuk. Tehát ott minél szélesebb területre hagyjuk mozogni, annál jobb. Tehát tényleg itt a nagyon tagozatos iskolák nem jók erre.
0: Nagyon sokan mondják, hogy az általános iskolának tulajdonképpen annak a korosztálynak csak az lenne, hogy saját magát fedezze
1: igen,
0: fel.
1: Igen. Még a giminek az eleje is.
0: Frany Tamás tartott egy előadást igen. Nem olyan régen, és arról beszélt, hogy alapvetően igen. A magyar nyelven matematikán és a táncon, a zenén, a művészeteken, a hangszeres zenén keresztül, a sporton keresztül. Próbáljunk ki minél többet általános iskolába, és aztán majd meglátja, hogy merre felé irányul.
1: Ez az, és nagyon-nagyon-nagyon szívesen ajánljuk a szülőknek, ne egy területre, ne egy tagozatra. Látjuk, hát azért Frany Tamás szerintem ennek egy nagyon szép példája. Vidéki gimnáziumba járt, egy általános, semmi tagozat. Volt persze ott is, mondta, hogy szerette a kémia tanárát, és csináltak kis kísérleteket otthon is a pincében, meg nem tudom hol, de mellette szinte végig klarinétozta az egész életét, azt az egész gimnázium éveit, illetve kamarazenéltek, jazz játszott, stb.
0: És a kártya, hogy mennyire szeret igen, kártyázni, igen, hogy ez mennyire összefogja igen, közösségeket is, igen, össze tud fogni.
1: És ezek felébresztették benne azt a magot, aminek nyomán aztán utána, és az életnek, tehát az életfeladat, az később fókuszálódik csak ennyire, hogy úgy mondjam, egy tevékenységre, vagy egy szakmai irányra, és ezt nagyon eltévesztettük, és tudom már most, biztos már mondja magában sok hallgató, hogy na jó, de hát 14 évesen kell középiskolát választani. Széles körű középiskolát válasszon. Tehát minél szélesebbet, és meghagyni abba tényleg, hogy mellette legyen idő keresgélni, és esetleg adott esetben váltogat. És amikor elindul akár egy felsőoktatásba is, vagy szakmába is, akkor is úgy meghagyni azt a kis egérutat, vagy valamit, hogy azt mondani neki, hogy nem baj, elkezded, és meglátod, hogy ez-e az, amire vágytál. És hogyha közben azt látja, hogy de mégse ez, akkor ne kezdjük el, hogy de amit elkezdtél, azt be kell fejezni. 5 év, 6 év, nem szabad. Nem szabad, ma már könnyen lehet váltani, és keresse meg azt, hogy na most ez az enyém. És sokszor például olyat is, hát sok ilyen fiatal vagyok kapcsolatban, ma már nem szakmát tanulunk igazából, vagy hát a munkaerőpiac nem szakmákat vásárol, hanem készségeket, képességeket. És hát jó, tanár vagyok, tehát azért nyilván tudom, mi a végzettségnek a jelentősége, de nem mindig ez érdekli őket, hogy milyen papírod van, sőt, mindegy, hogy milyen papírod van, megnézi, hogy milyen készségcsomagot hoztál oda. És azt mondja, hogy nézd, erre a munkára még nincsen, mit tudom én, egy képzés, de mi ezt látjuk benned, ezt meg tudod csinálni, és majd megtanulod, ami hozzávaló. Tehát sok ilyet látok, hogy elkezd egy felsőoktatást, vagy akár szakmát, és mondjuk nem fejezi be, mert úgy érzi, hogy annyira sok elmélet jár vele, amire neki nincs szüksége, de most már rálát arra a tevékenységre, amit ő tudna csinálni. És ne féljünk attól, hogy ilyenkor kezdje el, álljon bele, be fogja fejezni később, hogyha tényleg ez úgy látszik, hogy az is kell hozzá, és jobban fogja csinálni, mert akkor már érdekli. És azt hiszem, hogy a korábbi ilyen klasszikus, hogy most választottunk, elmentünk egy szakmát megtanultunk.
0: Vagy és abban éltünk és végig, és sokszor igen, egy egész igen, életet egy munkahelyen éltünk.
1: De volt 5 szakma, vagy csak mondom, persze, vagy 25, és ma van 625 féle tevékenység. És erre nincs mindenre hogy egy olyan képzés, hogy erre találták ki ezt az élethosszig tanulásos jelszót,
0: Aminek van értelme, mert amit ott kér az élet. Igen, részben rákényszerülünk, részben pedig új ajtók nyílnak, és abban új lehetőségek
1: igen,
0: is.
1: Igen, és akkor megkeresem, hogy nekem ehhez milyen lehetőségeim vannak magamban. Tehát én ezt elég jól tudom csinálni. Lehet, hogy nem így hívják az én eredeti képzettségemet, de én ezt jól tudnám csinálni. És akkor kitanulom azt, vagy mellé tanulom azt. És sokszor megkérdezik, hogy akkor jó, de akkor ezt lehet-e segíteni kiskorban például, gyerekkorban. De most gyerekkorban nem lehet ilyen direkt segíteni, és nem is kell, mondom, ugye, ami a széles, azt igen, azt lehet segíteni, és még egy módon, még kettő segítő, nagy segítőerő van, hogy lát olyan embereket, akik ebből a lángból élnek, tehát ilyen lángoló emberek mellett élni, vagy irodalmi úton megtapasztal és átél ilyeneket, akik egy valami nagy ügyre föltették az életüket, vagy nem tudom, vagy például most éppen Székely János püspök atyával találkoztunk, és mutatta azt a könyvet, amit most adtak ki ott Szombathelyen, hogy Batthyány Stratmann Lászlónak a feleségének a boldog álvatásának. Hát azért ott meglátni egy ilyen női hivatást, amelyik tényleg 14 gyereket nevelve, és egy orvosi pályának a gerincébe beleállva, és mindezt tényleg az Úristen ügyeként szolgálva, na hát ezt így jó szemlélni, hogy valaki tényleg ennyire egy ilyen összetett valamibe bele tudott állni, és ebbe tudott lángolni, de ugyanígy Batthyányit is meg lehet nézni, vagy meg lehet nézni, nem tudom én, egy Cifra Györgyöt, vagy akárkit, és ennél, hogy mondjam, hétköznapi példákat is, de ez nagyon sokat ér, hogy ilyeneket szemlélni, tehát nem olyan nagyon elvont magasságokba beletenni, hanem megnézni, hogy ennek hogy zajlott a napja, ez hogy tudta ebbe beleállítani, és nézd meg, hogy minden egyes kis élet momentumát úgy összegyűjti ez az eszmény. Így is mondjuk ebben az organikus pedagógiában, hogy olyan az eszmény, ha megtalálja az ember, mint hogyha egy ilyen lapra ugye rátennénk, tehát mindenki átélte ugye az általános iskolában, remélem, ezt a kicsi kísérletet, hogy ilyen vasreszeléket teszünk egy lapra, és alá teszünk egy mágnest. És pillanatok alatt ez a vasreszelék berendeződik a mágnes formájába. Na, ez az eszmény. Tehát, hogy van az életünknek kis millió tevékenysége, de tényleg sok minden, a bevásárlástól a ruhastíluson, még a nem tudom én, a beszédem, még az olvasmányaim, a kapcsolataim, munkám, stb. Mindenféle, de hogyha nincs alatta ez a mágnes, akkor jön egy szél, és úgy szétfújja az egészet, és elfelejtem ezt, azt, átalakul, stb. Ha alatta van ez a mágnes, akkor azt a formát veszi fel minden. De tényleg az öltözködésem, a beszédmódom, az olvasmányaim, a kapcsolataim, a munkatevékenység, a hétköznapjaim, a mindenem. És ezt nagyon segíti ez a belső eszmény. Na most így ezt kiskorban nem látjuk meg, mert annyi minden még rejtve van. De láthatjuk egy emberben, hogy ez így működik. És még egy valamit nagyon tudunk csinálni ebben a tekintetben, hogy például általános iskolásoknál ezt nagyon szokták ajánlani, hogy olyan jellegű napokat, heteket, mit tudom, tevékenységet, ami egy valami köré épül. Tehát ilyenek a projektek is, de például a táborokat, hogy azt mondjuk, indián tábor. Minden indiánul van. A végvilágon indiánul eszünk, öltözködünk, gondolkodunk, nevet választunk, mit tudom én, mindenféle, és mindent köré csavarunk. Ez azt jelenti, hogy megtanuljuk azt, tehát itt módszert tanítunk, megtanuljuk azt, hogy tehát az életemet, a napjaimat, vagy egy délelőttöt csak, vagy akármit, vagy egy hetet, lehet úgy leélni, hogy egy központi érték köré fonok. Mindent. És ezt akkor segítjük neki, hogy ezt a gondolkodásmódot elsajátítsa. És később, hogyha kialakul az ő egy személyes központi gondolata, ami az ki vagyok én, akkor a köré tudja csavarni az egész életét. És bátran menjünk ebbe a játékba bele, így kisiskolásként, tehát nem kell komolyan, hogy jaj, mi leszel, ha nagy leszel, és akkor azt most erősítjük, és beiratunk ide-oda, meg nem, hanem csak módszert tanítunk. És akkor serdülőkorban, amikor már úgy elkezd eszmélődni, na akkor tényleg ez a központi kérdése, ki vagyok én? Na akkor tényleg kívülről, belülről keresgéli magát, mindenféle, érted?
0: És a oktatási rendszerben hol tesz fel ezt a kérdést? Melyik órán tesszük fel ezt a kérdést? Ezért lenne hihetetlen fontos az irodalom tanítása. Nagyon. Ki vagyok én? Mert a költők is ezzel megpróbálják megfogalmazni és üzenni nekünk. Tehát tényleg hogyan tudjuk ezt a problémahalmazt, az önmegismerést és a ki vagyok én kérdést az oktatásban elővenni? Melyik tantárban.
1: Hát az irodalom valóban, de akkor, ha nem elemzünk, és nem tudom, mit csinálunk, egyszerűen rácsodálkozunk ezekre a mély kérdésekre, és megengedjük azt, hogy e körül egy beszélgetés alakuljon ki. Vagy megismerjük azt az embernek azt a belső motorját, amikor így felteszegeti ezeket. Ahogy például a Veres Sándor, hát olyan sok helyen, de például éppen a vágyak idomítása, hogy ne félj a vágyaitól, és hogyha meg tudod szelidíteni, akkor sárkányokkal szántatsz. de hogyha elnyomod, akkor ugye föl fognak támadni. Öt sort elővenni, és megnézni, te figyelj, benned milyen vágyak dolgoznak. És hogy milyen, melyik, és akkor elmondja, hogy de anyám mindig azt mondja, hogy azzal nem kell foglalkozni, mert most fontosabb dolgok vannak, vagy nem tudom mi. Tehát ezeket engedni.
0: És tudja megfogalmazni verbálisan is, tehát igen, ne csak megélje, hanem ki tudja mondani, mert amit meg tudunk verbálisan, igen, fogalmazni, az már egy út.
1: Igen,
0: az
1: igen
0: már
1: és ugyanennek azért egy másik, ugye az indirekt formája, a művészetnek a sokféle másik ága, amikor tényleg akár bármilyen egyszerű alkotásban, ugye elkezdi, hogy én ilyen módon rajzoltam meg, nekem ez a szín tetszik, nekem nem tudom én, vagy egy táncolásban, ahogy bele tudja adni magát, azt a formáját, azt a kapcsolati, nem tudom én, egymáshoz figyelését, ezek is segítenek. Vagy például van ez a családi életre nevelés program, ami nagyon-nagyon jó, a Boldogabb Családokért Családi Életre Nevelés Programja. Van neki iskolai tanterve, osztályokra lebontott tanterve, önismeretről, kapcsolatról, pont ezekről a témákról szól, hogy ezeket játékosan, tehát ilyen jó kis tényleg társas játékokba beágyazva beszélgetéseket indít el, nagyon, nagyon mély önismeretre, ugyanígy behívva az irodalmat, a művészetet, a játékot, az egymáshoz viszonyulásnak a lehetőségét, és de ezeket be kell építeni. Tehát az irodalom tanárnak is, vagy az osztályfőnöknek is, vagy hát hitórán, hitéleti órákon, vagy hitoktatáson, hát miről beszélünk, ha nem erről? Hogy ki az az Isten arc benned? Nagyon fontos megtudni azt, hogy hol van a Genezáreti tó, meg azt is, hogy hány proféta volt, biztos nagyon fontos. De ma már, hát nem csak ma már,
0: sokkal fontosabb. És ezeknek a végigbeszélése, ugye gondolkodjon el rajta.
1: Igen, meg, hogy van meg a te életedben ez, hogyan
0: szól bele? És a hitoktatásunkkal is azért, hát mondjuk ki, vannak gondok. De szóval például történelem szakos vagyok, és nagyon szerettem nagy példaképeket, azoknak a gyötrődéseit, napról igen, részleteket, hogy az Széchenyiről el vagyunk ájulva, és minden szépet és jót, és a naplóból elolvassuk az ő kínlódásait, belső gyötrődéseit, vagy Albert Schweitzer, aki az első,
1: gyönyörű az egész
0: története, hogy neki mi minden fért bele egy napjába. És Albert Schweitzert mindig elővettem az
1: és
0: első világháborút.
1: És miért fér bele a napjába? Mert ugye, szóval ez az, hogy megcsodáljuk, hogy jó, hát persze az egy ilyen nagy alak volt, meg a nagy szentek, persze, jó, igen. De miért? Mert volt egy olyan életet mozgató eszménye, ami alá mindent bele tudott gyűjteni, és azt mondja, hogy még erre is van erőm, meg kedvem. Ez a belső motiváció tulajdonképpen, ami ezt megindítja, de ez csak így megy. És hogyha erre, de ez idő, ezt én is tudom, tehát, hogy nyilvánvaló ledarálni, most maradjunk Albert Schweitzernél, hogy ekkor élt, meg ekkor élt, és nagy biológus is volt, vagy nem tudom én, vagy
0: minden,
1: a zenész.
0: Minden
1: el,
0: volt.
1: A minden
0: az
1: volt,
0: zenész igen, volt, az orvos volt, az biológus igen, volt, az házat épített, igen, az
1: de ezt meg kéne nézni, hogy miért? Tehát, hogy írja le tényleg a naplójába, hogy miért volt az neki fontos, hogy orgonáljon. Tehát nem orgona hangversenyeket akart feltétlenül tartani, hogy miért volt fontos, hogy tényleg, szóval ezt nem is megyünk most ugye bele, de tényleg
0: de ilyen figurákat megtanítani.
1: Ez a lángoló emberek mellett élni.
0: Ez a lángoló emberek mellett élni, végig gondolni az ő életüket, igen, mit meríthetünk belőle. Nyilván kevesen lesznek, most a Réka járja az Albert Schweitzer útját, ugye az Afrika, és neki is nagy igen, példakép a Albert Schweitzer. Nem mindegyikünk fog kijutni Afrikába kórházat alapítani és egyebeket.
1: De nem is ez a cél.
0: De nem is ez a cél,
1: igen,
0: hanem én találjam
1: igen,
0: meg azt
1: igen,
0: a...
1: És ebben az a jó ezeknek az embereknek az életét követni, hogy ha megtalálok egy ilyen nagy eszményt, mert ugye ez így is szoktuk fogalmazni, hogy közd a szekeredet egy csillaghoz, tehát véletlenül se egy ilyen kis izét keresgéljünk, hogy akkor most hónap fővesznek, vagy nem.
0: Merjünk nagyokat álmodni.
1: Abszolút.
0: Merjünk
1: és viszont, ha ezt azt mondom, hogy messze csillagot álmodok, akkor a legelső lépésbe el fogok esni. Mert érted, az annyira messze van. Olyan rövid a lábam, olyan sok a gödör, olyan valami, repülni se tudok. Tehát itt ez mindjárt azonnal. És akkor ilyenkor nem szabad lehúzni, hogy jaj, gyerek, mert örökké álmodozol, mert át ennek semmi köze a valósághoz. Tehát a valóság az egy nagy úton álló ebben a dologban. És itt meg kell tanulni a valósággal összekötni ezt a csillagot. És akkor azt is meg kell tanulni, hogy ez rengeteg bukással jár. És ezért érdemes belenézni ezeknek az embereknek az életébe, hogy hogy hányszor dobták vissza, hányszor nem sikerült, hányszor keseredett
0: újra,
1: meg,
0: hányszor kezdtek újra.
1: Abszolút, miből lettek ez a KFC-s Sanders egy ezredes, ugye ez egy közeli kapcsolódás, ugye, hogy látjuk mindenhol az élelmiszerláncát, 83 évesen építette ki. Azután, miután öngyilkos akart lenni, mert hogy nem sikerült semmi az életébe. És leült, és elkezdte írni, hogy azt akart, a végrendeletet akart írni, és elkezdett azon gondolkozni, hogy mi ment jól neki. És akkor írkált, hogy itt is a benzinkútnál is főztem, amott, mit tudom, ami kuktát föltalált, vagy nem tudom, mit csinálta, a seregbe is főztem, és akkor mindenhol hát ez jó, mert nekem ez a főzés. És elkezdett egy ilyen vonalon rátalálni arra a belső szunnyadó kis magjára, hogy kipróbáljuk. Hát szerintem én sütöm a legjobb csirkét, ahogy. És kipróbálta, és ott is, hát nem először, valami 83. vagy 102. vagy nem tudom, nem jegyeztem meg a számot, hely, ahova bekopogtatott, és azt mondták, hogy megveszem a csirkédet, van, ami kölcsönpénzből sütögette a csirkéket. Érted? És utána ez belendült. Most mindegy, tehát az, hogy ezt is azt látjuk, hogy például ez kiskorban már meg kell tapasztalnia azt, hogyha egy nagy cél tűzök ki, akkor biztos tévedek az elején, de nem baj. Tehát, hogy ezt, hogy szabad tévedni, újra kell kezdeni, megint egyen jobban fogod mindig csinálni. De hogyha már kicsi korban azt mondjuk, hogy jaj, csak hiba ne csúszom bele, jaj, csak nehogy, mert akkor levonják a pontot, akkor nem jutsz be oda, mert akkor az jaj. Ez nagyon, nagyon káros ez a félelem ettől, mert pontosan, most, hogyha kivetítjük ezt oda, amikor az eszményemet keresem, ott is le fogok állni az első kudarcnál. És ha megnézzük ezeknek az embereknek az életét, hát kudarc, kudarc hátán. Hát felsülés, felsülés hátán, nyomorúság, nyomorúság hátán, betegség, ellenségeskedés, visszautasítottság, minden, tehát mindenkinél ezt lehet látni, de nem baj. Ha elég messze van az a csillag, és elég fényes, akkor mindig van ideje, van ereje fölkelni, és hogyha vannak társai.
0: Igen, ez nagyon fontos, hogy legyenek társai. Hát kívánjuk, hogy ezután a rövid beszélgetés után találja meg mindenki, vagy keresse. Keresse magába, és ne nyugodjon, hogyha a lelke nem békés, mert azt azért, azért a nagyok megtanítottak, hogy mikor az ember megtalált valamit, akkor békés lett a lelke.
1: Igen, talán többen ismerik ezt a reményik verset, ezt az Isten arcán eltemetve benne. Tehát azt gondolom, hogy keressék meg, keressenek rá, és mondja, hogy társak, gyertek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. És ez el van temetve, és tényleg ez sok küszködés, sok kapavágás, többeknek a kapavágása, hosszú út, de nagyon érdemes megtalálni, mert azt lehet mondani, hogy valóban így is az ad értelmet és célt az életének, egész életén át. Tehát akkor is, amikor már nem mozgunk jól, amikor már nem minden megy annyira jó, akkor is ezt a magot meg lehet őrizni, és ebből biztosan lehet táplálkozni.
0: Önök az Életre Növelőt hallották, a Mária Rádió pénteki adását. Dr. Pécsi Rita volt a beszélgető társam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa franciaországi látogatásának negyedik, utolsó napja. A Szent Atya felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A Szent Atya a Metzi Robert Schuman kongresszusi központban. Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Leó pápa homiliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Vasárnap délben a Lurdi Miasszonyunk bazilika előtti téren bemutatott szentmise végén 14. Leó pápa felhívása fordult a katolikus hívekhez. A Szent Atya azt kérte, hogy az elkövetkező október hónapban a Szent Olvasót
1: a prière et le Saint Rosaire au cours du mois d'octobre prochain.
0: Azzal a különleges szándékkal imádkozzuk, hogy véget érjenek a háborúk, és jöjjön létre a béke a konfliktusban álló népek között. Kísérjük imánkat konkrét bűnbánati és irgalmas cselekedetekkel, és kötelezzük el magunkat, hogy mindig erősegítjük a párbeszédet és a kiengesztelődést, buzdított rá Leó pápa. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A Szent Atya vasárnap este 9 órakor Lurdi látogatásának utolsó programjaként fáklyás körmeneten vett részt, és zarándokként együtt imádkozta a 100 000-nyi zarándokkal a rózsafüzért. Beszédében arra buzdított, hogy bizalommal tekintsünk fel Máriára, a tengernek csillagára, aki mindig segít bennünket az élet minden viszontagsága közt, hogy biztosan megérkezünk fia atyának országába. Ma este azért gyűltünk itt össze, hogy válaszoljunk a szűzanyának Szent Bernadetten keresztül a papokhoz intézett kérésére. Tartsanak itt körmenetet. Milyen megható látni, hogy a hívek nemzedékről nemzedékre szeretettel és bizalommal válaszolnak Szűz Mária gyengéd meghívására. Milyen vigasztaló hallani, ahogy a keresztények buzgón és hittelteli himnuszokat énekelnek, és gyertyával a kezükben mennyei anyjuk felé tartanak, az anya felé, akit Jézus a kereszten nekünk adott. Hálát adok az Úrnak, szólt személyesen a pápa, hogy ma este én is válaszolatok anyánk hívására azzal, hogy zarándokká válok a zarándokok közt. A reményfénye az, amely vezetés vonz minket, és soha nem hagy el, még akkor sem, amikor életünk útjain gyakorta megpróbáltatásokkal találkozunk. A betegek a kiváltságos tanúi ennek az átalakulásnak, az Isten hit és a felebarát iránti szeretet által. Nekünk ide el kellett jönnünk, hogy részt vegyünk ebben a körbenedben veletek, kedves betegek, hogy teljes mértékben megértsük annak a valóságát. Ő képesít ezt minket arra, hogy egy távolabbi jövőbe tekintsünk, földi horizontunkon túlra, az Istenben való végtelen boldogság jövője felé, amelyet biztosan elnyerünk akkor, ha szilárdunk maradunk a hitben és a szeretetben. Erre buzd minket Szent Pál, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.
1: Je suis l'Immaculée Conception.
0: Én vagyok a szepültelen fogantatás. Pontosan így hívta magát Mária itt, a legnagyobb alázattal, mégis hálásan Istennek, azért az egyedülálló kiváltságért, amelyet megkapott, és amely számunkra az üdvösség hajnalát jelenti. Ő a tengernek csillaga, a Stella Maris, aki segít nekünk a megpróbáltatásokban, ahogy Szent Bernát oly találóan megfogalmazta, Ó, bárki is legyél te, aki úgy érzed, hogy a világ zűrzavarában viharok és szélvészek dobálnak, ahelyett, hogy biztonságban járnál a földön, el ne fordíts tekinteted e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy a viharok elsodorjanak. Ha követed őt, nem tévedsz el. Ha hozzá imádkozol, nem esél kétségbe. Ha rágondolsz, nem tévedsz. Ha ő tart, nem esel el. Ha ő megvéd, nem félsz. Ha ő vezet, nem fáradsz el. Ha ő neked adja buzgalmát, eléred célodat. Idézte Leó pápa Szent Bernárd Szűz Mária dicséretéről szóló prédikációját. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A pápa hétfő reggel 9:30 érkezett meg a Franciaország északkeleti részén a német, illetve a luxemburgi határ közelében fekvő Metz város Robert Schuman nevét viselő modern kongresszusi központjába, ahol először a különböző vallások képviselőivel találkozott. A pápa kedves barátokként köszöntötte a találkozó résztvevőit, kifejezve örömét és lelki felelősségének tudatát, hogy itt lehet közöttük Metz városában, abban a kongresszusi központban, amely Robert Schuman nevét viseli. Az Európai Unió egyik alapító atya erős hite révén képes volt a régi törésvonalakat egész Európa számára remény hídjaivá alakítani. Példáját követve, mint vallásos férfiak és nők, közösen tanúskodjunk arról, hogy az országhatárokon túl is mindig lehetséges a béke építése, buzdított rá Leó pápa. Utalt elődje Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájára, miszerint a különböző vallású emberek közötti párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Szent II. János Pál pápa a párbeszédet az emberi természet szerves részének tekintette. Paul Ricoeur filozófus szerint pedig az út, amelyen keresztül a különbözőségeket ígéretként ismerjük fel, a találkozás művészete, amelyre nagy szüksége van világunknak. Leó pápa hangsúlyozta, hogy soha nem lehet Isten nevére hivatkozva igazolni az erőszakot, az elnyomást, nem lehet Isten nevében megsérteni az emberi méltóságot. A különböző vallások képviselőinek kötelessége, hogy mindig a szívek és a szavak lefegyverzésére buzdítsanak. Ha a vallási hagyományok gazdagsága elsősorban a béke és a testvériség szolgálatában nyilvánul meg, akkor ez kifejeződik az élet védelmére irányuló képességükben is. Egy civilizáció nagysága nem anyagi sikereitől függ, hanem attól, hogy miként védi az embert. Fejtette ki a Szent Atya a vallásközi találkozó résztvevője az intézet beszédében. Az egyház mindazokat utitársainak tekinti, akik őszintén keresik az igazságot, a jóságot és a szépséget, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, majd megköszönte különböző vallási hagyományok képviselőinek jelenlétét, a következő kívánsággal zárva beszédét. Isten végtelen jósága és bölcsessége kísérje minket, és tanítson meg arra, hogy egyre inkább az ő gyermekeiként, valamint egymás testvéreinként éljünk. És így a béke építői,
1: des artisans de paix et des témoins d'une espérance.
0: És annak a reménynek a tanúi lehessünk, amely folytonosan növekedik a világunkban.
2: 14. Leo Metzben, a Robert Schuman kongresszusi központban Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Szeptember 28-án hétfőn délelőtt Metzben a Robert Schuman kongresszusi központban tartott Európa gyökereihez a békéért és az egységért című találkozón a Szentatya Robert Schuman örökségét állította a kontinens elé, majd külön felhívással fordult a fiatalokhoz. A találkozón az Európáról szóló videó és az európai himnusz után 14. Leo mondott beszédet. A Szentatya a Metz történelmi jelentőségére utalva felidézte tiszteletre méltó Robert Schuman alakját, aki hosszú ideig élt a Mosel régióban, és innen merített ihletet ahhoz, hogy az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozattal hozzájáruljon a II. Világháború után Európa kiengesztelődéséhez és egységéhez. Európa mindenek előtt kulturális és történelmi valóság, és csak ezt követően földrajzi fogalom, mutatott rá 14. Leó. Identitása évszázadokon át különböző kultúrák találkozásából formálódott. A kontinens akkor tudott fejlődni, amikor múltjának pozitív örökségét új módon értelmezte, és nyitott maradt a másokkal való találkozásra. Európáról ugyanakkor nem lehet beszélni a kereszténység nélkül, hangsúlyozta a pápa. Felidézte Szent Benedek örökségét, akit 6. Pál a béke hírnökének, az egység megteremtőjének és a civilizáció mesterének nevezett. Robert Schumann keresztény meggyőződése szerint minden ember egyenlő méltósággal rendelkezik, és a szeretet egyetemes törvénye teszi embertársunkat fele barátunká. A pápa rámutatott, Európa keresztény örökségének elismerése nem valamiféle kizárólagos felekezeti szempontot jelent, hanem annak felismerését, hogy a transzcendensre való nyitottság az emberi személy alapvető dimenziója. A mai multikulturális Európának ezért egyszerre kell újra felfedeznie saját gyökereit és párbeszédet folytatnia a másikkal. A jogok mellett azonban a kötelezettségekről és a közjóról sem szabad megfeledkezni, figyelmeztetett 14. Leó. A Szentatya a migráció kérdésére is kitért. Európa történelmének újabb nagy találkozását éli azokkal, akik háborúk és üldöztetés elől menekülnek, vagy a szegénység miatt keresnek jobb életet. Aki érkezik, annak lehetőséget kell adni képességei kibontakozására, ugyanakkor arra is, hogy megismerje és magáévá tegye az őt befogadó közösség szellemiségét. Európának saját gyökerei kreatív újrafelfedezését össze kell kapcsolnia a másik ember figyelmes meghallgatásával. Robert Schumann örökségének első nagy tanítása a béke szenvedélyes keresése, folytatta 14. Leó. A háború sajnálatos módon ismét visszatért Európába. Egy újabb értelmetlen mészárlás, amely naponta számtalan civil áldozatot követel. Ezért türelmes párbeszédre, bátor tárgyalásokra, és arra van szükség, hogy a béke magasabb rendű javáért minden fél kész legyen bizonyos álláspontokról lemondani. A béke keresése azonban nem jelent naivitást. Schumann szavait idézve a pápa emlékeztetett, a világ békét nem lehet megőrizni az azt fenyegető veszélyekkel arányos kreatív erőfeszítések nélkül. 14. Leó ugyanakkor óvott a fegyverkezés illúziójától. Fel kell tennünk a kérdést, hangsúlyozta, hogy valóban kreatív erőfeszítéseket teszünk-e a világbéke érdekében, vagy csupán megpróbáljuk elállítani a háború vérzését, miközben már a következő konfliktusokra készülünk. Schumann Európája olyan kontinens, ahol az emberek inkább párbeszédet folytatnak, mintsem fegyverrel fordulnak egymás ellen. Ehhez elengedhetetlen a nemzetközi jog és a multilateralizmus tisztelete. Ezek biztosítják az államok tényleges egyenlőségét, és a legjobb ellenszert jelentik az uralomvágyjal szemben, amely minden konfliktus gyökere. A pápa aggodalmának adott hangot amiatt, hogy napjainkban egyre inkább elveszíti értékét az adott szó, miközben a hazugság és a megtévesztés elfogadottá válik. Európa elmúlt 80 éve ugyanakkor bizonyítja, hogy eltérő érdekeket és véleményeket nem csak összeütközéssel, hanem találkozással is lehet érvényesíteni. Schumann arra is tanít, hogy a béke és az egység apró, konkrét lépésekkel épül. 14. Leó beszéde végén különösen a fiatalokhoz fordult, akikre Európa jelenének és jövőjének építése vár. Legyen bátorságotok felelősséggel vállalni a béke építésének küldetését, kérte őket. Arra kérte őket, hogy ne féljenek családot alapítani, gyermekeket vállalni és védelmezni minden ember méltóságát az anyaméhben töltött első pillanattól az utolsó lélegzetig. Ne féljenek közösségeik javát szolgálni, akár politikai szerepvállalással sem. Legyetek közösségépítők, fordult hozzájuk a pápa. Ha Európa szilárdan gyökerezik saját értékeiben, továbbra is virágozhat, és ösztönzést adhat az egész világnak.
0: Leó pápa homíliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa 4 napos franciaországi útjának utolsó eseménye az eukarisztia ünneplése Metz csodálatos gótikus székesegyházában. A Szent Atya homíliájában a bibliai pusztaság, kert és ház szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, amely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és ember lelket művelt, és hirdette, hogy Isten városa köztünk felépülhet. A Szent Atya homíliája kezdetén az Úrra bízta a vendéglátó Metz városát, egyházmegyéjét és Metz hármas határváros, így az egész Európa útját. Tanításában a Szentmise Biblia üzenetének közös fogalmai a pusztasága kert és a ház képeinek tartalmát elemezte.
1: Le désert, le jardin et la maison.
0: A puszta a józanság és a csend helye. A kert a szépségi, míg a ház a béke otthona, amit a benne lakók teremtenek meg. Az evangéliumban Jézus éppen arról beszél, hogy az erőszakot a béke oázisává kell alakítani, kertekkel és házakkal. Ennek útját is megmutatja nekünk, amely a megbocsátáson, az irgalomon és a nagylelkűségen keresztül vezet. A megütött arc másik felét oda nyújtó, és a tunikát is oda ajándékozó gesztusok a gyengeség jelének tűnhetnek egyesek számára ugyan, vagy pedig a gonoszta szembeni megadásnak. De Leó pápa szerint ez korán sem igaz. Nézzük magunkba mélyen, kérte, és nézzünk körül. Mit teremt a világban és önmagunkban az olyan hozzáállás, mint a bosszú, a megtorlás és az elutasítás? És milyen jövőt sugallnak az emberiség számára azok a kapcsolatok és rendszerek, amelyeket áthat az ezekből fakadó könyörtelen logika? Ti, akik a föld gyermekei vagytok, akiket a múltban testvérgyilkos konfliktusok sújtottak, jól tudjátok, hogy nem igaz, hogy azok, akik bosszút akarnak, erősebbek azoknál, akik megbocsátanak.
1: Qui n'est pas vrai que celui qui se venge est plus fort que celui qui pardonne.
0: Nem igaz, hogy azok, akik nem hajlandók engedni, erősebbek azoknál, akik megbékélést keresnek. Nem igaz, hogy azok, akik becsapják az ajtót, erősebbek azoknál, akik erőfeszítéseket tesznek, hogy együtt haladjanak. Szólt erőteljesen a pápa. Metz és Mosel tartomány tanúságot tesz az egész világnak arról, hogy a megbékélés csak akkor lehetséges, ha van bátorságunk megtörni a megsértődés és neheztelés láncát. Az igazságtalansággal szemben azonban és egy üdvösségéhez vezető egyetlen út a másokkal törődő szeretet, amely a körülményektől függetlenül bizalmat kelt, még a legnehezebben elfogadható magatartás esetén is. Így a törvény, az igazságosság és a béke a megtérés útjának állomásai, amely a személyesből egyre inkább közösségivé válik, egy olyan civilizációért, amely tiszteletben tartja az emberiséget és az ő teremtőjét. Nem véletlenül Szent Ágoston a mennyei város békéjét harmonikus közösségként határozza meg, amelyben az emberek Istennel és ő benne egymással gyönyörködnek. Az emberek közötti békéről a Tranquilitas Ordinis, vagyis a rend nyugalmának gyümölcséről beszélt, amelyben mindenki elismeri és tiszteletben tartja a másik egyedülálló és szent méltóságát és szerepét. Erről szólt Szent II. János Pál pápa 1982-ben Santiago de Compostellában, és erről szólnak a metzi Szent István első vértanú diákonus tiszteletére emelt katedrális színes ablaküvegei, amelyek igazából akkor élnek, amikor Krisztus evangéliumát közvetítik a világnak. Ezt a kívánságot osztotta meg Leó pápa a metzi katolikus közösséggel franciaországi útjának végén, amely közösség ma minden eddigénél inkább arra hivatott, hogy a remény jelző lámpája legyen hazájának, Európának és a világnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30 pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsora következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk Önöket. 5:40 a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztesse minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit te szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriától, segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ötödik szentitok, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Veletek maradok az idők végezetéig. Számomra nagyon fontos ige, minden napjaimat átszövi, és mindig arra ösztökél, hogy az Úrra figyeljek, hiszen ő velünk van és a tenyerén hordoz bennünket. Örömmel tölt el engem, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban, az Úr Jézus mindig segít és kíséri az életünket, csak legyünk éberek és nyitottak, figyeljünk az ő sugallataira, és merjünk ráhagyatkozni, nem mindig a saját fejünk után menjünk. Férfiként ez azért gyakran kihívásokkal tölt el, de tudom, hogy sokkal jobban tudja, hogy mi az, amire igazán szükségem van, és hogy mit kell tennem. Janu atya meghívott az akolitus szolgálatra. Ennem ez már korábban megfogalmazódott, hogy jó lenne az oltárnál szolgálni, de hát ugye a nagy család, a gyerekektől elvett idő dilemma elé állított. Végül is kimondtam az igenemet az Úrnak, és amikor beléptem a templomba, és elkezdődött a szentmise, akkor nagyon hideg volt a templomban, ott liderektünk, de amikor megszólalt a csengő, fölálltunk, akkor óriási melegség, béke, öröm töltött el a szívemet, és akkor éreztem, hogy az Úr itt jelen van. És hát utána a képzés során is folyamatosan ezt éreztem és tapasztaltam meg, és erről sokat tudtunk beszélgetni ott a növendéktársakkal. Rengeteg kegyelmi ajándékot kaptunk.
1: Péter Attila, gépész gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy még többet imádkozzatok, addig, amíg a szívetekben nem érzitek a megbocsátás szentségét. A családokban szentségnek kell lennie, mert gyermekeim, a világnak nincs jövője szeretet és szentség nélkül, mert szentségben és örömben adjátok magatokat a Teremtő Istennek, aki mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Ezért küld engem hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. január 25-ei üzenetet hallottikei üzenetet.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban az isteni lét tulajdonságait vettük. Ugye az isteni tulajdonságokat felosztottuk az isteni lét, az isteni értelem és az isteni akarat tulajdonságaira. Tehát nézzük meg, Isten örök, mert mindig volt, van és mindig lesz. Tehát az isteni lét egyik tulajdonsága az, hogy Isten örök. Tehát volt, van és lesz. Vannak lények, amelyek múlandók, mint például a növény. Ez keletkezett és valamikor megszűnik lenni. Más lények halhatatlanok, például az angyalok és az emberi lélek. Ezek egykor lettek ugyan, de többi meg nem szűnhetnek lenni. Egyedül Isten örök. Létezésének sohasem volt kezdete, és vége sem lesz soha. Ezért szólt Isten Mózeshez, én vagyok, aki vagyok. Isten sohasem kezdett élni, mint mi emberek. Istent senki sem alkothatta, mert egyetlen lény sem létezik Istenen és Isten teremtményen kívül, mondja Szent Ágoston. Isten önmagát sem alkothatta. Ha valaki önmagát alkothatná, akkor megvolna, mielőtt léteznék. Tehát Isten létezett már a világ előtt. Olvassuk a Zsoltárokban, éppen úgy, mint az építőmester előbb létezik, mint a ház, az órás előbb, mint az óra. Isten sohasem szűnik meg lenni, mint mi emberek. Megszűnünk, azért nevezzük őt élő, továbbá halhatatlan Istennek. Valamint létezett öröktől, úgy létezni fog vég nélkül. Isten előtt nincs sem múlt, sem jövő, hanem csak folytonos jelen, mondja szintén Szent Ágoston. Azért Isten mindent jelennek lát, még azt is, amit mi múltnak és jövőnek nevezünk. Isten életében a tények nem egymás után következnek. Isten számára idő nincsen. Egy nap az Úrnál annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Azért a leghosszabb idő sem képezi, még csak egy részét sem az örökké valóságnak. Ha egy kis madár a tengerből minden ezer esztendőben egy-egy csepp vizet hordana el, valamikor mégis elérkezne az időpont, amikor semmi víz sem volna többi a tengerben. Azonban ez a roppant hosszú idő is semmi az örökké valósághoz képest. Ha valamely szikla az égig érne, s egy kis madár minden ezer évben egy-egy homokszemecskét morzsolna le, és vinne el belőle, egyszer mégiscsak eltűnnék a szikla. S mégis, ha az eddig tartó roppant nagy idő volna csupán az örökké valóság, az elkárhozottak újonganának örömükben, hogy szenvedéseik egyszer véget fognak érni, mondja Szent Bernát. Ha az örökké való örömöket el akarjuk érni, akkor ragaszkodjunk ahhoz, aki örökké való, mondja szintén Szent Ágoston. A második, ugye, tulajdonsága, a léttulajdonsága Istennél, az isteni léttulajdonsága, mondtuk azt, hogy Isten örök, mert ő végtelen időben mindenütt jelenlévő, ez a második tulajdonsága, azaz mindenütt ott van. Jákob a szabad mezőn, az égig érő létráról való álma után azt mondja, hogy valóban az Úr van-e helyen, és én nem tudtam. Ezeket a szavakat minden helyről el lehet mondani. Szemléltetően Isten mindenütt való jelenlétét egy háromszögbe rajzolt szem által szoktuk kifejezni, amelyből minden irányba hatolnak a sugarak. Isten azonban nem csupán erejével van jelen minden helyen, mint a nap a földön csak erejével van, hanem ő betölt, vagyis áthatol minden helyet. Isten betölti az eget és a földet. Az Úrnak lelke betölti a föld kerekségét. Tehát Isten mindenütt jelen van, amennyiben minden teremtett dolog Istenben van. Az egész világ Isten értelmében van éppen úgy, mint ahogy a gondolat a mi értelmünkben van. Amint gondolatunk értelmünk alkotása, úgy alkotása a világ Istennek. Szent Pál így szólt az athéni Areópágban, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Egyetlen hely sem létezik Istenen kívül, és minden hely
Istenben van. Azonban ennek dacára Isten és a teremtmények között nem történik semmi összekeveredés. Isten, Isten, a teremtmények pedig teremtmények maradnak. Isten a világot világtól egészen különböző. Istent mindazonáltal semmiféle hely, még az egész teremtés sem határolja körül, ő végtelen. Salamon király a templom fennszentelésekor így szólt: ha az ég és az egek egei téged be nem fogadhatnak, mennyivel kevésbé a ház, amelyet építettem. Olvashatjuk a Királyok harmadik könyvében, a 27. fejezet, 8. fejezet 27. versében. Hát a végtelen nem létezhetik megmérhető területen. Egyetlen hely sem zárja be azt, aki maga mindent magában foglal. Isten mindenütt létezik, mert minden helyen jelen van, és még sincs sehol, amennyiben egyetlen hely sem határolja őt körül. Isten ennek dacára minden térbeli kiterjedés nélkül való, és így minden helyen egészen jelen van. Habár Isten kiterjedtebb az egész teremtett világnál, mégis minden kiterjedés nélkül való. Isten tehát nincs megosztva a világ terében úgy, hogy talán részben az égben, részben pedig a földön létezne, mondja Szent Ágoston. Isten mindenütt jelen van, és mindenütt egészen van jelen, mondja Nagy Szent Gergely. Isten egészen van jelen a mennyben és a földön. Egyedül az égben is egészen van jelen, egyedül a földön is egészen van jelen, és minden helyen is a mennyben és a földön egészen van jelen, mondja Szent Ágoston. Az emberi lélek is betölti az egész testet. A testnek minden részében egészen jelen van, és mégsem határolja körül semmi tér. Különösképpen jelen van Isten az égben, az oltári szentségben és az igazak lelkében. Az égben Isten színről színre látható. Az oltári szentségben az Isten ember a kenyér és a bor színe alatt van jelen. Az igazak lelkében a Szentlélek által lakozik Isten. Habár a földi királyok az egész királyi palotát lakják, mégiscsak egy teremben, pompásan díszített ronnyukon ülve szokták kihallgatásokat adni és kegyelmet osztogatni. Ugyanez áll Istenről is. Egyetlen hely sincsen, ahol nem volna jelen Isten. Minden helyen szemlélik az Úr szemei a jókat és a gonoszokat. A templomokban, főképpen az oltárokon gyakran látunk egy nagy szemet ábrázolva, és ez arra figyelmeztet bennünket, hogy Isten mindenütt jelen van. Isten elől tehát senki sem rejtőzhetik el. Ezt már első szüleink bűnbeesése is igazolja. Akár akarod, akár nem, lát az Isten. Az ő szeme elől nem rejtőzhet el, mondja Szent Ágoston. Azért Isten elől senki sem menekülhet, ha bár a mennybe vagy a pokolba szállana, vagy pedig a tenger legvégső határára repülne. Jónás megkísérelte Isten elől menekülni, de nem sikerült neki. Kerülj azért gondosan minden bűnt. Ha az ember gonosz tett elkövetése után találkozik valakivel, azonnal kimondhatatlan szégyenérzet fogja el. És Isten jelenlétében mégsem riadunk vissza a legundokabb gonosz tettek elkövetésétől sem. Mi jesztelenség, mondja Szent Ágoston. Tehát soha se feledjük el, hogy Isten mindenütt velünk van. Miként a közmondás tartja, bármely rejtett helyen légy, lát az Isten, rosszat ne tégy. Maga Isten mondja, rajtad lesznek szemeim. Valamint nincs pillanat, amelyben Isten jótéteményeit ne élveznénk, úgy ne létezzék olyan pillanat sem, amelyben Istenről megfeledkeznénk, mondja szintén Szent Ágoston. Vagy Szent Efrém mondja, boldog, aki Istenről soha meg nem feledkezik, mert mint az ég angyala a földön úgy cselekszik. Rá vonatkoznak Krisztus szavai, boldogok azok a szolgák, akiket az Úr ébren talál. Igen, üdvös dolog gyakran gondolni Isten mindenütt való jelenlétére. Ez hathatósan visszatart a bűntől, megtart Isten kegyelmében, jó tettekre ösztönöz és bátrakká tesz bennünket. Isten mindenütt való jelenlétének gondolata erőt ad a kísértésben és visszatart a bűntől.
Gondoljunk egyiptomi Józsefre, a katonák is sokkal vitézebbül harcolnak királyuk jelenlétében, mivel tudják, hogy az van jelen, aki őket megjutalmazhatja és megbüntetheti. Az Isten jelenlétére gondoló ember nehezen egyezik a bűnbe, mondja Aquinói Szent Tamás. Éppen oly kevéssé esik halálos bűnbe, mint ahogy nem eshetik el, aki szilárd tárgyba kapcsoló kapaszkodik. Isten mindenütt való jelenlétének gondolata tehát a leghathatósabb eszköz az Isten kegyelmében való megmaradásra. Az az ember, aki gyakran gondol Isten mindenütt való jelenlétére, nem veszítheti el Isten szeretetét, mondja Aquinói Szent Tamás. Éppen oly kevéssé veszítheti el Istent, mint ahogy az értékes tárgyat nem veszíthetjük el, ha azt erősen kézbe szorítjuk. Az Isten mindenütt való jelenlétének gondolata gyarapítja jóra való buzgóságunkat, és így valamennyi erényre ösztönöz. Ha tudjuk, hogy előjáron közelünkben van és vigyel rejánk, sokkal pontosabban és buzgóbban teljesítsük kötelességeinket. Nem kevésbé buzgók leszünk annak a meggondolására, hogy Isten van velünk és vigyel rejánk. Minél közelebb a forrás, annál tisztább a víz. Minél közelebb a tűz, annál nagyobb a melegség. Minél közelebb vagyunk Istenhez az ő jelenlétére való gyakori gondolással, annál tökéletesebbek leszünk, mondja Nazianzi Szent Gergely. Míg a fa gyökerével össze van nőve, bőséges gyümölcsöt terem. Éppen úgy termi a keresztény ember is az örök élet bőséges gyümölcseit, ha szellemileg Istennel van egyesülésben, mondja szintén Nazianzi Szent Gergely. Isten mindenütt való jelenlétének gondolata továbbá bátrakká tesz bennünket. Aranyszájú Szent János Eudoxia császárnénak, aki őt számüzetéssel fenyegette, így felelt: csak akkor tudnál engem megrémíteni, ha olyan helyre küldenél, ahol nincs ott az Isten. Dávid is így szólt Istenhez: ha a halál árnyéka között járok is, nem félek a rossztól, mivel te velem vagy. A fájdalom, nagyon könnyen megfeledkezünk Istennek minden való jelenlétéről, olyanok vagyunk, mint a vak. Mikor hallja, hogy előkelő úr ül vele együtt az asztalnál, azonnal illedelmes lesz, azonban ez nem tart sokáig. Kevés idő múlva ismét megfeledkezik magáról, ami azért van, mert az előkelő urat nem látja, és csak hamar felejti annak a társaságát, mondja Szalézi Szent Ferenc. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak velünk!

kedves már a rádió hallgatók, folytatjuk tovább. Isten tulajdonságai tulajdonképpen ott hagytuk abba, hogy Isten, tehát arról beszéltünk az isteni lét tulajdonságairól, hogy Isten örök, mindenütt jelenlévő, és a harmadik az, hogy változatlan, vagyis Isten mindig ugyanaz marad. Tehát Istennél nincs változás, sem árnyéka a változandóságnak. Isten mindig ugyanaz, olvassuk a 101-es Zsoltár 28-as versében. Az ember teste változik, mert növekszik, és egykor porrá lesz ismét. Sőt, lelkét tekintve is változik az ember, mert lehet egyszer a megszentelő kegyelem, egyszer pedig halálos bűn állapotában. Istennél azonban nincs semmi nemű változás. Nem gyarapszik és nem fogy. Nem lesz jobb és nem lesz rosszabb. Nem szegi meg a szavát. Tehát Istennek nincs mit elveszítenie, és semmire sincs szüksége azon kívül, amilyen már megvan. Ezért semmi változás sem történhetik benne. Istennel úgy áll a dolog, mint az igazsággal. Nem változik. Hogy Istennek szükségszerűen változhatatlannak kell lennie, már az ő örökké valóságából is következik. Mert ami változik, az más lett. Tehát már nem örök. A világ teremtése által sem változott Isten. Isten ugyanis öröktől fogva elhatározta, hogy a világot időben megteremti. Valamely új művéhez Istennek nincs szüksége új akarata tényre, hanem örök elhatározásra, mondja Szent Ágoston. Isten változtatja ugyan műveit, de nem a határozatait. A megtestesüléskor szintén nem vett fel az Istenség semmi újat, mert minden kigondolható tökéletesség öröktől fogva megvan benne. De nem is veszített semmit a megtestesülés által az Istenség, mint a nap sem veszít semmit, ha felhőtő takarva sötétnek látszik is, mondja Szent Ambrus. Ami kevéssé változik gondolatunk, amikor szavakba öltözik, és külsőleg hallhatóvá válik, éppen olyan kevéssé változott meg az emberi természet felvételekor Isten. A bűnösök megbüntetése által sem változik Isten. Nem Isten változik ilyenkor, hanem az emberek. Ha a nap

értelmét könnyebben felfogjuk. Negyedik isteni lét tulajdonság, hogy Isten mindent tudó, vagyis mindent tud. A múltat, a jelent és a jövőt, még legtitkosabb gondolatainkat is. Tehát Krisztus, ugye tudjuk, előre tudta már Péter tagadását, előre tudta Jeruzsálem pusztulását és sok egyebet. Látta Simon farizeusnak gondolatait, aki haragudott amiatt, hogy házában a bűnös asszonyt kegyesen fogadta. Az istenség megmérhetetlen nagyságú és tisztaságú tükörhöz hasonlít, amelyben minden cselekvésünk visszatükröződik, mondja Szent Jeromos. A mennyből letekint az Úr és látja mind az emberek fiait, olvashatjuk a 32. Zsoltárban. Isten szemei sokkal fényesebbek a napnál, olvashatjuk a Sirák fia könyvében. Aki a füvet plantálta, nem hall-e, vagy aki a szemet alkotta, nem lát-e, szintén a 93. Zsoltárban olvashatjuk. Tehát egyetlen teremtény sincs elrejtve előtte, Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében olvassuk. Isten lát a rejtekben, olvassuk Máté evangéliumában. Sokkal jobban látja cselekedeteimet, mint én, aki cselekszem azokat, mondja Szent Ágoston. Bárhol vagyok, bármit teszek, látja Isten, hogy mit teszek. Isten a múltból, a jelenből és a jövőből mindent egyszerre lát, éppen úgy, mint ahogy valamely vidéket a magas hegyről szintén egyszerre tekintünk át. Isten előtt minden jövendő már megtörtént, mondja Szent Jeromos. Ha már Isten előre látja a rosszat, az ember még sincs kényszerítve, hogy azt megcselekedje. Úgy áll itt a dolog, mint amikor mi a távolba tekintünk, és látjuk, hogy miként lesz öngyilkos valaki. Mi látjuk, amit ő tesz, de ő nem azért cselekszik, mert mi látjuk. Amint a múlt, amely emlékezetemben van, nem azért történt meg, mert emlékezetemben van, éppen úgy, annak is, amit Isten, mint jövendőt előre lát, nem azért kell szükségképpen megtörténnie, mert ő azt előre látja, mondja Szent Ágoston. Ha Isten az ember elkárhozását előre látja is, nem oka vesztének. Isten azt is látja, ami bizonyos körülmények között megtörténnék, azért bocsát ránk néha szenvedéseket, hogy így a fenyegető nagyobb bajoktól megóvjon. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Szent Mihály főangyal. A Szentírásból és az Úr Krisztus tanításából tudjuk, hogy Isten tiszta szellemi lényeket is teremtett, akik személyek, azaz értelmük és akaratuk van, nevük is van, de testük nincsen. A szentírási adatokból látszik, hogy e tiszta szellemek sokan vannak, rendezett sokasságban élnek és szolgálnak Istennek, és az ő akarata szerint nekünk, embereknek is. Szabad választásukra bízta Isten, hogy akarják-e őt szolgálva az örök boldogságot, vagy nem. Akik engedelmesen vállalták a szolgálatot, ők a szent szellemek, akiket az egyház hagyománya 9 karban lát. Alulról fölfelé e szent szellemek rangsora: angyalok, főangyalok, fejedelemségek, hatalmasságok, erősségek, uralmak, trónusok, kerubok, szeráfok. A földön élő egyházhoz legközelebb állnak az angyalok, köztük az őrangyalok, akikről október 2-án emlékezünk meg. Felettük vannak a főangyalok, akik a nagy feladatokat végzik Isten üdvözítő tervének szolgálatában. Közéjük tartozik az a 3 főangyal, görögösen arkangyal, akiket név szerint is megnevez a Szentírás: Mihály, Gábor és Ráfael. Szent Mihály neve héberül Mikael azt jelenti: ki olyan, mint az Isten. Az Ószövetségben ő a választott nép képviselője és oltalmazója. Júdás Tádé apostol szerint heves vitába szállt a sátánnal Mózes holttestéért, az Úr ugyanis Mózes sírját elrejtette, nehogy holttestét bálványozzák. A Jelenések könyve alapján az egyház úgy tekint Szent Mihályra, mint a mennyei seregek vezérére, oltalmazójára, küzdelmeinek pártfogójára. Szent János evangélista látomásában nagy jel tűnt fel az égen. Egy napba öltözött asszony, kinek lába alatt a hold, és a fején 12 csillagból a korona, és áldott állapotban volt, és kiáltott vajudásában és szülési fájdalmában. És íme egy másik jel is látszott az égen, egy nagy vörös sárkány. 7 feje és 10 szarva volt, és a fejeken 7 diadém, és a farka lesöpörte az ég csillagainak 1/3-át, és a földre szórta. És a sárkány odaállt az asszony elé, aki szülni készült, hogy amint megszüli, elnyelje fiát. És a sárkány angyalaival együtt megütközött velük, de nem tudtak ellenállni, és nem maradt számukra többé hely a mennyben. És letaszították ezt a nagy sárkányt, az ős kígyót, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki félrevezeti az egész földkerekséget. Letaszították a földre, és angyalait is vele együtt taszították le. És miután a sárkány látta, hogy letaszították a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki megszülte a fiú gyermeket. És megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy harcot kezdjen a többi ivadékával, akik megtartják Isten parancsait, és tanúságot tesznek Jézus mellett. Szent Mihály tisztelete a keleti egyházban, Konstantinápolyban kezdődött, de ezután hamarosan egy második jelenés következett. 492-ben Sipontót ellenség vette körül, és a város már közel állt a feladáshoz. Ekkor a püspök 3 napos fegyverszünetet kért, és a város népe nagy bizalommal, imádsággal és böjttel Szent Mihályhoz folyamodott. A 3. nap végén megjelent Szent Mihály a püspöknek, és győzelmet ígért. Ezzel új erőt öntött a védőkbe. Szent Mihály negyedszer is megjelent Gárganóban, 1656-ban Dél-Itáliában pestis járvány dúlt. Alfonso Puccinelli érsek, látva, hogy emberi segítség már nincs, Szent Mihály főangyalhoz fordult. Szeptember 22-én hajnalban palotájában imádkozott, amikor földrengés támadt, és megjelent neki Szent Mihály. Hálából és örök emlékezetül a szoba ablakával szemben, amelyben a látomást kapta, Szent Mihály oszlopot állíttatott e felirattal: az angyalok fejedelmének, a pestis legyőzőjének,
a védőnek és oltalmazónak, örök hálával Alfonso Puccinelli 1656. Szent Mihály római tisztelete az Angyalvárhoz, illetve Nagy Szent Gergely pápa látomásához kötődik. A város pusztító járvány elhárítására 590-ben a pápa könyörgő körmeneteket tartott. Egy alkalommal Hadrianus császár síremléke tetején meglátta Szent Mihály főangyalt. A látomás emlékére Szent IV. Bonifác pápa az Angyalvár tetején kápolnát építtetett, amelyre 1753-ban felállították Szent Mihály hatalmas bronz szobrát. Szent Mihály franciaországi tisztelete is egy jelenéshez kötődik, amely a híres normandiai búcsújáró helyen Mont-Saint-Michelen történt. 708-ban Avrás püspökének álmában háromszor megjelent Szent Mihály, és kérte, hogy tiszteletére a tengerben lévő sziklaszigeten kápolnát építsen. A püspök teljesítette a kérést, és erekjét kért Monte Gargano apátjától, aki azt a bíborterítőt ajándékozta neki, amelyet maga Szent Mihály tett le a gargánói barlang oltárára. A normandiai Szent Mihály hegyet fekvése, templomának szépsége miatt a középkorban a napnyugat csodája néven emlegették. Európa minden tájáról zarándokoltak ide, nyilván magyarok is. A franciák azért is különösen tisztelik Szent Mihályt, mert nemzetük védőszentjét, Szent Johannát, ő buzdította hazája felszabadítására, sőt a harchoz a saját kardját ajándékozta neki. A németek Mihálynak a hit védelmezőjének tulajdonították a pogány magyarság feletti győzelmeiket. Szent Mihály zászlaja alatt vonultak csatába, énekeikben őt hívták segítségül. Szent Mihály a védőszentje és őrangyala a királyoknak és uralkodóknak. Az ókeresztény és középkori művészetben Szent Gábor főangyallal együtt Dávid király vagy a szűzanya őrangyalaként is szerepel. Ősi hagyomány szerint a keresztény katonák segítője, főleg ha pogányok ellen a hitért küzdenek. Ott van mindenki mellett a kísértésekben, erősítője és megedzője a hívő léleknek az élet küzdelmeiben, a gonosz lélek elleni helytállásban, a jó halál reménységében. A világ végén harcolni fog minden hívő keresztény lélekért, hogy kiragadja a sátán hatalmából. Ő teszi mérlegre az ember jó cselekedeteit és gonoszságait. Különleges támasza és szószólója a haldoklóknak és halottaknak. Ő vezeti át őket a más világra. Ezért pártfogásába ajánlják a temetőket, temetőkápolnákat, csontkamrákat. A halottakat Szent Mihály oltalmára bízzák, amikor a Szent Mihály lova néven emlegetett hordozható ravatarra teszik, és utolsó útján a sírhoz kísérik. Temetés közben a lélek harangszavával őt szólongatják, hogy angyalai élén jöjjön a halott segítségére, és vezesse be őt a mennyek országába. A temetők idővel kikerültek a város szélére, de a Mihály kápolnákat a város szívében sok helyen őrzik. Hegyeket, hegyen épült várakat, városkapukat, bárkápolnákat, templomokat is elneveztek Mihályról, hogy távol tartsa a járványokat és mindenféle ellenséget. Védőszentjüknek tekintik őt a tengerészek, útonjárók, a bányászok és általában mindazok, akik tevékenységük miatt vagy egy váratlan helyzetben könnyen halálveszedelembe kerülhetnek. A magyar nyelvű Mihály dicséret első írásbeli megnyilatkozása a halotti beszéd könyörgése, amely a halott lelkét boldog Mikájel arkangyal oltalmába is ajánlja. Már Szent István királyunk Mihálynak szentelte 1009-ben a veszprémi székesegyházat. Szent Mihály a patrónusa a váci és erdélyi társpatrónusa az egri egyházmegyének. A magyar szent korona alsó részén Mihály és Gábor főangyalok zománc képei is szerepelnek. A koronázási szertartás ősi bizánci szövege szerint az új császár előtt maga Szent Mihály arkangyal tárja majd föl az uralom kapuit. Ez a hit a magyar királyi udvarban sem lehetett ismeretlen. Egy 11. századi miniatűr II. Bazileusz császár koronázását úgy ábrázolja, hogy Krisztus nyújtja a koronát a császár feje fölé,
Gábor teszi a fejére, Mihály pedig lándzsát ad a kezébe. A két arkangyal a koronázás, illetve uralkodói hatalom égi eredetére emlékeztette a királyokat. Ünnepnapjának sajátosságai folytán Mihály védőszentje a juhászoknak. A Szent György napkor kieresztett marha szeptember 29-éig legelt a pusztán, a jószágról a juhászok ekkor a számadó napon adtak számot. Tatán e napon volt a juhászok ünnepélyes céhmiséje. A helyi pásztorok e nap tartják farkas ünnepüket. Az egykor országszerte emlékezetes Szent Mihályi vásárok miatt védőszentje a kereskedőknek és a vásárolni szándékozóknak. Mivel az új bor Mihály napjára megfort, borszűrő Szent Mihályt védőszentjüknek tekintik a szőlős gazdák és a borkereskedők is. A göncölszekér népies neve Szent Mihály szekere. Mihály napján kezdődik a kis farsang, a lakodalmazás őszi ideje, amely Katalin napjával november 25-én zárul. Valamikor a legény Mihály napján vitte el a lánynak a jegykendőt, ha még Katalin napja előtt meg akartak esküdni. Ezért a régi hagyomány emlékére a jegyesek is Mihály oltalmába ajánlják magukat. Csíksomjón régebben a prédikáció előtt Szent Mihály trombitáját megszokták szólaltatni, hogy az utolsó ítéletre való emlékeztetéssel az igének üdvösebb befogadására késztessék a híveket. A magyar Szent Mihályiak úgy tudják, hogy Szent Mihály akkor kezdett harcolni Lucifer ellen, amikor az meg akarta akadályozni az ember teremtését. Torockó hagyománya szerint a világ végén a hegyek összeolvadnak, a csillagok lehullanak. A népi kalendáriumban Mihály napja az őszi évszak kezdő napja, amelyhez sok megfigyelés társult. E nap megszakad a fű gyökere, megszűnik a mézelés és a tilalom, amely szerint asszony nem léphet a méhesbe. Vetőnap, a hal a víz fenekére húzódik, ezért hidegebb vidéken a téli halászat megkezdésének napja.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Jézus számára minden nagyon egyszerű. Mi különbséget teszünk egyszerű és bonyolult problémák között. Azonban Jézus számára minden felmerülő probléma könnyű, hiszen ha nem így lenne, akkor nem ő lenne az Úr. Mondta Emiliano Tardif.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

0: Krisztusban, kedves testvéreim! Ma az evangéliumban az Úr Jézus, mint gyakran, olyan nyelven beszél hozzánk, amely nyelvet a nyugati civilizációban élő emberiség kezdi elfelejteni, pedig elfelejthetetlen. Ősibb, mélyebb, mint a szavakból, fogalmakból álló nyelv. A képek nyelvén szól hozzánk. Tűzről beszél, meg vízről, mert az alámerülés, a keresztség az vízbe való alámerülés. Mielőtt a fogalmakat, jelentő szavakat használnánk, gyermekkorban, csecsemőkorban előbb a képek nyelvét ismerjük meg. A gyermek elsősorban a szemével fogja fel a világot. A gyermek nézését, a gyermek tekintetét sohasem szabadna elsorvasztani a logikus beszédtől. A nyugati ember beszédjének azon része fejlődött ki, amelyek még a beszédben levő képektől is mentes. A matematika nyelvezetéhez közeledik. Az SMS-ekben nemigen használunk olyan szavakat, amelyik költői képek lennének. Ennek hiányát persze azért érezzük, ezért tesszük oda a jelképet, ami engem rendkívüli bosszant, egy kerek fejet, és akkor feláll a szája, akkor oké, lekonyolul, akkor ja, ez szomorú. De valami hiányzik. És megdöbbentő az, ahogyan az utóbbi időben az Isten tiszteletből is, egész keresztény életünkből kiírtják a képeket, amelyre persze semmi előírás nincsen. Isten viszont nem hajlandó átkapcsolni kizárólag az SMS-ek nyelvére. Az úgynevezett tiszta logikai beszédre sem. Bár Jézus tud érvelni így is, mert amit közöl, az megfoghatatlan logikailag. Az, hogy szeretlek, azt nem lehet leírni matematikailag. És Isten ezt akarja mondani az embernek. Most olyan területre érkeztünk, amelyen sokáig, vagy talán mindig újra és újra körül kellene néznünk, hogy nem az evangélium, nem Jézus beszéde idegen a mai embertől, hanem nagyon sok rétegben, például a beszédben is, a stílusban, az ember önmagától idegenedett el. Majdnem teljesen hiányzik a szemlélődés. Talán még a szeretet-szerelem viszonyában él egy kicsit a képek beszéde. De az is megromlik, mert a képekből eszközt csinálunk. Jó, hát egy jó nevelt fiatalember, milyen elmenne a randira, gyorsan bemegy a virágüzletbe, fog egy csokrot, persze úgy viszi, mint egy nem tudom én egy kévét, és úgy állít be a kedveséhez. Megveszi a jegygyűrűt, de valójában az is előfordulhat sokszor, hogy ezek csak egy célért vannak. Meg akarja szerezni őt. Mégpedig sokszor testileg. Na most testvérek, a szimbólumok a szeretetért vannak, a szeretetnek pedig tessék tudomásul venni, semmiféle célja nincs. Ezért unatkozik a kereszténység egyrészt a misén. Mert a misének nincs célja. Ott bele vagyunk merítve az isteni szeretetben. A szeretetnek nincs célja. A szeretet sohasem lehet eszköz. És a szeretetet viszont nem lehet kifejezni csak logikusan szavakba. A szentségek kimondhatatlan mélységet és magasságot közölnek. És a szimbólumok is. Ha kiüresednek a képek, ha a képek, gesztusok, jelek már semmit sem közölnek, akkor az ember üresedett ki. A kereszténység üresedik ki. Mégis azt kell kimondanom, hogy bármennyire kiüresedett a nyugati ember képbeszéde, azért teljesen sohasem, mert a szívünk a szeretetre van beállítva, és mindenki legalább élete egy pillanatában érzi, hogy a szeretetben egy törés keletkezett a mindenségben. Kirepett a mindenség. Ez nem anyag, ez nem biológia. Ez túlvilág. A sajnos a tudományból is kiűzik a képes beszédet, mert ott is szükség lenne rá. A gazdaságból is, most már csak számok vannak. A politikában pedig legtöbbször lealacsonyítva használják a képeket. Viszont a személyes kapcsolatban azért valami megmaradt. Na most ez az öröm, hogy a mi vallásunk viszont egy személyes kapcsolat. Nem pedig az abszolútum, hogy van valaki, vagy kő lenni valaminek, hogy a nagy buta magyar bölcsesség mondja, kő lenni valaminek. Hát az Isten az nem valami. És ha az Istennel nem vagyok úgy, hogy naponta azt mondjak, hogy Uram, szeretlek, akkor higgyétek el, vallástalan vagyok keresztény értelemben. Az nem vallás, hogy létezik egy Isten. A kereszténység kapcsolat a mennyei atyával, a megtestesült fiú Jézus Krisztus által a lélekben. A személyes kapcsolat akkor tele van szimbólumokkal, jelekkel. Ha valakit abszolút idegesítenek a látható szimbólumok, akkor ő nem a megtestesült, értünk emberélet Istennel van kapcsolatban, hanem egy filozófiai posztulátummal. Ha nem borítják be ékes borítással a Szentírást, ha az oltár körül nincs rend a templomokban, nagy baj. Nincs ünnepélyes bevonulás. Ha nem a kereszt felé misézik a pap. Testvérek, apostoli hagyomány, hogy kelet felé kell misézni. Ez nem háttal misézés, mert ti is most a hátatokat mutatjátok a mögöttetek levőnek, akkor ti is háttal veszek részt a misén. Nem, valaki felé fordulva, és az Isten tisztelet most rá van bízva Robert Szara bíborosra, és ő megmondta, hogy ez apostoli hagyomány. Egyszer vissza kell fordítani mindent. Ez nem lényegtelen. Papi apostáziákba került az, hogy a predikáció után ismét folytatni akarja a predikációt. Szemez a hívekkel, stb. Megszűnt. Erre azt mondja Benedek pápa, ha már így van fordítva az egyház, legalább, ha szembe van a pap, egy hatalmas kereszt legyen ott, és négy vagy hat gyertya. Az nincs előírva, hogy félre kereszt, középen a pap. Ilyen ordító klerikalizmus, vad klerikalizmus soha nem volt a liturgiában. A papnak el kell tűnnie, amikor misézik. A hívek is Krisztusra tekintenek, és a pap is. Végeredményben a feszület, ami keletünk. És a tömjénezés. És az evangélium ünnepélyes behozata. Behozatal a papnak a felöltözése a miséhez. Az nem azért öltözik fel, hogy szebbnek mutasson, hanem azt fejezze ki, ami benne van, hogy föl van szentelve. A celebráció rendje, a virágdíszítés, az úr fölmutatás, a csöngetés, a letérdelés, a fölállás, a meghajlás. Azért ez a gyerekektől nem idegen. Érdekes. A nőktől se annyira idegen, mint a férfiaktól. Mert a férfi nagyon logikus akar lenni. De maga a logikus gondolkodás is kiszárad és csontváz lesz, ha nem éltetik a képek, a szimbólumok. Egy Simone Weil, ez a francia zsidó filozófus nő, jobban tud gondolkodni, mint bármelyik a férfiak közül. De éltették a szimbólumok. Ha ezek idegesítenek, akkor nem udvarolunk az Istennek. Akkor elidegenedtünk egy ősi beszédmódtól, akkor csak logikailag akarjuk megragadni a hozzánk közeledő Istent, és az az Istent, akit nem a szívünkkel szeretünk, azt el is fogjuk hagyni. De Isten nem a logika nyelvét beszéli. Betlehem, egy kisgyermeket kell nézni, és azt mondani, te vagy az élő Isten fia. Názáret. Tessék Názáretbe lenni sokat. Nézni a 20 éves Jézust. Mennyit dolgozik. Mennyi lusta ember van. Csorog róla az izzadság. És kicsoda ő. És az utolsó vacsorán kezébe veszi a kenyeret. A kereszten. Nézni kell a megdöbbenve az üres sírt, hogy Jézusból semmi sem maradt ebből a világból, mert a világ egy darabját vitt el a dicsőségbe. Nézni, hogy megjelenik az apostoloknak, de mit mutat? Kezén és lábán és oldalán a sebeket. Tehát egy látomásban élni. Ha nincs benned látomás, akkor te benned nincs szeretet. Állandóan látod a szeretet lényt. Aki nem látja Jézus életét, annak a brilliáns teológiai okfejtései sebzettek és mérgezők. Az ősképek élő vérével kell telíteni a logika csontvázait. Ez az ősnyelv nem túlhaladható. A vakoknak sem, ők a tapintással helyettesítik. Tamás, tapogass meg! A szellemnek nincs csontja és húsa. Vagyis az érzékelés, ahogy mondja a skolasztika, nihilistic intellectus non fuit aliquo modoni sensu, semmi sincs az értelemben, amíg előbb valahogy nem volt az érzékekbe. Tüzet bocsátani jöttem a földre. Vízbe kell alámerülnöm, mert a megkeresztelés ezt jelenti. Mennyire várom, hogy ezt beteljesedjék. És húsvét éjszaka ezt teszi az egyház. Tüzet szentel, és vizet szentel. Sőt, a tüzet az égő húsvéti gyertyát beteszi a vízbe. Ez azt jelenti, hogy itt a tűz és a víz ugyanazt jelenti. De hát mit jelent ez a két szimbólum, a tűz és a víz? Ősképek. Az a megdöbbentő, hogy minden őskép kétértelmű, ambivalens, a legjobbat jelenthetik, és a legrosszabbat. Életet és halált. A tűz. Isten az égő csipkebokorban van. Illést tüzes szekér ragadja az égbe. A szeretet tüze. Ugyanakkor Szodoma és Gomorra büntetése, a kénköves eső, a tűz. A gyermek ezt megtanulja. Micsoda csodálkozó szemmel nézi a karácsonyfa gyertyáit, amelyek közvetítenek valami ember fölötti szeretetet. De ha tűzbe nyúl, akkor elsírja magát, elkapja a kezét. A víz, a paradicsom folyói, hát akkor indul az élet, amikor pára száll föl, és megöntözi a földet. És Ezekiel úgy látja, hogy egyszer a templomból fakad egy olyan víz, ami megöntözi az egész földet. Amikor a templom kárpítja ketté szakadt, mert Jézusnak az oldalát a katona átszúrta, képzetek szerint a templom az olyan, mint egy ember, és a rekeszizom, az volt a kárpit, megnyílott az oldala, és vér és víz folyt ki. És aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, mondja Jézus. Szomjazni az azt jelenti, hogy szomjazni a szeretetre. A gyermek ezt megérzi, akkor, amikor édesanyja megszoptatja, ott rögtön szeretetet szív magába. Aztán mégis a víz azon az rettenetes volt, elpusztított egy régi világot. És hogyha a gyermek hűdés közben alámerül a vízbe, kétségbe esik, elmerülök a vizekbe. Testvérek, ezért zseniális Petőfi, nem azért, mert rímeket talált, az egy külön tehetség, hanem a Tisza. Micsoda nagy áldás ez a folyó. és egyszer csak zúgva-búgva tört át a gátat. El akarta nyerni a világot, az egész világot. Tehát két arcú a világ. Tulajdonképpen ebből kiindulva a világgal való kapcsolatunk kettős. Jó is, meg rossz is. Életet ad és halált hordoz. Miért van ez így? Miért ilyen a világ? Rossz a kérdés. Egy másik kérdés előbbre visz. Miért van az, hogy a nagy szentek számára már minden jól van? Ugye az egy kérdés, hogy jön egy katasztrófa, stb., elveszíti az fiát, lányát, temet, megharagszik az Istenre, mert miért van ez a rossz? A szent oda jut, hogy miért van a jó? Sarah Bíboros, aki vitte a nagy pénzeket a Vatikánból a cunamit után, egy olyan emberrel találkozott, akinek mindenki ilyen meghalt. Képzeld el, hogy a családod ki van végezve. És azt mondta Bíboros úr, az Úr Istennel volt, velem volt. Nem törtem össze. Vele tudtam ezt végigélni. Ez a kérdés. Mert ez nagyobb kérdés, mint az, hogy valaki jó nagy ütközések érik, hát ilyen a világ, és megharagszik az Istenre. Hogy a szentek ide jutottak? A szentek egy olyan világba léptek be, ami a hetedik napon kijelentetett. Látta Isten, hogy minden jó, sőt, nagyon jó az ő szempontjából. Tehát, ha teljesen ővele egyesülünk, akkor akármi ér bennünket, nem fogjuk azt mondani, hogy két arcú a világ. Hiszen maga az Isten merült alá a szenvedésbe, és ott van velünk. Tehát akkor a paradicsomi állapotban, az Istennel való végtelen erős kapcsolatban a világ csak jó volt. Mária ebben él. Nem lett volna ez a halál. Ez nem jelenti, hogy biológiai ellen haltunk volna meg, csak elaludtunk volna, és föltámadtunk egy másik világban. Nem lennének temetők. Ha az ember kiszakad az Istennel való kapcsolatból, akkor minden lehet jó is, meg rossz is. Szent Ferenc atyánk naphimnusza az egy hatalmas költemény. Ez az első modern nyelven írt vers Európában. Hihetetlen, ősképeken beszél. Csak az a meglepő, azt mondja, hogy tűztestvér, tűzbátyánk, vízhugunk, szélöcsénk, bámulatos, sőt, halál nővér. Nem maszkírozza el a halálnak a szépségét, főleg a kora olasz nyelven recseg az a mondat, hogy kegyetlen, mert nem lehet előle elfutni, de nővér. Na most Szent Ferenc atyán a galamb szelítségét megkapta az Istentől, de a kígyó ravasságát is. A jóra. Olyan ravasz volt, hogy mindig eltusolt azt, hogy ő szent. Néha bolondot játszott, amikor a hívek mentek ki, hogy látni akarják a szentet. Azt mondta a testvének, ülj fel gyorsan a hintára, hintázunk egyet. Jó, akkor azt mondta, na hát ez a szent, azt visszamentek a csalódott hívek. Egyszer gyanútlanul beesett a család saját csapdájába. Ebbe az énekbe egy szent, de micsoda nagy szent ez. Öntudatlanul kibeszéli, hogy neki a világ csak pozitív. Ha tudta volna gyanútlanul, mit árult el magáról, akkor ezt a verset elégette volna. Ki ez az ember? Miért van ez így? Mert elmondhatta Szent Pál, hogy élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Miért? Mert a naphimnusz a Teremtő Istenhez szól, nem panteista költemény. És azért ő nagyon megszenvedett, az apja kirúgta, összekülönböztek. Amikor már az Úristen őt vonzotta, mert ő kereskedőt akart belőle csinálni az apja. Menjünk a polgármesteri hivatalhoz, nem, menjünk a püspökhöz, jó. Add vissza, amit neked adtam. Leveti az utolsó szár ruháját, a gatyáját is. Ez nem striptiz jelenet, hanem a mezítelen Ádám. A püspök betakarja. És mit mond? Pietro di Bernardone, nem vagy az atyám. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, de végig szenvedett emiatt. A vérével, az idegjeivel füzetett azért, amit mi olyan kicsibe veszünk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és hogy Krisztus a testvérünk, mondja, és hogy ilyen jegyesünk van, mint a Szentlélek. Ő már átment a Krisztus által hozott tűzön és vizen, mert a Lukács evangéliumban, amit az idét hallottunk, a tűz és a víz tulajdonképpen a keresztény keresztség szentségét jelenti. Hiszen pünköskor lángnyelvek jelentek meg, ami már nem ártott. És a gyermeket is a vízbe merítjük alá, meg a felnőttet, amikor keresztelünk. De mit mondunk? Én alámerítelek, megkeresztelek téged az Atya, Fiú és a Szentlélek nevébe. Így van a görögben, nem a nevébe. Vagyis miközben a vízbe alámerítjük, megadta Krisztus azt a hatalmat, minden kereszténynek szükség esetén keresztelet, hogy alámeríted a Szent Háromság életébe. Mert Krisztus meghalt értünk, van bűnbocsánat, szabad utunk van az Isten belső életéhez. És új életet ad.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallhatták.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, tovább megyünk az elmékedéseimben, műsoraimban a Père François Potez, az öröm súlya papnak lenni napjainkban című könyvét olvasom, mert többnyire a saját véleményemet is, vagy gondolataimat is hozzáfűzöm, élményeimet ezekhez a műsorokhoz, nem lesz ez másképp a mai adásomban sem. Amikor jegyes felkészítőt tartok, akkor mindig elmondom a fiatal férfiaknak, hogy igazából akkor lesz valakiből férfi, amikor apa lesz. Amikor megszületik a gyermeke, úgy megváltozik benne az életnek a súlya, a hozzáállások, a magatartás, hogy igazából akkor lesz érett férfivá, amikor megszületik a gyermeke. És hát a papság szempontjából is hasonlóképpen tudnám ezt elmondani, hogy amikor az első önálló plébániát megkapjuk, akkor cseng le bennünk igazán a papságunknak az üzenet, a lényege. Akkor leszünk igazán önállóak, férfiak, küzdünk meg a legnagyobb harcainkat. Hallom így a fiatal paptestvérektől, még káplánok, hogy jaj, ők még nem kívánkoznak plébániára, nekik így pont jó. De hát mindennel kicsúszik így most a határidő, a vérettségi határidő, nem a fizikai érettségre gondolok itt, hanem a lelki érettség, az apaságra való felnövésnek az ideje. Most az iskolák, egyetemek annyira megnyújtották ezt a kitolták a házasságnak az idejét is, hogy sokkal később lesz egy legény emberből férfi, érett férfi, és ez nem a gyermek születésétől függ, hanem a tudatos hozzá.

vállástól, az elköteleződéstől. Tehát a pap is, amikor tudatosan elköteleződik egy közösség mellett, feláldozza magát egy közösségért, és nem csak úgy elvégzi a tevékenységeit, aztán szabadság, sunshine, holiday, hanem napsütés és mindenféle szórakozás, hanem amikor éjjel-nappal azon törődik, azon aggódik, hogy a híveiért hogyan tudjon lenni a lelki programoktól az építkezésig, az ügyek intézéséig, a vagyonnak a visszaszerzéséig, megőrzéséig, különféle állapotoknak a megerősítésében, a kerességi felkészítők, házassági felkészítők, szentségekre való felkészítők, első áldozás, bérmálás. Rengeteg sok olyan tevékenység van, amit úgy a hívek nem látnak. Látványosságra is szeretünk törekedni, hogy na például egy templom, amikor kívülről meszelünk, akkor na a hívek, hogy milyen jó néz ki a templom. Belül ugyanez történik, sokkal nehezebb, mert villanyt is kell szerelni, kábeleket kell vezetni, vésni, fúrni, faragni kell, akár a fal felőzését is megoldani. Nem annyira látványos, sokkal több időbe telik, és nincs is annyi dicséret utána, jaj, milyen szép lett a templom belülről. Általában a legtöbb hívő csak kívülről nézi, vagy látja meg a templomot. És ezekben az odaszentelődésekben egy kicsit apákká leszünk. Én azt látom, hogy azok a közösségek vannak a szívemhez közel, akikért áldozatot hoztam, akikbe befektettem időmet, energiámat, pénzemet. Az első, a kezdeti, a káplános időszakok, azok csak olyan nosztalgiák, hogy milyen jó volt, meg tartottuk a miséket, meg buliztunk, meg kirándultunk, meg táboroztunk. Aztán később a papi élményeim azok sokkal mélyebbek. Talán szenvedéssel átitatottak is, de mégis olyan atyaként tudok rájuk gondolni, hogy ezek az én híveim, vagy a volt híveim. Olyan megbotránkozva néznek a papok, amikor azt mondom, hogy voltam a híveimnél. Hogy azok már nem a te híveid, már más plébánián vagy, de valahogy az enyémek maradtak. És fordítva is igaz, amikor visszamegyek egy-egy közösségbe, akkor magukénak tekintenek, családtagjuknak. És ez egy olyan megható, vagy úgymond lelki élmény számomra. Most az elmélkedésemben a lelki atyaságról elmélkedünk, és Père François Potet atya által, egy Benoît pap testvérének írt levelei által elmélkedünk, hogy mit is jelent, hogy lelki atya. És most a pap és a barátság, az apaság és a barátság témáját fogjuk körbejárni. Ez egy alcímünk. Apaság és barátság. Lenyűgöz a tény. Nagyon régóta tudjuk, hogy Isten atya. Még akkor is, ha apasága csak akkor vált világossá a maga teljességében, amikor megismertük a fiút. Mondhatnánk, Istennek időbe telt az egész Ószövetségre, volt szüksége ahhoz, hogy fokozatosan megmutassa az embereknek, mennyire apa ő. Az irgalmasság atya, aki szerid a haragban és gazdag az irgalomban. Idézem János apostolt, 15. fejezet 15-ös vers. Jézus azonban sokkal messzebbre víz bennünket. Jézussal messzebbre jutunk. Felfedezzük, hogy Isten nem csak apa, hanem barát is. Ez egyébként utolsó mondatainak egyikéből derült ki, rámutatva, mennyire fontos dologról van szó. Barátaimnak mondalak titeket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. A barátságban nincs többé szint különbség. A barát tökéletes a viszont szeretetben. Egyenrangú félként szól a másikhoz. Elképesztő belegondolni abba, hogy Isten egyenlő félként tekint ránk. Gyönyörű ez az apasság, amely a barátságban bontakozik ki. Semmi sem lehet nagyobb annál, mint amikor az ember saját édesapja barátjává válik. Nekem szerencsém volt, mély és szép barátságot éltem meg vérszerinti apámmal. Igen, elmondhatom, hogy valóban igazi barátommá lett.
Tisztában vagyok vele, hogy ez olyan kegyelem, amely nem adatik meg mindenkinek. Hányszor tapasztaltam meg ezt fiúkkal és lányokkal, akik barátaimmá váltak. Jól tudod te is, Benoát, miről beszélek. Megmaradok atyádnak, s ez szép és jó. Sem te, sem én nem gondoltunk arra, hogy megtagadjuk ennek valóságát. Nagy és mély barátság köt össze bennünket, engem pedig öröm tölt el, ahányszor csak erre gondolok. Amennyire biztos, hogy az apa baráttá tud válni, annélkül, hogy közben apasága megszűnne, vagy köddé foszlana, legalább annyira képtelenség, hogy egy haverből apa legyen. Nem bízzuk szívbéli titkainkat egy jó játszópajtásra. Ott, ahol Istenből cimbora lesz, a vallás elfonnyad, és darabokra hullik. Hogyan imádnánk egy haver természetű Istent? Hogyan maradhatna transzcendens? Ami egy jóságos apának megy, egy cool fickó esetében, idézőjelben cool fickó, egy rendes fickó esetében nem működik. Ezért azt gondolom, a papnak nagyon kell vigyáznia arra, hogy ne váljon szimpicsávúvá, szimpatikus pasassá. Ha adhatok egy tanácsot, ne hagyd magad tegezni, se a keresztneveden szólítani. Ezzel azt kockáztatnád, hogy elveszíted a teret, amelyre szükséged van, hogy lassanként apává válj. Ami engem illet, jobban szeretem a klasszikus idézőjelbe atyám, idézőjelbe plébános úr, vagy idézőjelbe François atya megszólításokat. Igen, tudom, elég ózsdi, de vállalom. És nem baj, ha az emberek eleinte kissé távolságtartónak hisznek, mert ez még mindig jobb, mint az ellenkezője. Igen, valóban nehéz kiigazodni. Nem távolság kell, hanem tér. A kettő nem ugyanaz. Beszéltem neked arról a hatalmas örömről, amit akkor érzel, ha a fiadból barát lesz. Mit is mondhatnánk hát annak öröméről, amikor a fiú apává válik? Most, hogy nagypapa korba léptem, figyelem, hogy lelki fiaim egyik a másik után szép sorban maguk is apává lesznek. Ez engem tanít és táplál, a nagyapai létre hív. Van valahol egy plébános, aki jól tudja, miről beszélek. Micsoda öröm, micsoda izgalom. Beszélgetéseink kölcsönösen felébresztik érzékenységünket, nevezhetjük karizmának, hogy még teljesebb hűségben éljük meg a hivatást, amit az apasság gyakorlására kaptunk. Alcím, lelki apáim. De most engedd meg, hadd mondjak el konkrétan, mit jelent számomra az apaság, és hogyan élem meg azt gyermekkorom óta. Mindenek előtt hatalmas szerencsém, hogy volt igazi édesapám, vér szerinti apám. Nagyon diszkrét, vasakaratú ember, aki nem beszélt sokat, érzelmeit csak ritkán mutatta ki. Családorvosból lett pszichiáter, akinek elvei voltak, és mélyen gyökerező hite. Míg önmagában kissé bizonytalannak mutatkozott, másokkal, különösen a pácienseivel szemben olyan szilárd volt, mint egy szikla. Hozza megjegyzésként, hogy nem tartozott egyetlen iskolához sem. Családorvosként mindig szenvedélyesen érdekelte a pszichiátria, és a gyakorlatban szerzett képesítést egy olyan mestertől, aki nagy tiszteletnek örvendett, hosszantartó, nagyon szoros barátságban voltak. Apám mintegy 20 év orvosi gyakorlat után lett pszichiáter. Pácienseivel szemben olyan szilárd volt, mint egy szikla. Azért bátorkodom neked beszélni róla, mert az, ahogy a nő élte meg apai mi voltát, nagy hatást gyakorolt rám. Szüleim biztos mércét jelentettek számomra, amire szer fölött büszke is voltam. Nagyon csodáltam őket. Később felfedeztem néhány hibájukat, azonban ez sem csökkentette irántuk érzett csodálatomat. Meg aztán, amint az imént már neked mondtam, megkaptuk a kegyelmet, hogy apám és én nagyon jó barátságban lehettünk egymással.
Megjegyzésként mondja, édesanyámmal is nagyon mély és szoros barátságot éltünk meg, főleg apám 2003-ban bekövetkezett halála után. Egy pap és az édesanyja közötti kapcsolat egészen különleges, aminek egyik oka, hogy a papnak nincs felesége, így az anyjának sincs menye. Az édesanyja tehát nem anyós, ami rengeteg dolgot megváltoztat. Ez azonban más téma. Fiatal papként rengeteget kaptam, és sokat tanultam tőle, írja a pap. Papságom első 10 évében minden héten legalább egy estét vele töltöttem. Édesapjával való kapcsolatát írja le. Közéjük tartozik a meghallgatás és a figyelem képessége, valamint az a mód, hogy teljes elkötelezettséggel fordult a vele szemben álló ember felé, úgy, hogy közben csöppet sem aggódott saját fáradtsága és érzései miatt. Tényleg szerette a betegeit, szenvedésük mélyen megérintette őt. Éjt-nappallá téve törődött velük, szívén viselte sorsukat. Egyszer megkérdeztem tőle, nem meríti-e ki, hogy nehézségekkel küzdő emberek panaszait kell hallgatnia naphosszat. Nem felejtem soha a válaszát, ha tudnád, mennyire szenvednek. Szóval ma biztosan nem lennék az a pap, aki vagyok, nem ilyen apám lett volna. De volt szerencsém számos más lelki apát és anyát megismerni, egyházmegyés papokat, szerzeteseket is. Annyira sokat tanultam ezekből a kapcsolatokból. Néhányuk hosszú időn át nagyon közel állt hozzám. Bernárd atyára gondolok például, cserkészkoromban, utána pedig még a középiskolában 11 és 16 éves korom között ő volt a papom. Akkoriban sok lelkész volt körülöttünk. Az udvarról lehetett megközelíteni a kápolnát, amely mindig nyitva volt. Gyakran mentem be, óraközi szünetekben. Annélkül, hogy ez tudatos lett volna, ott tanultam meg hosszan, egyedül, csendben imádkozni. Minden reggel minisztráltam. A Bibliámban még most is megvan a minisztráns oklevél, amit 1965. október 20-án állítottak ki számomra. Nos, ez a Bernárd atya, aki cserkész koromban a középiskolában 11 és 16 éves korom között meghatározó volt számomra, a sok lelkész pap közül egy olyan pap volt, aki megmutatta nekem, hogyan kell elcsendesedni. Az udvarról lehetett megközelíteni a kápolnát, amely mindig nyitva volt. Oda jártam óraközi szünetekben. Annélkül, hogy tudatos lett volna, ott tanultam meg hosszan egyedül csendben imádkozni. És ez a Bernárd atya volt az egyik pap, akitől rengeteget tanultam, és még több támogatást kaptam. Nagyon szerettem. Aztán volt sok másik, nem is győzném mindet felsorolni, néhányukat azonban szeretném megemlíteni. Nem azért, hogy egyiket másikat piedesztára állítsam, hanem azért, mert csodáltam őket, és igazán köszönettel tartozom nekik, annak ellenére, hogy láttam korlátaikat. Dom Ignác Dalle alakja, aki gyermekkoromban a Szent Vandril bencés monostor apátja volt. Örökre bevésődött emlékezetembe és szívembe. Ugyanúgy, mint utódja Dom Antoine Levasseur. Ő szoros barátságban állt apámmal, és kamaszkoromban sokszor találkoztam vele. Fiatalságom idején ez a bencés apátság mély nyomot hagyott bennem. Sokáig azt hittem, majd odavonulok vissza, hogy életemet az Úrnak szenteljem. 1969-1970 között a szünet néhány hetét az új templom építésében töltöttem, abban a pajtában, amit a szerzetesek alsó Normandiában találtak, és kövenként hoztak át magukhoz. Lacoste atya, akit mi, idézőjelben Marabnak, arab nyelvtudása és az arab országokban eltöltött évei miatt Marabnak neveztünk, a Britanné kadétiskola lelkésze volt. Vele szintén egy nagy élményt jelentett minden reggel misén részt venni abban a mitikus kápolnában.
Ő volt az, aki egy szép napon kerek perc így szólt hozzám, de hát François, neked nem kontemplatív hivatásod van. Te képtelen vagy nem beszélni a Jóistenről. Ez a pillanat egészen megvilágosító hatású volt számomra. Monsignor Copperrat Tahiti érsekként szolgált. Mi csak Monsignor Michelnek hívtuk. Sok mindent megismertem az ott töltött 2 év alatt, sokat kaptam és tanultam közben. Gyakorlatilag minden este, amikor nem a tengeren voltam, elmentem a kis érseki kápolnába, ahol ő misézett. Elizabeth Gavó anya, a Klúnyi Szent József közösség nővére volt a titkárnője. A vele töltött végtelen beszélgetésekre még ma is támaszkodom. A vasárnapokat a Punauai plébánián töltöttem, ahol a Tahiti kórusban énekeltem. Henry Dano, egy breton misszionárius atya, itt tanított meg vallásórát tartani, betegeket felkeresni és megáldoztatni. Feltétlenül meg kell említenem Emmanuel de Floris atyát, az Encalcat bencés apátság szerzetesét, aki remete lett és nagyban hozzájárult képzésemhez, amikor a Saint-Jean közösség noviciusa voltam. Nagyszerű lelki ember. Nála a gyónásnak egyedülállóan szelíd hangulata volt, nyugodt bölcsességben és teljes egyszerűségben zajlott. Aztán hogy is ne említeném meg de Montagnard atyát, aki papi szolgálatom első 10 éve alatt kísért. Mondhatom, tőle tanultam meg a mesterség javarészét. Micsoda nevelő volt, és milyen atyai karizmával. Később pedig ott volt Lustiger bíboros, ő fogadott be engem a Párizsi Egyházmegyébe, amikor eljöttem a Saint-Jean közösségből, és mindig atyai jósággal volt irántam. Nagy tiszteletet éreztem iránta, és hálát adok érte, aki oly mély nyomot hagyott 2000-es évek egyházán. Tisztában vagyok vele, milyen kivételes helyzetben voltam, hogy közelről ismerhettem őt. Oly sokan vannak még, akiket most nem tudok itt felsorolni. Hálás vagyok az Úrnak, aki kitartó hűséggel vezetett utamon, miközben velük találkoztam. Amikor visszaemlékszem az eltelt időre, arra gondolok, a csillagok mi csodálatos együttállása volt ez. Mivel viszonozzam az Úrnak, ami jót tett velem, imádkozom én is a 116-os Zsoltár 12-es versével. Mindennek ellenére azt hiszem, hogy igazi lelki apám valójában csak egy volt. Milyen áldást jelentett egy püspök nagybácsi. Nem álltunk rokonságban, de mi mindenkit bácsinak és tantinak hívtunk, aki szoros barátságot ápolt szüleinkkel. Számunkra ő Alix atya volt, aki apámat még cserkész korából ismerte. Szüleink nála esküdtek, ő keresztelt meg mind a 8-unkat, illetve bérmálta meg bátyáimat és nővéreimet. A zsinat utolsó ülése előtt 1965 nyarán a Rueni katedrálisban szentelték püspökké, ami kitörölhetetlen emlék maradt bennem. Nem voltam egészen 10 éves. Akkor ért véget a cserkésztábor, ezért bátyámmal együtt egyenruhában voltunk jelen. Égett bennem a vágy, hogy pap lehessek, és az ünnepi pillanat még jobban megerősített ebben. A mise nagy részét végig sírtam. Tényleg lelki apám volt, az is maradt egészen haláláig, majdnem pappá szentelésemig. Ő az első nagy apai példaképen. Aztán egy igazi lelkianyát is hadd említsek meg. A Karmelita Miriam anya több mint 40 évig volt mellettem, attól kezdve, hogy beléptem a haditengerészeti akadémiára, egészen a legutolsó időkig. Sohasem tudnám elmondani, mi mindent kaptam tőle a lelki és a misztikus élet valamennyi területén. Micsoda bölcsesség! Mekkora erő és gyengétség, milyen éles látás. Igazi anya volt, aki végig az maradt a mélyben, miközben barátommá vált. Legvégül nem maradhat említés nélkül második János Pál pápa sem. Bár sokakhoz hasonlóan én is részesültem abban a kiváltságban, hogy kezet fogjak vele, de sohasem találkoztunk 4 szem közt. És mégis igazi apa figura volt számomra.
Hányan mondhatjuk el teljes igazságban, hogy igazi atyánk volt. Nagyon erős karizmával bírt ezen a területen, egész személyiségével ezt sugározta. Ahogyan nézett, ahogyan átölelt, ahogyan magához szorított. Ereje, jósága, gyengétsége. A pillantása többet mondott, mint egy hosszú beszéd. Óriás volt, de oly közeli, oly alázatos, oly éteri. Krisztusban szeretett keres testvérek, sok nevet hallottunk, de biztos a saját életünkből is vannak olyan személyek, akiket ki tudnánk a lelki apaság, lelki anyaság terén emelni, akik megtanítottak bennünket imádkozni, akik elkísértek a templomba, akik példaképeink voltak keresztülőként, bérmaszülőként, akik a barátainkká váltak, de akikre mindig jó volt felnézni, lelkitársként, apaként láttuk őket. Papként nagyon sok ilyen anya, lelki anya volt, aki támogatta a papságomat és háttérben imádkozott értem. Nagyon hálás vagyok ezekért az asszonyokért, és ezekért a férfiakért is. Egy éve bekerültem egy lovagrendbe, magyarok nagyasszonya világgyőzelmes királynője, Szent Korona lovagrendbe, és nagyon imádságos férfiak vannak ebben, lovagok, akik minden nap elvégetik a rózsafüzéreiket, és minden nap imádkoznak püspökeikért, papjaikért, világbékért, a családokért, a faluért, a közösségekért. Nagyon megható volt, egy lelki gyakorlatot végeztem nekik, és tartottam nekik, és amikor elvonultam pihenni, akkor ők elvonultak egyes sarokba imádkozni. És olyan boldogan konstatáltam, hogy vannak ilyen szent életű vagy imádságos férfiaink. Vagy ezt egyre inkább mutatják ugye a lelkiségek, amik a földből, mint a gomba nőnek ki, a térdeplő férfiak imája, Csíksomjón, Gyergyószentmiklóson és más közösségekben is, ahol kezd megerősödni ez a lelkület, ez a lelkiség. Hát vannak lelki apáink, lelki atyáink, van akikért hálásak legyünk, és akiktől tanuljunk, akikre jó még évek múltán is visszanézni. Vannak olyan tanáraink, akik erkölcsileg túlszárnyalták koruk embereit, akikre mindig példaként tekintünk, és akiket idézünk emberi erkölcsi nagyságuk miatt. És hát az apaság választására bátorít bennünket az elköteleződése per François Potez atya. Ennyi fért nekem a mai műsorban a nagyjainkra, az általunk tisztelendő személyekre tekintettünk fel. Ajánlom a híveknek, hogy egy kis papírkára írják le, hogy kik azok, akikért hálásak, akik az életüket meghatározták, vagy egy-egy nehéz időszakban példakép, vagy kísérőként ott tudtak lenni, lelki apaként, lelki atyaként, lelki anyaként. Én is megköszönöm ezeket a személyeket, szülőfalun papjait, akik nagyon meghatározóak voltak az életemben. A családunkból származó papnagybátyámért, aki ma is nagy-nagy barátom és lelki atyám is egyben. Nagyon szeretem őt, és nagyon hálás vagyok a barátságáért, és legutóbbi beszélgetésünkkor is megköszöntem ezt neki, és nagyon felnézek rá, és nagyon bátorító az ő helytállása, kiállása, küzdése, és a lelki atyasága sokat jelent számomra. Imádkozok önökért, önök is imádkozzanak értem, jó Isten áldja mindannyiukat. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.